Jó napot kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket! Az Országgyűlés 5. rendkívüli ülésének 2. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés vezetésében Sóti Anikó Zsuzsanna és Varga Gábor jegyzők lesznek a segítségemre. Köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat. Tisztelt Országgyűlés! A mai napon napi rend előtti felszólalásra jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök úr a kormány és az ellenzék felelőssége címmel. Miniszterelnök úr, öné a szó.

Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt honfitársaim, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Tegnap az országgyűlés történelmi, az ország alkotmányos berendezkedését érintő döntést hozott, amikor az alaptörvény 17. módosításáról szavaztunk. Lehetett ezt támogatni, lehetett ellenezni, lehetett módosító javaslatokat benyújtani, felszólalni, vitázni a javaslatról és végül szavazni. Egy dolgot nem lehetett volna, nem szabadott volna megtenni, lemondani az emberek képviseletéről, éppen akkor, amikor ennek a képviseletnek a legnagyobb súlya volt, lett volna. A Fidesz és a KDNP képviselői tegnap nem vettek részt sem a napirend előtti vitában, sem az alaptörvény módosításának a vitájában, sem a szavazáson. A parlamenti székeik üresek maradtak. Annak a politikusnak, aki a képviselői széket, a képviselői mandátumát a saját tulajdonának tekinti, ez talán teljesen természetes. Csak hogy tisztelt Fideszes és KDNP-s képviselő hölgyek és urak, a képviselői szék, a képviselői mandátum az nem az önök tulajdona. Önök azoknak a magyar embereknek a helyét hagyták itt tegnap üresen, akik önökre szavaztak, és joggal várták volna el, hogy az általuk megválasztott képviselők ebben a vitában is elmondják az álláspontjukat, vállalják a szavazatukat, majd számot adjanak ezekről a választók előtt. A választók szempontjából, tisztelt képviselő hölgyek és urak, tisztelt ex-frakcióvezető úr, talán kevésbé fontos, hogy mindezt fekete vagy kék öltönyben, ruházatban tették-e volna. Tisztelt képviselőtársaim, az elmúlt két hónapban érdekes jelenség ütötte fel a fejét a Magyarországgyűlésben. A Fidesz számos vezető politikusa, az előző rendszer miniszterelnöke, házelnöke, a párt nagy öregjei visszaadták a mandátumukat, mert elment a kedvük a munkától, miután kisebbségben maradtak. Majd azok a fideszes képviselők, akik maradtak, vagy mert nem adták vissza a mandátumukat, vagy mert csere-csere játékosként érkeztek a parlamentbe, akár a lista 218. helyéről, elkezdtek látványosan távol maradni a parlamenti munkától. A Fidesz vezető politikusainak, Lázár Jánosnak, Szijjártó Péternek, Kocsis Máténak, üdvözlöm, az ő észlelésük ritka természeti jelenséggé vált e ház falai között. Tegnap aztán már a teljes Fidesz-KDNP frakció tüntetett a távolmaradásával. Úgy tűnt, mintha elment volna a kedvük az egésztől. Én megértem, kedves Fideszes és KDNP-s képviselő hölgyek és urak, hogy fárasztó velünk vitázni, fárasztó a Tisza törvényalkotási tempóját követni, a javaslatokat elolvasni, érvelni, bizottsági ülése járni, szavazni. De tetszik vagy nem tetszik, önöket ezzel bízták meg a választók. Önök ezért veszik fel a fizetésüket. Önök erre a feladatra kértek és kaptak felhatalmazást a magyar emberektől. A képviselői mandátum nem csak akkor kötelez, amikor többségben van az ember. Az ellenzékiség pedig nem jelent felmentést a felelősség alól. Az ellenzéki frakcióknak ugyanúgy dolgozniuk kell, javaslatokat kell benyújtaniuk, ellenőrizniük kell a kormányt. Részt kell venniük a bizottságok munkájában, és képviselniük kell azokat is, akik elégedetlenek a kormány munkájával, döntéseivel. A demokráciához szükséges a kormány és a felelős ellenzék egyaránt. Nem lehet egyszerre, tisztelt ex-frakcióvezető úr, nem lehet egyszerre a demokrácia gyásznapjáról beszélni, főleg nem kék öltönyben, majd kivonulni a parlamentből, lemondani a frakció vezetéséről, vagy elrepülni az Egyesült Államokba, Dallasba,
Jockey Ewing nyomába világbajnokságot nézni. Vagyis lehet, kedves képviselő hölgyek és urak, csak ezt a szavazóik elárulásának hívják. Az összes gonoszságuk, romlottságuk, károkozásuk közül talán ez a legmélyebb, legsötétebb pont, ahogy a saját politikai közösségükkel, a saját választóikkal bánnak. Ahogyan őket cserbe hagyták, semmibe veszik, vagy éppen megalázzák. Tisztelt honfitársaim, én egy dolgot bizonyosan ígérhetek önöknek. Mi nem fogjuk magára hagyni az embereket, sem a tiszásokat, sem a fideszeseket, sem a mi hazánkosokat, semmelyik magyar embert. A választás éjszakáján megígértem, hogy minden magyar ember miniszterelnöke leszek. Megígértem azoknak is, akik csalódottak voltak, haragudtak ránk, vagy akár egyetlen szavunkkal sem értettek egyet. Ezt az ígéretet tegnap is betartottam, betartottuk, ma is betartjuk, és a kormányzásunk minden napján be fogjuk tartani. A Tisza kormány minden magyar embert képvisel, mert ez a mindenkori felelős magyar kormány feladata, felelőssége. Nem tehetünk, és nem is teszünk különbséget magyar és magyar ember között. A felhatalmazásunkat minden percben, minden órában, minden nap meg kell szolgálnunk, és meg is fogjuk szolgálni. Lesznek vitáink, lesznek döntéseink, amelyeket a Fidesz szavazók ellenezni fognak. Lesznek olyan pillanatok, amikor keményen bírálják majd a kormányt, tüntetnek ellenünk, vagy azt mondják hangosan, hogy tévedtünk, hogy rossz úton járunk. Ehhez joguk van, és mi a Tisza kormány ezt a jogukat is meg fogjuk védeni. És soha, de soha nem tekintjük őket kevesebbnek azért, mert másképp gondolkodnak Magyarország jövőjéről, mint mi. Kedves fideszes, KDNP-s képviselő hölgyek és urak, lehet, hogy önöknek ez szokatlan, de mi nem kérünk politikai hűségnyilatkozatot a tisztességes orvosi ellátásért cserébe. Nem kérünk pártagsági könyvet az iskola kezdési támogatásért cserébe, a közmunkáért, a szociális tűzifáért cserébe. Nem vizsgáljuk meg egy adott település választási eredményét, mielőtt utat építünk, vasúti vonalakat újra nyitunk, rendelőt újítunk fel, vagy fejlesztési forrást adunk. Ugyanis Magyarország nem osztható fel nemzeti oldalra, vagy nemzeti oldalon túlra. Orbán Viktor súlyos történelmi bűne volt, hogy azt állította, hogy ez az ország felosztható. Nem, nem osztható fel. Egy hazánk van, egy államunk, közös iskoláink, közös kórházaink, közös vasútvonalaink, közös a múltunk, közös a jelenünk, és akár tetszik, akár nem, közös lesz a jövőnk is. A Fideszre szavazó nyugdíjasnak ugyanúgy jár a biztos megélhetés, ugyanúgy jár majd a szép kártya, a nyugdíjas szép kártya. A fideszes család gyermekének ugyanúgy jár a színvonalas oktatás, a fideszes betegeknek ugyanúgy jár a megfelelő ellátás, a falujának ugyanúgy jár a fejlődési lehetőség, a vállalkozásaiknak ugyanúgy jár a tisztességes verseny és a kiszámítható állam. Tisztelt honfitársaim, ígérem önöknek, mi nem kérdezzük meg senkitől, kire szavazott, mielőtt segítséget nyújtunk vagy ajánlunk neki. Nem nézzük meg a párttagságát, mielőtt megjavítjuk az utakat, felújítjuk a rendelőt, vagy eljuttatjuk hozzá az iskola kezdési támogatást. Tisztelt képviselőtársaim, az ország újraegyesítése hosszú és nehéz munka lesz. Meg kell tanulnunk újra vitázni gyűlölet nélkül, számon kérni, megalázás nélkül, és együtt élni úgy,
hogy közben nem kell minden kérdésben egyetértenünk. Ugyanis nincs jobb vagy rosszabb magyar, csak magyar van. Ez persze nem teszi zárójelbe a felelősségre vonást. Aki törvényt sértett, aki lopott, annak független magyar bíróság előtt kell felelnie. Aki közpénzt vett el, attól azt törvényes úton vissza kell szerezni. Aki visszaélt a hatalmával, annak viselnie kell a következményeket. Csak hogy, kedves képviselő hölgyek és urak, ezeket a bűnöket nem a fideszes szavazók követték el. Ennek ők is az elszenvedő áldozatai voltak. Azt a pénzt tőlük is ellopták. Az a pénz az ő településükről, az ő gyerekeik, unokáik iskolájából is hiányzik. Tisztelt fideszes és keresztény demokrata képviselőtársaim, én azt kérem önöktől, hogy ne menjenek ki, vagy jöjjenek vissza, maradjanak itt, ebben a teremben, foglalják el a helyüket, mondják el az érveiket, ha van, tegyenek javaslatokat, szavazzanak, és utána vállalják a döntéseik következményeit. Próbálják ki. Egy szóval, kedves képviselő hölgyek és urak, dolgozzanak, amiért ide küldték önöket. Az ellenzéki szerep alkotmányos feladat, és azoknak a választóknak a megtisztelése, akik önökre szavaztak, akik önöknek adtak bizalmat. Én azt kérem önöktől, hogy mostantól tiszteljék meg őket. A magyar demokráciának szüksége van működő kormányra, és egyben felelős ellenzékre, és minden megválasztott képviselő munkájára. Mi itt leszünk. Mi itt leszünk minden nap. Itt leszünk, dolgozni fogunk azokért, akik támogatnak bennünket, és azokért is, akik nem értenek egyet velünk, akik vitatkoznak velünk. Képviseljük a budapesti és a vidéki embert, a fiatalt, az időst, a tehetőst és a szegényt, a Tisza szavazóit, a Mi Hazánk szavazóit és a Fidesz szavazóit is. Mert, kedves képviselő hölgyek és urak, Magyarország soha nem lehet többé egyetlen párté, sem a Tiszáé, sem a Fideszé. Magyarország minden magyar ember közös hazája. Mi szolgálunk, és addig szolgálunk, amíg a nemzetnek haszna van belőle. Köszönöm, hogy meghallgattak.

0: Tisztelt országgyűlés! Miután miniszterelnök úr felszólalása nem haladta meg a 20 percet, a képviselőcsoport vezetőknek 5 perc áll rendelkezésükre hozzászólásuk elmondására. Felhívom figyelmüket, hogy a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához elsőként az ellenzéki képviselőcsoport vezetők képviselőcsoportjuk létszámának növekvő sorrendjében szólhatnak hozzá, ezt követően pedig a kormánypárti képviselőcsoport vezetőinek hozzászólása következik. A házszabály rendelkezései szerint a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához kizárólag a frakcióvezetők és a frakcióvezető helyettesek szólhatnak hozzá. Megkérem a hozzászólni kívánó frakcióvezetőket vagy helyetteseiket, hogy szándékukat gombnyomással szíveskedjenek jelezni. Tisztelt országgyűlés, a Mi Hazánk képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Torockai László úrnak 5 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony. Miniszterelnök úr, nem nagyon értettem, hogy most miről akar itt beszélni, de ha jól értettem, akkor megint a Fidesz-KDNP-ről beszélt. Egyrészt tegnap nem volt, aki Orbán Viktor meccset néz az Egyesült Államokban, nem értem, hogy véget ért a kampány. Tehát miniszterelnök úr, nem erről kellett volna beszélnie. Arról kellett volna beszélnie, hogy éppen önök lebontják a jogállamot, lebontják a demokráciát, arról, hogy mi történt itt tegnap, arról, hogy egy mondattal alaptörvényt módosítanak és elzavarják a köztársaság elnököt, hogy aztán a helyére ültessék a saját pártemberüket, aki akár 5 évig is ülhet majd ott, majd meglátjuk, hogy mi lesz az önök alkotmányozási folyamatából. Ne haragudjon, hogyha én már nem hiszek önnek semmit, szeretném látni, hogy majd mi lesz a valóságban. Arról kellett volna beszélni, hogy ma például itt majd vitatkozunk a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról. Arról kellett volna beszélnie például, hogy valóban jogosan alakulhatott ki magyarok millióiban az az érzet teljes joggal, hogy a magyarországi politikai elit lop egy korrupciós rendszert működtet, és állandóan luxizik. Ezt mindenkinek szerintem meg kellett volna mára már értenie, és szerintem lassan mindenki meg fogja azt érteni, hogy ez így nem mehet tovább. Nem mehet tovább az, hogy például Nagy Márton, aki ugye a számokkal azért hadilábon állt, de az elnöki lakosztályokkal nem annyira. Nem mehet ez így tovább. Nem mehet tovább az, hogy így, hogy bármelyik miniszter, vagy akár bármelyik képviselő, vagy bárki magárepülőkkel röpködik össze-vissza a világban, mikor vannak kereskedelmi járatok, most már elég szépen átszövik a világot, mindenhova el tudunk jutni kereskedelmi járatokkal, és a többi, és a többi. Nem akarom az 5 percben, nem férne bele, hogy mi az, amiből szerintem jogosan mindenkinek elege van már, és nem csak a Tisza pártiaknak, vagy a Mi Hazánkosoknak, szerintem most már a Fidesz szavazóknak is elege van ebből, és egyébként az egyik oka volt annak, hogy a Fidesz idáig jutott, hogy ezeket a luxizásokat látták, ezeket a visszaéléseket, pénzszórásokat, vagy éppen uram, bátyám rendszert látták. De mit csinálnak önök? Mit csinálnak önök? Akkor, amikor arról beszéltek végig, amit megint csak jogosan éreztek a magyarok, egyébként a Fidesz szavazók is, hogy visszaélt a Fidesz a 2/3-dal, egyfajta gőg kezdett el uralkodni rajtuk. Hát most önök mit csinálnak? Hát önök pontosan ugyanezt csinálják, sőt, tovább mennek, úgy építik le a fékek és ellensúlyok rendszerét, hogy arra Európában, a civilizált világban nincsen példa. Gondoljunk csak itt arra a mandátum korlátozásra, amiről már sokat beszéltem, ami miatt ma egy köztörvényes bűnözőt meg lehet választani képviselőnek, és egy tisztességes olyan embert, aki akár nagyon régóta képvisel egy közösséget, azt az a közösség nem választhatja meg. Ez teljesen elfogadhatatlan, de nem csak erről van szó, hanem például arról is, hogy hogyan bízhatnánk meg önökben, akik így építik le a jogállamot, vagy éppen zavarják el a kúria, vagy az alkotmánybíróság elnökét, akkor, amikor a titkosszolgálatokat megint csak egy párt ember kezébe adják. Ugye sokat kritizálták, hogy Rogán Antal kezében vannak a titkosszolgálatok. Igazuk van. Mondom ezt én, talán az egyetlen vagyok önök közül, aki bizonyíthatóan megfigyeltek politikai okokból a Gyurcsány kormány alatt is, és az Orbán kormány alatt is, bizonyára tudnak róla. 2015-ben múltkor egy kiugrott AH-s tiszta Partizánban mondta el, hogy hogyan figyeltek meg engem jogellenesen. Tehát én mondom azt, hogy soha ne használják fel politikai célokra a titkosszolgálatokat. De önök hogyan garantálhatják azt, hogy nem fogják ugyanezt csinálni, amikor az a Tóth Péter, fogja a titkosszolgálat, most már a titkosszolgálat irányítja, aki a Tisza párt kampányfőnök és korábban az MSZP kampányait is irányított. Tehát hogyan lehet elhinni önöknek bármit is? Vagy például arról beszéltek teljesen jogosan még a kampányban, hogy az uram-bátyám rendszert le kell bontani. Elég volt a nepotizmusból, elég volt abból, hogy párt embereket ültetnek különböző pozíciókba. Erre önök mit csinálnak? Nem csak Tóth Pétert ültetik a titkosszolgálatok élére, hanem ön például miniszterelnök úr a saját sógorát akarta kinevezni igazságügyi miniszternek. Vagy például tegnap hoztam itt nyilvánosságra az ország nyilvánosság előtt, megkérdeztem önt arról, hogy hogyan létezik az, hogy a választások utáni első szerződést, amit a korábban Rogán Antal háttérintézményének nevezett nemzeti rendezvényszervező ügynökséggel kötöttek, azt Zelcsényi Miklós érdekeltségébe tartozó céggel, a Tisza párt rendezvény igazgatójával kötötték, és erről mit válaszolt? Elkezdett szokás szerint gúnyolódni. Igen, most is hallom, hogy szendvicseket készítettek nettó 700 ezer forintért. Igen. Tudja, hogy hány olyan magyar honfitársunk van, aki örülne annak a nettó 700 ezer forintnak? Miért nem pályáztatták meg? Ön mondta azt, hogy még én is tudok szendvicseket kenegetni. Nem tud, egyszerűen nem tud kilépni, most sem tud kilépni abból, aki ön mindig is volt, a NER úri fiúja, nem tudja levetkőzni ezt. Tudja, hogy hány olyan magyar honfitársunk van, akinél jobb helye lett volna az a nettó 700 ezer forint, mint az önök pártemberénél? Miben különböznek önök attól a Fidesztől, amit kritizálnak állandóan?
0: A KDNP képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Rétvári Bence úrnak 5 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaink. Ugyanazt talán ezt hallottuk miniszterelnök úrtól, továbbra is az ellenzék ellenzéke. Továbbra sem úgy beszél, mint egy miniszterelnök a jövőbeli tervekről, hanem mintha a kampányban ragadt volna, mintha a platón ragadt volna, folyamatosan az ellenzékkel foglalkozik, és az ellenzéket hiányolja, hogy miért nem volt itt a tegnapi napon, erre is kitérek, mert megvolt ennek az oka. Csak az ellenzék ellenzéke, ez megy a Tisza párt kormányzása első hetében, első hónapjában. Ön egy Antal József idézettel zárta a felszólását. Mi is jártunk tegnap Antal József az első magyar rendszerváltás utáni miniszterelnöknek a sírjánál. Ön is emlékszik rá valószínűleg, hogy Antal Józsefnek elég nagy konfliktusai voltak az akkori köztársaság elnökkel. De eszébe nem jutott valamilyen törvényi eszközzel, valamilyen erőszakos megoldással eltávolítani a köztársaság elnököt a hivatalából. Nagyon nagy viták voltak, meghatározta azt az időszakot a miniszterelnök és a köztársaság elnök vitája. De Antal József vitatkozott, Antal József érvelt, Antal József egyszer sem szégyenítette meg az akkori köztársaság elnököt. Egyetlen egy jogszabályt sem fogadott el, amivel korlátozta volna hatalmát, vagy kiiktatta volna hatalomból, hanem tárgyalt vele, vitatkozott bele, bizonyos kérdésekben megegyezett vele. És ön itt Antal Józsefet idézi. Hát pont az ellentét, amit ön csinál, annak, amit Antal József csinált. Ez egy szép idézet. Mindjárt egyetértünk vele, amit Antal József akkor mondott. Csak hogy ön nem az antali örökséget folytatja. Ő megmutatta, hogy lehet éles konfliktusban is emberként bánni a másikkal. Ez önnek jelen pillanatban nem sikerül. Mert mi azért voltunk innen, mert ön nem az Antal Józsefi megoldást választotta arra a helyzetre, ami a köztársaság elnök és ön között kialakult, hanem a választási éjszakán és az első beszédében élesen, személyeskedve kirohant a köztársaság elnök ellen, és egy alkotmányos erőszakkal sehol Európában nem látott módon eltávolítja őt a hivatalából, amire senki itt a vitában egyetlen egy példát nem tudott mondani, semmelyik tisztás képviselő politikus egy példát nem tudott arra mondani, hogy Európában valaha is ilyen eszközzel bárki élt volna. Ezért vonultunk ki tegnap, mert ilyen Európában még nem történt. Ma itt vagyunk, és folytatjuk a munkát, de ez egy demokratikus gyásznap volt. Antal József biztos soha nem lépett volna ilyet, mint amit a Tisza kormány most meglépett. Miniszterelnök úr, azt meg visszautasítjuk, amikor azt mondja, hogy fideszesnek jár, meg tiszásnak mi jár. Mindenkinek mindent járt. Mindenkinek járt a rezsicsökkentés, mindenkinek járt a családi adókedvezmény, mindenkinek járt a csok, mindenkinek járt az, hogy négyszeresére nőttek a bérek, vagy a 13. és a 14. havi nyugdíjnak az első részlete. Minden kormány minden intézkedéseit ezt ne beszéljen ezzel ellentéteset. Miniszterelnök úr, ön szintén a köztársasági elnök kapcsán mit üzen ezzel? Mit üzen azzal, hogy egy egysoros alaptörvény módosítással eltávolítja a köztársasági elnököt a hivatalából? Azt üzeni, hogy bárki, aki önnek ellentmond, Súlyog Tamás sorsára fog jutni. Mennyire lesz független a következő köztársaság elnök? Ön azt mondta, hogy lehet pártag. Nem túl sok tagja van a Tisza pártnak, abból a 29-ből lehet pártag. Súlyog Tamás nem volt pártag, sem Fidesz tag, sem KDNP tag. Azt mondta, hogy lehet akár a kormánynak is tagja a köztársaság elnök. Súlyog Tamás nem volt a kormánynak a tagja, az Alkotmánybíróság elnöke volt korábban. Mennyire lesz független az új köztársaság elnök, hogyha ön így beszél róla? Mennyire lesz független, ha tudja, hogy egyrészt csak idéglenesen van megbízva, hiszen ez benne is van az önök által elfogadott szövegében. Másrésztről pedig bármikor, hogyha az elődjét leszették, azért, mert politikailag nem értett vele egyet a miniszternök, akkor már az utódját is el lehet tudják szedni. Ez a függetlenségnek már a látszatát sem engedi meg, úgyhogy nagyon veszélyes ez az út, amire a Tisza párt lépett. Múlt héten ön nem volt itt miniszterelnök, ezt többen elemezték, hogy mennyiben más az a parlament, amikor ön nem szólal föl, ugye a NATO csúcson volt, ezért nem volt itt. És Török Gábor is elemezte, és azt mondta, hogy megmutatta a Tisza párt kvázi a szalonképes arcát, amikor itt volt Vitézi miniszter, és ő szólalt föl, mondta, hogy ő csak így farigcsát, vagy csavarhúzót fogott a kezébe, ő meg mindig kalapácsot fog a kezébe, és vajon a Tisza párt tud-e konszolidálódni, és ön tud-e konszolidálódni? Valószínűleg olvasta, lehet, hogy nem olvasta, nem mondom el, hogy ő mire jutott, hogy ön tud-e konszolidálni, vagy sem, de én is úgy gondolom, hogy ahogy ő gondolkozott erről. Érdekes, hogy nem volt itt, és azt mondták, hogy akkor van egy konszolidált arca a Tisza pártnak, akkor van egy szalonképes arca, amikor ön nincsen itt. Nem mi mondjuk, hanem egy, hát velünk, hogy úgy mondjam, eléggé kritikus elemző, mi mondja mindezt. Miniszterelnök úr emberi stílusról beszélt, és múlt előtti héten meg hazugtrógerezett itt a parlamentben. Döntse már, hogy melyik fontos önnek, hogy hazugtrógerezzen, vagy emberi stílust és szeretetet követeljen meg mindenkitől. És két fontos kérdést fel szeretnék tenni. Lesz-e következménye? Lesz-e következménye annak, hogy Kulcsár Krisztián egyik legtrágárabb mondatot mondta el itt a parlamentben, amíg ön nem volt itt? Lesz következménye a Tisza pártban a trágárkodásnak, a személyes értegetésnek, vagy nem? Egy másik. Amikor elvittek egy influencert hajnalban a véleménye miatt, akkor kiadotta a belügyminisztérium után egy közleményt, hogy ezt az ügyészséggel egyeztetve tették, és az ügyészség cáfolta a belügyminisztérium közleményét. Lesz következménye annak, hogy az ügyészségre hivatkozott a belügyminisztérium úgy, hogy mint utólag kiderült, ebből egy szó sem igaz? Várom a válaszait, miniszterelnök úr.
0: Fidesz képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Gulyás Gergely úrnak 5 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. A mai napirend előtti felszólása a miniszterelnöknek semmi rendkívülit nem tartalmazott, még a házszabályi feltételeknek sem felelt meg ebből a szempontból, ha csak nem értékeljük ilyennek a ellenzéki pártoknak adandó tanácsait. Végül is a Fidesz-KDNP-nek korábban is miniszterelnök úr szívesen adott tanácsot, kétségkívül akkor ezt még más minőségben tette. Annyi mindenféleképpen megváltozott, hogy most a kormányzással kellene foglalkozni, és hogyha csak azokat az ígéreteket váltaná a kormány valóra, ami a Tisza párt programjában azonnaliként szerepelt, már az is nagyon üdvös lenne. Több mint egy tucat olyan nagy jelentőségi döntés van, a családi pótlék emelésétől kezdve 25%-os béremelés, a mondjuk pedagógus sokat segítő asszisztenseknek, noksosoknak. Számtalan olyan ígéret van, amelynek az azonnali valóraváltása 2 hónappal a kormányzás után igencsak indokolt lenne. Ehelyett azt látjuk, hogy ön az ellenzék ellenzéke, vagy pedig az ellenzék tanácsadójának szegődik, és azután, a gyalázat után, amit tegnap önök elfogadtak alkotmánymódosításként, nemzeti egységről beszél, tiszteletről beszél, emberi stílusról beszél. Ráadásul még azt is mondja, amit nehéz nem cinizmusnak értelmezni, hogy mi hagytuk figyelmen kívül a tegnapi távolmaradással azoknak a magyar embereknek az akaratát, akik ránk szavaztak. Hát mostantól ezek az emberek ránk nem tudnak szavazni, mert ők elfogadtak egy alkotmánymódosítást, ami kizárja, hogy ezek az emberek arra szavazzanak, akikre szeretnének. Önök a magyar ellenzék valamennyi frakciójának a Mi Hazánk esetén 50%-ának, Fidesz esetén majdnem 2/3-ának, KDNP esetén pedig 3/4-ének a passzív választóját elvették. A magyar választópolgárok helyett önök döntik el, hogy kire lehet szavazni és kire nem. Ilyen sehol a civilizált világban, nem csak Európában, vagy az Európai Unióban, sehol a civilizált világban ilyen szabályokat nem fogadtak el. Nem beszélve arról a tiszteletlenségről, amit ön a köztársasági elnökkel szemben tanúsít, nem beszélve az alkotmánymódosításnak arról a részéről, ami egy mondattal szünteti meg a köztársasági elnöki tisztséget, és előidéz egy olyan helyzetet, amelynek nagyon messzire mutató következményei lesznek. Hozzáteszem, én a választási kampányban is népáltali köztársasági elnök választásról beszélt. Az is vállalhatatlan, elfogadhatatlan, hogy a köztársasági elnököt a mandátumának lejárta előtt megfosztják a tisztségétől. Az sem vitás, hogy erre sincsen semmilyen példa a civilizált és demokratikus világban, de utána még a parlament választja egy köztársasági elnököt. Nyilvánvalóan tisztességes ember ilyet nem fog vállalni, ráadásul azzal megalázva, hogy még csak meghatározott idejű mandátuma sincsen az illetőnek, mert majd, hogyha egy jövőbeni alkotmány, amit állítólag majd népszavazás fog megerősíteni, hatályba lép, akkor az ő tisztsége rögtön meg is szűnik. Ilyen értelemben megalázni a köztársasági elnököt, nem csak megkísérelni megalázni a hivatalban lévőt, hanem már előre megalázni azt, akit önök akarnak megválasztani, ez teljesen elfogadhatatlan, az államfői tisztséget gyakorlatilag megsemmisítik ezzel. Noha a magyar közjogban az államfői tisztség az elsősorban morális alapokon kellene, hogy álljon, ehhez képest önök előre is lehetetlen helyzetbe hozzák azt, aki ilyen tisztséget ezt követően vállalna. Eközben azt is látjuk, hogy lefejezik az alkotmánybíróságot, megválasztott, meghatározott idei mandátummal rendelkező bírákat nyugdíjaznak, visszameges hatályú az alkotmánymódosítás egésze, és a bírósági szervezetben pedig visszahozzák azt a rendszert, ami a kommunista diktatúra végéig volt, és a demokrácia szüntette meg. Éppen ezért azt kell, hogy mondjam, hogy az a lehető legkevesebb, hogy ettől a szavazástól mi távol maradtunk. Ugyan múlt héten nem volt itt, de a vitában több mint 11 órán keresztül a Fidesz és a KDNP képviselői a véleményüket kellő részletességgel elmondták, hogy ha abból bármit önök figyelembe vettek volna, akkor ez az alkotmánymódosítás nem sikerült volna ilyen gyalázatosra, úgyhogy legalább 8 óra volt ebből a 11 órából, mint a Fidesz és a KDNP képviselői beszéltek, ennél részletesebben, ennél hosszabban, ennél színvonalasabban egyébként egy ilyen színvonalatlan javaslat kapcsán nagyon-nagyon nehéz lett volna állást foglalni egy olyan politikai küzdelemben, amelynek mind a demokratikus volt, tehát mind a jogállam volt, tehát az önök döntései azok megszüntetik. Önök tudathasadásos állapotban vannak, kormányon vannak, kormányozni kellene, ehhez képest a Fidesz-KDNP-nek, a Fidesz azért ez a 17. év, hogy ellenzékben van a rendszerváltoztás óta, próbálnak tanácsot adni, hogy hogyan kellene viselkedni. Azt kérjük a kormánytól, és azt várjuk el a kormánytól, hogy a választási ígéreteket tartsa be, a jogállam és a demokrácia súlyos leépítésének útjáról forduljon vissza, és mindazt, amit tettek, tudniuk kell, hogy azért felelősséggel tartoznak, és senki olyat nem tett 1990 óta, mint amit önök tegnap. Köszönöm a figyelmet.
0: Tisza képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Schummer Orsolyának 5 perces időkeretben.
4: Házelnök asszony, köszönöm a szót, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Hát miniszterelnök úr nagyon sajnálhatja, hogy nem volt itt velünk múlt héten, mert így nem volt része abban, hogy az alaptörvény módosításának vitájában a Fidesz-KDNP obstrukciót szeretett volna alkalmazni, ami sajnos eléggé gyászos véget ért. Meglepő tapasztalat, hogy a nagymúltú politikusokat felvonultató Fidesz-KDNP már egy olyan nagyon rövid távú cél sem volt képes elérni, mint egyetlen ülésnapon a 0 kilométeres, tapasztalatlan tiszás képviselő kifárasztása. Ennél erősebb érv a mandátum szám korlátozása mellett azt hiszem senkinek sem kell. Tisztelt ellenzéki képviselőtársaink, valóban példátlan az, hogy Európában egy államfő megbízatását egyetlen mondattal megszüntetik. De sokkal inkább példátlan az a folyamat és az az állapot, ami kialakult Magyarországon. Ahogyan a sokat hivatkozott Helsinki Bizottság is fogalmazott, a jogállamiság helyreállításának érdekében igenis elfogadható a közjogi tisztségviselők elmozdítása. A Fidesz-KDNP kormányok 16 év alatt lebontották a jogállamot, és egy hibrid rezsimet építettek fel helyette, amivel látszólag ugyan fenntartották a demokratikus intézményeket, de kiüresítették és súlytalanná tették őket, teret adva egy teljes mértékben autoriter kormányzásnak. Tették ezt úgy, hogy a hatalom megszerzéséért és megtartásáért szívfájdalom nélkül átjátszották magánkézbe a nemzeti vagyont. Felszámolták a sajtószabadságát és a szabadpiaci versenyt. Manipulálták, megosztották, félelemben tartották és elszegényítették a társadalmat. Mindezt Orbán Viktor egyszemélyes vezényletével egy szűkkörű, elsősorban családtagokból és barátokból álló elit hajtotta végre, önök pedig tudatosan vagy öntudatlanul, tevőlegesen vagy csak hallgatással, de hozzájárultak ehhez. Végtelenül cinikus és álszent gesztus, hogy épp most és épp önök siratják azt a demokráciát, amit 16 évig eltemetve tartottak. És hogy mennyire egyetért ezzel a magyar társadalom, kérem, hogy vegyék észre, hogy a legkisebb nógrádi, zalai vagy békési településen is többen utcára vonulnak a Tisza hívó szavára, mint az önökére a 2 milliós Budapesten. A Fidesz-KDNP közös listájáról 2026. április 12-én 42 fő nyert országgyűlési képviselői mandátumot. Ők mind a mai napig így szerepelnek a Nemzeti Választási Iroda honlapján. Az önök szavazói egy olyan listára voksoltak a választás napján, ami úgy kezdődött, hogy első hely Orbán Viktor, második hely dr. Semjén Zsolt. Ezen a listán Pócs János, a 122. Szűcs Gábor, ahogyan miniszterelnök is említette, a 218. helyen szerepelt. A választók a lista első 42 helyére adtak felhatalmazást, Orbán Viktor azonban egyszemélyileg a választás után 4 nappal önkényesen rendelkezett arról, hogy a frakciót át kell szabni. Számos mandátumot nyert képviselőt pedig megfosztott a mandátum felvételi jogától. Önök most biztosan úgy érzik, és hát hallom is, hogy úgy érzik, hogy ezt meg kell cáfolniuk, azonban mindannyian tudjuk, hogy ez pontosan így történt. Orbán Viktor a szavazókat és a saját párttársait is cserben hagyva nem ült be a parlamentbe, viszont 25 olyan képviselőt juttatott be, akik se egyéniben, se listán nem nyertek mandátumot. Ők a legitimitásukat nem a szavazópolgároktól, hanem személyesen Orbán Viktortól kapták. Mint ahogyan Súlyog Tamás is Orbán Viktortól kapta a legitimitását, ő egy szükségmegoldásként megválasztott köztársasági elnök, aki szégyenteljesen és botrányosan megbukott előző elnök után lett megválasztva. Ettől persze még válhatott volna méltóvá a pozíciójára, de nem tette. Súlyog Tamás maga sem állt ki a csütörtöki tüntetésen saját magáért, úgy kellett felszólítani arra, hogy szót fogadjon és ne írja alá az alaptörvény módosítását. Az önök csütörtöki rendezvénye, és lezárom ezt a mondatot, sokkal inkább szólt Súlyog Tamás meggyőzéséről, mint bármi másról. Nyilvánvalóan ezt a nyomásgyakorlást szolgálta a helyszínválasztás is. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Tisztelt Országgyűlés, viszont válaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak.
1: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt ex-frakcióvezető úr. Tudja, kétféle ember van. Van az az ember, aki elmegy annélkül, hogy elköszönne, és van itt ön, aki pedig elköszön és itt marad. Úgy látszik, hogy még ilyen ex-lex, ilyen átmeneti állapotban van, de nem baj ez. Örülünk, ha itt van, látjuk, hogy levetkőzték a gyász színét mára. Hagy mondjak el önöknek valamit, amivel szeretném kezdeni. Tegnap ugye nem voltak itt, próbáltak megúszni dolgokat, próbálták elkerülni a szembenézést. Önök elfelejtettek még mindig önszemélyesen az összes képviselők bocsánatot kérni. Nem tőlem. Kátai Németh Vilmos miniszter úrtól, akit a vaksága miatt, a látás sérültsége miatt megaláztak, az önök által fizetett propagandisták, és nemhogy bocsánatot nem kértek, hanem még meg is erősítették. Takács Pétert olvass el, hogy mit reagált. Kedves fideszes képviselőhölgyek és urak, miközben önök a Sándor palota előtt a saját üldöztetésüket próbálták eljátszani, valamint tegnap itt a parlament előtt 100-120 emberrel, köztük képviselőkkel, eközben az önök propagandistája, Ábrahám Róbert egy nyilvános rendezvényen a vaksága miatt kigúnyolta Kátai Németh Vilmost, Magyarország szociális és családügyi miniszterét. Elmondom, lehet most is gúnyolodni, kedves Takács Péter, de inkább szégyelje magát. Hadd mondjak el önöknek valamit, amiért tegnap nem voltak itt bent, és próbálták elkerülni. Hadd mondjak el valamit Kátai Németh Vilmosról. 16 évesen veszítette el a látását. Később ügyvéddé vált, ugyanúgy, mint ön, ex-frakcióvezető úr, és én is. Harcművészként fekete övet szerzett, ellentétben velünk, ex-frakcióvezető úr. Önvédelmi kurzusokat tartott gyermekeknek, fiataloknak, gyengébbeknek. Családot alapított, és ma, akár tetszik ez önöknek, akár nem, a magyar embereket szolgálja. És újra elmondom, mert tegnap nem voltak itt, és nem voltak hajlandóak ezzel szembenézni. Egy teljes élet, évtizedes munkája, tudása, küzdelme és teljesítménye áll mögötte. Önök pedig mindebből egyetlen dolgot fogtak fel, az önök propagandistái és önök is, hogy ő vak, majd ebből próbálnak politikai sértést gyártani. Minden fideszes és KDNP-s képviselő tekintse kivételes, alig ha kiérdemelt megtiszteltetésnek azt, hogy ebben a házban Kátai Németh Vilmossal együtt szolgálhatja Magyarországot. Hadd mondjam el itt is az önök jelenlétében, miniszter úr, Vilmos, köszönjük, hogy itt vagy velünk, köszönjük, hogy a hazádat szolgálod, és köszönjük, hogy élesebben látod az emberség és az embertelenség, az igazság és a hazugság, vagy a becsület és a becstelenség közötti különbséget, mint a teljes, bukott Orbáni hatalom. Kátai Németh Vilmos miniszter úr, köszönjük, hogy példát mutatsz hazaszeretetből, köszönjük, hogy példát mutatsz az itt jelenlévő fideszes képviselőknek is emberségből, és köszönjük, hogy példát mutatsz minden fogyatékossággal élő honfitársunknak, fiataloknak és idősebbeknek. Köszönjük, még egyszer köszönjük, köszönjük. Tisztelt fideszes KDNP-s képviselő hölgyek és urak, talán önök nem tudják, ahogy Orbán Viktor sem tudta, hogy hány szegény sorsú gyermek él Magyarországon. Talán nem tudják, hogy a legutolsó népszámlálás szerint legalább 82 000 vak vagy gyengén látó ember él Magyarországon. Vajon mit üzen neki, kedves Hegedűs Barbara? Vajon mit üzen nekik a Fidesz, amikor egy vakembert azért tesz a gúny tárgyává, mert nem az önök oldalán áll? Vajon kedves Ócs János, mit hall meg ebből egy látássérült gyermek, aki most tanulja, hogy lehet-e helye a magyar társadalomban, és mit hall meg az a szülő, aki egész életében azért küzdött, hogy a gyermekét ne csak sajnálják, hogy ne nézzék le, és ne a fogyatékosságával azonosítsák. Azt tudom önöknek mondani, akár elfogadják, akár nem, hogy mi soha nem fogjuk egyetlen egy fideszes képviselő ember testét, betegségét, fogyatékosságát, származását, vagy életkorát politikai fegyverként használni. Vitázni fogunk a döntéseikkel, számon kérjük, vitázni fogunk a döntéseikkel, számon kérjük a felelősségüket, és feltárjuk, mit tettek az országgal. Az emberi méltóságuk még akkor is sérthetetlen marad, amikor ők a miniszterünktől ezt megtagadják. Éppen ezért mondom a Fidesz szavazóinak is, az új Magyarországon senkinek sem kell félnie attól, hogy a politikai véleménye miatt kevesebb embernek tekinti majd őt a saját hazája. És tudják, mi a különbség? Tudják, mi a különbség önök között és Kulcsár Krisztián között? Azon kívül, hogy ő letett valamit az asztalra, ellentétben önökkel, ő világbajnok, olimpiai ezüstérmes. Az a különbség önök között, hogy ő elnézést kért. Önök még egyetlen egyszer sem kértek elnézést. Szégyeljék magukat. Kedves.
0: Elnézést, miniszterelnök úr, meg szeretném kérni Pócs János képviselő urat, hogy kevesebbet kiabáljon. Jó, köszönjük szépen.
1: Kedves Rétvári Bence, még frakcióvezető úr, ön hivatkozott az antali örökségre. Láttam én is, hogy teátrálisan színházat játszva kimentek tegnap a temetőbe Antal József sírjához. De az nem annyira fontos, hogy én láttam, de látta Antal József családja is. És ellentétben önnel, Antal József családja és az Antal kormány még élő tagjai úgy gondolják, hogy senki nem sajátíthatja ki az antali örökséget. Tudom, hogy ez önöknek nem tetszik, a nemzethez tartozást sem sajátíthatják ki most már önök. Hadd olvassak föl önnek valamit, talán elkerülte a figyelmét, hogy miután tegnap eljátszották ezt a színházat kint, Antal József sírjánál, mit írt ki az elhunyt miniszterelnök fia, idősebb fia. A rendszerváltás első szabadon választott kormányának feje, mindannyiunk történelmi öröksége. Sírhelye nyilvános, annak meglátogatásától senkit nem lehet eltintani, ezt még a családja sem tehetné meg. Életműve az alkotmányosság, a szociális piacgazdaság, a feltétel nélküli nyugati elkötelezettség és a határon túli magyarok elkötelezett önérdek nélküli védelme mindannyiunk számára példamutató lehet. Nagyon sok politikus vehetett volna példát arról is, hogy a családi döntés értelmében nem kért kárpótlást az államosítások során elvett családi javakért, mert azt a magyar emberektől vette volna el, és a külföldi gyógykezelésének költségeit sem a magyar adófizetők, hanem a nyugati magyarok adományai fedezték. Mindig örülünk annak, ha ápolják az emlékét, ám méltatlan hozzá, ha a megemlékezés nem őszinte, hanem egy politikai színház része.

Kedves Torockai elnök úr, nem tudom, hogy pontosan miről beszélt, megint szendvicsekről, azt hiszem, hogy jól értettem. Azt tudom önnek mondani, hogy ez kevés lesz, mint 60 pusztán a magánpénz, amit ön itt előad. De mivel felszólított arra, és mivel korlátlan időkeret áll rendelkezésemre, hála a Fidesz által még annó elfogadott szabályoknak, felszólított arra, hogy a tegnapról beszéljek, a tegnapi döntésünkről beszéljek, nem tudom, az mennyivel jobb, mint a Fideszről, de akkor én élek ezzel a felhívással, és elmondom a éppen nem videózó Pócs Jánosnak, épp abba hagyta, meg a többi fideszes és KDNP-s képviselőnek, amiket tegnap elmondtam volna nekik, és tegnap föltettem kérdéseket, akkor nem tudtak rá válaszolni, mert valahol a folyosó és a büfé mosdó háromszögben tartózkodtak. Éppen ott gyászolták a demokráciát és a jogállamot, miközben a saját főnökük útban volt a South Forki Ranchre, Dallasba, nyilván valakinek a meghívására. Tudja, kedves ex-frakció vezető úr, én tényleg néha sajnálom az én egykori ex-politikai közösségem szavazóit. Tehát így megalázni őket, hogy 5 percenként kirakatni a havi 100 millió forintos közpénzt kapó Kaminski Fannival különböző fényképeket fekete-fehérben, fekete szívet, emojit, és közben elmenni a világbajnokságra meccset nézni, arról delirálni, hogy itt mekkora veszélyben van a haza, Szerintem egyetértünk. Igen, elmentem Törökországba, NATO csúcsra, senki nem hiányolta önöket, azt el tudom mondani. Nagyon jó volt a hangulat. Nem, mert 4 órás volt egyébként maga a csúcs, a plenáris ülés, így pontosan szemben ült velem Donald Trump, amerikai elnök, és nem láttam, hogy könycseppeket morzsolt volna el a szemében, és hiányolta volna önöket. Szóval visszatérve a tegnapra, tisztelt ex-frakcióvezető úr, szerintem egy dologban egyetértünk. Egy hajós kapitánynak mindig a parancsnoki hídon van a helye. Mindig felelősséget kell vállalni, de hívhatjuk labdarúgó edzőnek, és hát, ha így a maffia főnök jobban megérti. Főleg akkor ott van a helye, és főleg akkor az ő felelőssége az minden hajós kapitánynak, minden vezetőnek utoljára elhagyni a süllyedő hajót, főleg akkor, hogyha ő vezette Jéghegynek a hajót. Tudja, a kedves frakcióvezető úr, Orbán Viktor felelőssége lett volna, mint az egykor szebb napokat látott Fidesz párt elnökének itt lenni, kimenni mécses gyújtani, tüntetést szervezni, felszólalni, megerősíteni a még megmaradt politikai közösségét a hitében, nem Facebook posztokat kirakni, és elmenni Jockey Ewing nyomában mondjuk egy viszkit lehörpinteni, és aztán elmenni egy 5000 dolláros jeggyel a világbajnokság elődöntőjére vagy döntőjére. Szerintem szégyen, a legnagyobb szégyen, amit el

Ma is az az alkotmányos feladatunk, mint az ezer éves magyar történelemben, megvédeni az országot a külső fenyegetettségtől, fenyegetésektől, megvédeni a magyar polgárt a hatalmi önkénytől, megvédeni a közös vagyonunkat, az állam, a magyar emberek közös vagyonát a kifosztástól, megvédeni a választások szabadságát az állami titkosszolgálatok beavatkozásától, megvédeni az állam gondjaira bízott gyermekeket a bántalmazóiktól, és megvédeni az állam intézményeit attól, hogy egy választáson megbukott párt, jelesül a Fidesz, a saját hatalmának átmentésére használja őket. Az Orbán rendszer tisztelt ex-volt frakcióvezető úr 16 éven át, de az utolsó években bizonyosan ennek teljesen az ellenkezőjét tette, és ezt ön is tudja, nem véletlenül mondott le tegnap. Mindenki tudja, hogy amit indoknak mondott, az nem állja meg a helyét, hiszen ennyi erővel tulajdonképpen senki nem lehetne frakcióvezető a Fideszben, és nem lehetne Rétvári Bence sem frakcióvezető a KDNP-ben. Én önt már az elején felszólítottam, önt sokkal különb embernek tartja egyébként Magyarországon sok mindenki, mint az ön körülött ülő vagy mögött ülő emberek. Önnek már rég nem kellett volna részt venni ebben a színházban, szerintem nem is jó szántából tette, és örülök annak, ha kicsit későn is, de miközben a maffia főnök a repülőn ült, összeszedte a bátorságát, és kilépett ebből a maffiából. Jó pihenést kívánok önnek, lesz mit kipihenni. Orbán Viktor úgy tekintett az alaptörvényre, mint a Fidesz működési szabályzatára, vagy határidőnaplójára, és ennek megfelelően írta bele, hogy kit kell éppen gyűlölni, kit kell pozícióba tenni, helyezni, hogy kell a közvagyont nem közvagyonná tenni, lenyúlni, ön is dolgozott ezen szerintem sokat. A magyar nemzet elárulása lenne, kedves ex-frakcióvezető úr, ha nem nyúlnánk, vagy nem nyúltunk volna ehhez az alaptörvényhez. Hiszen ez az önök által felépített magyar Cosa Nostra alap dokumentumává vált. Az, hogy önök kezdettől fogva tudatosan, elszántan rendszert építettek Orbán Viktor uralkodása köré, mögé, alá, felé, ez nem egy fantázia. 2010. június 14-én elfogadták a Nemzeti Együttműködés vagy Együttbűnözés nyilatkozatát. Önök beszéltek ott új társadalmi szerződésről, ön is beszélt szavazófülkékben végrehajtott forradalomról, és önök adtak is egy nevet ennek a rendszernek. Maguk mondták ki, hogy Magyarországon 2010-ben új rendszer kezdődött. Mi pedig 16 év után ezt komolyan vesszük, ezt a beismerést. Az Orbán rendszer lényege, tisztelt ex-frakcióvezető úr, mindenki számára világossá vált, az utóbbi években bizonyosan egyetlen ember akarata alá rendelték a parlamentet, az ügyészséget, az alkotmánybíróságot, a közmédiát, az állami vagyont, a gazdasági lehetőségeket és magát az alaptörvényt is. Önök olyan országot rendeztek be, amelyben egyetlen ember akarata lett a törvényhozás eredője. Egyetlen ember baráti köre és családja lett az új gazdasági elit, és egyetlen ember politikai túlélése lett az állam legfontosabb feladata. Kedves ex-frakcióvezető úr, Magyarország, a magyar emberek április 12-én erre a rendszerre mondtak egy nagyon határozott és hangos nemet, és a Tisza ennek a rendszernek a lebontására kapott világos, több mint kétharmados felhatalmazást. Ennek a rendszernek, kedves képviselő hölgyek és urak, nem csak alkotmányos ára volt, súlyos emberi ára is lett. Csak 2024-ben 41.300 magyar állampolgár hagyta el az országot, és minden magyar családban vannak testvérek, gyermekek, barátok, unokák, akik Londonban, Bécsben, Berlinben vagy más veszélyes helyen távolabb próbálnak új életet kezdeni. Közülük sokan nem Magyarországtól akartak elszakadni természetesen, hanem egy olyan országtól akartak egy kicsit távolabb kerülni, olyan országot akartak elhagyni a gyerekeikkel, amilyen országot önök Magyarországról próbáltak csinálni. Vajon hány embert tettek tönkre önök állami eszközökkel azért, mert mást gondolt, kedves Máté Zsuzsa.

0: Zsanna képviselőasszony, vajon hány embert tettek tönkre, mert mást gondolt? Vajon hány embert tennének ma is tönkre, ha önök lennének hatalmon, mert kérdezni mert tüntetni mert, vagy nemet mondott önöknek? Hány embert neveztek önök, kedves frakcióvezető úr, hazaárulónak? Pusztán azért, mert érdekelte őket, hogy mire költik a közös pénzünket. Hány tanárt, köztisztviselőt, vállalkozót, újságírót, bírót, művészt, rendőrt, egyszerű magyar állampolgárt kényszerítettek választás elé, a megélhetése, a munkája, vagy a lelkiismeretek között. Közben persze Matolcsi György, Orbán Viktor egykori minisztere, jó barátja, 12 éven át jegybank elnöke alatt sok 100 milliárd forint sorsa tűnt el, vált átláthatatlanná, és a nyomozás csak 2025-ben indult meg, addig Polt Péter ügyészsége semmilyen érdemi felelősségre vonást nem kezdeményezett, tétlenül nézte végig közpénz 100 milliárdok ellopását. Ugyanaz a Polt Péter, akire most itt önök hivatkoznak, akinek ma az Alkotmánybíróság elnökeként az alkotmány felett kellene őrködni. Ne bolondozzunk már, kedves ex-frakcióvezető úr. Pontosan annyira aggasztja a mostani Polt Pétert a magyar alkotmányosság sorsa, mint az ex-Polt Pétert érdekelte a Magyar Nemzeti Banktól, a magyar emberektől ellopott 100 milliárdok sorsa. Kedves hölgyeim és uraim, tisztelt képviselőtársaim! Tegnap nem tudták megválaszolni, de talán ma lesz rá lehetőségük. Tényleg nem hagy minket nyugodni egy pár kérdés. Önök április 12-e után, a történelmi vereségük után, a Tisza történelmi felhatalmazása után mégis mit gondoltak? Önök tényleg azt gondolták, hogy Sulyog Tamás az április 12-i rendszerváltás után majd üldögél még 3 évet a Sándor palotában? Mintha mi se történt volna? Azt gondolták, semmi nem történik. Elfelejtik a magyar emberek, hogy cserbe hagyta a nemzetet a legnehezebb időszakokban a köztársasági elnök. Azt gondolták, hogy ezt rögtön el fogják felejteni a nyár végére a magyar emberek? Önök tényleg komolyan azt gondolták, hogy a magyar emberek soha nem látott részvétele, választási részvétele mellett azért küldték el Orbán Viktort, nem Dallasban, azért küldték el Orbán Viktort és a kormányát, hogy aztán minden úgy maradjon tovább, mint ahogy ő elrendezte. Azt gondolták tényleg, ex-frakcióvezető úr, Balla György képviselő úr, 218. helyezett kedves képviselő úr, tényleg azt gondolták, hallom, önök harcolnak most a frakcióvezetői pozícióért, tényleg azt gondolták, hogy a kormány ugyan leváltható, de érinthetetlen marad minden ember, minden kinevezés, minden akna, amelyet a vereségük esetére beépítettek az államba. Nem akartam megsérteni Hegedűs Barbarát, mert tudom, hogy ő is kandidál Torockai László mellett. Azt gondolták. Most jöhetnek a személyes megtámadtatásra szókérések, ahogy szokták. Azt gondolták, hogy a Fidesz kormányozhat, amikor nyer, és tovább uralkodhat a körülbástyázott intézményeiben, amikor történelmi vereséget szembe. Tényleg ezt gondolták? Frakcióvezető úr, azt gondolták talán, hogy ugyan a választók kimondhatják még, hogy elég volt, de a Fidesz emberei majd eldöntik, hogy ez a mondat mit is jelent. Azt gondolták, hogy majd Sulyog Tamás vagy Orbán Viktor eldöntheti, hogy mit is gondoltak a választók. Kedves képviselőtársaim, lehet bohóckodni, akár a Sándor palota előtt, akár máshol. Lehet velem itt a parlamentben vitatkozni, ahogy tegnap is elmondtam, csak nem hallották, ez nem nagy bátorság. De ha már úgyis szabad emberré vált több évtized után az ex-frakció vezető úr, akkor most több lesz a szabad ideje. Én azt javaslom, hogy jöjjön el velem, látogassuk meg mondjuk azt a cigány honfitársunkat, aki elvesztette a közmunkáját, és minden egzisztenciáját azért, mert annó nem a Fidesznek gyűjtött ajánlásokat, aláírásokat. Kedves Gergő, beszélgessünk vele az önkényről, vagy látogassuk meg közösen azt a matematika tanárt, akinek 2 évtizedes pályafutása, hivatása tört kerékbe, mert polgári engedetlenségbe, pontosan tudod mi az, nem tartott meg néhány tanórát. Beszélgessünk vele arról, mit tanultak vajon az ő diákjai az Orbán rendszer alatt az önkényről. És ha még marad egy kis időd, látogassuk meg annak a rendőrkapitánynak a hozzátartozóit, akik a Hódmezővásárhelyi Lázár újság a Promenád 24 lejáratása miatt veszítették előtt. Nézzünk az ő szemükbe, és beszélgess velük az önkényről. Nézzünk annak az édesanyának a szemébe közösen, akinek a 17 és 14 éves gyerekeinek könnygázt fújtak a szemébe, pusztán azért szemükbe, mert ellenetek tüntetett. Utána jöjjünk vissza közösen ebbe a gyönyörű házba, állj itt ki, és nyugodtan mondd el, hogy ti az önkény ellen tüntettek ma. De azt kérem, hogy azok előtt ne játsszátok el az üldözöttet, akiknek az életét valóban tönkretettétek. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Tisztelt Országgyűlés, folytatjuk a napi rend előtti felszólalások sorát. Torockai László a Mi Hazánk frakcióvezetőjének felszólalásával, melynek címe Teljes kontroll lesz. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony. Miniszterelnök úr, önnek szakemberre van szüksége, hogy feldolgozza a Fidesszel való kapcsolatát, de minket ebből hagyjunk ki, nagyon kérem. Tehát ne kínozza a Mi Hazánk mozgalom frakcióját azzal, hogy másodjára kellett végighallgatnunk, amit tegnap már elmondott. Én persze megértem, hogy nem tud szabadulni a Fidesztől, hiszen az az alaptörvény, amelyet olyan hosszasan kritizál, azt az alaptörvényt 2011-ben fogadta el az Országgyűlés, ugyanúgy visszaélve a kétharmaddal, hogy most önök élnek vissza a kétharmaddal, és utána ön még 13 évig. Nem csak, hogy ott volt a Fideszben, hanem különböző igazgatóságokban, meg felügyelőbizottságban ült és vette föl a 6-7 millió forintot. Tehát biztos, hogy ez nehéz lehet önnek földolgozni ezt a 13 évet, ezt megértjük. De kérem, hogy forduljon a szakemberhez, és ne kínozzon minket, de főként ne kínozza a választópolgárokat, a honfitársainkat azzal, hogy 20-akárhány percen keresztül beszélt megint Jockey Ewingról, Kapitány István miniszter úr is biztos sokat tud erről mesélni, meg hogy Orbán Viktor mit csinál Jockey Ewing farmján, de minket ez nem érdekel, sokkal inkább érdekelt volna, hogy mondjuk válaszoljon arra, amit az előbb elmondtam, mert arról a kontrollról szeretnék most is beszélni, aminek része az, hogy önök lebontják a jogállamot, és még mindig visszatérek azokra arra a bizonyos szerződésre, amit a Rogán Antal egykori háttérintézménye, ugye a Nemzeti Rendezvény szervező ügynöksége kötöttek is, ugye a Tisza párt rendezvényigazgatója érdekeltségébe tartozó céggel kötötték, és tudja miért fontos ez? És persze értem én, hogy önnek a nettó 705 ezer forint az nem egy nagy összeg. Azt is elmondta, a honfitársaink örültek volna ennek, és lehet, hogy önnek igaza van, hogy én nem tudok jól szendvicset készíteni, de rengeteg honfitársam biztos, hogy szívesen megcsinálta volna. De tudja, mi az igazi nagy probléma ezzel? Nem csak az, hogy ön eljátsza a jakubinust, aztán ilyenkor kibújik önből, hogy valójában ki is ön, mert nem tartja a nagy összegnek azt a 700 ezer forintot, de önök ezzel szembe köpték a korábbi elveiket, ígéreteiket. Hiszen ezzel kezdték a kormányzást. Mi lesz itt 3 év múlva, amikor már nem emlékeznek arra, hogy miket mondtak jakobinusként itt a kampányban, hanem már ezzel kezdik rögtön a kormányzást. És hogyha beszélt volna ebben a 23 percben mondjuk fontos lényegi kérdésekről, és mondjuk nem olyanokat hallottunk volna akár ön előtt a Tisza párt soraiból, hogy most micsoda sajtószabadság lesz, hát a sajtó, a média kb. 93%-a jelenleg, aki meg fog még maradni, az önöket fogja támogatni, a közmédiát pedig az RTL korábbi vezérigazgató helyettesére bízták, hát gratulálok politikailag, biztos nagyon elfoglatlan, objektív lesz majd a média helyzete Magyarországon. De beszéljünk például olyan konkrétumokról, hogy önök számára vajon az a nagy jogállamiság meg demokrácia az mennyire lehet fontos akkor, amikor rossz helyre küldték azt a 7 rendőrt. Rossz helyre küldték a 7 rendőrt. A 7 rendőrt Valószínűleg, ha nem tévesztik el a házszámot, akkor Matolcsi Ádámhoz kellett volna küldeni. Ehelyett Szakács István influencerhez küldték hajnali órákon. És láttam, hogy az előbb, amikor a KDNP frakció vezetője ezt szóba hozta,

0: nemesebbre vágyó emberek fognak szemlesülve és kiábrándultan állni az önök romjai felett. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony. Azon gondolkodom, hogy vajon van-e önöknél ilyen farizeus képző, mert annyira profi művelik ezt a dolgot, hogy biztos, hogy valami professzionális képzést kapnak. Hát nem vitehetünk arról, a képviselő azt mondja, hogy a trógerek valóban repkednek önök körül, elég sokan vannak. De ha már építkezésről beszélt, beszéljünk szerintem a lényegről. A jövőről beszélt, hogy a képviselő társaimhoz szólt, hogy közösen kéne építeni az országot. Valóban. Ezt várjuk el önöktől és a magyar választók is. És mit tettek önök, miatt itt ültek, 2 hónapot itt ültek, kint voltak? Önök leszavazták az uniós 1000 milliárdokat. Pontosan azt szavazták le, azt a 6000 milliárd forintot, amit korábban nem tudtak ellopni, most a Tisza frakció végre hazahozza nagy munkával, a Tisza kormány hazahozza nagy munkával a magyar embereknek, amiből az önök által, az ön által említett utak épülhetnek, kórházak felújításra kerülhetnek, szigetelési programok elindulhatnak, kis és közepes vállalkozókat támogathatunk, beindíthatjuk a magyar gazdaságot, egy szóval fejlődhet az ország. És itt lett volna önöknek lehetőség, a lehetőség önnek, mint új képviselőnek, hogy eltávolodva a trógerektől, végre egyszer a hazája mellé álljon, és megszavazza ezt a lehetőséget, amit mi kitárgyaltunk, és ön leszavazta. Ön nem volt itt, amikor meg kellett volna szavazni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal megalapítását, Európa legerősebb korrupció ellenes intézményét. Ön ekkor sem állt a hazája mellé. Mi azt várjuk, tisztelt képviselő asszony, hogy valóban dolgozzunk közösen, építsünk közösen jövőt, és egy sokkal élhetőbb, emberségesebb és működőbb országot. 10 milliárd euró vált például múlt héten kifizethetővé Magyarország számára. Lehet, hogy önöknek ez kevés, nem a 700 ezer forint, amiről Torockai elnök úr beszélt, ez rengeteg pénz, ebből rengeteg fejlesztést tudunk majd megvalósítani. Szerintem egyetértünk abban, hogy a közösbe befizetett pénzeket a közös célok megvalósítására kell felhasználni. De tudja, ezek azok a pénzek, amelyeket nem Tiborcz Istvánnak, vagy Matolcsi Ádámnak, vagy Orbán Ráhelnek fizettek be a magyar adófizetők, vagy az európai adófizetők, hanem pont működő kórházakra, járható utakra, közintézményre, tiszta tömegközlekedésre fizették be. És beszélt ön a fideszes múltról, meg hogy ez eleve elrendeltetette, rossz rendszernek épült, meg felemlegette az én múltamat is. Nem, szerintem talán nem annak indult. Legalábbis sokan hittük, ön is, meg sok magyar ember itt a házban hitt abban 2010 környékén, hogy ez egy jó rendszer lesz. Hittünk abban 2010-ben, hogy valódi változás lehet a korrupt, szociál-liberális kormány után. Elhittük azt a maszlagot, amit beadtak nekünk a maffia főnök és a stábja, hogy egy polgári, fejlődő, békés Magyarországot fognak építeni, a magyar emberek érdekében fognak kormányozni. Kaptunk helyette, tudja mit kaptunk helyette, képviselőasszony? Választókerületi kiskirályokat, néhány ott ül most is ön körül, minden szinten lemaradó magyar gazdaságot, gyűlöletkeltést, gátlástalan megosztást. Ezt kaptuk, és csodálom, hogy önnek ez nem fekszik meg a gyomrát. 16 éven keresztül az a frakció, az a hatalom, ahova most ön beült, szinte jó érzékel, mint annó Martonyi János, 16 évig magyar embert uszított a magyar emberek ellen. És még van egy kis időm, hagyd mondjam el, hogy a Mercedes gyár, Mercedes a saját pénzét hozta ide, elmondta nekem tegnap a globális vezetőjük, nem az Orbán kormánynak, vagy Szijjártó Péternek köszönhető, pont annak ellenére jöttek ide, hogy az önök kormánya volt, és szerintem ők is felszabadultan érzik magukat, hogy lesz egy kiszámítható szabályozás, és nem fognak táskás emberek járni a magyar vidéken, és visszakérni a kapott állami támogatás 20 vagy 30%-át, vagy néha 50-et. Lehet, hogy ön még mindig idolként hivatkozik Áder Jánosra, de a magyar embereknek egyáltalán nem tetszik az, hogy egy olyan köztársasági elnök, akiről azt se tudják, hogy mit csinált 10 éven keresztül, azon kívül, hogy horgászott, 25 milliárd forint közpénzt költött el, még a választások előtt is az ő általa gründolt, meg a haveri kör által gründolt alapítvány 6-7 milliárd forint közpénzt kapott, tisztelt képviselő asszony. Szerintem azt se tetszik nekik, hogy 2 milliárd forint közpénzért újítatott föl magának egy villát a Béla Király úton, még a normafa törvényt is megváltoztatták, hogy nagyobb területet, zöld területet,

0: a Budapest körüli körvasút, több százmilliárdos, ezer milliárdos ügyek. Van, ahol 20%-ot loptak el, van, ahol 80%-ot loptak el, van, ahol négyszeres túlárazás van. És ezek jönni fognak. Az igazságügy elé fognak kerülni. Büntetőjárások lesznek, tisztelt képviselő úr, és ezeket a pénzeket... Ezeket a pénzeket a magyar emberektől, a magyar gyermekvédelemben nevelkedő gyerekektől, a magyar gyerekek asztaláról, nehéz sorsú honfitársainktól lopták el, a magyar kórházakból, a magyar iskolákból, a bezárt vasút vonalakból, amiket önök bezártak. Ezeket onnan lopták el, ezek nem így lettek ezek a pénzek. Ez a magyar emberek pénze volt, ön nem hozta haza, ön gyáva volt, mint egy egykori SZDSZ-es odaállni Orbán Viktor elé, és felszólítani, hogy hagyja abba a korrupciót. Ő gyáva volt megkötni, elvégezni ezt a munkát. Tudja, mi van a tanácsi közleményben? Miket vállalt Magyarország? Korrupcióellenességet, átláthatóságot, független igazságszolgáltatást. Jelentenek ezek a szavak, ezek a kifejezések bármit? Ez önnek egy magas ár? Az uniós ezer milliárdokért, kedves képviselő, szerintem mindenki jobban jár ebben az országban, ebben a házban, ha ő továbbra is inkább Moldova Györgyöt olvas, vagy akár Alexander Milnét, a Micimackót, Németh Balázsa. Köszönöm szépen.
1: Napi rend előtti felszólalásra jelentkezett Bódis Kriszta, a Tisza képviselője, az Orbáni önkényuralom hamis adatai címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! Az Orbáni önkényuralom védelmezői az ellenzék padsoraiból folyamatosan olyan képet próbálnak festeni az intézkedéseikről és a magyar valóságról, amely nem csak hamis, de egyenesen sértő, arra a több millió magyar emberre nézve, aki nap mint nap a puszta megélhetésért küzd. Egyetértek azokkal a szakértőkkel, akik az Orbán rezsimet információs, önkényuralmi rendszerként írják le. Az Orbán kormány azért tudta 16 évig megtartani a hatalmát, mert rendszer szinten eltorzították, önkényesen leuralták a valóságot, meghamisították a statisztikákat, manipulálták az információkat. Sajnos ez a dezinformációs működés egy kormányváltással nem múlik el. Nap mint nap tapasztaljuk, hogy a Fidesz-KDNP azt a hamis valóságképet súlykolja, amit saját maga talált ki. Nézzük a szegénységi mutatókat. Önök előszeretettel hivatkoznak az Európai Unió úgynevezett Tarope mutatójára, amely a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatát mutatja. Milyen csodálatos mérőszám ez a korábbi kormánypárt számára. Lehet úgy magyarázni ezt a mutatót, hogy Magyarország nem a legszegényebb ország az Európai Unióban, hiszen Németország és Luxemburg is szegényebbnek számít hazánknál ez szerint. Azért ez józan paraszti észre is elég hihetetlen, nem véletlenül. Ugyanis ezek az adatok nem az életszínvonalat mérik, hanem azt, hogy egy adott országban hányan élnek a saját országuk jövedelmi viszonyaihoz képest szegénységben. A jövedelmi szegénységi küszöb minden országban a nemzeti medián jövedelem 60%-a. Ezért egy német és egy magyar arope érték közvetlen összehasonlítása enyhén szólva félrevezető. A valóság ugyanis az, hogy amíg 2025-ben a magyar medián nettó kereset 427.500 forint volt, addig ugyanebben az időszakban Németországban 3.000 euró, vagyis több mint 1,2 millió forint. Ez azt jelenti, hogy a német medián jövedelem közel háromszorosa a magyarnak. Vagyis előfordulhat, hogy valaki Németországban statisztikailag a szegénységi küszöb alatt él, miközben a jövedelme magasabb, mint egy magyar dolgozó teljes medián bére. Van azonban egy nemzetközi mérőszám, ami a tényleges egyéni fogyasztás mérőszáma. Ez tényleg a valóságot mutatja, és a valóság az, hogy Magyarország az EU sereghajtói között van. Szalai képviselő asszony sűrű fideszes brüsszelezés ellenére is valamiért szeret európai uniós mérésekkel előhozakodni. Azt állítja, hogy az Eurostat szerint sem vagyunk az unió legszegényebb országa. Csak hogy az Eurostat a Magyar Központi Statisztikai Hivatal adataiból dolgozik.

0: márpedig éppen a KSH szegénységi statisztikái körül robbant ki olyan szakmai botrány, amely szerint az elmúlt évek adatai torzíthatták a valóságot. Nem véletlen, hogy az Eurostat adatainál külön jelölik, hogy a magyar adatok megbízhatatlanok. Akkor most térjünk vissza ahhoz a nemzetközileg használt mérőszámhoz, amely a tényleges egyéni fogyasztást méri, vagyis hogy mennyi árut és szolgáltatást vesznek igénybe az emberek valójában. Igen, e szegénységi mutató szerint állunk az utolsó helyen az Európai Unióban. Erre a Fidesz-KDNP pacsoraiban az a válasz, hogy azért fogyasztunk keveset, mert a magyarok megtakarítanak. Tisztelt ház! Ez Mészáros Lőrincre talán igaz, ő valóban megtakarít. Az átlag magyar azonban örül, ha él. Az Egyensúly Intézet reprezentatív hiteles képet nyújtó szegénység kutatásai is azt bizonyítják, hogy a magyarok több mint negyede nem tudnak kifizetni egy 100 000 forintos váratlan kiadást. Azaz több mint 2 millió magyarnak egyáltalán nincs 100 000 forint megtakarítása sem. További 35%-nak komoly problémát okoz egy ekkora hirtelen kiadás. A magyarok közel fele, kevesebb mint 300 000 forint saját bevétellel rendelkezik havonta. A valóság az, hogy a magyarok közel harmada a megélhetési küszöb alatt vagy annak határán él. Vagyis nemhogy nem tud megtakarítani, de alig tud megélni a fizetéséből. Korábban a civil munkám során nap mint nap tapasztaltam ezt. A számok mögött gyerekek arcát látom, akik hideg lakásokban éhesen hajtják nehéz álomra fejüket. Mégis fontos, hogy tisztában legyünk torzítások nélkül számszerűen, mi az a valóság, amit örököltünk. És ígérem, hogy mi az igazat mondjuk, nem csak a valódit, hogy a költőt idézzem, aki sose lódít. Ígérem, hogy mi nem hazudjuk el az adatokat. Mérni fogjuk azt is, hogy hány szegregátum, szegénytelep található Magyarországon. Utolsó adat ezzel kapcsolatban 2011-es. 1384 szegénytelepet számoltam. De ismétlem,
1: kérem,
0: a számok emberség nélkül mit sem számítanak. És akkor újra József Attilát idézem, tisztelt képviselőtársaim. Maradjunk szabadok, kedvesek, s mind ember, mert az egyre kevesebb.
1: Mellaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony, köszönjük szépen a gondolatait, és köszönöm itt személyesen azt, hogy ön volt talán az első, aki nekem is megmutatta a magyar vidéken, a legnehezebb sorsú magyar vidéken, hogy mindig emberek, adott esetben gyerekek vannak ezek mögött a számok, ezek mögött a kartoték adatok mögött, amelyeket persze lehet meghamisítani, ahogy az előző kormány csinálta, lehet figyelembe nem venni, lehet nem ismerni, ahogy az előző miniszterelnök volt például a szegénységi mutatókkal, de ezek mögött, az adatok mögött emberek vannak. Talán semmi nem adott a mi politikai közösségünknek annyit, mint az országjárás, több száz település meglátogatása, az emberek szemébe belenézés, kézfogás, őket meghallgatni a problémáikról, a javaslataikról. Én rendkívül büszke vagyok arra, hogy Bódis Kriszta az első pillanatban a politikai közösségünk mellé állt, és köszönöm és hálás vagyok azért, hogy azt a rengeteg gyalázkodást, azt a rengeteg alantas, gusztustalan, embertelen vádat el tudtad viselni, amit az itt ülő emberek is szórtak rád, akik most jó farizeusként rajtunk kérik számon a hangnemet. Köszönjünk, hogy kibírtad anyaként, nőként, emberként ezt a rengeteg vádat és rengeteg mosolyodat. És talán éppen itt lenne az ideje, mondjuk személyes megtámadtatás címén, kedves képviselő hölgyek és urak, hogy valamelyikük fölálljon, akár a most éppen telefonozó Takács Péter, és bocsánatot kérjenek Bódis Krisztától azért a rágalom hadjáratért, amit közpénz milliókért, milliárdokért folytattak ellene, és próbálták megalázni. Én köszönöm szépen a közösségünknek, a sok millió magyar embernek, hogy kiálltak melletted, hogy kiálltak mellettünk. Köszönöm a Tisza-szigeteknek, hogy példát mutattak több mint két éven keresztül emberségből, hogy ott voltak az árvíznél, ott voltak a szegény családoknál, ott voltak, miközben önök itt a lopásokról szavaztak, amikor tűzifát kellett vinni -20 fokban. Köszönöm az egész közösségünknek, és azt üzenem minden Tiszásnak, minden Tisza-szigetnek, hogy augusztus 20-án találkozunk Budapesten egy nagy országos találkozón. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, 4 képviselőtársunk jelzett személyes érintettség okán szótkérést. Tisztelettel emlékeztetem Önöket, hogy a személyes érintettség miatti felszólalás arra szolgál, hogy a saját személyüket érintő, közvetlenül érintő felvetésekre reagáljanak. Kérem, hogy ne fogalmazzanak meg ennek során új politikai véleményt, vagy ne kezdjenek új érvrendszer ismertetésébe. Kérem, hogy ezzel tiszteljük meg az Országgyűlés rendjét. És most megadom a szót Németh Balázs Lajosnak 2 percben.
3: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Az önök miniszterelnöke azzal vádolt minket kollektíven, így személyesen engem is, hogy bármikor sértő kijelentést tettem volna a kormány egyik tagjára a testi fogyatékossága miatt, a miniszterelnök hazudott velünk kapcsolatban, és így személyesen velem kapcsolatban is. Soha nem tettem egyetlen egy emberre sem sértő kijelentést, sem a testi, sem a szellemi fogyatékossága miatt. Ön hazudott ebben az ügyben, önök hergelnek, hisztiznek ebben az ügyben vasárnap óta. Azért vasárnap óta, mert vasárnap lett meleg az ön számára a török luxus nyaralással kapcsolatos híreknek a nyilvánosságra kerülése. Akinek itt elszámolni valója van ebben a házban a képviselők közül, az Kulcsár Krisztián képviselő úr, illetve Tóth Norbert. Kulcsár Krisztián az, aki itt a házban az édesanyját szitta egy fideszes képviselőnek, a Tóth Norbert képviselő kollégája pedig apró kis kopasznak nevezett egy újságírót. És ha ön így a listákról le tud húzni embereket, azt mondta, akkor húzza le a listáról Kulcsár Krisztiánt és Tóth Norbertet a képviselők közül a Tisza frakcióból. Köszönöm szépen.
1: Megadom a szót Pócsi János képviselőnek 2 perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen, elnök asszony. Magyar Péter miniszterelnök úr azzal vádolt meg itt a nagy nyilvánosság előtt, hogy akkor videóztam, amikor éppen nem videóztam. Kedves miniszterelnök úr, mindig minden szavamért és minden tettemért vállalni fogom a felelősségem. Akkor is, ha videózok, akkor is, ha mondok valakit. Ha egyszer előfordul, hogy egy képviselőtársamat letrógerezem, akkor elnézést fogok kérni. Ha egyszer előfordul velem, hogy egy női képviselőtársamnak az édesanyját emlegetem, akkor pedig le fogok mondani. Ha egyszer nem videóztam, akkor nem videóztam. Kedves miniszterelnök úr! Kedves miniszterelnök úr, szeretném önnek megmutatni... Kedves miniszterelnök úr, szeretném önnek megmutatni...
1: Elnézést, Pocs képviselő úr, elnézést. Igen, egy perc szünetet szeretnék elrendelni, amíg elvégzik a felvételeknek az elkészítését. Jó, köszönöm szépen.
4: Szeretnék visszatérni rá, elnök asszony. Miniszterelnök úr, akkor, amikor ön azzal vádolt, hogy videóztam, akkor nem videóztam, hanem egy üzenetet olvastam el.

0: Most
1: nem határozatképes
2: szerintem. A fotót közben, hogy kivel beszélsz, hogy ki
3: és aki háttal ül, ki?
1: Nem tehet az egy percig.
3: Hát ki háttal?
4: Szavazás.
3: Bocsánat, ki az, aki háttal ül?
5: Még volt egy kis ideje befejezni a hozzászólását, akkor folytathatjuk. Jó, köszönöm. A személyes érintettségét még nem telt le a 2 perc, amikor szünetet rendeltem el, úgyhogy most folytathatja még a hozzászólását.
2: Köszönöm, elnök asszony. Azt szerettem volna elmondani, hogyha Magyar Péter nem kap idegrohamot és nem vonul ki a teremből, bár látszik, hogy azt is elértem, hogy én tudtam kikergetni a tisztásokat a parlamentből. Azt szeretném így már csak az elnök asszonynak tisztelettel mondani, kedves elnök asszony, bármikor bármit teszek vagy mondok, tessék elhinni, vállalni fogom érte a felelősségét. Hogyha egyszer egy képviselőtársamra azt mondom, hogy tróger, akkor bocsánatot kérek és lemondok. Ha egy képviselő nőre az édesanyját emlegettem, akkor vállalni fogom a felelősséget, bocsánatot kérek és azonnal lemondok. A jelenlegi felszólalásomban azt szerettem volna kikérni magamnak, hogy Magyar Péter nagy nyilvánosság előtt azzal vádolt, hogy akkor videóztam, amikor nem videóztam. És ebben az esetben nem videóztam egyáltalán, hanem egy SMS üzenetet olvastam el. Csata Székely Attila, Gyergyóról az Anna panzióból küldte miniszterelnök úrnak az üdvözletét, a születésnapi bulijáról hiányolta. Ezt az üzenetet kaptam, és az adott pillanatban nem videóztam. Köszönöm szépen.
5: Most megadom a szót Hegedűs Barbara képviselőasszonynak 2 perces időkeretben.
6: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, és személyes érintettség miatt kértem szót, mivel több alkalommal is megnevezett miniszterelnök úr, de valójában átvitt értelemben megnevezte több ezer honfitársunkat is, hiszen úgy fogalmazott, hogy bohózkodás volt a Sándor palotánál. Nekem az lett volna a kérdésem, ha bent maradt volna Magyar Péter miniszterelnök úrhoz, akkor ez alapján úgy gondolja, hogy azok a magyar állampolgárok, akik kimentek a Sándor palota elé tüntetni a köztársasági elnök mellett és a magyar demokrácia, ők bohózkodtak, azok a magyar állampolgárok, akik kimentek a Sándor palota elé bohózok, akkor ő szerinte úgy gondolom, hogy a tisztelet kultúráját valóban egyetértünk, hogy itt a parlament falain belül kellene elkezdeni, itt kellene példát mutatnunk, ez lenne a kérdésem, hogy akkor ő szerinte ez a példamutatás. Köszönöm szépen.
5: Megadom a szót Szalai Piroska képviselőasszonynak 2 perces időkeretben.
7: Köszönöm a szót, elnök asszony. Bódis Krisztina képviselőtársunk említette, hogy én nem megfelelő számokat hozok ide a parlamentbe. Szeretném még egyszer elmondani, hogy az Európai Unió hivatalos mérése szerint, amit egyébként az uniós pénzek hazahozatala mögötti stratégiába is használni kell, kötelező indikátor az AROPE. Az AROPE indikátorral 2010 és 2024 közötti időszakban egy Európai indikátor szerint 1.300.000 magyar állampolgár került ki a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatából. Ez az indikátor 15 mutatót mér. A 15 mutatóból egy az, amit a képviselőasszony említett, amelyik a medián jövedelem, nem keresett, hanem jövedelemhez méri az a társadalom jövedelem szintjét. A másik 14 mutatóban számos nélkülözési mutató is van. Van például olyan, amit ő is említett, csak hogy nem a hivatalos számot említette, az, amelyik azt mondja meg, hogy a váratlan kiadást finanszírozni nem tudók aránya mennyi. A váratlan kiadást finanszírozni nem tudók létszáma 4,4 millióval csökkent Magyarországon 2010 és 2024 között. Hogyha ezeket a mutatókat, amire nekünk vállalásunk van, elhallgatjuk, és ehelyett mindenféle más egyéb mutatókat szeretünk nézni, lásd fogyasztás, azt megtehetjük, viszont nem ez alapján kérnek bennünket számon. És nagyon szépen kérem, ne írják át a mutató definícióját se, ne használjanak olyan mutatókat, ami nem az Európai Unió sztenderdjei szerinti, és leginkább ne azt mondják, hogy én nem megfelelő számokkal dolgozom. Köszönöm.
5: Kérdezem miniszterelnök urat, hogy személyes érintettségeken kérte szót. Ügyrendi, nem azt a gombot látom megnyomva. Ügyrendi javaslatra most jelen pillanatban még nincs lehetőség. Személyes megtámadtatás okán 2 percben megadom a szót miniszterelnök úrnak.
4: Köszönöm szépen, elnök asszony. Egészen gyalázatos, ami itt folyik, hogy visszaélnek a házszabállyal a fideszes képviselők. Én nem megyek bele abba a játékba, amit ők műveltek, hogy nulla személyes megtámadtatás címén 5-10 szót kapnak, és 2 percen keresztül gyaláznak mindenkit. Én azt szeretném kérni, hogy végre a házbizottság döntsön, és hogyha kell, akkor milliós bírságokkal sújtsa azokat a képviselőket, akik belehazudnak az ön szemébe, minden magyar ember szemében, videóznak annak ellenére, hogy megállapodtunk, hogy nem lehet videózni. És szeretném, hogyha a házbizottság még a mai nap döntene ebbe, és hogyha nem kapnák meg a szót, amikor nincsen semmilyen személyes érintettség, és nem lehetne itt hagyni őket 2 percen keresztül gyalázkodni. Megköszönöm minden magyar ember nevében.
5: Tisztelt Országgyűlés, most a napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Kérem ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben. Soron következik az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló 2025 évi 54-es törvény módosításáról szóló TPER 273-as számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Tájékoztatom önöket, hogy a Fidesz képviselőcsoportja a 2-es számú módosító javaslat fenntartását indítványozta, amely Bencsik János képviselő indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot? Az enyém nem működik. Igen, nekem sem működik a szavazógépem. Kérdezem a technikai kollégákat, hogy lehet, újra fogom kérdezni akkor a szavazást. Az enyém sem működött. Jó, köszönöm szépen. Megpróbáljuk akkor ismét. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a 2-es számú módosító javaslatot? Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a módosító javaslatot 53 igen szavazattal, 136 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslatot? Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés 136 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 53 tartózkodással elfogadta a módosító javaslatot, az összegző módosító javaslatot. Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslatot? Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslatot 136 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 53 tartózkodással elfogadta. Soron következik a Magyar Köztársaság kormánya és a Szlovák Köztársaság kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló TPER 172-es számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a záró szavazás. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslatot? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az összegző módosító javaslatot 188 igen szavazattal, egy nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslatot? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslatot 189 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Soron következik a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 83-as törvény módosításáról szóló TÉPER 272-es számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Tájékoztatom Önöket, hogy a KDNP képviselőcsoportja a 2-es számú módosító javaslat fenntartását indítványozta, amely Nacsa Lőrinc és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 53 igen szavazattal, 136 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosítójavaslatot nem tartotta fenn. Most az összegző módosítójavaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosítójavaslatot? Kérem, szavazzanak most!

kimondom a határozatot, az országgyűlés az összegző módosító javaslatot 187 igen szavazattal, nem szavazat nélkül 2 tartózkodás mellett elfogadta. Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslatot? Kérem, szavazzanak most!

0: Kimondom a határozatot, az országgyűlés az egységes javaslatot 143 igen szavazattal, nem szavazat nélkül 46 tartózkodással elfogadta. Tisztelt országgyűlés, a határozathozatalok végére értünk. Most az általános vitákkal folytatjuk munkánkat. 2 perc technikai szünetet rendelek el. Elnézést kérek, Bújdosó Andrea, Anna szót kért, amit figyelmen kívül hagytam. Kérdezem, hogy személyes érintettséggel vagy ügyrenddel kapcsolatosan kíván szót kérsz.
1: Ügyrenddel. Tisztelt ház... Lehet? Tisztelt házelnök asszony, a...
0: Elnézést, határozathozatalok során ügyrendi felszólalási lehetőséget nem tudunk biztosítani.
2: Szünet van, most szünet.
0: Akkor
2: szünet után.
0: Szünet, tehát rendeltünk el, esetleg utána legyen kedves jelentkezni. Köszönöm szépen.

0: Tisztelt képviselők, kérem lassan foglalják el helyeiket. Tisztelt Országgyűlés, köszönöm, kérem foglalják el a helyeiket. Képviselő urak, legyenek szívesek, foglalják el a helyeiket, letelt a 2 perc. Tisztelt Országgyűlés, tekintettel arra, hogy frakcióvezető asszony nem tudott élni korábban az ügyrendi felszólalásával, kérem, hogy ezt most ismételje meg, ezzel kezdjük. Megadom a szót, parancsoljon, frakcióvezető asszony.
1: Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném kérni az OGTV 13-as paragrafusának 5-ös pontja értelmében, hogy hívjuk össze a házbizottságot, ha lehet most, sőt kérem, hogy ez most történjen, ahhoz, hogy elviselhető és normális körülmények között tudjuk a elkövetkezendő általános vitákat lefolytatni, mégpedig úgy, hogy közben ne videózással, bekiabálásokkal kelljen a felszólalóknak küzdeniük. Szeretnénk, ha egy olyan törvényt, ami lehetővé teszi azt, hogy az elsíbolt 30 ezer vagy 60 ezer milliárd forintot visszaszerezzük a magyar embereknek, azt olyan körülmények között tegyük, hogy szakmai hozzászólások legyenek, és a lehető legjobb törvényt tudjuk megalkotni. Úgyhogy ezért kérem, hogy... Köszönöm. Kérem, rendeljen el szünetet, és hívja össze a házbizottságot haladéktalan.
0: Köszönöm szépen frakcióvezetőasszonynak. Tudomásul vettük az ügyrendi javaslatát, és haladéktalanul továbbítottuk az elnökasszonynak ezt a felvetését. A plenáris ülés a munkát zavartalanul tudja folytatni, amennyiben a ház elnöke dönt a házbizottság rendkívüli összehívásáról, az érintettek folytathatják ott a munkát. Most pedig tisztelt Országgyűlés, soron követ... Bocsánat, ügyrendi javaslat? Apáti István képviselő úr.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés, hallózat. Mikrofon. Tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, a szigorú objektivitás a kettős mérce elkerülésének jegyében, és halud, akkor már legyen kövér, akkor én is mondok egy meredeket, akkor azt is le kell állítani, hogy a Tisza fotósai állandóan az arcunkba fotóznak, és akkor, amikor 10 vagy 12 órás üléstapok végén esetleg 5 másodpercre lehunjuk a szemünket, azt a hamis látszatot keltik, mintha aludnánk munkaidőben. Akkor mérjünk egységes mércével, akkor nincs olyan sem, hogy az ellenzéki képviselőket folyamatosan fotózzák bele szinte milliméter pontossággal az arcukba, akkor ez se legyen. Vagy akkor mindegyik frakció, mindegyik mindegyik frakcióra, akkor vagy ez lesz, vagy az. Kettős mérce nincs.
0: Tisztelt képviselő úr! Ez nem minősült ügyrendi javaslatnak, de végighallgattuk. Ügyrendiben kért szót Melétei Barna Márton képviselő úr. Megadom a szót, parancsoljon.
3: Köszönöm, én csak szeretném megerősíteni, hogy a házbizottság ülését azonnal kérjük összehívni, és szeretném jelezni, hogy miután vezérszónok vagyok a Tisza frakciójának, ezért nem tudjuk a plenáris ülést folytatni, kérjük, hogy rendeljen el szünetet a házelnök asszony.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr, tudomásul vettük, és szünetet rendelek el.

0: tájékoztatom a országgyűlést, hogy az ügyrendi javaslatnak megfelelően elnök asszony összehívta a házbizottságot, és az indítványozott témát megtárgyalta. Erről a jövőben fogja önöket tájékoztatni, döntéséről majd ő személyesen fog nyilatkozni. Mielőtt folytatnánk az érdemi munkát, azért engedjék meg, hogy megismételjem az elnök asszony által többször elmondottakat, nevezetesen azt, hogy a ház méltóságának a megőrzése mindannyiunk feladata. Megköszönöm, ha a tisztelt képviselők közben nem beszélnek, amikor szeretném tolmácsolni az elnök asszony üzenetét, és szeretnék hangsúlyt adni annak, hogy mindannyian azért vagyunk ebben a plenáris ülésteremben, mert a választópolgárok arra hatalmaztak föl minket, hogy méltósággal, tisztelettel képviseljük őket. Kérem, hogy a jövőben ezt figyelemmel dolgozzanak, és végezzék azt a munkát, amiért önöket, mindannyiukat ide küldték. Kérem, hogy egymást is tartsák tiszteletben, és ennek mentén folytassuk ma az érdemi munkát. Köszönöm szépen a figyelmüket! És köszönöm a türelmet a szünet időtartamára. Tisztelt országgyűlés, soron következik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés TPER 357-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Bejelentem, hogy az előterjesztést nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja az országgyűlés. Elsőként megadom a szót az igazságügyminiszter asszony helyett, akkor a Bódis Péter igazságügyminisztérium államtitkárnak 30 perces időkeretben. Parancsoljon, államtitkár úr!
1: Köszönöm. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház. Mielőtt hozzálátnánk az előttünk fekvő törvényjavaslat általános vitájához, és mielőtt ismertetném az igazságügyi minisztérium képviseletében az expozét, szeretném elmondani, hogy igazságügyi miniszter asszony kicsit rosszul érezte magát, betegséggel küzd, ezért sajnos nem lehet itt, és innen is szeretnék neki mielőbbi felépülést és jobbulást kívánni. Köszönöm a megértésüket. Tisztelt ház! Tisztelt ház, rátérve a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal expozéjára. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal alapvető célja az elmúlt évek korrupciós ügyeinek, gazdasági és politikai visszaéléseinek a feltárása. Az új szervezet létrehozásának másik hasonlóan fontos indoka, hogy a létrehozását megalapozó jogszabály hatályba lépését követően elkövetett korrupciós, közvagyont érintő bűncselekmények feltárását, nyomozását, vádemelését hatékonyabbá tegye egy erre dedikált a kormánytól független, pártatlan szervezet felállításával. A benyújtott törvényjavaslat célja, hogy Magyarország demokratikus újjáépítésének egyik legfontosabb feltételét, a közbizalom helyreállítását intézményes garanciákkal erősítse meg. A közélet tisztasága, a közvagyon védelme és a közhatalom gyakorlásának átláthatósága olyan alapvető követelmények, amelyek nélkül nem biztosítható, hogy az állam működése kizárólag a közérdekét szolgálja. A közvagyon nem válhat magánérdekű vagyongyarapodás eszközévé. A közbeszerzések, támogatások, koncessziók, közfeladatfinanszírozási konstrukciók és Európai Uniós források felhasználása során keletkező vagyoni előnyök csak törvényesen, átláthatóan és ellenőrizhető módon használhatóak fel. A törvényjavaslat ezeknek a követelményeknek ad szervezeti, eljárási és garanciális keretet. A szabályozás abból indul ki, hogy a közvagyont érintő visszaélések feltárása és a vagyonvesztés megakadályozása olyan állami fellépést igényel, amely képes követni a vagyon útját a köztulajdonból való kikerüléstől egészen a tényleges tulajdonosi struktúráig. A törvényjavaslat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásával nem egyszerű, egyszerűen egy új intézmény létrehozásáról szól, hanem a demokratikus újjáépítés egyik legfontosabb történelmi jelentőségű pillérét állítja fel. A hivatal független, kizárólag a törvénynek alárendelt alkotmányos intézmény és feladatkörében nem utasítható feladatát minden külső befolyástól mentesen köteles ellátni. Feladata, hogy a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás ne maradhasson következmények nélkül, és hogy a jogellenesen elidegenített közvagyon azonosítható, biztosítható és visszaszerezhető legyen. A hivatal jogkörei a közvagyon védelmének, a jogi felelősség érvényesítésének és a közbizalom helyreállításának olyan eszközei, amelyeket a függetlenség, pártatlanság és törvényesség elvei szerint az alapvető jogok tiszteletben tartásával gyakorolhat. A közvagyon védelme alkotmányos jelentőségű állami kötelezettség, amely a demokratikus jogállam működésének feltétele. A közvagyon sérülékenysége nem csupán pénzügyi, hanem demokratikus kockázat. Ez a felismerés nem elméleti megállapítás, hanem a magyar állam működésének egyik legfontosabb tapasztalata. Az elmúlt 16 évből, sőt a rendszerváltás óta ez az egyik legfontosabb tapasztalat. A közvagyon sérelme minden esetben a közbizalom sérelme. A közvagyon elvesztése minden esetben a demokrácia gyengülése, amelynek az elmúlt 16 év foglyulejtett állami intézményrendszere nem tudott gátat szabni. Ezért kell létrehozni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, amely a közvagyonvédelmének új, megerősített intézményi pillére, és amely nem lesz politikai érdekek kiszolgálója, eljárások meghiúsítója. Tisztelt Ház! A kormány egyértelmű, nyilvános és világos vállalást tett. Felállítja azt az intézményt, amely képes a közvagyon sérelmére elkövetett visszaélések feltárására, a jogellenes vagyonkimentések megakadályozására és a közvagyon visszaszerzésére. A választó felhatalmazása erre a feladatra egyértelmű volt. A kormány e törvényjavaslattal teljesíti azt az ígéretet, amelyet vállalt. A hivatal felállítása tehát nem csak szakmai szükségszerűség, hanem demokratikus legitimációval bíró politikai kötelezettség is. A közvagyon visszaszerzése nem maradhat el, és a közvagyon sérelmével összefüggő visszaélések feltárása nem maradhat következmények nélkül. Tisztelt Országgyűlés! A szabályozás alkotmányjogi indoka egyértelmű. Az alaptörvényből következik az állam kötelezettsége a közpénzek átlátható és felelős felhasználására, és az alaptörvény 17. módosításával a hivatal felállítására. A közvagyon védelme ebből következően alkotmányos állami feladat, amelyet az állam csak olyan intézménnyel tud ellátni, amely független szakmai alapokon működik. Az új intézmény egyaránt képes mind a múltbeli visszaélések feltárására, mind a jövőben hasonló bűncselekmények elkövetésétől való elrettentésre, illetve az esetlegesen elkövetett bűncselekmények feltárására. A szabályozás kiinduló pontja az a felismerés, hogy a demokratikus újjáépítés folyamatában elengedhetetlen a közvagyont érintő korábbi visszaélések feltárása. A közvagyon védelme nem opcionális, nem politikai szándék kérdése, hanem az állam működésének meghatározó sarokköve. A közvagyon sérelme demokratikus sérelem, a közvagyon visszaszerzése pedig a demokratikus újjáépítés záloga. Tisztelt Ház, a hivatal felállítása nem egyszerű szervezeti reform. A hivatal olyan feladatkört kap, amely az ügyészséghez hasonló, sok esetben azonban azonos szerepet hoz létre a közvagyon védelmében. A hivatal a nyomozás irányítása, illetve lefolytatása, valamint a vádemelés és vádképviselet biztosítása érdekében jár el. Ez egyértelműen jelzi, hogy a hivatal egy ügyészi jellegű független állami szerv, amely a büntetőeljárás teljes folyamatában érvényesíti az állam büntetőigényét, amelyet megelőznek az azt megalapozó vizsgálati elemző hatáskörök. A hivatal eljárásában minden jogállami garancia érvényesül, törvényesség, pártatlanság, objektivitás, arányosság, alapjogi kontroll. A törvényjavaslatban szabályozott garanciarendszer teszi az alkotmányos követelményeknek maradéktalanul megfelelő intézménnyé a hivatalt. A hivatal vezetői struktúrája is a világos felelősségi körökre épül. A hivatalt az elnök vezeti, munkáját 4 elnök helyettes segíti. A közpénzügyi, a nyomozati, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettes. A vezetők megbízatása egyszeri, nem választhatók újra, és a megválasztásukra szigorú szakmai és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. A javaslat kizárja, hogy a hivatal vezetői politikai tisztséget viseljenek, pártban tisztséget töltsenek be, és politikai alkalmazásban álljanak. A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség éves, és az integritás hatóság ellenőrzési jogkört kap a vezetők vagyonnyilatkozata felett. A személyi állomány összetétele biztosítja a feladatok ellátásához szükséges szakértelmet. Köztisztviselők hivatásos állományú, Vezényeltek adó- és vámhatósági szakemberek, valamint ügyészek alkotják a hivatal szervezetét. A közszolgálati jogviszony betöltése főszabály szerint nyilvános szakmai pályázathoz kötött, amelyet csak a feladatellátás biztosítása érdekében lehet mellőzni. Tisztelt Országgyűlés, a törvényjavaslat létrehozza a közvagyonvédelmi vizsgálat intézményét, amely a hivatal feladatkörének egyik legfontosabb pillére. A közvagyonvédelmi vizsgálat célja, hogy a hivatal feltárja mindazokat, a vagyoni folyamatokat, pénzmozgásokat, szerződéses láncokat, tényleges tulajdoni kapcsolatokat és gazdasági összefüggéseket, amelyek a közvagyont érintik, és amelyekben a közvagyon sérelmének kockázata felmerül. A közvagyonvédelmi vizsgálatát nem szűk értelemben vett ellenőrzés, hanem a közvagyon sérelmének feltárását szolgáló átfogó, elemző jellegű eljárás. A közvagyonvédelmi vizsgálat sajátossága, hogy nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak, annak jellege elkülönül a klasszikus hatósági eljárásoktól. A közvagyonvédelmi vizsgálat ugyanis önmagában nem hoz jogalakító döntést, nem állapít meg jogsértést, nem szab ki szankciót, és nem keletkeztet kötelezettséget. A közvagyonvédelmi vizsgálat eredményességét ugyanakkor közigazgatási bíróság támogatja, amely az együttműködési kötelezettség jogszerűtlen megtagadása esetén szabható ki, amivel szemben azonban a jogorvoslat biztosított. A közvagyonvédelmi vizsgálat célja az elemzés, a feltárás és a közvagyon sérelmének megelőzése. A jogalakító döntéseket, legyenek azok büntetőeljárási, közigazgatási, hatósági eljárási vagy más döntések, a hivatal más eljárásban hozza meg. A közvagyonvédelmi vizsgálat tehát a hivatal előkészítő, elemző tevékenységének része, amely a közvagyonvédelmének intézményi garanciáját erősíti. A közvagyonvédelmi vizsgálat megindítását megalapozza a közvagyonvédelmi kockázatértékelés, amely a hivatal feladatkörének egyik legfontosabb előkészítő eszköze. A kockázatértékelés célja a közvagyonnal való gazdálkodással összefüggő egyedi és rendszer szintű kockázatok, problémák, valamint a kezelésükre rendelkezésre álló eszközök és hiányosságok azonosítása. A kockázatértékelés eredménye megalapozhatja közvagyonvédelmi vizsgálatok megindítását, amely biztosítja, hogy a hivatal a közvagyon sérelmének megelőzésére és megszüntetésére irányuló intézkedéseket szakmailag megalapozott módon hozza meg. A kockázatértékelés egyik legfontosabb eleme a módszertan közzététele, amely a transzparencia és az objektív ügykiválasztás garanciája. A módszertan közzététele biztosítja, hogy a közvagyonvédelmi vizsgálatok megindítása átlátható, szakmai alapon történjen, és ne legyen kitéve külső befolyásnak. A közvagyonvédelmi vizsgálat kiemelt figyelmet fordít azokra az esetekre, amelyekben a közpénzek felhasználása koncentrált módon jelenik meg. Kiemelt kockázatnak minősül, ha a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti gazdasági szereplő és kapcsolt vállalkozás árbevételének meghatározó része közpénzből, közbeszerzési vagy koncessziós eljárásból, védelmi és biztonsági célú beszerzésből, közhatalmi szerv versenyeztetési eljárásából, támogatásból vagy állami forrásból származó hitelből ered. Ez a rendelkezés világosan jelzi, hogy ahol a közpénz koncentrálódik, ott a visszaélés kockázata is koncentrálódik. A hivatal feladata, hogy ezeket a kockázatokat feltárja, elemezze és szükség esetén közvagyonvédelmi vizsgálatot indítson. A közvagyonvédelmi vizsgálat eljárási keretei biztosítják, hogy a hivatal tevékenysége átlátható, szakmailag megalapozott és jogszerű legyen. A közvagyonvédelmi vizsgálat során a hivatal jogosult adatokat, dokumentumokat és információkat kérni, elemezni és értékelni. Együttműködési kötelezettséget írhat elő az állami, önkormányzati és más személyek számára annak érdekében, hogy a hivatali eljárás eredményes legyen. A közvagyonvédelmi vizsgálat eredményeképpen a hivatal jogosult más szerv vagy a saját intézkedését vagy eljárását kezdeményezni, megindítani. A közvagyonvédelmi vizsgálat tehát nem elszigetelt eljárás, hanem a hivatal feladatkörének integrált része, amely a közvagyonvédelmének intézményi garanciáját erősíti. Tisztelt Országgyűlés, a hivatal közvagyonvédelmi eszköztárának meghatározó alapja a közvagyonvédelmi felügyelet, amely a hivatal egyik legmarkánsabb, hatósági jellegű eszköze. Közvagyonvédelmi felügyeletet akkor lehet elrendelni, ha a közvagyonvédelmi vizsgálat során olyan adatokat és körülmények merülnek fel, amelyek alapján megalapozottan felmerül a büntetőeljárás megindításának és akár vagyoni kényszerintézkedés elrendelésének lehetősége. A felügyelet elrendelése akkor indokolt, amikor további információk tisztázása szükséges, vagyis a helyzet már súlyos, de a büntetőeljárási küszöb átlépéséhez még kiegészítő tényfeltárás indokolt. A felügyelet csak akkor alkalmazható, ha a gazdálkodó szervezet által megszerzett, vagy a rendelkezése alatt álló közvagyon más eszközzel nem védhető, vagyis a közvagyon biztonsága kizárólag e hatósági beavatkozással biztosítható. A felügyelet elrendelése hatósági döntés, amelynek célja, hogy az érintett szervezet működését a közvagyon védelmének érdekében fokozott ellenőrzés alá vonja. A felügyelet fennállása alatt a szervezet köteles a hivatal által előírt együttműködési kötelezettségeknek eleget tenni, biztosítva, hogy a hivatal a közvagyon sérelmének megelőzéséhez szükséges információkat és adatokat megkapja. A közvagyonvédelmi felügyelet olyan jogi keretet teremt, amelyben a hivatal folyamatosan nyomon követheti az érintett szervezet gazdálkodását, és meghozhatja azokat a döntéseket, amelyek a közvagyon védelméhez szükségesek, illetve így megakadályozhatók azok a döntések, amely a közvagyon sérelmére vezetnének. A felügyelet elrendelése során a hivatal hatósági eljárásokra irányadó garanciákat alkalmazza, a hivatal döntése az általános szabályok szerint peresíthető, így biztosítva, hogy az eljárás jogszerű, átlátható és szakmailag megalapozott legyen. A közvagyonvédelmi felügyelet a hivatal egyik legfontosabb preventív eszköze, amely a közvagyonvédelmének intézményi garanciáját erősíti. A felügyelet célja, hogy a közvagyon sérelmének kockázata ne maradjon rejtve, és hogy a hivatal a veszélyhelyzetet még a tényleges jogsértés vagy károkozás bekövetkezése előtt kezelni tudja. Tisztelt Ház! A hivatal büntetőeljárásjogi hatáskörei a szabályozás egyik legfontosabb eleme. A hivatal nem csupán vizsgál, nem csupán elemez, hanem a büntetőeljárás teljes folyamatában érvényesíti az állami büntetőigényt. A hivatal által gyakorolható büntetőeljárási és közérdekvédelmi jogkörök az ügyészség jelenlegi hatásköreire épülnek, és éppen ezért vitán felül biztosított, hogy az eljárások során minden jogállami garancia érvényesüljön. A hivatal a büntetőeljárásban nem mellékszereplő, hanem az állami büntetőigény érvényesítésének központi szereplője. A törvényjavaslat az intézményi függetlenség és a hivatal küldetésének világos megfogalmazása útján biztosítja, hogy ezeket az ügyészi hatásköröket ténylegesen is gyakorolják. A hivatal feladata, hogy a közvagyon sérelmével összefüggő bűncselekmények esetén az állam büntetőigénye ne maradjon érvényesítetlen, hogy a közvagyon sérelme ne maradjon következmények nélkül, és hogy a közvagyon védelme a büntetőeljárásban is érvényesüljön. A közvagyon sérelmével összefüggő gazdasági bűncselekmények a demokratikus állam működését veszélyeztető cselekmények. A hivatal büntetőeljárásoki hatáskörei nem egyszerűen jogi eszközök, hanem a demokratikus állam önvédelmi mechanizmusai. Tisztelt Országgyűlés! A hivatal büntetőeljárásjogi hatáskörei a büntetőeljárás minden szakaszára kiterjednek. A hivatal jogosult az előkészítő eljárás lefolytatására vagy felügyeletére, amely a büntetőeljárás első szakasza és amelynek célja a bűncselekmény gyanújának megalapozása. A hivatal jogosult a nyomozás irányítására vagy lefolytatására, amelynek célja a bizonyítékok összegyűjtése. A hivatal jogosult a vádemelésre, amelynek célja a bíróság elé állítani az elkövetőt. A hivatal végül jogosult a vádképviseletre is, amely az állami büntetőigény érvényesítése a bíróság előtt. A hivatal büntetőeljárásjogi hatáskörei tehát a büntetőeljárás teljes ívét lefedik, és ezzel biztosítják, hogy a közvagyon sérelmével összefüggő ügyekben a jogállami garanciák maradéktalanul érvényesüljenek. A hivatal minden eljárási cselekményét a törvényesség követelménye határozza meg. Feladatkörét kizárólag a jogszabályi keretek között gyakorolhatja. Működésének alapja a pártatlanság, amely kizárja a részrehajlást, és megköveteli, hogy a hivatal minden ügyben azonos szakmai mércét alkalmazzon. A hivatal kizárólag a feltárt tényekre és bizonyítékokra támaszkodva jár el, a működését nem befolyásolhatja, hogy külső érdek vagy sem politikai szándék. Az arányosság elve biztosítja, hogy a hivatal csak olyan intézkedéseket alkalmazzon, amelyek a közvagyon védelméhez szükségesek, és nem lépik túl a cél eléréséhez elengedhetetlen mértéket. Mindezek mellett felett folyamatosan érvényesül az alapjogi kontroll. A hivatal eljárása nem sértheti az érintettek alapvető jogait, és minden intézkedésnek összhangban kell állnia az alkotmányos garanciákkal. Tisztelt Országgyűlés! A működő és emberséges Magyarország alapjaként határoztuk meg, hogy létrehozzuk a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, amely más állami szervekkel együttműködve az igazságszolgáltatás útján visszaszerzi a jogtalanul elidegenített közvagyont. A benyújtott szabályozás olyan intézményt hoz létre, amely a közvagyonvédelmét, a jogellenes gazdálkodás feltárását és a közbizalom helyreállítását a jogállami elveknek megfelelő, független és hatékony keretek között biztosítja. A hivatal feladatköre, szervezeti felépítése, garanciális szabályai és beszámolási kötelezettsége együttesen olyan rendszert alkotnak, amely képes a közvagyon útját átláthatóan követni, a visszaéléseket feltárni és a közvagyont visszaszerezni a köz szolgálatába. Ezért kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogassa. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
0: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Melétei Barna Mártonnak, a Tisza képviselőcsoport vezérszónokának 15 perces időkeretben. Parancsoljon.
2: Megvárom, hogy miniszterelnök úr elhagyja a termet. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt elnök asszony! Akár könyvekből, akár a görög mitológia alapján készült filmekben, meg képregényekben, mindesetre sokan hallottuk már a lernéi hüdráról, vagy hidráról. Tudják, ez a kígyószerű, sokfejű szörnyeteg, amelyen Héraklész harcol, és amelynek minden levágott feje helyére kettő nő. Ez persze egy metafora, de találó, éppen ilyen a korrupció is. A kampányban nem árultunk zsákba macskát. A TISZA programjának központi eleme volt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása, létrehozása. Erre szavaztak, ezt várják tőlünk a választók. Nem is véletlenül. Elképesztő, leírhatatlan, példanélküli az az elmondhatatlan mértékű korrupció, ami Magyarország elmúlt 16 évét jellemezte. Hogy egy klasszikussá vált idézettel éljek, a Fidesz egyik fő ideológusától, Lánci Andrástól. Amit korrupciónak neveznek, az gyakorlatilag a Fidesz legfőbb politikája. Hihetetlen az a cinizmus, ami ebből a mondatból árad, ahogy hihetetlen az összeg is, ami a magyar emberek, a magyar állam vagyonából a rendszer kegyeltjeinek zsebébe vándorolt. A Fidesz nem harcolt a hidra ellen, hanem etette azt. Utána meg kelet-teljes arccal magyarázták, hogy létre kell hozni a nemzeti tőkés osztályt. 30 ezer milliárd forint. Felfoghatatlan az összeg, amelyet a becslések szerint elloptak. És kedves képviselőtársaim, ez úgynevezett konzervatív becslés, mert pontosan még csak nem is tudjuk, hogy mennyi pénz tűnt el, hiszen az NVVH még meg sem kezdte a működését. Annyi biztos, hogy a magyar embereknek hiányzik ez a pénz. És persze az a pénz is, amely éppen ezen korrupciós ügyletek miatt nem érkeztek meg az Európai Uniótól. Ebből az ellopott összegből lehetett volna kórházat, iskolát, óvodát, utat építeni, bármit, ami a közösségnek hasznos. Ehelyett egyszerűen ellopták azt. Nem véletlen, hogy a választópolgárok a Tiszát választották. A hatalomgyakorlás módszerei mellett az ipari méretű lopás volt a legfájdalmasabb számukra. Az üzenet és a társadalmi igény egyértelmű. Szerezzetek vissza annyit, amennyit csak lehet, a bűnösök kerüljenek bíróság elé, és gondoskodjatok arról, hogy ilyen soha többé ne fordulhasson elő. Ehhez próbál megfelelő eszközöket biztosítani az előttünk fekvő javaslat. A nyomozati, a vádemelési jogkörök mellett a hivatalnak meg lesz a lehetősége arra, hogy közvagyonvédelmi kockázatértékelést és vizsgálatot folytasson, közvagyonvédelmi felügyeletet rendeljen el, nyomozzon és vádat is képviseljen. A jogállami eszközök teljes arzenálja rendelkezésre áll, mindezt egy cél érdekében, hogy felszámolja a korrupciót, hogy felderítse, mi történt az elmúlt 16 évben ebben az országban, és hogy biztosítsa, hogy soha többé ne térhesse vissza az a világ, amelyben a korrupció a legfőbb politika. Ehhez szükséges a javaslat által biztosított függetlenség a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal részére. Az említettek mellett ugyanakkor fontos, hogy a hivatal nem lehet egy magányos hős, aki egyedül száll szembe a korrupcióval és az intézményesített lopással. Héraklészről szóltam az elején, és ennél a metaforára maradjak, a hidrát Héraklész egyedül nem győzhette le, kellett hozzá unokaöccsének a segítsége, aki égő fáklyával kiégette a levágott hidra fejét, a helyét. Ugyanígy az MVVH munkáját is segítenie kell a magyar állam többi szervének. A hivatal eljárás kezdeményezési jogköre mellett arra is számítunk, hogy az állami szervezetrendszer egészében ki fog alakulni a korrupció elleni küzdelem és az átlátható működés kultúrája. Az MVVH létrejötte üzenet minden szereplő számára a legmagasabb szintről, ebből a házból, tőlünk, hogy a hatóságok fel tudnak és fel is kell, hogy lépjük minden korrupcióval, minden lopással szemben, valamennyi rendelkezésükre álló eszközzel. Ekkora hatáskör mellé természetesen garanciákat is kell párosítani. A hivatal vezetőnek transzparens kiválasztása, a széleskörű bírói kontroll, az átlátható működés, a függetlenség, az utasítási jog kizártsága mind-mind olyan elemek, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy ez a szervezet valóban jogállami módon tudjon működni, de úgy, hogy közben hatékonyan és eredményesen tudjon fellépni a korrupcióval szemben. Mik ezek a garanciák? Az MVVH feladatai ellátása független, csak a jogszabályoknak van alárendelve, és egyedi ügyben sem a kormány, sem valamely párt, sem más állami szerv nem utasíthatja. Vezetőit nem a végrehajtó hatalom nevezi ki tetszése szerint, hanem az országgyűlés választja meg. Jelölésük során pedig civil szervezetek képviselőt is be kell vonni. További garancia, hogy az elnök és az elnök helyettesek nem választhatók újra, és vezető tisztségre az sem választható, aki az előző 6 évben párt tisztségviselője, politikai vezető vagy választott politikus volt. A hivatal működéséről elnökének évente nyilvános beszámolót kell benyújtani az országgyűléshez, amelyet a hivatal honlapján is közzé kell tenni. A kockázatértékelés módszertanát és az objektív ügykiválasztás garanciáit ugyancsak nyilvánosságra kell hozni, vagyis a hivatal nem titkos politikai szempontok alapján fog választani célpontokat. Végezetül néhány szót szeretnék szólni az ellenzéki kritikánkról. Létrehozunk egy szerzetet, amely jogállami eljárásokat fog folytatni, amelyek várhatóan a bíróság előtt vádemeléssel és esetleges szankciókkal fog járni. Önöknek erre az a reakció, hogy ez az AVH. A padlás lesöprés, a pofozás, a kínzás, az internálás, az intézményesített politikai likvidálás. Önök megint és még mindig az abszurdtásig fokozott pánikkeltésben utaznak. Önök azt mondták, hogy mindenki látta a videókat, hogy ha győz a Tisza, akkor a magyar apákat másnap viszik az ukrán frontra harcolni és meghalni. Most se történik más. Már elkezdődött a hadoválás, meg a rémhírterjesztés a nyugdíjakról, meg az AVH-ról. Felfoghatatlan, hogy van egy ország, ahol egy korábban majdnem csődbe menő vállalkozó 16 év alatt 3,6 milliárd dollár vagyonra tett szert, de nem áll az üzleti sikerének köszönhetően, hanem, ahogy ő mondta, a Jóistennek, a szerencsének és Orbán Viktor személyének. És önök úgy gondolják, hogy ez normális. Szó sem volt itt sikeres vállalkozásokról, sziszifuszi munkával megvalósított remek üzleti ötletekről, innovatív megoldásokról. A Fidesz gazdasági modellje a zabrálás volt. Ellopták az állami pénzt, elcsalták az uniós forrásokat, és ha szembe jött egy-egy valóban sikeres vállalkozás, akkor az zsarolással, személyre szabott jogalkotással elszedték a jogos tulajdonosától. Önöknek és az önök körüli konszulszádoroknak fogalmuk sincs arról, hogy milyen a piacon élni, vállalkozni, sikeres céget vagy cégeket működtetni. A Tisza programjában szerepel a Gantz Ábrahám gazdaságfejlesztési program. Hát az önökében, ha már lett volna programjuk, és írnak egy ilyet, akkor legfeljebb Tony Soprano programnak kellett volna szerepelnie. Feltéve, hogy egyszer az életben őszinték lettek volna, ami persze nem az erősségük. És az, hogy önöknek 16 év alatt erre futotta, egy történelmi tragédia Magyarország számára. Egy soha nem visszatérő esély. Nem is azt mondanám, hogy elszalasztása, hanem sokkal inkább korrupt eljátszása. Az viszont, hogy a 30 milliárd forint elsibolt vagyon visszerzésére létrejövő Nemzeti Vagyonvisszerzés és Védelmi Hivatalról annyi jut eszünk be, hogy egzisztenciális félelemmel manipulálni kell tájékozatlan embereket, gyalázatos, szégyenteljes és erkölcstelen. Szégyeljék is magukat érte. De hogy valami pozitívval fejezzem be. Tudom, hogy valójában a szívük mélyén önök is tudják, hogy mi a teljes, hogy mi a helyes. Sőt, biztos vagyok abban is, hogy nem csak a szavazóik, de önök közül is sokan drukkolnak a hivatal sikerességének. Kérem tehát önöket, hogy amikor végső soron szavazni fogunk erről a törvényről, a lelkiismeretük, és ne a pártfegyelem és a pártelnök iránti hűség alapján döntsenek. A maffiának már nincs hatalma önök felett. Addig pedig kérem önöket, hogy valamennyi képviselőtársamat, hogy a tervezetet olvassák el, gondolják végig, és építő szándékú javaslataikat nyújtsák be az országgyűlésnek. A TISZA frakció a törvényjavaslattal egyetért és támogatja azt. Kérem, hogy önök is támogassák a korrupció elleni harcot és ezt a törvényjavaslatot is. Köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. És megadom a szót Tuzson Bencének, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben, aki a pulpitusról fog szólni. Parancsoljon.
3: Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselőtársaim, megdöbbenve hallgattam Melétei Barna képviselőtársunknak az iménti hozzászólását. Már csak azért is, mert az előző kormány gyalázása mellett, amit nyilván a miniszterelnöktől tanult, még a szavak is ugyanazok voltak, amiket a miniszterelnök használ, nos, ezt azért csinálja, mert el akarja fedni ennek a hatóságnak a valódi természetét. Önök, hölgyeim és uraim, tegnap egy gyalázatos döntést hoztak. Egy gyalázatos döntést, a magyar alkotmányosságot és a magyar demokráciát csúfolták meg. Több olyan intézkedés történt, amelyik példátlan a magyar demokrácia történetében, de az európai demokráciának a történetében is. Nem volt még olyan, hogy köztársasági elnököt megfosztottak volna a mandátumától. Ilyen még soha nem történt. Nem volt olyan sem, hogy ellenzéki képviselőket tiltottak volna el attól, hogy választásokon induljanak. Nem volt olyan, hogy korlátozták volna e tekintetben az emberek választási szabadságát. De olyan se történt, hogy az alkotmánybíróságot fejezték le. Olyan sem volt még. És talán ez egyik legsúlyosabb dolog az alkotmány és az alkotmánnyal kapcsolatos intézkedés, mert milyen alapon fog dönteni ez az alkotmánybíró, aki fenyegetve érzi magát? Aki fenyegetve érzi magát, vajon az alkotmányosságra fog koncentrálni, vagy arra, hogy esetleg holnap is megszüntetik a mandátumát. És a legcinikusabb dolog, hogy itt nyugdíjazásra hivatkoznak, de amikor itt megszólalnak, akkor már Polt Péter személyéről van szó. Tehát a valóság az, hogy önök azért alkotmányoznak, hogy eltüntessék ezeket az embereket, közben egyébként egész más elvekre hivatkoznak. Egész más elvekre hivatkoznak írásban, mint amit önök szóban előadnak. És ennek a folyamatnak a része, az, hogy most önök egy ilyen hivatalt hoznak létre. Ez a hivatal, ez csak nevében vagyon visszaszerzés hivatal. A valóságban azonban egészen más. Egy olyan hivatal, ami leginkább valóban történelmi párhuzamként az AVH-ra hasonlít. Az AVH-nak megfelelő hivatal, egy pártügyészség jön létre, és engedjék meg, hogy meg is indokoljam, hogy miért van ez így. Önök létrehozták az önkény alapokmányát. És ahhoz az önkényhez hozzárendelnek egy hivatalt is. És ne csodálkozzunk, ez mindig így történik a történelem során. Higgyék el nekem, most egy történelmi fordulópontnál vagyunk. Egy olyan történelmi fordulópontnál, amelyik a demokrácia végét jelenti, és majd úgy fogunk erre majd visszaemlékezni, és önök és az önök gyerekei is úgy fognak erre visszaemlékezni, hogy ez volt az a pont, ahol meg lehetett volna állni. Azonban önök tegnap hoztak egy döntést. És ez a döntéssel egy folyamatot indítottak el. Ez nem egy vagyonvisszaszerzési hivatal. Ennek a hivatalnak a lényege az, hogy megtalálja a célszemélyt, a célszemélyhez hozzárendelje az ügyet, hogy megfélemlítést csináljon, és a megfélemlítés végén ott a vádemelés, és ott van a büntetés is. És nem a hatalom megosztás elvére épül, hanem a hatalom koncentrációra. Engedjék meg, hogy ezt elmagyarázzam. Nincsen olyan szervezet sehol, Európában sincsen ilyen szervezet, ahol ilyen típusú hatalomkoncentráció lenne együtt. Ahol a kockázatelemtézéstől, a vizsgálaton át, a büntető eljárás megindításáig, sőt, a büntető eljárás megindítását megelőzően a vagyon egyszerű lefoglalása, mert nyugodtan mondhatjuk így, hiszen egy határidő nélküli vagyon elemet vagyonbiztosítási elemet integrálnak bele, egy vagyonfelügyeletet, amikor elveszik a vállalatoknak, cégeknek azt a jogát, hogy egyáltalán döntsenek a saját sorsukról. És utána ugyanebbe a szervezetbe integrálódik bele a vádemelés és a vádképviselet is. Ilyen szervezet nincsen. Ugyanis vannak biztonsági garanciák, amelyeket minden demokratikus államban biztosítani kell. A biztonsági garanciák pedig úgynevezett bizonyítási tűzfalak. Ezeket a bizonyítási tűzfalakat minden egyes esetben beszokták illeszteni a demokratikus állam működési keretei közé. Ezért van az, hogy ezeket a szervezeteket egymástól elválasztják. Nem arról van szó, hogy ne lenne jogos az, hogy az egyes elemekre különböző szervezetek jöjjenek létre. A probléma az, hogy önök ezt egy szervezetbe sűrítik. Erre egyébként nincsen történelmi példa, és azért nincsen, mert a biztonsági tűzfal, az a bizonyítási tűzfal nincsen meg. Amikor van egy vizsgálat, a vizsgálat eredménye között pedig egy intézkedés, akkor közötte egy olyan falnak kell lennie, ami mindig vizsgálja azt, hogy vajon az a vizsgálat, az megalapozott volt-e, és utána a következő eljárási lépést meg lehet-e tenni. Ezért van az, hogy ezt mindig különálló szervezetek végzik. Önök esetében ez pont nincsen így. Amit önök javasolnak, az pont az, amit nem lehetne jogállami keretek között megcsinálni. Ez tehát nem egy vagyon visszaszerzési hivatal, hanem bizony ez egy új hatalmi központként létezik majd. És igen, az AVH-nak a logikájára épül, információt szerez, nyomoz, kényszert alkalmaz, megfélemlítést is, és erre szeretném majd külön kitérni, gazdasági nyomásgyakorlást végez, és ennek megfelelően végzi az egész tevékenységét. Ez bizony egy új elnevezés, de a hatalmi logikája az ugyanaz, mint amit a történelem során már láthattunk. Egy pártügyészség. Azért mondom, hogy pártügyészség, mert a vezetői kiválasztás rendszere pont ezt támasztja alá. Politikai emberek, politikusok által megválasztott emberek lesznek ennek a vezetői. Önök fogják kiválasztani ezeket a vezetőket. Önök választják meg az elnökét és a 4 alelnökét is. Lehet ilyen természetesen. Az országgyűlésnek lehet joga megválasztani az elnököt és az alelnököket. De amikor egy ilyen súlyú szervezet jön létre, ezt általában úgy szokták csinálni, hogy ezeket a vezetőket időben eltolva választják meg egymáshoz képest, pont azért, hogy elkerüljék azt, ami önök előtt most van, hogy egy pártügyészség jöjjön létre. Itt pedig erről van szó. A többség önmagában nem elegendő ahhoz, hogy önök eluralják ezt a terepet is. Hogy elvegyék a büntető hatalmat az ügyészségtől, és ne az ügyészségen belül hozzanak létre esetleg szakosított szervet, hanem egy különálló szervezetet hozzanak létre. Valóságban nincsen függetlenség. A függetlenséget azt nem állítani kell, nem leírni kell ezeket a mondatokat, hanem a függetlenséget a valóságban is biztosítani kell. És ami különösen súlyos az, hogy ez a szervezet, ez minden más szervezetnél, amelyik a büntető eljárásban részt vesz, sokkal nagyobb hatalommal rendelkezik. Sokkal nagyobb hatalommal. Egy úgynevezett ügytérképet kell készítenie, mindenki az ő számára jelent, ő számára adja át, illetve ennek a szervnek a számára adja át az összes ügyet, az összes ügyről az információt, és ez a szervezet egyszerűen válogat az ügyek közül. Eldönti azt, hogy melyik ügy az, amit magához van, és melyik ügy az, amit hagy mondjuk az ügyészségnek a hatáskörében. És vajon mik azok a szempontok, amik alapján válogathat? Nos, ennek van egy különleges mércéje, hogyha úgy dönt ez a hivatal, hogy valamit átvesz, akkor az bármilyen ügy lehet, mert a döntésével szemben semmilyen jogorvoslat nincsen. Miért probléma ez? Azért probléma, mert az ügyészség rendszerében a jogorvoslati rendszer az egy kiforrott rendszer. Van döntés, a döntésnek van felülvizsgálata, van a panasz intézménye, és ez az intézmény egy belső, függetlenített rendszeren keresztül működik. De ebben a mostani rendszerben egy egész más rezsim jön létre, még akkor is, hogyha ugyanúgy nevezzük. De a rezsim lényege az, hogy politikusok fognak, politika által kinevezett személyek fognak dönteni az egyes panaszokról. Na ez egy egészen más rezsim, és ennek ellenére joga van ennek a szervezetnek egyik ügyet kivenni az ügyészségnek a hatásköréből, és áttenni a saját magáéba. Anélkül, hogy ehhez bármilyen garanciális elem, tartozna. Önkényes ez, önkényesen döntheti el ez a szervezet, hogy melyik ügyet veszi a saját hatáskörébe. És joga van ahhoz, hogy egy vagyonvédelmi vizsgálatot is folytasson. Na, ez az egyik legsúlyosabb része ennek a javaslatnak. Államtitkár úr el is mondta itt az előbb, hogy ez egy olyan vizsgálat, ami hát nem minősül közigazgatási eljárásnak, talán a jogászok számára ez semmit nem mond. Ha nem minősül közigazgatási eljárásnak, hát akkor nem minősül, hanem egyszerűen csak kér, adatokat kér, információkat kér, és hát mindenki köteles együttműködni. Oda mennek önhöz, és ön köteles átadni önökhöz is, köteles átadni minden iratot, az adathordozókat, belenézhet más bármibe, anélkül, hogy egyébként jogorvoslat lenne. Tehát ennek nincsen jogorvoslata. Nem hoz döntést, ő csak elvesz. Egyetlen egy döntés van, amit ebben tekintetben meg lehet támadni. Egyetlen egy, a bírság. Ha ugyanis bírságolni lehet, ha valaki nem működik együtt, nagyon komoly bírságokkal, magánszemély esetében 50 millió forintig terjedő bírsággal, gazdasági társaság esetében pedig 5 milliárd forintig terjedő bírsággal. De a bírság alapját, hogy mi a bírság, na azt ez a szervezet ez nem vizsgálhatja. Csak azt, hogy a bírság az van vagy nincsen. Nem is tudom, hogy a bíróság milyen alapon tud ebben a kérdésben döntést hozni. Tehát mondom még egyszer önöknek, hogy itt egy olyan eljárásról beszélünk, ami nem közigazgatási eljárás. Nincsen mögötte semmilyen olyan garancia, amit a közigazgatási eljárásokban láthatunk a modern jogrendszerekben. És a másik ilyen eljárás, ami azt gondolom igen súlyos, az a magánvagyon. A magánvagyon feletti felügyeletnek az átvétele. Hatósági határozattal történik mindez, de teljesen ködös az, hogy mikor lehet ilyet elrendelni. A jogszabály megfogalmazása az valóban nem konkrét, nem egy ügykört sorol fel, hogy mikor lehet ezt megtenni, hanem ködös fogalmakat használ. Ebből adódóan a hatósági határozatnak az alapja sem támadható meg, mert nincs az a jogi alap, az a jogi forma, az a konkrét tételes felsorolás, ami alapján ezt meg lehetne támadni, az ilyen típusú határozatot. És mit tehet meg ilyenkor a hivatal? A hivatal ebben az esetben mindent megtehet gyakorlatilag azzal a céggel. Mindent megtehet, mert amellett természetesen az iratait átnézheti, minden titkot megismerhet egy bármilyen céggel kapcsolatban. Hangsúlyozom önök el, hogy bármilyen céggel kapcsolatban, mert ez a jogszabály úgy van megfogalmazva, hogy gyakorlatilag nincs olyan cég Magyarországon, amit előbb-utóbb ne lehetne ez alá, hivatal alá berendelni. Mert nem csak azt mondja, hogy azokat a cégeket lehet megvizsgálni, akik esetleg bármilyen állami támogatást kaptak, azoknak, hanem a TAO törvény, tehát a társasági adóról szóló törvény kapcsolt vállalkozási fogalma alá eső bármilyen másik társaságot, akik 5 évvel korábban egyébként bármilyen állami forrásban részesültek, a legkisebb állami támogatásban. 3%-os hitelben, és a kapcsolt vállalkozásaik, akik lehet, hogy soha az életben nem voltak állami pénzzel kapcsolatban. Mondjuk egyetlen egy közös van benne, hogy volt olyan időszak, amikor az ügyvezetője azonos volt, tehát akkor kapcsolt vállalkozási viszony jött létre. És ennek a hivatalnak egyébként a legnagyobb problémája, hogy amikor vizsgálja ezt a hivatal, akkor vizsgálja ezt a kérdést, akkor a végén olyan döntéseket hozhat, amelyik kárt okozhat ennek a gazdasági társaságnak. Kárt is fog okozni, hiszen el fogja veszíteni az ügyfeleit, el fogja veszíteni a hitelét is ez a gazdasági társaság, tehát a hitelképességét is el fogja veszíteni a gazdasági társaság, de, és ez a legsúlyosabb, hogy a kártérítés, amit esetleg majd utóbb fizetnie kell, nos az is korlátozott. Jogászok kedvéért mondom el, hogy de nem jogászok kedvéért mondom el, hogy kétféle kár van ebben az esetben. Van a tényleges kár, ami bekövetkező kár, és van a jövőre nézve bekövetkező kár, tehát az az összeg, amit a jövőben keresne ez a gazdasági társaság, tehát a jövőben várható haszon. Nos, ezt eltiltja ez a törvény. Tehát azt nem kell megfizetni, csak az úgynevezett tényleges kárt, ami a valóságban sokkal korlátozottabb, mint ami a valóságban bekövetkezhet. Ez egy gazdasági AVH. A szabályozás is arra vonatkozik, hogy ez egy gazdasági AVH. Ítélet nélkül, előzetes bírósági döntés nélkül tönkre lehet tenni gazdasági társaságokat. És végezetül, tisztelt képviselőtársaim, önök politikai felelőssége, hogy ezt a döntést önök meghozzák-e. Az önök politikai felelőssége, hogy ez az intézmény, ez működni fog-e Magyarországon, és zaklatni fogja a magyar embereket, mert ez mindenkit elérhet. De előbb-utóbb azoknak is felelnie kell, akik ennek a szervezetnek a működtetésében részt fognak venni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Rétvári Bencének, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának. 15 perces időkeretben parancsoljon, képviselő úr.
4: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Korrupció elleni küzdelem egy olyan küzdelem, ami folyamatos minden országban, mindig folyamatosan fogadnak el különböző jogszabályokat, küzdenek a korrupció újabb formája ellen, vagy bizonyos területen elharapódzó korrupciós tendenciák ellen. Tehát ez ellen mindig, minden parlamentnek, minden országban, minden időben fel kell lépni. Az előző években is folyamatosan fogadtunk el jogszabályokat a korrupció elleni fellépés érdekében. A mostani kormány is dönthetett volna úgy, hogy a korrupció elleni küzdelemben a szokott módon megerősíti anyagilag vagy más eszközökkel azokat a szerveket, amelyek minden európai országban a korrupciós bűncselekményeket felderítik, és a felelősöket felelősségre vonják. Tehát megerősíti a rendőrséget anyagi eszközökkel, elsősorban, vagy személyi állomány bővítésével, megerősíti az ügyészséget szintén anyagi eszközökkel, személyi állománnyal, megerősíti a bíróságokat, hogy gyorsabban folyjanak le ezek az eljárások, ne az legyen, hogy egy eljárás akár 6 évig vagy 10 évig is elhúzódik, és már senki nem emlékszik arra, hogy pontosan mi történt, amikor első vagy másodfokú ítélet születik. Dönthetett volna úgy a kormányzat, ha valóban korrupció széleskörű felszámolása célja és minden téren való fellépés a korrupcióval szemben, hogy azok, akik ma is, meg 5 éve is, meg 20 éve is a korrupció elleni küzdelemmel foglalkoztak, azoknak ad többlet lehetőséget, elsősorban többlet forrásokat. Ez egy jogállamokban bevett módja a korrupció elleni küzdelemnek. Valamiért a Tisza párt nem ezt választotta. Nem az döntötte, hogy akik tényleg évek, évtizedek óta nap mint nap ezzel foglalkoznak, nagy szakértelmet tettek szert, van rutinjuk, ismerik ezeket az eljárásokat, azoknak ad többlet anyagi erőforrásokat vagy jogi lehetőségeket, hanem egy teljesen más utat választott. Úgy is mondhatjuk, a román utat választott ebben a kérdésben inkább, nem a nyugat-európai utat, és azt mondta, hogy létrehoz egy szervet, amelyik kedve szerint válogathat bármilyen ügyből, mindenféle szakaszában magához vonhatja ezt az ügyet, és önmaga akár a nyomozás résznél, vagy a vádemelés résznél elveheti. Elveheti a minden országban létező jogállami szervektől az adott ügyben való eljárásnak a jogát. És ezt nem is kell indokolnia, és ha egyszer elvette, akkor nem is adja utána vissza ezeknek a szerveknek. Nem egy általános korrupció elleni küzdelmet hirdetett tehát a Tisza párt, amit minden kormány hirdet Európa minden országában, hanem egy kis mazsolázgató hivatalt. Miért feltűnő? Ez azért feltűnő, mert ezért vélik azt sokan, hogy itt valójában politikai szándék van. Mit mazsoláznak ki, mivel foglalkoznak, mivel nem foglalkoznak. Nem általában az ügyeket akarják gyorsítani, nem a felderítést akarják erősíteni, nem azt akarják, hogy általában korrupció foka kisebb legyen, hanem bizonyos ügyeket ki akarnak szedni, és azokat akarják jobban, akár a nyilvánosságban, a máshol is megmutatni. Ebben a AVH-ban, ugye állami vagyonhivatalban, egy rendkívüli hatalomkoncentrációban. Erről ma már itt sokan szóltak, és szerintem még szólni is fognak részletében. Hiszen tényleg a nyomozás előkészítésétől, adatgyűjtéstől kezdve a nyomozáson át, gyanúsítás, vádemelés, fellevitel, másodfok, minden szinten beavatkozhat ez a szerv. Mindenre, amit ez az új AVH vinni fog, megvan most a jogállami intézmény, amelyik ezt csinálja. Csak ők mindenhonnan átvesznek jogosítványokat, átvesznek embereket, átvesznek ügyeket, és ezekben az ügyekben fognak eljárni. Mi lehet ennek a célja? Az a cél, hogy lépjünk fel a korrupcióval szemben, az egy üdvös cél. De akkor a jogállami alapmegoldást kellett volna választani, ami a jogállami szerveknek a megerősítését és többletforrások biztosítását jelenti. Itt nem ez történik. Ezért gondolunk emögött három célt. Az egyik a politikai leszámolás, hiszen itt egy olyan fegyvert kap a Tiszás kétharmad által megválasztandó vezetés, vagy ez a szervezet, ami teljes mértékben alkalmas arra, és nem légből kapottan mondom ezt, hanem látjuk RMDSZ-es politikus társaink szerintem, akik velük találkoztak, beszéltek az elmúlt 5-6-7 évben, beszámolhattak róla, hogy mik történnek ott, hogyan használhatnak egy ilyen DNA típusú szervezetrendszert politikai akciókra, vagy tudnak akár pártszerkezetet is módosítani, évekkel később egy-egy pártnak a vezetőjét megtámadni, és ezáltal a politikai eredményekbe is beavatkozni. Sajnos ennek nagyon szomorú részeit láttuk Romániában, és egy román mintának az átmásolása, és még egy kicsit megerősítése az, ami a magyar modell. Sajnáljuk, hogy nem egy holland modellt vesz át a Tiszakor, hanem egy román modellt, mi jobban örülnénk egy holland korrupciós programnak, mint egy román korrupcióval kapcsolatos intézményrendszernek. A másik a gazdasági viszonyoknak az átrendezése. Ez is nagyon veszélyes, hiszen itt ez elhangzott ma már, és bizony mások is el fogják mondani, ennek a hivatalnak hihetetlen széles körű jogosítványai vannak. És nem csak az a fontos a működésében, hogy majd x év múlva milyen döntés születik. Egy elmarasztaló döntés, vagy egy felmentő döntés. Megsemmisítenek egy megállapodást feltűnő értékarányítással alapján, vagy azt mondják, hogy ez egy helyes szerződés volt, és nem kell megsemmisíteni. Nem erről van szó, hanem közben is. Akár hosszú hónapokra, hogy ez a hivatal átveheti szinte a cégnek az irányítását, sőt nem szinte, nem átveheti. Ellenjegyzés, legfőbb döntéshozó testület helyetti döntéshozatal, és előtte pedig minden iratban való betekintés. Miket alkalmazhat? Egy céggel szemben, egy magyar céggel szemben miket alkalmazhat? Fedett nyomozót, rejtett megfigyelést. Megismerheti az üzleti titkot. Megismerheti a banktitot. Megismerheti a fizetési titkot. Megismerheti az értékpapírtitkot. Megismerheti a biztosítási titkot. Megismerheti az adótitkot, megismerheti a vámtitkot. Megismerheti a hivatásbeli titkot. Védett adathoz hozzáférhet. Minősített adathoz hozzáférhet. Leplezett eszközt alkalmazhat, rejtett megfigyelést alkalmazhat, ahogy mondtam, színlelt megállapodásokat is köthet, fedett nyomozót is alkalmazhat. Minden lehetősége megvan egy cég ügyeibe való bekapcsolódásra, és utána, hogyha átveszi a felügyeletét a cégnek, akkor akár hónapokra meg is béníthatja a cégnek a működését. Ha van egy olyan időszak, ami egy bizonyos üzletágban kiemelt időszak, és van magyar szereplő, és van külföldi szereplő, és a magyar szereplőnek a működését azzal bénítja meg ez az AVH, hogy nem tud egész egyszerűen a cég döntést hozni, minden üzleti titkát megismeri az AVH, és minden üzleti döntését blokkolni tudja, mondjuk akkor, amikor egy közbeszerzés kiírásra kerül, van egy magyar cég és egy külföldi cég, a magyar céget leblokkolja az AVH, akkor a külföldi cég fog nyerni. És ezáltal mondjuk olyan referenciát szerez, amivel később teljes mértékben ki tudja szorítani a magyar céget a piacról. Ezt láttuk más országban. Az ilyesfajta típusú, teljesen koncentrált, hatalmú szervezetek

kereskedésnek a visszaszorítása és egyes ágazatoknak, piacoknak az átrendezése román mintára. A harmadik pedig, hogy itt tud a Tisza kormányzat olyan ügyeket a nyilvánosságba vinni, amik elfedik azt, hogy a kormányzásuk adott esetben nem sikeres. Most még nem tudjuk, hogy sikeres vagy nem sikeres, drukkolunk önöknek, hogy sikeres legyen, de azért látunk olyan dolgokat, amelyek, hogy úgymond nem ebbe az irányba mutatnak, hogy önök mondjuk kivezették a kamatstoppot, önök mondjuk megszüntették a védett benzinárat, megszüntették a banki díjstoppot, megszüntették a fix 3%-os kis- és középvállalkozói hitelt, mégsem állították le a kilakoltatásokat, megszüntették a vidéki otthonfelújítási támogatást, tehát vannak negatív döntések már az elmúlt két hónapban is, és nem tartom kizártnak, hogy lesznek később. És aztán nem jönnek azok a sikerek, amiket ígértek. Azok a 25%-os béremeléseket, amelyeket azonnal ígértek, láthatólag azonnal nem valósultak meg. Azok a intézkedések, családi pótlék megduplázása, és még sok minden más, amiket ígértek, lehet, hogy nem valósulnak meg. És akkor a kormányzás helyett jöhet ez a fajta hergerés és hangulatkeltés. Erre hadd mondjak önöknek egy arányszámot, például, hogy az elmúlt órákban a miniszterelnök úr felszólásaiból, ami 52 percnyi volt, 46 percet foglalkozott velünk, és 6 percet a kormányzással. Tehát 46 perc volt az ellenzékre jutó idő, és 6 perc miniszterelnökként a saját miniszterelnöki tevékenységére, a kormányzásra fordított idő. Ezért gondoljuk azt, hogy nem akar ezt másképp csinálni a következőkben sem, és itt egy AVH-hoz annak érdekében létre, hogy ezt a 46-6 arányt, 46 időegységig csak a Fidesz-KDNP-ről legyen szó, és csak 6 időegységig kelljen a saját kormányzásáról beszélni, ehhez alapanyagot tud szolgáltatni neki, ez az új AVH. Szóval nem a jogállami módon a minden országban jelenlevő különböző nyomozó és egyéb hatóságokat erősíti meg a Tisza kormány, hanem egy teljesen új, kimazsolázó hatóságot, egy új AVH-t hoz létre. Ez egyébként ráadásul gyengíti is a többi szervet, hiszen hatásköri zavar lesz. Most mi a NAV feladata, mi a rendőrség feladata, mi az ügyészség feladata, mi ennek az új AVH-nak a feladata, nem fogja ezt az első időkben senki sem tudni, és bizonytalanság van benne végig, hiszen indokolás nélkül bármilyen ügyet magához vonhat. A másik a személyi kérdés. Szóval nincs korlátlan mennyiségű adónyomozó, nincs korlátlan mennyiségű rendőrségi nyomozó, nincs korlátlan mennyiségű ügyész, és ez a szervezet el fogja vonni onnan ezeket az embereket. Ez megbénítja a többi szervezetnek a működését. Le fog lassulni az ügyészség eljárása, le fog lassulni a rendőrség ilyen területen való eljárása. Ezáltal a bírósági ügyek is lassabban fognak zajlani, hiszen benne van, hogy hogyan tudják átvezényelni az embereket a most meglevő nyomozó és más szervektől ebbe az új szervezetbe. Ott is bénultságot fog okozni összességében, tehát nem segíti a korrupciós küzdelmet, hogyha van egy hosszú átmenet, abban teljes zavar, és az embereket egyik helyről helyezgetik át a másikra, ahelyett, hogy bővítenék az anyagi vagy más lehetőségeket. Iszonyatos veszély a jogorvoslat nélküliség, a kontroll nélküliség. Valóban még nem közigazgatási eljárásként járnak el kezdetben, magyarul nincsenek garanciái az illető ügyfélnek vagy eljárás alá vont személynek, amik a közigazgatási eljárásban meglennének, de lehet, hogy kap egy 50 milliós vagy a cég esetében akár 5 milliárd fontos bírságot, tehát van tétje a dolognak, hogy hogyan és miként tevékenykedik, de nincsenek eljárási garanciái, bármilyen kifogást emeljen, bármilyen döntéssel szemben. Kívül veszi a közigazgatási eljárás garanciáin, kívül veszi minden más hatósági eljárás garanciáin, de mellette gigantikusan magas bírságot szab mellé, de nincs jogorvoslati eszköz. És az egészben ott van a bűnösségnek a vélelme. Tehát aki közfeladatot lát el, és ezért közfeladati finanszírozásban részesül, ez lehet egy óvoda. Ez lehet egy alapítvány iskola, hogyha van közfeladatellátási megállapodás. Ez lehet egy szociális intézmény, hogy időseket vagy fogyatékkal élőket látnak el. Ez lehet bármilyen közfeladatot ellátó szervezet. És ha ő közfinanszírozásból kapja, mondjuk egy szeretett szolgálat, egy egyházi szervezet, közfinanszírozásból kapja azt, amiből ő segít tanulni a gyerekeknek, szociálisan rászorulókat segít, vagy betegeket segít, honnan máshonnan lenne, mint állami forrásból, akkor itt a bűnösség vélelme megfogalmazódik. Ezekkel a szervezetekkel szemben, akik rászorulókat állami normatíva alapján, állami támogatásból gondoznak, azok ab óvó benne vannak a törvényben, ellenük el kell indítani ezt a megfigyelési szakaszt, a nulladik szakaszát az eljárásoknak. Bűnösség véleme van mindenkivel szemben, aki rászorulókat közpénzből fogadott rendszeres támogatásból lát el. Őket is bűnösnek tartják. Az AVH legszélesebb körű ügyfelei ezek a karitatív, vagy oktatási, vagy szociális szervezetek lesznek, akik elérték, hogy az állam értékeli a működésüket, és közpénzből nyújtja.

0: a támogatást. Minden adatukat be fogják gyűjteni. Minden hatóságnak meg kell adni ezeknek az egyházi, civil, karitatív szervezeteknek az AVH felé. A bűnösség véleme van azoknál, akik önzetlenül másokért dolgoznak ezen törvény alapján. Mindenkit ellenőrizni fognak. Ha valaki támogatást kapott, az gyanús. Ez a gyanú. Nem kell semmiféle bűnösség benne, nem kell semmiféle szabálysértés benne. Az a bűnös, aki állami támogatást kapott az elmúlt 5 évben. Ez egy kollektív bűnösség, mint az osztályellenes logika az AVH-nál. Aki az elmúlt 5 évben állami támogatásból finanszírozta a közszolgálati működését, vagy valamilyen állami pályázaton nyert, vagy állami hitelgaranciát kapott, nem állami pénzt, állami hitelgaranciát kapott, egyik évben legalább a pénzforgalmának a 75%-át elérve, ebben az esetben ő már potenciálisan bűnös, és ellene ez az automatikus ügy vagy adatgyűjtő eljárás elindul. Mindenféle titkos eszközzel is akár, amit mondtam. Beszéltünk erről, minden iratot megismerhet, üzleti titkosít is, ez nagyon-nagyon erős beavatkozása az üzleti életbe, az állam részéről, és parttalan az eljárása. Hát szinte bármit megtehet, nincsenek határok, amit ne tedne meg, és a működő képességét is megingathatja bármilyen szervezetnek, amit eljárással van. Ahogy mondom, nem majd a döntés lesz a lényeg, 3 év, 5 év, 10 év múlva, amit a bíróság meghoz, hogy hibázott vagy nem hibázott, addig tudják ellehetetleníteni, miután eljárás alá vonták, és szinte mindenki eljárás alá vonható képviselőtársai majd hosszan fel fogják sorolni, hogy mennyi mindenkire terjed ki ennek a szernek a lehetősége. Nincs bírói kontroll, nincs átlátható eljárás. Vállalkozások, civilek, sportkörök, egyházak, alapítványok, magánszemélyek, mindenki az AVH-nak a látókörébe kerülhet. Ez egy utólagos és parttalan fenyegetés minden szereplő számára, aki valamilyen közpénzt kapott, vagy aki annak az alvállalkozója, vagy együttműködő partnere volt, aki közpénzt kapott. Lehet, hogy nem is kapott utalást, semmilyen közpénzutalást, de akivel ő együttműködött, akinek az alvállalkozója volt, az kapott. Ez el fogja riasztani a tisztességes vállalkozások egy részét a közfeladatok ellátásától. Mert olyan mértékben bele lehet nézni a veséjükig, hogy lehet, hogy ez nem éri meg nekik. És megint az ügyeskedőknek fog kedvezni, akik különböző ilyen fedő, meg közvetítő cégeken keresztül fognak ilyen helyzeteket indulni. Úgyhogy nagy felelősség van a Tisza kormányban, és nagyon nagy a felelőssége azoknak is, akik ezt a szervezetet majd a Tisza párt bizalmából vezetni fogják, hogy milyen országot hoznak létre. Az AVH sajnos ennek valós előképe a történelemben. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Apáti Istvánnak, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának. 15 perces időkeretben a pulpitusról öné a szó, parancsoljon.
2: Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. Tény, hogy az elmúlt 16 évben Mészáros Lőrinc neve volt az egyik legjellemzőbb garancia arra, hogy a korrupció a nemzet mészárosává vált. A szónak nem csak annyira az átvitt, hanem sokszor a szó szerinti értelmében is. Bár az elmúlt 36 évet végig kísérte a rendszer szintű korrupció, amelyet vitán felül áll, hogy az elmúlt 16 évnek, mondjuk a második felén, tehát akkor szűkebb értelme, az elmúlt 8 évben fejlesztettek szinte tökélyre. Ehhez hasonló tökéletességet, autógyártási hasonlattal élve, mondjuk a szívóbenzines japán motorokban lehet csak felfedezni. Tény, hogy itt óriási pénzek tűntek el, és hogyha egy szóban akarjuk összefoglalni, röviden össze, akkor mi a korrupciónak a lényege? Túl azon, hogy megítélésem szerint az nem más, mint a szellemi prostitúció. És pont azért nem lehet soha kiírtani, mert mint hogy a prostitúciót tartják, a hagyományos értelmevet prostitúciót a legősibb szakmának, így sajnos a szellemi prostitúció, a korrupció sem írható ki teljesen, de törekedni kell a nagyon jelentős mértékű visszaszorítására. Ennek az a lényege, hogy valamilyen jogcímen ki kell szerződni a pénzt az állami vagy az önkormányzati kasszából. Lehetőleg túlárazva, hiszen akkor képződik meg az a tartalék, amiből elindulhat a visszaosztás, és majd itt lesznek a legnagyobb problémák a gyakorlati részével ennek a hivatalnak vagy a hivatal működésének. Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, a korrupció erről szól. Nyilván olyan tartalékot kell meghagyni a rendszerben, tehát már az előkészítéstől elrontják a döntéshozók, a döntés előkészítéstől eldől minden, olyan tartalék marad, amiből az uram bátyám rendszerben megindulhatnak a visszaosztások. Na, de még mielőtt részletesebben kitérnék a Mi Hazánk álláspontjának bemutatására, arra is fejlődöm az önök szíves figyelmét, hogy nehogy azt higgyék, hogy ezzel bármi is el van rendezve. hiszen ahhoz, hogy a korrupció korlátlan újratermelődését meg tudjuk akadályozni a jövőre nézve, ahhoz legelsősorban a közbeszerzési törvényt kell megreformálni, hiszen legszerényebb beslések szerint 4000 és 5000 milliárd forint közötti összeget költünk el éves szinten közbeszerzési csatornákon. Ettől csak több lehet, ez a körülbelül a minimum, amit említettem. És itt messze nem csak az uniós pénzekről beszélek, hanem a központi vagy önkormányzati költségvetéséből közvetlenül megvalósuló árubeszerzésekre, szolgáltatás megrendelésekre, építési beruházásokra és a különféle koncesziókra is gondolok. A túlározás mindenhol lehetséges. És hogyha nem fogjuk meg a költségvetés megállapításánál, ha nem fogjuk meg a legelején a folyamatot, akkor utána bottal üthetjük a közpénz nyomát. Tehát az a legegyszerűbb, ha olyan fajlagos költséghatárokat állítunk fel, olyan szabályozókat teszünk bele a közbeszerzési eljárásokba, olyan bíráti szempontrendszert alakítunk ki, különös tekintettel a tárgy szerinti szakértők munkájára hagyatkozva, amelyek egy tisztes vállalkozói hasznot engednek csak meg. Arról lehet beszélgetni, vagy vitatkozni, hogy a tisztes vállalkozói haszon az 10%, 15%, 20 vagy 25% mértékű. Ezt én innen nem tudom megítélni. De semmiképpen nem több 100%-os mértékű az adott piaci árakhoz, vagy kivitelezési költségekhez képest. Ha a közbeszerzési törvény átalakításával és helyes alkalmazásával nem hagyjuk benne az erőfelsorolt beszerzési tárgyaknál a tartalékokat a rendszerben, akkor szinte okafogyottá válik egy ilyen hivatalnak a működése, mert nem lesz miből visszaosztani a szereplőknek. Őszintén kételkedek azzal kapcsolatban, hogy az emberi természetet, a gyarló emberi természetet bármilyen hivatallal, intézményi funkcióhalmozással, bármilyen törvénymódosítással lehet szabályozni, de elrettentő büntetésekkel és ezek bemutatásával szerintem lehet hatni a pszichére, mert ha valaminek, akkor a súlyos börtönéveknek normális közegből kikerülő emberek esetében legalábbis van visszatartó ereje. A közbizalom helyreállításához nyilvánvalóan fontos a ellopott, terrorozott közvagyon visszaszerzése. A mi hazánk álláspontja szerint nem csak 8-16, hanem 36 évre visszamenőleg, már amennyire ez a bizonyítási nehézségi figyelembevételével egyáltalán lehetséges. Azonban nem vagyok arról meggyőződve, hogy önmagában ez a hivatal érdem előre lépést fog hozni. Egyrészt nagyon nehézkesen fog mozgás vagy működésbe lendülni. Rendkívül költséges lesz a létrehozatala és a működtetése is. Rendkívül sok párhuzamosság fog kialakulni, hiszen itt valószínűleg egy kakofónia fog keletkezni, hiszen adatokat fognak szerezni a hagyományos értelme vett rendőri szervek, akár a felderítő tevékenység, akár folyamatban lévő eljárások során. Fog majd szerezni ilyen adatokat a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Nemzeti Nyomozóiroda, a különféle polgári titkosszolgálatok, de akár mondjuk mentesítéssel érintett beszerzések esetében még mondjuk a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat is, és ezek el fognak majd tűnni az eljárások útvesztőjében, vagy a szakmai féltékenység, a szakmai hiúság oltárán áldozzák majd fel őket. Tehát egyáltalán nem vagyok arról meggyőződve, hogy egy intézményhalmozás, egy funkcióhalmozás majd átütő erejű változásokat fog elhozni. Ráadásul, javítson ki, államtitkár úr, én nem láttam például, de lehet, hogy tévedek, vagy gyorsan kellett átnézni a javaslatot, hogy mondjuk az elnök és elnökhelyettesek kinevezése, ha jól értem, akkor határozottan időre szól, tehát nincs időkorlátja, vagy ha van, akkor mit terveznek. Nem tudom, miért vált az önök fétisévé a tiltások halmozása. Ha jól működik ez a hivatal, nem tudjuk, hogy így lesz. Ha jól működik, akkor mondjuk legalább egyszer miért ne lenne újra választható az elnöke vagy az elnök helyettesei. Úgyhogy még ráadásul határozottan időre szól a kinevezésük vagy a megbízások is. Tehát, hogyha valakik jól végzik a munkájukat, akkor miért ne lehetne perspektíva abban, és az is egy korlát, hogy legfeljebb egyszer újra választhatóak. Ha nem, azt is tudomásul veszük, de nem hiszem, hogy ez a hosszú távú nyugodt munkavégzés feltételeinek a biztosítéka, hogy valakik állandóan fenyegetve érzik magukat, hogy nem csak a kés, hanem a szamuráj kard is ott van a hátukban, és ott bármikor átdöfheti őket, és ketté törheti a pályafutásukat. Milyen viszonyban lesz ez a hivatal az integritás hatósággal? Tehát most beintegrálják az integritás hatóságot valamilyen formában, akár egy külön ügyosztály keretében, vagy az integritás hatóság is külön fog működni. Ez kérdésként értelmezendő, és erre választ várnék. A mentelmi jogtól is tudnak elvonatkoztatni. Nem feltétlenül értjük, hogy miért van szükség itt is mentelmi jogra. ennek a hivatalnak a működésével kapcsolatban, és valóban nem csak az előfelsorolt szervezetek hírszerző vagy információ és adatfeldolgozó tevékenységével lesz egy párhuzamoság, hanem szerintem a küllők közé a vasút tipikus esete lesz majd az ügyészi szervezettel való sokszor ütközés, nem csak sorlódása, ütközése is ennek a hivatalnak. Nem egyszerűbb lett volna a hagyományos értelemben vett ügyészi szervezeten belül egy korrupcióellenes főügyészség vagy korrupcióellenes ügyészi szervezetet létrehozni, amely vegytisztán magyar, jól képzett magyar ügyészekből áll, ők is el tudták volna végezni ezt a munkát. Sokkal egyszerűbb lett volna, és sokkal jobban megfelelt volna a magyar jogalkotási hagyományoknak is. Minél jobban, mindig görcsösebben akarnak majd valamit gyorsítani, annál inkább majd az ellenkezője fog megvalósulni. Ha jól értjük a szöveget, akkor legkorábban 2027. május 31. napjáig benyújtott beszámolóban hallhatunk valamit arról, vagy tudhatunk valamit arról, hogy mi a hivatal működésének az egyenlege. Tehát a mérleg egyik serpenyőjében ott lesz, hogy mennyibe kerül, minden egyes tételt összeadva, mennyibe kerül a működésük és a munkájuk, és mennyit hoz ez a konyhára, de nyilvánvalóan ez van csak ennek a ciklusnak a második felében fordulhat pozitívra, már ha van értelmezhető visszaszerzett vagyon. És mi a helyzet majd azokkal a cégekkel, azokkal a vállalatokkal, akik nem a 2010 és 2026 közötti időszakban jöttek létre, alakultak meg, hozták őket létre, és váltak nyilvánvalóan viharos erői politikai hátszéllel sikeressé, hanem akik adott esetben már a 90-es évek elején elkezdték a működésüket, semmi közük nem volt mondjuk hosszú évekig a magyar politikához, és aztán akár kormányokon átívelően kaptak különböző munkákat és megrendeléseket, és mondjuk 2010 után időszakban kétségkívül sikeresebbek voltak az azt megelőző időszaktól, de messze nem igaz az mondjuk, hogy csak és kizárólag az Orbán éra futtatta fel őket. És akkor felmerül egy újabb kérdés, hogy nem lehetett volna ezt a korrupciós gordiuszi csomót egyszerűbben kettévágni. Például egy jól célzott egy vagy több évig tartó különadóval. Különadó, speciális különadó bevezetésével. Nyilvánvalóan jogász legyen az a talpán, ezt most mellétei képviselőtársamnak is mondja, jogász legyen a talpán az, aki mondjuk egy ilyen, hogy én neveztem el, a pofátlan politikai alapú meggazdagodások különadóját jó körbe tudja írni, de lehet, hogy egy ilyen speciális különadó egyszerűbb lenne, mint a korrupció végtelen sötét dzsungelében elkezdenek utakodni, és valóban részleteket kiragadva valamit vagy visszaszerezni, vagy nem. Másrészt, gyakorlati szemszögből nézve, akár egy ügyész, egy hagyományos büntetőjárásban folytat le korrupcióval kapcsolatos büntetőjárás, vagy az ügyészség, akár a vagyon visszaszerzési hivatal, magát a hagyományos értelemben vett korrupciót, mert az emberek többsége a vesztegetés különböző törvényei alakzatait érti, azt tudjuk mi, jogászok, hogy ez jóval szélesebb körű, nagyon sokkal szélesebb körű, de az átlagember az a visszaosztást érti ez alatt, amikor a túlárazott beruházásokból valamilyen rendezőjelv szerint különböző mértékű vagy létszámú személyi kör meghatározott összegeket százalékban vagy összegszerűen kifejezve visszakap bűnös módon fekete pénzeket megkeletkeztetve, hogy egy ilyen kevésbé szerencsés kifejezést használja. Ez nagyon kevéssé lesz bizonyítható a már megvalósult beruházások esetében. A legkönnyebben talán a hűtlen kezelés törvényi tényállása állapítható meg, és szerintem ez lesz a leggyakoribb, amikor valaki a rábízott idegen vagyon kezeléséből folyó kötelezettségét megszeg, és ennek a kötelezettség szegésnek a révén vagyoni hátrányt okoz. Mert a fekete pénz átadását és átvételét jellegéből adódóan, ha a gyakorlati oldalát nézzük, nagyon nehéz lesz bizonyítani. Szinte a tetten érés esetkörét kivéve bizonyíthatatlanná válik maga a vesztegetésnek bizonyos néhány tényállása. Ez legfeljebb ott bukkanhat fel, ha politikai szereplők, vagy még vagyonnyilatkozattételre kötelezettek, vagyonnyilatkozata gyanús, a legális jövedelemmel nem lefethető vagyongyarapodást mutat, de abból következhet egy vagyonosodási vizsgálat, következhet egy vagyonnyilatkozati eljárás, ha még hivatalban lévő képviselőről beszélünk, de az nem a szó szoros hétköznapi választópolgár értelmében vett vesztegetés megállapítására ad okot. Ugyanis a cselekmény jellegéből adódó, miután feltételezzük azt, hogy nem nyeretlen két évesek, követik el ezeket a bűncselekményeket. Valószínűleg nem fényes nappal adnak át táskányi pénzeket, úgyhogy könnyen lebukjanak. Hanem ettől ennek sokkal rafináltabb, meg dörzsöltebb formái is kialakulhattak az elmúlt időszakban. Képzeljék el még olyat is hallani, hogy kaszinókban megnyeretik, vagy adják át ezeket a fekete pénzeket, és a Fortuna istenasszonya jóban lenni semmilyen törvény szerint nem minősül, vagy semmilyen BTK szerint nem minősül bűncselekménynek. Tehát, hogy, de ez csak egy rafináltabb átadásait vagy teli technológia a sok közül. Tehát ez a hivatal a múltban túlárazott beruházások kapcsán már valószínűleg nem fog tudni rajtaütéseket, meg tettenéréseket elvégezni, mert ezek a bűncselekmények régen a befejezett stádiumban vannak, és hogyha tényleg nem teljesen idióták az elkövetői, akkor sajnos átkonvertálták olyan eszközökbe, amelyek a legalaposabb titkosszolgálati megfigyelés radarjai alatt maradnak, hiszen nagyon sok mindent azért nagyon egyszerű eldugni vagy elrejteni a hatóság előtt, tehát a hűtlen kezelést esetkörét leszámítva én őszintén kételkedem, hogy itt különösebb érdemi hatékonyság felmutatható ezzel kapcsolatban. És egy két speciális esetkörre hadd térjek rá, ha nem is ebben a javaslatban, de ettől függetlenül önálló javaslatban én hiányolom, hogy a deviza alapú hitelkárosultak javára a vagyon visszaszerzés, az a 8-10 ezer milliárd forint értékű, az mikor kezdődik, még nem azt követelem önökön, hogy szövegszerű meg összegszerű pontos javaslattal két hónap után álljanak elő. Nagyon jó volt, hogy teljesen egybehangzó akarattal a parlament felfüggesztette az eljárásokat, ettől függetlenül nem mindenki lakoltatás állt meg, mert úgy néz ki, hogy a végrehajtó maffia állam az államban alapon kreatívan értelmezi és kiterjeszt a jogszabályokat, és végrehajtanak most is kilakoltatásokat, vagy lánykori nevükön birtokbadásokat, de azért most már lassan elő kellene hozakodni a devizás igazság legfőbb törvénycsomagjával, amely független a vizsgálóbizottságok működésétől, amely független az MVVH működésétől és minden egyébtől, a devizások számára mikor történik majd meg a vagyon visszaszerzés, egyébként sokkal, sokkal egyszerűbben körülírható, és sokkal egyszerűbben visszafejthető, mint amit önök az MVVH-tól várnak. És végül, de nem utolsó sorban, történtek az elmúlt években, évtizedekben olyan, vagy meghoztak olyan egyedi kormánydöntéseket, kormányhatározatokat, amelyekkel nem csak magyar vállalkozásokat, hanem külföldi multicégeket támogattak. Egyedi kormánydöntéseken alapuló több száz vagy több ezer milliárdos támogatást kaptak például a kínai akkumulátorgyárak, adott esetben német autóipari cégek és más egyéb, amúgy is óriási erőfölényben lévő, akár egyenként vizsgálva Magyarország éves GDP-t meghaladó gazdasági erőben rendelkező cégek, a részükre kifizetett, visszanemtérítendő támogatások felülvizsgálata is az MVVH hatáskörébe tartozhat-e, vagy az valamilyen érdekes oknál fogva nem lehetséges, mert a külföldi multik mégiscsak érinthetetlenek. Ezekre várok majd érdemi válaszokat államtitkár úrtól, és hogyha nem tudnám ezeket megválaszolnak utolóbb, megígérem ennek elolvasom a jegyzőkönyvet, mert előre szeretném a korrektség kedvéért bejelenteni, hogy egyéb halaszhatatlan közfeladataim és média szereplésem miatt nem biztos, hogy végig tudok lenni a vita hátralévő szakaszában. A megértést és a figyelmet köszönöm szépen.
3: Köszönöm, képviselő úr. Egyúttal köszöntöm a tisztelt országgyűlést. A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Tisztelt országgyűlés, most frakcióként egy-egy képviselő és az elsőként szólásra jelentkező szószóló kétperces felszólalásra van lehetőség. Megadom a szót Bújdosó Andrea Anna frakcióvezető asszonynak kétperces időkeretben.
4: Köszönöm, elnök úr, tisztelt ház! Szeretnék egy gyors analógiával élni. Nekem ez tűnt most fel, hogy van egy közös képviselő, aki nem a legtisztességesebben járt el, majd a lakók felházadnak és elzavarják. Jön egy új, egy tisztességesebb közös képviselő, és elkezd kutakodni a régi szerződéseiben, mert rájön, hogy ki ürítették a kasszát, és különböző helyre eljutatták ezeket a pénzeket, akikkel esetleg össze is játszott a régi közös képviselővel az a néhány vállalkozó, aki ott dolgozott. És akkor most fel van háborodva a régi közös képviselő, hogy hogy mernek kutakodni az ő zsebébe. Ő csak hát elvitt egy kis pénzt, ami úgy gondolta, hogy az övé. Pontosan ezt csinálja most a Fidesz-KDNP frakció, hogy ezt a régi közös képviselő pozícióját játssza el, és fel van háborodva, hogy az ő korrupt szerződéseiben kutakodni már valaki. És a vállalkozókról is beszéltek, ami hát ugyancsak elképesztő, hiszen a vállalkozásokat, a tisztességes vállalkozásokat pontosan önök tették tönkre. Vagy tönkre tették, vagy pedig bekebelezték, megvásárolták, megzsarolták. Ezt azért látjuk, vagy pedig külföldre menekültek a legjobb, a leginnovatívabb vállalkozásaink, mert nem volt lehetőségük. Vannak viszont vállalkozások, amelyek igenis szépen felhízlaltak, gondoljunk csak Mészáros 1600 milliárdos vagyonára, de vannak itt olyan képviselők, akiknek a rokonságában is elég szép vagyonok gyűltek össze ebben az időszakban, és igenis, önök ezt féltik, ezeket a vagyonokat féltik, vagy legalábbis ide rakták önöket, hogy próbálják meg megvédeni ezeknek az oligarcháknak a zsebét. Hát nem, pontosan erre lesz az NVVH, hogy ennek nézzen utána. És még egy dolog, Rétvári Bence azt mondta, hogy miért nem a holland antikorrupciós eljárásokat vesszük figyelembe. Elmondanám, Hollandia 78 ponttal áll a korrupciós indexen, míg Magyarország 40. Románia egy kicsit közelebb van ehhez, tehát valószínű ezeket a módszereket kell alkalmazzuk.
3: Köszönöm, frakcióvezető asszony. Megadom a szót Tuzson Bence képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
5: Tisztelt képviselő asszony, én nem akartam 2 perces hozzászólást mondani, de ne haragudjon, el kellett volna olvasni ezt a jogszabályt. El kellett volna olvasni ezt a jogszabályt, mert ami most le van írva, az nem arról szól, amiről ön beszél. Nem arról szól, amiről ön beszél, hanem itt olyan vizsgálatot folytathat le, közigazgatási eljárás nélkül, minden garancia nélkül, akár az ön lakásába is bemehet, és öntől adatot kérhet, és hogyha ön nem hajlandó válaszolni, akkor öntől 5 millió forintot kérhet bírságként, úgyhogy ön nem tud mit csinálni. Úgy foglalhat le cégeket. Bocsánat. Itt nem a félelemről van szó, kedves képviselő asszony, nem a félelemről van szó, hanem arról van szó, hogy vannak-e jogállami garanciák, vagy nincsenek garanciák. És ebben a jogszabályban nincsenek garanciák. Úgy folytathat le eljárás, hogy semmilyen garancia nincsen. A jogállam lényege abban áll, hogy a garanciális rendszer fönnáll. Nem bizalomról van szó, hanem garanciákról. És a másik oldalon cégek vagyona. Cégek vagyonára egyszerűen rászáll ez a hivatal. Utólag van bírósági lehetőség. Utólag lehet bírósági eljárást indítani ezekkel kapcsolatban. De addigra ezeket a cégeket úgy teszik tönkre, hogy még kártérítést sem kell teljes egészében fizetni. Na erről van szó, és erről szól ez a jogszabály, és ezért mondom, hogy ez nem más, mint egy AVH. És aki ebben részt vesz, az előbb-utóbb ezért felelni is fog.
3: Kérem, hallgassuk meg egymást, figyeljünk egymásra, ez a magyar parlament. Tisztelt országgyűlés, megadom a szót Rétvári Bence frakcióvezető úrnak 2 perces időkeretben.
6: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt háztisztelt képviselőtársaim. Már többször előkerült itt a parlamentben a Világbanknak a korrupcióérzékelési indexe, ami arról szól, hogy hány százaléka a cégeknek érzékelt megvesztegetési, fizetési kérelmet a saját tapasztalatok alapján. Itt a magyar cégek 1,2%-kal szerepelnek ebben, Hollandia 0,3, tehát jobb lenne a holland példát venni, Románia 2,7, tehát nem a mi 1,2-ünk, hanem 2,7, mondjuk Lengyelország 2,8, nálunk 1,2%, Szlovákia 2, 3,5, mondjuk Csehországban 2,2, Németországban 1,6, Franciaországban nálunk 1,2. Ez a Világbanknak a felmérése, hogy a cégek hányszor kerültek olyan helyzetbe, hogy úgy érezték, valami korrupciós helyzet van, nekik valami engedélyért, vagy valamilyen beszerzésre, vagy bármi másért fizetni kell. Ez mondom, nálunk 1,2, nem Ukrajnával hasonlítjuk nyilván össze az 37,4, hanem itt a környező országokkal, a mi 1,2-nkkel szemben áll, hogy mondom, a szlovák 2, a cseh 3,5, vagy a lengyel 2,8. Tehát nem kell sommás ítéleteket mondani politikai szekértábor logika alapján, mert e szerint ugyan a hollandoknál rosszabbul állunk, de azért a lengyeleknél, cseheknél, szlovákoknál jobban állunk ebben a kérdésben. Úgyhogy én továbbra is azt javaslom, hogy ne a román példa szerint haladjunk a korrupciós küzdelemben, hanem inkább nyugat-európai országok példáit vegyük elő. Ön érvelt, hogy a román példa majd jó lesz Magyarország számára. Én azt javaslom, hogy inkább egy nyugat-európai példát igyekezzünk keresni, és azt szerint fellépni a korrupcióval szemben. Ez a javaslat, ez biztosan nem nyugat-európai, ez biztosan nem bevett nyugat-európai országaiban. Akik a saját nemzeti vállalkozásaikat védik, azok ilyesfajta hivatalokat nem hoztak létre. Akik engednek a külföldi gazdasági térnyerési kísérleteknek, körülírtam a gyarmatosítást, azok viszont ilyen hivatalokat létrehoznak. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm, frakcióvezető úr. További 2 perces felszólalásra senki sem jelentkezett. Ennek okán a további képviselői felszólalások következnek 15 perces időkeretben. Megadom a szót Császár Martin képviselő úrnak 15 perces időkeretben.
7: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Arra kérem önöket, hogy egy pillanatra ne politikusként, ne pártakként, hanem magyar választópolgárként gondolkodjanak. Emlékezzenek vissza egy olyan esetre, egy történetre, amely személyesen is jól ismernek. Egy barátra, egy pártársra, egy gázszerelőre, vagy akár egy feltalálóra. Egy olyan ismerősre, aki azt mondta, okosban elintéztem. Egy olyan közbeszerzésre, mert mindenki előre tudta, hogy melyik jól ismert cég nyeri meg. Egy olyan helyzetre, ahol nem a tudás, nem a tisztesség és a becsületes munka, hanem a kapcsolat számított. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek eszébe jut nem csak egy, hanem rengeteg ilyen történet. És pontosan ez az, aminek véget kell vetnünk, hiszen ezt nevezzük korrupciónak. Nem elég beszélni a korrupcióról, nem elég elítélni, olyan intézkedéseket és intézményeket kell létrehozni, amelyek képesek megakadályozni, feltárni és következményekkel sújtani azt. Ezért van szükség a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra. Ez a hivatal nem egy újabb bürokratikus szerv lesz, nem egy politikai eszköz, ez a hivatal a kontrollról szól. Kontrollról a jelen és a jövő politikai elitje felett. Arról a kontrollról szól, hogy ne lehessen következmények nélkül visszaélni a közvagyonnal. Arról, hogy ne lehessen ellopni, elrejteni, átmenteni, vagy eltüntetni azt, ami a magyar emberek közös tulajdona. És arról, hogy minden jelenlegi és jövőbeli politikus pontosan tudja, amit tesz, annak súlya van. És annak bizony következménye is lesz. Mert a közvagyon nem a pártoké, nem a kormányoké, nem egy szűk elité, és nem is az önöké, tisztelt képviselőtársaim. A közvagyon a magyar embereké. És aki ebből jogtalanul elvesz, az nem egy rendszert károsít meg, hanem a teljes magyar társadalmat. Tisztelt ház, van még egy fontos dimenzió ennek a kérdésnek, a példamutatás. Sokszor halljuk, hogy ez ország már pedig ilyen, hogy itt mindenki így csinálja. Ez a módi. És sajnos a kiskapu jelentését már senkinek sem kell elmagyarázni. De ez nem lehet örökké igaz. Az ország nem lehet ilyen. Az ország olyan lesz, amilyennél a vezetői teszik. Mi itt képviselőként nem csak szavazunk, vitázunk és törvényeket alkotunk, példát is mutatunk. Példát annak az embernek, aki eldönti, hogy vesz-e jegyet a buszra, vagy inkább blitzel. Példát annak a vállalkozónak, aki eldönti, hogy befizeti az adót, vagy inkább a kiskapukat keresi. Példát annak a köztisztviselőnek, aki eldönti, hogy törvényt szolgálja, vagy a hatalmasok érdekeit. És példát annak a fiatalnak, aki azt figyeli, hogy ebben az országban valóban a tudás, a munka és a becsület viszi előre, vagy csak az, hogy ki kit ismer. A korrupció nem csak pénzügyi kérdés. A korrupció bizalom kérdése. Ha az emberek azt látják, hogy a politikusok következmények nélkül gazdagodnak meg, akkor milyen motivációjuk marad arra, hogy komolyan vegyék a szabályokat? Ezért a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal nem csupán egy intézmény, egy üzenet. Üzenet arról, hogy Magyarországon véget vetünk a következmények nélküli visszaélések korszakának. Üzenet arról, hogy a közvagyon védelme nem politikai kérdés. Egy olyan üzenet, amely a jelen és a jövő politikusának tudtára adja, egy másik rendszer lépett életbe. Egy olyan rendszer, amelyben a tisztesség erény. Tisztelt képviselőtársaim! A közvagyon védelme nem arról szól, hogy ki melyik oldalon ül. Ez a vita arról szól, hogy milyen országban akarunk élni. Egy olyan országban, ahol büntetlenül lehet lopni a közvagyomból? Egy olyan országban, ahol a politikusoknak mindent szabad? A kisember pedig még aki nem fizetett buszjegy árát is leverik? Vagy egy olyan országban akarunk élni, ahol a törvény valóban mindenkire egyformán érvényes? Elég volt abból, hogy a közvagyon nem a nemzetet, inkább bizonyos érdekcsoportokat gazdagít. Elég volt abból, hogy a tisztesség egy gyengeségnek, a lopás pedig ügyeskedésnek nevezik. Ma arról vitázunk, hogy a közvagyon a magyar embereké lesz, vagy a kiváltságos elitnél marad. Ma arról vitázunk, hogy a jövő Magyarországa épülhet-e arra a bizalomra, amellyel a választópolgárok felruháztak minket. Ez a döntés a mi kezünkben van, és ennek a döntésnek felelőssége is. Ezért kérem, támogassák a törvényjavaslatot, és vessünk véget a következmények nélküli korrupciónak. Köszönöm a figyelmet!
3: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Hidvégi Balázs képviselő úrnak 15 perces időkeretben.
8: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Úgy látom, hogy a törvényjavaslat készítői tanulmányúton jártak Romániában, és ott nem azt látták, hogy hogyan kell egy független bírósági rendszert, erős garanciákat és hatékony jogorvoslatot biztosítani, hanem azt, hogy hogyan lehet egyetlen intézményben összpontosítani a vizsgálatot, a nyomozást, a titkos megfigyelést, az ügyészi jogosítványokat, a vádemelést és a nyilvános megbélyegzés lehetőségét. Az előttünk fekvő törvényjavaslat szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal előkészítő eljárást folytathat, nyomozhat, irányíthatja a vizsgálatot, felügyelheti más nyomozószerv tevékenységét, majd közvádlóként vádat emelhet és képviselheti a vádat a bíróság előtt mind együtt. Vagyis ugyanaz a szervezet meggyanúsíthat, összegyűjtheti a bizonyítékokat, felépítheti a vádat, majd bizonygathatja annak helyességét. Ez nem hatalommegosztás, ez maga az abszolút hatalomkoncentráció. Tisztelt Ház, érdemes felidézni, hogy mi történt a szomszédos Romániában, néhány részletet is érdemes idehozni. A Laura Kodruca Kövesi által vezetett országos korrupcióellenes ügynökség vagy ügyészség a hírhet DNA időszakában. Kövesi 2013 és 2018 között vezette ezt a szervezetet, amely nemes célra hivatkozott a korrupció elleni küzdelemre, de valójában gyakorlatilag politikai eszközzé vált, amely kiemelten diszkriminálta az erdélyi magyarságot is, de nem csak őket egyébként. Sokan emlegetik azt, hogy itt titkosszolgálati befolyás is megvalósult Románia esetében ezen ügynökségen keresztül. Nem csak én mondom ezt, kedves tisztás képviselőtársaim, hanem Magyar Péter miniszterelnök is utalt erre néhány héttel ezelőtt itt a parlamentben. A romániai gyakorlatban kialakult egy ismétlődő koreográfia. Kora reggel vagy hajnal házkutatás. Állarcos, felfegyverzett egységek. Kamerák előtt elvezetett polgármester vagy valamilyen politikai szereplő. Kiszivárogtatott gyanúsítás, hónapokon vagy éveken át tartó kényszerintézkedések. Aztán 5, 8 vagy 10 évvel később megszüntetik az eljárás, felmentik a vádlottat, vagy egy egészen más tartalmú ítélet születik, mint amit az első sajtóhírek sugaltak. De addigra a politikai ítéletet már régen végrehajtották. A mandátum elveszett, a jó hírnév megsemmisült, a család életét feldúlták. A közösség választott képviselőjét eltávolították. A büntető eljárás ilyenkor már nem az igazság megállapításának eszköze. Maga az eljárás válik a büntetéssé. És ezt a romániai magyar közösség több alkalommal is a saját bőrén tapasztalta meg. Nem állítom, hogy valamennyi eljárást etnikai indítékból indították meg Romániában. Nagyon sok ártatlan román közszereplőt is meghurcoltak ott. De jogállamban nem elég azt mondani, hogy a politikai visszaélés nincs bizonyítva. Olyan szabályokat kell alkotni, amelyek eleve megnehezítik, sőt kizárják ennek lehetőségét. Nézzünk néhány példát. Markó Attila ügye. Markó Attila volt kisebbségügyi államtitkár, parlamenti képviselő és a Restitúciós Bizottság tagja volt Romániában. Az erdélyi magyarságot és egyházakat érintő restitúciós és kártérítési ügyekben indítottak elleni eljárásokat. 2018-ban 5 év letöltendő börtönre ítélte a bukaresti táblabíróság. Majd 19. október 8-án a romániai legfelsőbb bíróság jogerősen felmentette a vádak alól. Az eljárások miatt 8 évre Magyarországra kellett menekülnie. További 5 eljárást indítottak ellene, amelyek végül felmentésekkel, illetve az eljárások lezárásával értek véget. Az utolsó jogerős felmentés 2023. áprilisában született meg. 8 év. 8 év egy ember életéből azért, hogy a végén a bíróság kimondja, a korábbi ügyekben nem áll fenn büntetőjogi felelőssége. Ki adja vissza ezt a 8 évet? Melyik ügyészségi közlemény állítja helyre az ő jó hírnevét? Melyik utólagos felmentő ítélet kerül ugyanakkora betűkkel a címlapra, mint a gyanúsítás? A magyar törvényjavaslat készítői erre alighanem azt válaszolnák, majd az éves beszámolóban feltüntetjük az ügyet az egyéb eredmények rovatban. Nézzük egy másik példát, Rádói Róbert ügye, Csíkszereda. 2015. áprilisában a DNA házkutatást tartott Csíkszereda polgármesteri hivatalában, Rádói Róbert polgármester és Szőke Domokos alpolgármester otthonában. A beszámolók szerint a műveletben állarcos, felfegyverzett csendőri egységek is részt vettek. Rádót őrizetbe vették, házi őrizetbe, majd hatósági felügyelet alá helyezték, és lemondott polgármesteri tisztségéről. 5 évvel később. 2020. októberében a Marosvásárhelyi táblabíróság jogerősen felmentette őt és volt alpolgármesterét a DNA összes vádja alól. A politikai eredmény azonban már 2015-ben megszületett. A házkutatáshoz elég volt egy reggel, az őrizetbevételhez elég volt egy nap, a tisztség elvesztéséhez elég volt néhány hét, a felmentéshez kellett 5 év. Ez a modern politikai büntetőeljárás képlete. A gyanú gyors, a kamera pontos és a helyszínen van, az igazság pedig ráér. Nézzünk egy másik példát. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármester, az egyik legkiválóbb határon túli magyar vezető. 2016. február 17-én hajnalban a DNA ügyészei házkutatást tartottak Antal Árpád otthonában és városház irodájában. A polgármestert állarcos csendőrök kíséretében elsötétített kisbusszal szállították Bukarestbe kihallgatásra. Másnap 60 napra hatósági felügyelet alá helyezték. Nem gyakorolhatta polgármesteri tisztségét, engedély nélkül nem hagyhatta el Románia területét, rendszeresen jelentkeznie kellett a rendőrségen, és meghatározott személyekkel nem érintkezhetett. A gyanú szerint egy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól felvett önkormányzati hitel egy részét nem az eredetileg meghatározott célra használták fel a városban. A DNA közleménye több mint 4 millió euró rendeltetésének állítólagos megváltoztatásáról és mintegy 549 ezer eurós feltételezett önkormányzati kárról beszélt. A sajtóközlemény tehát készen volt már aznap reggel. A házkutatás megtörtént, ott is kamerák voltak persze. Az állarcos egységek is megérkeztek. A sötétített kisbusz is elindult. A polgármestert pedig eltiltották attól, hogy ellássa azt a tisztséget, amire Sepsiszentgyörgy polgárai megválasztották. Csak egyetlen apróság hiányzott, a bizonyított bűncselekmény. Antal Árpád 2 hónapig nem gyakorolhatta polgármesteri tisztségét, jogköreit. 1 évig nem hagyhatta el Románia területét, 1,5 évig állt hatósági felügyelet alatt, és több mint 100 alkalommal kellett jelentkeznie a rendőrségen. Mindezek után még évekig sem vádat nem emeltek ellene, sem az eljárást nem zárták le. Végül 2019. július 2-án, több mint 3 év vizsgálódás után a DNA megszüntette az eljárást. A korrupcióellenes ügyészség saját közleménye szerint a feltételezett cselekmény nem valósult meg, és a bizonyítási eszközök kimerítése után sem állt rendelkezésre semmilyen olyan adat, amely biztos és elegendő bizonyíték lett volna arra, hogy bármi szabályellenes történt volna. Csak hogy addigra a büntetést már nagy részt végrehajtották. Eltiltották a hivatalától, megalázták, korlátozták a mozgását, zárolták a vagyonát, rendszeresen a rendőrségre kellett járnia. A közvélemény előtt pedig éveken át a korrupciós gyanú alatt álló polgármesterként szerepelt. Antal Árpád későbbi beszámolója szerint az eljárás során a környezetéből összesen 47 embert hallgattak le. A lehallgatási jegyzőkönyvek terjedelme pedig mintegy 11 000 oldal volt. Állítása szerint megfigyelték a lakását, az autóját és az irodáját is, valamint követték a mozgását. Ezek az adatok Antal Árpád saját közléséből származnak, de pontosan érzékeltetik, hogy egy büntetőeljárás milyen kiterjedt beavatkozást jelenthet nem csak a célszemély, hanem egész környezete életébe. Horváth Anna ügye, Kolozsvár alpolgármestere. 2016. októberében a DNA 9 helyszínen tartott házkutatás Kolozsváron, köztük a polgármesteri hivatalban. Horváth Anna alpolgármester ügyében lehallgatások és megfigyelések során szerzett bizonyítékokat is felhasználtak. Hallgassák csak végig. Hallgassák csak végig. Ezek tények, tisztelt képviselőtársaim. A védelem ezek törvényességét vitatta, a bíróság azonban a kifogásokat elutasította. A kényszerintézkedés következtében Horváth Anna nem tudta ellátni alpolgármesteri feladatait, és 17-ben lemondott tisztségéről. Végül nem sikerült bizonyítani a vádakat, a DNA súlyos vádat, az adócsalást ejtette. Egy jogállamban nem kizárólag az a kérdés, hogy egy eljárás végén felmentés születik-e vagy nem. Az is kérdés, hogy milyen módon jut el az állam a döntésig meg az ítéletig. Arányos volt-e a megfigyelés? Indokolt volt-e a nemzetbiztonsági eszközök és a korrupciós nyomozás összekapcsolása? Megvédte az ártatlanság vélelmét az eljárás nyilvánossága? Volt-e olyan gyors és hatékony jogorvoslat, amely még a mandátum elvesztése előtt érdemi védelmet nyújtott volna? Mert 5 év múlva egy jogorvoslat lehet ugyan jogilag létező, de politikailag már teljesen hatástalan. Mezei János ügye, az utolsó példa, még hallgassák meg, érdemes. 2016. januárjában házkutatást tartott a Gyergyószent Miklós polgármesteri hivatalában, és Mezei János polgármester lakásán. Őrizetbe vették, eltiltották a polgármesteri feladatainak gyakorlásától. Később házi őrizetbe került, és előzetes letartóztatásba is. A DNA közleménye szerint az eljárásban a román hírszerző szolgálat, az SRI és a csendőrség különleges egysége is szakmai támogatást nyújtott. 4,5 év eljárás után első fokon felmentették, majd a másodfokú bíróság új eljárás rendelt el. A megismételt eljárás végén 2023. januárjában a hivatali visszaélés és a sikkasztásra történő felbújtás alól a bíróság felmentette. És jogerősen 3 év végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azért, mert a polgármester a Montoriz Kft. Kisebbségi tulajdonosaként felszólította a cég ügyvezetőjét, aki ellene a feljelentést tette, arra, hogy mondjon le. Az ügy tehát közel 8 évig tartott. Eddig tartották bizonytalanságban, és már a jogerős ítélet előtt politikailag végrehajtották rajta a büntetést. Tisztelt Ház! A most felállítani szándékozott új hivatal román elődjéhez hasonlóan rejtett megfigyelést alkalmazhat. Titokban vizsgálhatja az elektronikus kommunikációt, megfigyelheti a fizetési műveleteket, színlelt megállapodást köthet, fedett nyomozót alkalmazhat, valamint bírói engedélyhez kötött leplezett eszközöket is igénybe vehet. A vádemelés előtt saját hatáskörbe vonhatja az ügyet, az erről szóló határozat ellen pedig nincs jogorvoslat. Ha magához vonta a nyomozást, azt az ügyészség nem veheti vissza. A hivatal eljárásához tehát még büntető eljárás sem kell. Nem kell vádemelés, nincs bírósági ítélet, nem kell bűnösség. Elég egy közvagyonvédelmi vizsgálat. Ez a vizsgálat 1,5 évig tarthat, majd meghosszabbítható, majd különösen összetett ügyben újra meghosszabbítható, vagyis akár 1,5 évig lehet valakit vizsgálni, iratokat kérni, adatokat gyűjteni, pénzmozgásokat elemezni, szerződéses kapcsolatokat feltárni, gazdasági működést átvilágítani, miközben a büntetőjárásban a sértettet megillető alapvető garanciális jogosítványok mindegyike hiányzik. Ha pedig a hivatal szerint a feltételek fennállnak, elindulhat a felügyelet alá vonás. A felügyelő az állam nevében belép a cég működésébe, betekinthet az iratokba, könyvekbe, számviteli nyilvántartásokba, felvilágosítást kérhet a vezetőktől, tulajdonosoktól, munkavállalóktól, megvizsgálhatja a bankszámlákat, pénztárakat, pénzügyi eszközöket, értékpapírokat, árukészletet és szerződéseket. A felügyelő ellenjegyezheti a cég vagyoni kötelezettségvállalásait. Sőt, dönthet a gazdálkodó szervezet legfőbb döntéshozó szervének hatáskörébe tartozó ügyekben is. Magyarországon most törvénybe írják ugyanazt a gondolkodásmódot, mint Romániában. A lényeg, hogy minél kevesebb legyen az érdemi külső kontroll, és ne legyen jogorvoslati lehetőség. Tisztelt képviselőtársaim! A romániai példa azt bizonyítja, hogy minden korrupciós eljárás lehet politikai leszámolás is. az bizonyítja, hogy a túlzottan koncentrált büntetőhatalom, a titkos eszközök, a hírszerzési együttműködés, a látványos rendőri akciók és az elhúzódó eljárások együtt olyan rendszert hozhatnak létre, amelyben már a gyanúsítás is ítéletként működik és megbélyegez ártatlan embereket. A korrupció ellen természetesen fel kell lépni, de nem egy olyan hivatallal, amely egyszerre lehet adatgyűjtő, feljelentő, nyomozó, ügyész, vádló, felügyelő és kommunikációs központ. Ez így abszurdum. Nem egy olyan hivatallal, amely más hatóságokat utasíthat, de saját belépését az ügybe nem lehet megtámadni. Nem egy olyan hivatallal, amely titokban megfigyelhet, miközben őt magát alig figyeli vagy ellenőrzi bárki. A romániai magyar közösség története figyelmeztetés. Markó Attila elveszített évei figyelmeztetés. Rádúj Róbert 5 év után kimondott felmentése figyelmeztetés. Antal Árpád alaptalan meggyanúsítása és meghurcolása figyelmeztetés. Horváth Anna megfigyelése és megbélyegzése figyelmeztetés. Mezei János 8 évig húzódó eljárása figyelmeztetés. Figyelmeztetés nem csak a Tisza kormánynak, hanem minden magyar embernek. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm, képviselő úr. A kormány nevében felszólalásra jelentkezett Velkei György László államtitkár úr. Tisztelt államtitkár úr, megadom a szót.
9: Köszönöm szépen, nem terveztem hozzászólni, de az előző körös megszólalások után mégis lenne egy néhány szavam. Megint azt látom, hogy az ellenzéki oldalon lévő képviselők, mintha nem hallanák magukat kívülről. Tehát önök amellett érvelnek hosszasan, hogy miért nincsen szükség a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra. Én azt szeretném mondani, és azt szeretném elmondani, különösen önnek, Rétvári frakcióvezető úr, hogy nagyon határozottan visszautasítom, hogy ön farccal, mert azt gondolja, hogy ez vicces, AVH-t kiált. Azért is utasítom ezt vissza, mert már látjuk egy ideje, nyomon követjük egy ideje, hogy az önök Oroszországhoz való viszonya hogyan változott meg, hogy hogyan lett az 1989-es Orbán Viktorból 2026-os Orbán Viktor, de az mégiscsak érdekes, hogy a múltat is hogyan írják át, és hogyan képesek, hogyan vetemednek arra önök, az egykori rendszerváltó pártok megmaradt képviselői, hogy relativizálják a kommunizmus büntetteit. Szeretném elmondani önöknek, hogy az én nagypapám, akitől a nevemet kaptam, 8 évet ért Rákosi Mátyás börtönében, és az ő emléke előtt is tisztelekben nagyon határozottan visszautasítom, hogy AVH-t kiáltanak akkor, AVH-t kiáltanak akkor, amikor a jogállam helyreállításáról van szó. Hogy összekeverik az üldöztetést és a felelősségre vonást. Az üldöztetés a diktatúra sajátossága, mi nem üldözünk senkit. Mi felelősségre fogunk vonni, sőt nem mi, hanem az általunk felhatalmazott független szerv felelősségre fog vonni. Nem. A parlament által felhatalmazott. Nem. Semmi gond nincsen. Azt szeretném elmondani akkor önöknek, lejárt az időm, hogy gondolják meg, hogy hova jutottak, amikor, és hogy a fideszes választók mit gondolnak arról, amikor önök azon aggódnak, hogy milyen jogosítványai lehetnek majd a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatalnak. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm, államtitkár úr. Megadom a szót Hantos István képviselő úrnak. De még mielőtt ezt megtenném, a 2 perces szót kérők köre következik. Megadom a szót Panyi Miklós képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
10: Köszönöm a szót, elnök úr. Velkei úrra reagálnék röviden. Múlt átírása tekintetében azt mondta államtitkár úrja a múlt átírása. Na most én akkor jelen átírásáról beszélnék, hiszen másfél órája a miniszterelnök úr kitett egy Facebook bejegyzést arról, hogy ezen a Fidesz-KDNP képviselői ezen a vitán nem vesznek részt. Én kérdezem Velkei államtitkár urat, hogy hall-e engem és lát-e engem? És hogyha ezt egy fejbiccentéssel jelzi, akkor úgy veszem, hogy mi itt vagyunk ezen a vitán. És hogyha mi itt vagyunk ezen a vitán, akkor hogy lehet az, hogy ez a hazugság, ez másfél órája terjed az interneten. Úgyhogy én arra szeretném kérni a házbizottságot, ha már ennyire zavarja egyébként miniszterelnök urat az igazság, amit egyébként itt videófelvételen rögzítenek a képviselőtársaim, hogy akkor az igazságot valóban mutassuk be, és az ilyen notórius, hazudozó magatartás ellen pedig hozzon a házbizottság megfelelő döntéseket, és sújtsa pénzbírsággal miniszterelnök urat, vagy pedig vetessek le, ott van Belkei úr szánsegédje, jelezze miniszterelnök úrnak, hogy lebukott, és akkor ennek mentén korrigálja a posztját, a házbizottság pedig tegyen meg a szükséges intézkedéseket. Köszönöm szépen!
3: Tisztelt képviselő úr, hogyha itt van a vitán, akkor kérem a vitáról beszéljünk, és a vitáról tárgyaljunk. Köszönöm szépen! Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Császár Martin képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
11: Köszönöm a szót. Hidegi Balázs képviselőnek a történetét folytatnám, de nem kell ez Romániába menni. A történet 2 Tiszánál dolgozó, korábban dolgozó informatikusról szól. 2025. júliusában a Nemzeti Nyomozóiroda házkutatást tartott náluk a hajnalban. A saját lakásukban, ahol lefoglaltak mindenüket. A nyomozás eredetileg gyermekpornográfiával kapcsolatos gyanú alapján indult. De a nyilvánosságra került dokumentum alapján ilyen bizonyíték nem került elő. Az összes informatikai eszközüket lefoglalták, és poligráfos vizsgálatra vetették őket. Egy volt titkosszolgálati tiszt, Szabó Bence nyilvánosan azt állította, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalt, aminek a rövidítése pont AVH, nyomást gyakorolt a nyomozásra. Több sajtóorgánum további részleteket közölt arról, hogy voltak belső kommunikációk. Az ügyészség pedig vizsgálni kezdte, hogy milyen jogellenes titkosszolgálati befolyás történt. Szerintem maradjunk Magyarországon, és ezek az önök kormányzása során történtek.
3: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Nacsa Lőrinc képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
12: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Pár rövid reakció. A Császár képviselő, amit elmondott, és ez így történt, ez csak megint csak ellenérv, hogy garanciák nélkül egy szuper ügyészség működhessen, megint csak egy ellenérv. Ezt csak hozzá szerettem volna tenni. A mi álláspontunk teljesen világos. A törvényeket mindenkinek be kell tartani. Mindenkinek be kell tartani. És hogyha mindenkinek be kell tartani, és hogyha valaki jogellenesen, a jogszabályok ellenében valamilyen anyagi előnyre, pénzre, lopást követett el, azért vállalja a következményeket. Ez teljesen világos. Ez az alapállásunk. Mi nem a törvény célját kérdelezzük meg, csak frakcióvezető asszony is, és államtitkár úr is ezt mondta. Mi nem a törvény célját kérdelezzük meg. Képviselőtársaim, önök szerint, ha a közös képviselői példát hozom, amit frakcióvezető asszony mondott, önök szerint az rendben van, ami le van írva így most a törvénybe, hogyha a közös képviselő, az új közös képviselő fellépése ellen a lakosoknak van valami panasza, az az új közös képviselő bírálja el. Nem valaki más, hogy jogos a panasz. Az van beleírva a törvénybe, hogyha a vagyonvisszaszerzési hivatal eljárása ellen panaszt emel valaki, akkor a vagyonvisszaszerzési hivatal bírálja el a panaszát. Ez az ilyen túlkapások ellen szólalunk föl. Ma reggel kérte tőlünk a miniszterelnök úr, hogy konstruktív javaslatokkal, vitával szólaljunk föl. Az ilyen javaslatok, amik benne vannak, hogy a panaszt az hivatal bírálja el a saját maga elleni panaszt, az szerintem ilyen túlkapás. Én ez ellen felszólalok, és szeretném a figyelmükbe ajánlani, hogy szerintem ez nem egy jó megoldás. Belkei képviselő úrnak, államtitkárnak csak azt szeretném mondani, hogy nagyon sokunk családjában van, ne sajátítsuk ki ezt a fajta gondolkodásmódot, mert nagyon sokunk családjában vannak ilyen tragikus történelmi események, a nagyszüleink, dédszüleink idejéből a kommunista elnyomás, a kommunista diktatúra rémképe és tettei miatt. Úgyhogy csak arra kérem, hogy ne sajátítsa ki ezt a fajta beszédmódot. És még egyszer, nem a törvény célja a probléma, nem a korrupció ellenes harca probléma, hanem azok a garanciáknak a hiánya a probléma, a bírósági felügyeletnek a hiánya a probléma, és például a panasz elbírálás hiánya a probléma. Szerintem ez a probléma a törvényjavaslattal. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm, képviselő úr. Most visszatérünk az előre bejelentett felszólalók köréhez. Megadom a szót Hantos István képviselő úrnak 15 perces időkeretben.
13: Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Hazánk Magyarország története nem csak királyok, csaták, forradalmak története, hanem annak is a története, hogy a magyar nemzet újra és újra kiállt a jogaiért a hatalommal szemben. Újra és újra.
3: Bocsánat, kimondtuk. Képviselő úr, nagyon lecseg a mikrofonja, esetleg meg tudja igazodni? Igen, köszönöm.
13: Most? Akkor kérek szépen egy...
3: Szóval lehet...

volt, hogy még a király, a mindenkori hatalom sem rendelkezhet korlátlanul az ország javaival. Később Verbőci István hármas könyve évszázadokon át abból indult ki, hogy a közhatalom csak joghoz kötötten gyakorolható. A reformkor nagyjai pedig már nem csak a jogról, hanem a közbizalomról és a felelősségről is beszéltek, mert tudták, egy ország nem attól lesz erős, hogy mekkora vagyona van, hanem attól, hogy a vagyonnal tisztességesen, felelősséggel bánik-e. És amikor Deák Ferenc azt mondta, hogy amit erő és hatalom elvesz, azt idő és szerencse visszahozhatja, de amiről a nemzet önként lemond, annak visszaszerzése mindig nehéz. Deák ezzel figyelmeztetett minket arra, hogy egy nemzet számára a legnagyobb veszteség nem önmagában a pénz a vagyon elvesztése, hanem az igazság elvesztése. Amikor az emberek már nem hiszik el, hogy ugyanaz a szabály vonatkozik mindenkire. Ma pedig 16 év NER kormányzás után ugyanaz a kérdés áll előttünk. Van-e következménye annak, ha valaki a rábízott közvagyont nem a nemzet, hanem a saját javára használja fel? Tisztelt Ház! A mai vita valójában erről a kérdésről szól. Államtitkár úr, illetve képviselőtársam vezérszónoként részletesen bemutatták a törvényjavaslatot, ezért én inkább annak céljairól, indokairól akarok beszélni. Nem pusztán a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról, hanem arról, hogy Magyarország újra visszatér-e ezen ezer éves alkotmányos hagyományához, ahhoz az egyszerű elvhez, hogy a közhatalom szolgálat. És aki a közvagyonát kezeli, az nem tulajdonosa annak. Legyen az közalapítvány, legyen az vagyonkezelő, legyen az bármilyen állami intézmény vagy cég, csupán őrzője, felelős őrzője annak. Az elmúlt 16 évben azonban ettől egyre távolabb kerültünk. A közpénzből magánvagyon lett, elvesztette közpénz jellegét hallottuk sokszor. Az állami vagyonból pedig magánérdek. Az ellenőrző intézmények jelentős része pedig nem a közvagyont, hanem a rendszer működését védte. Ezért beszélünk ma rendszer szintű korrupcióról. Ellenzéki képviselőtársaim folytathatják ezt a mesedér után, de már senki nem hisz önöknek. Április 12-én a magyar választópolgárok egyértelműen véleménynyilvánítottak arról, hogy mi történt az elmúlt 16 évben. Ezért van szükség a rendszer szintű korrupció felszámolása és megakadályozása miatt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra. A Tisza kormány egyik legfontosabb vállalása az volt, hogy Magyarországon senki nem állhat a törvények felett. Sem politikus, sem gazdasági vezető, senki, aki azt hitte, hogy a hatalom örök. Mert a jogállamban nem az számít, hogy ki van kormányon, hanem az, hogy ki tartozik felelősséggel a törvények előtt. Tisztelt képviselőtársaim! A Fidesz és a KDNP 16 éven keresztül kormányzott. Önök nevezték ki az állami vezetőket, önök gyakorolták a parlamenti többséget, kétharmados parlamenti többséget. Önök döntöttek a közpénzek, a közvagyon sorsáról. Ha valóban minden törvényesen történt, akkor sem a törvényektől, sem az MVVH-tól nincs okuk tartani. Ha viszont nem így történt, akkor a magyar embereknek joguk van tudni az igazságot. Amit önök itt az előbb előadtak, tulajdonképpen a saját bűneiket olvasták a saját fejükre. Önök vették el kisvállalkozóktól a vagyonukat. A helyi kiskirályok, a helyi választókerületi elnökök, a helyi képviselők és a hozzájuk tartozó oligarcha csoportok éltek vissza ezzel a közbizalommal, a különböző kuratóriumok, közalapítványok kuratóriumában, gazdasági társaságok élén működő kollégáik rázhatják a fejüket. Lehet, hogy nem önök voltak azok, de a felelősség az önök kormányzatáért. Ne beszéljenek arról, hogy szociális szervezetek vagy rászorulókkal foglalkozó szervezetekkel kapcsolatban akar eljárni az MVVH, mikor önök nyomorították meg a gyermekvédelmet Magyarországon, önök vegzálták a civil szervezeteket éveken keresztül. Tisztelt Országgyűlés! 30 ezer milliárd forint, ez a száma többször elhangzott. Ez egy egyszerű szám. Matematika órán talán nem jutottunk eddig az általános iskolában. 30 ezer milliárd forint. Könnyű kimondani, felfogni viszont szinte lehetetlen. Aki a közvetítést követi,
30 000

0: 1000 milliárd forintnak a töredékével sem találkozott még a saját személyes életében. Esetleg azzal, hogy szükségletei vannak. De ez a 30 ezer milliárd forint segíthetett volna rajtuk. 30 ezer milliárd forintból fel lehetett volna újítani Magyarország valamennyi kórházát, például a klimatizálást megoldhatta volna az előző kormányzat. Modern iskolákat lehetett volna építeni. Tanárok, ápolók, rendőrök, szociális dolgozók, gyermekvédelmi dolgozók bérét rendezhették volna. Az intézményeket felújíthatták volna. Olyan Magyarországot lehetett volna építeni, ahonnan nem elmenni akarnak a fiatalok, hanem hazajönni. És miközben a magyar emberek milliói becsülettel dolgoztak, adót fizettek, joggal hitték, hogy a befizetett adóforintjaik az ország javát szolgálják. Eközben ebből a pénzből luxusvillák épültek, kastélyok cseréltek gazdát, jachtok és magánrepülők jelentek meg, neres céghálók, a bukott miniszterelnökhöz kötődő családok, familiárisok, vazallusok gyarapodtak. Tisztelt országgyűlés! A múlt héten Mellétai Barna Márton képviselőtársam úgy jellemezte a Fidesz-KDNP kormányok által fölépített NERT, mint egy neofeudális rendszert. És valóban így látjuk, valóban így volt. Ha már az 1000 éves magyar közjogi történelmünket idéztem a beszédem elején, hadd idézzem az Aranybulla 14. cikkejét. Mert így szól, hogy ha valamely vár ispánja nem olyan tisztességesen viseli magát, mint az ő megyéjéhez illik, vagy népét nyomorgatja, reál bizonyodván ez, az egész ország előtt szégyenére fosztassék meg méltóságától, és amit gonoszul elvonszolt, adja vissza. Mai magyar nyelvre fordítva ez azt jelenti, hogy a közhatalom gyakorlói, a közvagyon felett hatalommal rendelkező személyek azt a vagyont, amit a közbizalommal, közhatalommal visszaélve szereztek meg, vissza kell, hogy adják. A lopás az lopás marad. Nevezhetjük, keretezhetjük akárhogyan pályázatoknak, közalapítványi, vagyonkezelő struktúrának. A lopás lopás marad. Tisztelt képviselőtársaim! Az előttünk fekvő törvény nem önkényről, nem bosszúról szól, nem politikai revansról, hanem éppenséggel igazságtételről. A Tisza 2026. április 12-én arra kapott felhatalmazást, hogy az egyik legtranszparensebb, legerősebb választási ígéretét, ezt az elszámoltatást megvalósítsa. Az MVVH törvény az Orbán rendszer által felépített maffia elleni fellépés. Annak érdekében, hogy a NER polip csápjait lefejtsük édes magyar hazánk testéről. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal azért jött létre, hogy feltárja a közvagyon eltűnésének útját. Visszaszerezze azt, ami még megmaradt, ami visszaszerezhető, biztosítsa a felelősségre vonást, és gondoskodjon arról, hogy ilyen többet soha ne fordulhasson elő. Mert a közvagyon elvesztése nem egy egyszerű könyvelési tétel. Minden elvesztegetett millió, százmillió és milliárd forint mögött ott vannak a meg nem gyógyított betegek, a fel nem újított iskolák, az elmaradt beruházások, fiatalok, akik külföldre költöztek, sorsok, családok, magyar családok, akik hiába várták, hogy jobb legyen az életük. Tisztelt országgyűlés, engedjenek meg egy személyes kitérőt is. Amikor országgyűlési megbízatásomra gondolok, nekem a következő szavak jutnak eszembe: önmérséklet, felelősség, szerénység. Képviselőként, a közhatalom felelős gyakorlójaként felelősséggel tartozom én is. És bátran mondhatom, hogy mindegyik képviselőtársam a Tisza frakciójából ebben a hitben és ebben az elhatározásban vágott bele képviselői feladatába. Amikor idén tavasszal miniszterelnök úr meghallgatott a listaállítás kapcsán egy négy szem közti beszélgetésem, két tanácsot adott. Az egyik az volt, hogy vigyázzak a családomra, a házasságomra, a másik pedig az, hogy eszembe ne jusson egy forint közpénzt elvenni, visszaélni azzal, amit rám bíztak, mert akkor a legkeményebb fellépésre számíthatok. Azt hiszem illeszkedik ehhez a történelmi hasonlathoz az a kép, amit a miniszterelnök úr mondott, és talán nem fog megharagudni, hogyha ezt megosztom, lófarkához kötve fognak végighurcolni a városon, hogyha bebizonyosodik, hogy egy forinttal is visszaéltem. És ezt mi mindannyian tudjuk, és mindannyian ezt vállaltuk. Önök tartanak attól, hogy valamit megtalálnak önökkel kapcsolatban. Nem tudom, milyen tanácsot adott Orbán Viktor 2010-ben vagy a következő választásokon önöknek. Adott-e egyáltalán valami államférfiúi intelmet? Ha adott volna, azt gondolom, valószínűleg nem ülnénk itt. Nem ülnénk itt ilyen felhatalmazással, és nem tárgyalnánk ezt a törvényjavaslatot, amelynek indoka éppen az, hogy az elmúlt évtizedben kialakult rendszer szintű visszaélések feltárása nem teremthető meg. A közbizalom helyreállításához szükséges, átlátható és felelős állami működés és állami szervek nélkül. Tisztelt Ház! A magyar történelem újra és újra bebizonyította, hogy Magyarországot akármilyen nehézségek árán, de újjá lehet építeni. A romokat el lehet takarítani, és el is kell, és a gazdaságot talpra lehet állítani. De a bizalmat csak igazsággal lehet felépíteni. Az MVVH-t létrehozó törvényjavaslat ezt célozza, hogy a közvagyon ismét a közjavát szolgálja, hogy a törvénybetűje ismét mindenkire egyformán vonatkozzék, hogy Magyarország ne legyen többé következmények nélküli ország, hanem ismét olyan ország legyen, ahol nem a kapcsolatok, hanem a tisztességes munka és a becsületes munka legyen a felemelkedésnek az útja. Az MVVH feladata egyaránt, ez MVVH-nak egyaránt lesz feladata, a múltbeli visszaélések feltárása és a jövőbeni jogsértések megelőzése. Törvényben biztosított hatáskörében az MVVH következetesen és eredményesen fogja érvényesíteni a közvagyon védelmét. Mert a közhatalom nem kiváltság, hanem szolgálat. A közvagyon nem zsákmány, hanem a nemzet közös öröksége. Ez a magyar közjogi gondolkodás egyik legfontosabb öröksége. És még egyszer mondom, amit erő és hatalom elveszt, az idő és szerencse visszahozhatja, de amiről a nemzet önként lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz. Bármilyen nehéz lesz, nem mondunk le erről. Ezért kérem a tisztelt országgyűlést, hogy támogassa a törvényjavaslatot.
1: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Vitályos Eszter alelnök asszonynak 15 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Egyetlen egy felelős országgyűlési képviselő sem vitathatja, hogy az államnak kötelessége fellépni a korrupcióval, a közpénzekkel való visszaéléssel és a vagyoni károkozással szemben. Hiszen a közbizalom egyik alapja, hogy az emberek teljesen joggal várják el azt, hogy az adóforintokkal, az Európai Uniós forrásokkal és az állami vagyonnal felelősen gazdálkodjanak. A kérdés ezért nem az, hogy szükség van-e a közvagyon hatékony védelmére, hanem az, hogy ezt milyen eszközökkel és milyen keretek mentén kívánjuk elérni. És hogy vajon ezek az eszközök megfelelnek-e azoknak a jogállami követelményeknek, amelyek minden állami intézmény működésének alapját kell, hogy képezzék. Egy demokratikus jogállamban, amilyen az országunk tegnapig volt, nem csak a cél fontos, hanem az út is, amelyen oda jutunk. Nem csak azt kell vizsgálni, hogy mit szeretnénk elérni, hanem azt is, hogy milyen hatásköröket adunk egy olyan új intézménynek, amelynek komoly ellenőrzési jogköre van, milyen garanciákat építünk be, és hogyan biztosítjuk, hogy egy erős állami szerv se léphesse túl a számára kijelölt kereteket. Tisztelt képviselőtársaim, a benyújtott törvényjavaslat egy új, jelentős jogosítványokkal rendelkező intézményt hozna létre, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, vagy ahogy a köznyelv már is nevezi, az újkori AVH-t. Feladatai között megjelenik a közvagyonvédelmi kockázatértékelés, a közvagyon felhasználásának vizsgálata, a széleskörű adatgyűjtés, helyszíni vizsgálatok lefolytatása, valamint bizonyos esetekben büntető eljárási jogosítványok gyakorlása is. Éppen ezért különösen fontos, hogy egy ilyen intézmény létrehozásakor a hatékonyság mellett legalább ugyanilyen hangsúlyt kapjanak a garanciák is. A történelem és a modern államszervezés tapasztalata egyaránt azt mutatja, nem az a veszélyes, ha az államnak vannak erős intézményei, hiszen egy jól működő államnak szüksége van erős hatóságokra, erős ellenőrző szervekre és hatékony fellépésre a jogsértésekkel szemben. A veszély akkor jelenik meg, amikor egy intézmény ereje gyorsabban növekszik, mint az azt ellenőrző mechanizmusok. A javaslat sajnos ezeket a garanciákat hagyja el. Ezért a mai vitában nem a korrupció elleni fellépés szükségességét kell megkérdőjelezni, hanem azt kell megvizsgálni, hogy a létrejövő rendszer vajon minden elemében biztosítja-e a kiegyensúlyozott működést. Egyáltalán érvényre kerül, amennyiben igen, milyen mértékben a fékek és ellensúlyok rendszere. Tisztelt ház! Fontos, hogy egyetlen állami szerv se váljon ellenőrizhetetlen hatalmi központtá. Az első kérdés mindjárt a törvényjavaslat kapcsán, ki ellenőrzi az ellenőrzőt. És ez nem politikai kérdés, hanem az államszervezés egyik örök dilemmája, hiszen minél nagyobb egy állami szerv hatásköre, annál fontosabbak az azt körülvevő garanciák. A benyújtott javaslat alapján a hivatal különleges helyzetbe kerülne. Saját költségvetési fejezettel rendelkezik, önálló jogállású szervként működne, amelynek feladatai között nem csak ellenőrzés, hanem nyomozás, vádemelési jellegű jogosítványok is megjelennének, ezért egy ilyen széles feladatkör önmagában is indokoltá teszi annak a vizsgálatát, hogy megfelelően elválasztjuk-e egymástól az egyes állami funkciókat. A jogállami berendezkedés egyik alapelve ugyanis az, hogy a vizsgálat, a nyomozás, a vádemelés és az ítélkezés ne koncentrálódjon egyetlen szereplő kezében. Nem azért, mert bármelyik intézményt előre rossz hiszeműnek kellene tekinteni, hanem azért, mert az állami hatalom természetéből fakadóan szükség van ellensúlyokra. A 20. században már megtanultuk sajnos, hogy hová vezet az, amikor a hatalom mindig többet akar látni és hallani, mint amennyihez joga van. Újra a csengőfrász rém fenyeget, ahol minden reggel úgy ébrednek az emberek, hogy vajon ma kiért jön el a karhatalom. Ezt az időszakot senki sem akarhatja visszahozni Magyarországra, még önök sem. Tisztelt képviselőtársaim! Ugyanilyen fontos kérdés a működés közbeni kontroll. Vajon milyen rendszeresen számol majd be a hivatal a tevékenységéről? Milyen módon ellenőrizhetőek a döntései? Milyen gyors és hatékony jogorvoslat áll rendelkezésére annak, akit egy vizsgálat érint? És hogyan akadályozható meg, hogy egy gazdasági szereplő, vagy akár egy magánszemély már a vizsgálat ténye miatt hátrányos helyzetbe kerüljön? Ezekre a kérdésekre nem elegendő azt mondani, hogy a hivatal a jó cél érdekében jön létre. Pontosan tudjuk, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. A demokratikus állam működésének éppen az a lényege, hogy még a jó célok érdekében létrehozott intézmények esetében is világos szabályokat, korlátokat állítunk, és nem utolsó sorban tudjuk azokat a kereteket, amelyek mentén a hivatal működik. Tisztelt ház, a közvagyon védelme fontos, de a közvagyon védelme sem állhat szemben a jogbiztonsággal. Az államnak egyszerre kell képesnek lenni arra, hogy fellépjen a visszaélésekkel szemben, és arra is, hogy megvédje azokat, akik jogszerűen működnek. Egy vállalkozás, amely állami megrendelést teljesít, nem lehet automatikusan gyanús. Egy önkormányzat, amely állami vagy Európai Uniós forrást használ fel, nem lehet automatikusan kockázati tényező. Egy civil szervezet vagy intézmény, amely támogatást kap egy közösségi cél megvalósítására, nem lehet automatikusan vizsgálatok célpontja. A közpénzek ellenőrzése szükséges, de az ellenőrzésnek mindig arányosnak, célhoz kötöttnek és kiszámíthatónak kell lennie. A törvényjavaslat vitája ezért nem arról szól, akárhogy is szeretnék ezt önök ránk sütni, hogy támogatjuk-e a korrupció elleni fellépést, mert ebben a kérdésben szerintem nincs vita. A valódi kérdés az, hogy olyan intézményt hozunk-e létre, amely hosszú távon erősíti a közbizalmat, vagy olyat, amelynek működése újabb viták forrásává válhat. Ugye véletlenül sem olyat, amit majd a politika irányít, ahogy az imént éppen Velkei államtitkár úr szólta el magát, hogy majd kit és hogyan fognak ellenőrizni. A következő fontos kérdés, amelyről beszélni kell, az a közvagyon védelme és a magánszféra, illetve a gazdasági szereplők jogbiztonságának a kapcsolata. A támogatások, a közbeszerzések, az állami beruházások és az Európai Uniós források felhasználása természetesen indokolja az átlátható és hatékony ellenőrzést. Ugyanakkor nagyon fontos különbséget tenni a között, hogy valaki közpénzzel kapcsolatba kerül, és a között, hogy valaki visszaél a közpénzzel. Ez a kettő nem ugyanaz, hiszen ahogy mondtam, egy vállalkozás, egy önkormányzat, egy civil szervezet sem lehet azért gyanús, mert kapcsolatba kerül az állammal vagy Európai Uniós támogatásokkal. A törvényjavaslat egy másik lényeges eleme, hogy a hivatal vizsgálati jogkörei széles körre terjedhetnek ki. Minden ellenőrzésnél fel kell tenni azt a kérdést, hogy hol van az a pont, ahol az állami ellenőrzés már túlmutat a célján. Mert egy vállalkozás számára egy hatósági vizsgálat nem pusztán egy adminisztratív esemény, hallhattuk hídvégi képviselőtársunktól is a romániai példákat, egy ilyen eljárás hatással lehet a működésére, az üzleti kapcsolataira, a finanszírozási lehetőségeire, a munkavállalóira és a piaci megítélésére is. Ezért különösen fontos, hogy már a vizsgálat megindítása se jelenthessen önmagában egyfajta büntetést. A jogállam egyik alapelve ugyanis az ártatlanság vélelme. Nem elegendő az, hogy egy szervezet vagy személy, ahogy említettem, kapcsolatban állt közpénzekkel, a jogsértést bizonyítani kell. Tisztelt ház, külön figyelmet érdemel azt gondolom a gazdasági szereplők helyzete. Magyarország gazdasága szempontjából fontos, hogy legyenek olyan vállalkozások, amelyek képesek állami beruházásokban részt venni, fejlesztéseket végrehajtani, munkahelyeket teremteni, és a közfeladatok teljesítésében közreműködni. Ha azonban a szabályozás azt az érzetet kelti, hogy az állammal való együttműködés önmagában kockázatot jelent, akkor ennek lehetnek és lesznek is kedvezőtlen gazdasági következményei. A tisztességes vállalkozások számára kiszámítható szabályokra van szükség, nem félelemre, hanem bizalomra. A korrupció elleni fellépés célja nem lehet az, hogy minden egyes közpénzzel kapcsolatba kerülő szereplőt gyanúsnak tekintsenek, a cél az lehet, hogy azokat azonosítsák és vonják felelősségre, akik valóban visszaéltek a helyzetükkel. Szeretném felhívni a figyelmét mindnyájuknak. Magyarország már volt egyszer a 10 millió házmester országa, ahol mindenki vigyázott, hogy mit mond. Kinek ír alá, mert tudta, hogy valahol mindig áll egy ember a függöny mögött, sőt, még a falnak is füle van. Nem szabad megengednünk, hogy a gazdaság szereplői és az ország polgárai ma ugyanezt érezzék. Egy jogállamban pont az volna a cél, hogy 10 millió szabad, jogait ismerő állampolgár éljen. Ha a hivatal működése félelmet szül, akkor rossz irányba megyünk. Vissza, igen, a Rákosi korszakba. Halkan kérdezem, ugye nem ez a cél. Most, hogy kiment Velkei államtitkár úr, ez egy picit bánt, de azért elmondom. Higgy el, Velkei államtitkár úr is, és önök is, ha valaki, a mi családunk sokat tud arról mesélni, hogy a kommunisták miféle rémtetteket követtek el. A dédapám számtalan koncepciós perben volt védőügyvéd, Tóth Ilonától kezdve, egészen Ordas püspökön át, Eszterházi hercegig. Nekem senki nem mondja el, és próbálja meg megmagyarázni, hogy mit jelent a kommunizmus, és hogyan üldözték egyébként azokat, akik csak szimplán politikai alapon nem értettek egyet. Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat egy másik fontos szakmai kérdése, az új hivatal és a már meglévő igazságszolgáltatási intézmények viszonya. Ez a kérdéskör különösen fontos kérdés, például az ügyészség vonatkozásában is. Magyarország alaptörvénye alapján az ügyészség a közvádlói feladatok kizárólagos gyakorlója, amelynek feladata többek között a bűncselekmények üldözése, valamint a nyomozások törvényességi felügyelete. A most tárgyalt javaslat ugyanakkor olyan intézményt hozna létre, amely bizonyos ügyekben az ügyészséghez hasonló, illetve azzal részben átfedő jogosítványokat gyakorolhatna. Fontos azt tisztázni, hogy hol végződik az egyik intézmény felelőssége, és hol kezdődik a másiké. Itt újra felvetődik a fékek és ellensúlyok elve, ezen hatalmi ágak szétválasztásának kérdése, és higgyék el, hogy ez is egy nagyon lényeges kérdés. Tisztelt képviselőtársaim! A törvényjavaslat egyik érzékeny pontja az, hogy az új hivatal bizonyos ügyeket saját hatáskörébe vonhatna. Ez megint egy olyan jogosítvány, amely nagyon komoly felelősséget jelent. Ha egy ügy egyszer már egy meglévő alkotmányos intézmény, például az ügyészség rendszerében folyamatban van, akkor egy új szereplő belépése csak abban az esetben lehet indokolt, ha annak világos, objektív és ellenőrizhető feltételei vannak, hiszen nem az intézményi versengés, hanem az együttműködés szolgálja a közérdeket. A korrupció elleni fellépés hatékonyságát nem feltétlenül az növeli, ha újabb és újabb hatalmi központokat hozunk létre, sokkal inkább az, ha a meglévő intézmények között világos munkamegosztás, megfelelő erőforrás és átlátható felelősségi rendszer működik. Én azt szeretném kérni önöktől, hogy módosítsák annyiban a javaslatukat, hogy ezek a garanciák meglegyenek, mert egyelőre nem lehet látni a működési garanciákat a hivatal működése kapcsán. Éppen ezért teljesen jogos az állampolgárok félelme, hogy itt valami olyan hatalmi központ, valami olyan akár politikai indítatású üldöztető hivatal fog működni, amely igenis emlékezteti főleg az idősebbeket az AVH-ra. Ne hozzák vissza ezt az időszakot. Higgyék el, nem erre kaptak felhatalmazást. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm, alelnök asszony. Most visszatérünk a 2 perces szótkérőkréhez. Megadom a szót László Endre Márton képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak. Tuzson képviselő úr most nincs itt, de az imént kaptunk tőle egy nagyon szép ívű oktatást arról, hogy milyen nagy a veszélye annak, hogyha a politika beavatkozik a független nyomozóhatóságok dolgába. Teljesen igaza van. Ez valóban veszélyes, ezt pontosan tudjuk, mert emlékezünk rá. Mert miközben ő igazságügyminiszter volt, a főnökének megrendelésére 2 független szerv, a TEK és a NAV, minden jogalap nélkül feltartóztatott 2 ukrán pénzszállítót, és indok nélkül őrizetbe vett 7 szemét. Ez volt az orbáni korrupt hatalom mindenkori postakocsi rablása. És láttuk, hogy mennyit értek a jogi garanciák, ugye, uraim? Egy gonosz és korrupt hatalom idején a jogi garanciák szerte foszlanak, amint ez több száz politikai cél a vizsgálat alá vont és kisemmizett magyar vállalkozó is tanúsíthatja. Vagy azok a képviselőtársaim, akiknek a cégére a képviselőjelöltség után rászállt valamelyik hatóság. Tisztesség, becsület, tisztességes és becsületes hatalom nélkül a jog csak díszlet a gonoszság és a bűn elrejtésére. Mi tisztességes és becsületes képviselőkkel, hogy legyünk, és most nem csak magunkra gondolunk, nem csak a tisztásukra, hanem az egész parlamentre, önökre is gondolok. Mi kell, hogy legyünk a legfőbb garanciája a jogállamiságnak és a jogszerű működésnek? Tisztelt képviselőtársak, ne féljenek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításától. Mi mások leszünk, mint az elődeink. Ne féljenek, aki nem vett el a közösből, annak nincsen félnivalója. Végül pedig vitályos képviselőasszonynak egy megjegyzés. Tudja, hogy mi volt az orbáni csengőfrász? Mikor kinek a cégét vitte el a NER? Erre is nemet mondtak a választók április 12-én. Köszönöm.
2: Üdvözlöm az országgyűlést innen is. Folytatjuk a 2 perces kört. Német Balázs Lajos a Fidesz képviselője szó. Parancsoljon, képviselő úr.
4: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Tisztelt Tiszás képviselő hölgyek és urak, az önök jelenléte ebben a vitában abszolút hiteltelen. Az önök tudtával, vagy az önök tudta nélkül a haveri cégek már talicskázzák ki a pénzt a közösből. A Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség a kormányváltás utáni első vagy egyik első szerződését Magyar Péter, a Tisza Párt és Radnai Márk házi rendezvényszervező cégével kötötte, egy haveri céggel, méghozzá hírek szerint bármiféle verseny nélkül. Habba tortán, hogy ez a cég, illetve az az üzletember, akinek az érdekeltségi körébe tartozik ez a cég, több 10 millió forintos, de az is lehet, hogy 100 milliós nagyságrendű állami támogatást kapott az önök által bűnösnek tartott 16 éves időszakban. Joggal merül fel a kérdés, hogy vizsgálják-e majd a Tiszás üzletember elmúlt 16 évben kapott állami támogatását, és vizsgálják-e majd, hogy milyen állami szerződéseket, állami megbízásokat kapott a kormányváltás után, szinte azonnal a Nemzeti Rendezvényszervezőtől. De akár megnézhetjük a Kunigunda útját is, az MTVA-ban az önök által odaküldött Tisza báb mindenféle versenyeztetés nélkül már szerződést kötött egy haveri ügyvédi irodával azért, hogy segítse neki a közmédia átvilágításában végzendő munkát. Egy újabb haveri cég, amelyik talicskázhatja a jelek szerint kifelé a pénzt a közösből. Hogy az önök tudtával vagy tudta nélkül, ezt még nem tudjuk megmondani. Úgyhogy bár Hantusi képviselő úr már nincsen itt, de azt hiszem, hogy Magyar Péter készítheti a lovat, meg a lófarkat is. Köszönöm szépen.
2: Szintén 2 perces hozzászólásra jelentkezett Rétvári Bence, a KDNP részéről. Parancsolja a frakcióvezető úr.
5: Köszönöm szépen. Megható volt, ahogy Magyar Péterről, mint a Tisza párt frakciójának tagjáról úgy beszéltek, mint az önmérséklet és a szerénység nagy példája. Velke Jám titkár úr fölhívta a figyelmünket arra, hogy a szavaknak értelme van, és vigyázni kell, hogy ki milyen szót használ. Hát én csak azt kérem Velke Jám titkár úrtól, hogy a mellette ülő Magyar Péter miniszternök hívja fel a figyelmét, amikor ő ezeket a szavakat használja itt szakmányban. Tróger, aljas, hazug, bohóc, vergődés, maffia, kózanosztra, agyhalott, büdös szájú, elvtárs. Ezek azok a szavak, amiket a miniszterelnök itt és általában nagyon sok beszédében folyamatosan használna. Ez az, ami nem méltó a Magyarországgyűléshez. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen, frakcióvezető úr. Visszatérünk az előre bejelentett felszólalókhoz. Bóka János, a Fidesz képviselője jelentkezett felszólalásra. 15 perces időkeretben megadom a szót.
6: Köszönöm, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház. Röviden szándékoztam csak hozzászólni, úgy érzem, hogy a szakmai érvek, de most már lassan a személyeskedő megjegyzések is ismétlődő jellegűvé válnak. Nem vagyok benne biztos, hogy olyan sok újat tudunk egymásnak mondani. Mégis néhány perccel kiterjeszteném az eredetileg tervezett hozzászólásomat, mert Hantos István képviselő társam egy olyan jogtörténeti utazásra invitált bennünket, aminek már küzdöttem, de sajnos nem tudok én sem ellenállni. Úgyhogy én is eleveznék az aranybulla vizeire. Én egy másik cikket idéznék ide, a tegnapi országgyűlési döntés a 17. alaptörvény módosítás szavazása után. Ez pedig ugye az aranybullának a 31. cikke az ellenállási záradékról, ami úgy szól, ide idézem, gyönyörű a megfogalmazása, hogyha pedig mi vagy az utánunk következendő királyok közül valaki ezen mi szerzésünknek ellene járna valaha, ez a levél adjon szabad hatalmat mind a püspököknek, mind más jobbágyuraknak és országunkbeli nemeseknek mindnyájan és egyen-egyen, jelenvalóknak és jövendőbelieknek és az ő megmaradékoknak, hogy mind nekünk, mind az utánunk következendő királyoknak minden hűtelenség szégyenvallása nélkül ellent állhassanak és ellent mondhassanak mindörökké. Mi is ezt fogjuk tenni, ellent fogunk állni és ellent fogunk mondani. Ez egyébként a jelenleg még hatályos alaptörvényünk alapján is kötelessége minden magyar állampolgárnak, minden rendelkezésre álló törvényes eszközzel. De a vita erről a hivatalról alapvetően a korrupció és a garanciák körül zajlik. Ugye az önök állítása az, hogy a garanciák elégségesek, és ez a hivatal, ez növelni fogja a korrupció elleni küzdelem hatékonyságát. A mi állításunk az, hogy önök egy olyan monolit, garanciákkal nem kellően körülbástyázott intézményt fognak létrehozni, ami számos politikai kockázatot hordoz, és emellett a korrupció elleni küzdelmet érdemben nem fogja javítani. Ugye, ha valóban fontos lenne a korrupció elleni küzdelem érdemi javítása, akkor lehetőségük lenne arra, hogy az ezt végző intézményeket személyi, szervezeti, eljárási és finanszírozási oldalról megerősítsék. Önöknek ehhez minden eszköz rendelkezésükre áll, kétharmados többséggel rendelkeznek, a költségvetés fölött teljes körűen diszponálnak, és ugye meghoztak már számos személyi döntést, például a rendőrség teljes vezetésének a lecserélését, a NAV vezetésének a lecserélése pedig egy olyan hanvába holt kísérletet követően azt hiszem most folyamatban van. De önök nem ezt teszik, önök létrehoznak egy új intézményt, egy olyan intézményt, ami kannibalizálni fogja a jelenleg rendelkezésre álló személyi állományt, a jelenleg rendelkezésre álló eljárásokat és a jelenleg rendelkezésre álló forrásokat. Egy olyan intézmény jön létre, a NAV, a rendőrség, a nyomozóügyészség, a nemrégiben hatásköreiben megerősített integritáshatóság és az Európai Ügyészség mellett, ami ezeknek az intézményeknek, az Európai Ügyészséget leszámítva, bármilyen ügyet, bármikor indokolás és jogorvoslat nélkül magához vonhat. A kannibalizmus a személyi állomány tekintetében is érvényesül, ugye az előttünk fekvő jogszabály szöveg az úgy szól, hogy a hivatal állománya az alapvetően beosztott ügyészekből, rendőrökből, pénzügyőrökből fog állni. Ugye beosztott ügyészek az ügyészségen vannak, rendőrök a rendőrségen, pénzügyőrök pedig a NAV-nál vannak. Ezeket a személyeket máshonnan nem lehet elhozni, csak honnan. A törvény az arról is rendelkezik, hogy egyébként köztisztviselők is dolgozhatnak ebben a hivatalban. Azt csak az érdekesség kedvéért jegyzem meg, hogy ezeket a köztisztviselőket elvileg pályázat útján kell kiválasztani, kivéve ha nem, mert a törvény erre egyébként sürgős esetben lehetőséget ad, és nyilván amikor a hivatal feláll, akkor minden eset sürgős eset lesz. Tehát a hivatal állományát önök gondolom pályázat nélkül fogják köztisztviselőkkel megtölteni. Tehát a meglévő szervezeteket kannibalizálni fogja, ez erőforrás problémákat fog jelenteni a jövőre nézve, na persze nem a hivatalnál, hanem a rendőrségnél, az ügyészségnél és a NAV-nál, azoknál a szervezeteknél, amelyeknek egyik elsődleges feladata a korrupció elleni küzdelem. Hasonló kannibalizálás várható a finanszírozás területén is. Ugye a törvény azt mondja, hogy a hivatal maga készíti elő a költségvetési tervét, és azt a kormány módosítás nélkül lesz köteles az országgyűlés elé beterjeszteni, és a hivatal elnökének a hozzájárulása nélkül évközben a hivatal költségvetése nem lesz csökkentető, ami azt jelenti, hogy ha bárhol szorulás van a költségvetésben, akkor ez a szorulás a rendőrséget, az ügyészséget, a NAV-ot, a bíróságot fogja érinteni, nem pedig ezt a hivatalt, ami nyilván ezeknek az erőforrásoknak a kannibalizálását fogja jelenteni. Tehát én úgy gondolom, hogy összességében ez a hivatal a korrupció elleni küzdelem intézményrendszerét, mert hogy a korrupció elleni küzdelem nem csak ennek a hivatalnak lesz a feladata, hanem számos más intézménynek is, összességében a korrupció elleni küzdelem intézményrendszerét azt gyengíteni fogja és nem erősíteni. És az a kérdés, hogy ha nem jár a korrupció elleni küzdelem erősítésével, akkor mégis mivel fog járni ennek a hivatalnak a létrehozása? Én úgy gondolom, hogy létre fog jönni egy hatalmas monolit struktúra, ami garanciális elemekkel nincsen kellően körülbástyázva, és ennek két eredménye lesz a magyar társadalom és gazdasági élet mindennapjaiban. Ami két eredmény ennek a hivatal létrehozásának nem egyszerűen lehetséges vagy esetleges következménye, hanem szükségszerű következménye lesz, és mi ez alapján nehéz nem azt gondolni, hogy valójában ez a szükségszerű következmény maga a jogalkotói szándék, itt nem pedig a korrupció elleni küzdelem. Az egyik ilyen következmény lesz a fortélyos félelem légkörének a kialakítása. Az én állítás az, hogy a hivatal gyakorlatilag bárkinél megjelenhet, nem fog mindenkinél megjelenni, de nem is kell mindenkinél megjelennie, elég, hogyha úgy tudják az emberek, hogy gyakorlatilag bárkinél megjelenhet. A hivatal hatásköre nagyon szélesre van nyitva, az előterjesztő javára legyen írva, hogy a benyújtott javaslat közvagyon fogalma, ami a hivatal hatáskörét meghatározza, az lényegesen szűkebb, mint a társadalmi egyeztetésre bocsátott változatban. Ettől függetlenül ez még kellően széles. Az állami támogatás fogalma magába foglalja civil szervezetek támogatott programjait, sportegyesület utánpótlás nevelését, egyházi intézmények közfeladatait, és még sorolhatnám. De a hatáskör kiszélesítése nem ennek a fogalomnak a szélességében rejlik, hanem abban, hogy ha a hivatal megállapítja a hatáskörét, akkor nem csak az állami vagyon és a támogatás felhasználását vizsgálhatja a törvény szerint, hanem a gazdálkodás egészét. Tehát nem csak az állami források felhasználását, ha már egyszer a hivatal megállapította a hatáskörét, hanem a gazdálkodás egészét. És ez a kérdéseket vet fel a tekintetben, hogy ezzel mi a hivatalnak a célja, hogyha a vizsgálódását a gazdálkodás egészére kiterjeszti. A másik eredménye a hivatal működésének az lesz, hogy lehetősége nyílik a hivatalnak az eljárás végleges eredményétől függetlenül gazdálkodó szervezetek kivéreztetésére, piaci pozíciók elfoglalására és átrendezésére. Ez különösen aggasztó akkor, hogyha ebben a házban is elhangzanak politikai megrendelések, hogy ennek a hivatalnak kiket és miket kellene vizsgálni. És nyilvánvaló, hogy a hivatal eszközrendszere lehetővé teszi, hogyha ezekkel az entitásokkal és személyekkel szemben már büntető eljárást sem lehet indítani, mert az alapos gyanú is hiányzik bizonyos bűncselekmények esetében, azok az eljárások, amiket a hivatal egyébként ezt megelőzően lefolytathat, ezek tökéletesen alkalmasak arra, hogy ezek az entitásokat és személyeket tönkretegyék. És ha nem tudják vezetőszáron, kamera előtt ezeket az embereket börtönbe vinni, akkor anyagilag tönkre tudják tenni őket, a hivatal erre képes és alkalmas lesz. Ugye az egész úgy kezdődik, hogy a hivatal végez egyfajta kockázatértékelést, akár bejelentés alapján is. Ennek a szempontrendszerét nyilvánosságra hozzák ugyan, de természetesen maga az értékelés az nem lesz a maga egészében sem megismerhető, sem megtámadható. Ez alapján pedig a hivatal közvagyonvédelmi eljárást indíthat, amely eljárás megindításával szemben nincs helye jogorvoslatnak, és arról még értesíteni sem kell feltétlenül az érintettet. Az eljárás során alkalmazott eszközökkel, úgy mint adatkérés, iratbetekintés, helyszíni vizsgálat sincsen jogorvoslat, egyedül a bírsággal szemben van jogorvoslat, más területeken nincsen. Ugye ez az eljárás, ez alsó hangon 6 hónapig tart, de utána még 2 esetben meghosszabbítható, tehát valakire a nyilvános célkeresztet, ugye az ezzel kapcsolatos kommunikáció a hivatalnak a hatáskörébe tartozik, ő dönti el, hogy ezekről milyen információt hoz vagy nem hoz nyilvánosságra. Ez az eljárás, ez a bélyeg, ez akár másfél évig egy cégen vagy egy magánszemélyen rajta lehet, ez bőven elég ahhoz, hogy egy céget és egy magánszemélyt tönkre tegyenek. Nyilván fölmerül az érintettek esetében a jó hírnév sérelme, adott esetben még a rágalmazás is, vagy az elmaradt haszon kompenzációja. Az előttünk fekvő jogszabály tervezet kizárólag a ténylegesen felmerült kár megtérítését teszi lehetővé, de csak akkor, hogyha a hivatal ezt olyan döntésével okozta, amit a bíróság megsemmisített. Ugye a bíróság kizárólag bírságra vonatkozó határozatot, illetve a közvagyonvédelmi felügyeletet szüntetheti meg, az eljárásban hozott más intézkedésekkel szemben nincs helye jogorvoslatnak. Tehát az ezekkel okozott tényleges kár vagy elmaradt haszon megtérítésére még elméleti lehetőséget sem biztosít a jogszabály. És sokat gondolkodtam azon, hogy mi szükség van mentelmi jogra a hivatal vezetői esetében, de rájöttem, mert ugye a rendszer az úgy működik, hogy a szelektíven nyilvánosságra hozott információk, a jelentések adott esetben magánvádas bűncselekményt is megvalósíthatnak, például rágalmazást, és nagyon jó, hogy ezeket a vezetőket a rágalmazással szemben a mentelmi jog védi. Innentől kezdve még ezek a magánvádas eszközök sem állnak az érintettek rendelkezésére. Ez a helyzet. És egy dolgot hoznék még ide, azt én abban bízom, hogy ez csak kodifikációs hiba. De a hivatal teljes állományával szemben kötelező a nemzetbiztonsági ellenőrzés, kivéve az elnököt és az elnök helyetteseket. Ezt tévedés. Hogyha ez tévedés, akkor kérem az előterjesztőt, hogy az eljárás, jogalkotási eljárás egy későbbi szakaszában ezt orvosolja. Szóval én meg úgy gondolom, hogy ennek a törvénynek a törvényszerű következménye lesz a fortélyos félelem világa és a gazdasági pozíciók tudatos politikai alapú átrendezése. Én jelen esetben, ugye önök kétharmados többséggel rendelkeznek, az eddigi vitából úgy tűnt, hogy önök nem gondolják szükségesnek ennek a törvényjavaslatnak az alapvető átalakítását, sem a hatóság jogkörei, sem a garanciák tekintetében. Tehát az én eszközeim kimerülnek abban, hogy itt és most erre felhívom az önök figyelmét, jelzem az ebben rejlő kockázatokat és veszélyeket. A jövőre nézve viszont azt tudom önöknek ígérni, hogy ennek a hivatalnak a tevékenységét árgus szemekkel fogjuk követni, dokumentálni fogjuk, ha szükséges tiltakozunk, és segítséget fogunk nyújtani mindazoknak, akiket politikai okokból meghurcolnak. Köszönöm a figyelmüket.
7: Köszönjük, képviselő úr. 2 perces hozzászólásra jelentkezett Dicső Viktória képviselőasszony, a Tisza képviselője. Parancsoljon, képviselőasszony.
8: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak, köszönöm a szót. Többször elhangzott, hogy miért is van szükség erre a hivatalra. Amikor azt mondom önöknek, hogy low wellness, stadion, teniszakadémia, nem tudom, mindenféle stadion, akkor mit gondolnak, hol járok? Hát nem az Egyesült Államokban, hanem Kisvárdán. Kisvárdán, egy olyan helyen, ahol 500 méteres körben ezek az épületek valósultak meg, több 10 milliárd forintért. Úgy, hogy ez mind, ez nettó költségvetési csalás volt. Lopás. Ez lopás. Igen. Ami felépült, és azzal a céllal épült fel, hogy ezt a pénzt ellopják. Soha nem volt az a cél, hogy ezek működjenek. Ott van nálunk az ölelő ember. 750 millió forint volt egy hangár. És 28 ezer emberrel tervezték a látogatást, 14 ezeren élnek Kisvárdán. Kinek volt a célja, hogy megépüljön? Sezták Miklósnak, aki nincs itt, és a barátainak, Mikuca Tamásnak, ők a helyi kiskirályok. Az egyedül az ő érdeküket szolgálják, de tudják mit? Nagyon örülök, hogy ez a hivatal létrejön, és már megvan az első eredmény, ugyanis most nyertek el egy 1 milliárdos projektet, és vissza is mondták. Tehát még felszállt a hivatal, de már megspóroltak az adófizetőknek 1 milliárd forintot. Úgyhogy köszönjük szépen!
7: Hegedűs Barbara következik, a Fidesz képviselője, 15 perces időkeretben, parancsoljon képviselőasszony.
9: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. A jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzését senki sem vitatja. A korrupció elleni fellépés minden jogállam kötelessége. A közvagyon védelme közös érdekünk, de ez a javaslat a legrosszabb időket idézi. Egy olyan hatalmi központot épít fel, amely a magyar jogállami intézményrendszer egyik legfontosabb alapelvét, a hatalommegosztást kérdőjelezi meg. Azokat az időket idézi, amikor olyan állami szervek működtek, amelyek rendkívüli jogosítványokkal rendelkeztek, miközben felettük nem létezett valódi, független kontroll. Amikor az állampolgár nem lehetett biztosabban, hogyha egy hatóság vele szemben fellép, lesz olyan független fórum, amely megvédi a jogait. Egy jogállamban ugyanis nem elég azt mondani, hogy egy hivatal jó célokat szolgál. A bizalmat nem a szándék, a hangzatos szavak, hanem a garanciák teremtik meg. Ez a törvényjavaslat azonban éppen ezekkel a garanciákkal marad adós. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, most már közismertebben nevén Modern AVH, egyszerre gyűjthet adatokat, folytathat vizsgálatot, nyomozhat, vagyonokat vizsgálhat, eljárásokat vonhat saját hatáskörbe, sőt egyes esetekben ügyészi jogosítványokat is gyakorolhat, és vádat is képviselhet. Egy demokratikus jogállamban ezek a funkciók nem véletlenül különülnek el egymástól. A nyomozó nem lehet ugyanaz, mint a vádló. A vádló nem lehet ugyanaz, mint aki az eljárás törvényességét ellenőrzi, és különösen nem lehet ugyanaz a szervezet az, amely intézkedik, majd a saját intézkedéseinek jogszerűségét is maga bírálja el. Ha ugyanis ugyanaz a hivatal dönt, vizsgál és saját döntéseivel szembeni panaszokat is maga kezeli, akkor a jogolvoslat könnyen kiüresedik. Márpedig a jogállam egyik alapkövetelménye éppen az, hogy az állampolgár egy független fórumhoz fordulhasson, ha úgy érzi, hogy az állam túllépte a törvényes kereteket. Ez a javaslat ezt a biztonságot nem adja. Ráadásul a hivatal hatáskör rendkívül tágan került meghatározásra, ugyanis a közvagyon fogalmát olyan szélesen értelmezi, hogy annak helyébe lépő értékek is vizsgálhatók. Ez azt jelenti, hogy a hatáskör szinte korlátlanul bővíthető. Egy állami szerv esetében pontosan tudni kell, hogy meddig terjed a hatásköre, milyen ügyekben járhat el, milyen időbeli korlátok között vizsgálódhat. És ráadásul felmerül a kérdés, hogy visszatér az államosítás korszaka. Ugyanis a hatóság pontos tájékoztatást kap majd a NAV-tól azokra a cégekről, amelyek éves árbevételének 75%-a közbeszerzésekből származik. Na most, ez nem csak magyar tulajdonú cégeket jelenthet, hanem külföldieket is. Ilyen például a Rheinmetall Hungary Zrt., ami zalaegerszegi székhelyű szervezet, cég és a magyar fegyveres erők számára korszerű lánctalpas kerekes járműveket gyártanak. De ilyen például a Stadler is, mégis egy svájci tulajdonú cég. De ebbe a hatáskörbe kerülhet egyébként Kolasz, Strabag, Siemens is. Nekem az lesz a kérdésem, hogy őket is vizsgálni fogja ez a hatóság, hiszen ugyanazokon a közbeszerzési eljárások keretében kaptak támogatást, kaptak összegeket, mint egy magyar székhelyű cég. Ha vizsgálják őket, erről tájékoztatták-e már a külföldi partnereket? Hiszen amilyen jogosítványokkal rendelkezik ez a szuperhatóság majd, olyan eljárásokat, titkos információszerzés, olyan eljárásokat indíthat meg, ami valójában beletartozhat a gazdasági kémkedés fogalmába is. Ha pedig ez a hatóság nem fogja vizsgálni ezeket a külföldi tulajdonú vállalatokat, cégeket, akkor pedig felmerül az a kérdés, hogy valójában akkor talán a magyar versenytársaknak az ellehetetlenítése a cél. A magyar versenytársakat vizsgálja egy szigorú eljárással bármikor, a külföldi cégek pedig egyébként ebből kimaradhatnak? Vagy tudják-e egyébként a külföldi partnerek, hogy az elmúlt években ők ugye egy állítólagos maffiállam részei voltak, vagy ők is olyan kivételt képeznek majd a vizsgálat alól, mint Tanács Zoltán miniszter úrnak a gazdasági érdekeltsége és korábbi közbeszerzései? Az sem világos, hogy milyen időbeli korlátok között indulhatnak vizsgálatok. Így akár évtizedekkel korábbi vagyoni folyamatokat is vizsgálattárgyává tehetnek. Ez nem jogbiztonságot, hanem állandó bizonytalanságot eredményez. Különösen aggasztó, hogy a javaslat egy olyan sajátos eljárás vezet be, amely nem minősül klasszikus közigazgatási hatósági eljárásnak, ugyanakkor súlyos jogkorlátozó következményekkel járhat az érintettekre nézve. Vagyis létrejön egy olyan rendszer, amely kívül esik a hagyományos jogállami garanciákon, miközben az állam egyik legerősebb kényszerítő eszközét alkalmazhatja. A legnagyobb aggály ezzel a törvényjavaslattal, hogy nem látszódnak azok a jogállami garanciák, amelyek alapján az állampolgárok nyugodtak lehetnének afelől, hogy ez a rendkívüli hatalommal felruházott szervezet minden körülmények között kizárólag a törvény által megjelölt keretek között fog eljárni. Nem láthatják azt a független külső kontrollt, amely valódi egyensúlyt jelentene. Nem láthatják azt a hatékony jogolvoslati rendszert, amely megvédeni az állampolgárokat az esetleges tévedésektől vagy visszaélésektől. És nem láthatják azt a hatásköri korlátozást sem, amely kizárná a túlterjeszkedési lehetőségét. Pedig egy jogállamban éppen ezek teremtenek bizalmat. Nem az, hogy egy hivatalnak jó szándékot tulajdonítunk. Önök sokszor említik a jó szándékot. Nem vitatom, bízom benne, hogy valóban önök jó szándékkal állnak ez a hivatalnak a működéséhez. Azonban a cél az, hogy milyen garanciák vannak. Hiszen a jó szándékról csak egy, bár nem szerettem a személyeskedés, de mégiscsak a jó szándékkal kapcsolatban az jött eszembe, hogy mégis egy olyan embernek adnak a különböző jogállami kereteknek a leépítésével és ilyen szuperhatóságok létrehozásával plusz jogköröket a hatalomgyakorláshoz, aki azokkal az emberekkel bánt a legaljasabban, akik mindig jó szándékkal álltak hozzá. Ez már a korábbi ülésen is előkerült. Mai ülésen is már említette Magyar Péter, az egyik Áder János köztársasági elnök úr, aki amikor a volt felesége Magyar Péternek Brüsszelbe elkezdett dolgozni mellette, akkor ő volt az, aki segített Magyar Péternek is, hogy diplomataként tudjon dolgozni. És ma is, a mai ülésen aljas módon beszélt az ő munkásságáról. A másik ilyen ember volt Gulyás Gergely, aki mindig jó szándékkal állt hozzá, mindig segítően, és az első intézkedései egyike volt, hogy ellehetetlenítette azt, hogy Gulyás Gergő újraindulhasson választáson, ellehetetlenítette azt, hogy magyar emberek rászavazhassanak a jövőben. Ilyen jó szándékra számíthatnak majd a magyar emberek is, a magyar társadalom is a jövőben? A történelem azt tanítja, hogy nem a jó szándékra kell törvényt alkotni, hanem arra az esetre is, amikor valaki a rábízott hatalommal vissza akar élni. Ezért nem elegendő egy hivatalnak rendkívüli jogosítványokat adni, rendkívüli garanciákat is kell. Ez a törvényjavaslat azonban az előbbiből sokat, az utóbbiból túl keveset tartalmaz. Úgyhogy mondjunk nemet, azt gondolom, a jövőben is az önkény építésre. Ez egy közös érdekünk önökkel is, kedves Tisza frakció. Köszönöm.
7: Köszönjük, képviselő asszony. 2 perces hozzászólásra megadom a szót Müller Anna képviselő asszonynak a Tisza frakciójából. Parancsolja.
10: Igen, lesz benne matematika. Ugyanis a következő, nem akartam felszólalni, de Németh Balázsnak a mondata, hogy itt minden tiszás hiteltelen, ez egy kicsit kivágta a biztosítékot, és 6 darab számot szeretnék mondani Németh Balázsnak és társainak. Ugyanis április 12-én Németh Balázs minden postaládába eljuttatta, mi egy OEVK-ban indultunk, ugye 15. kerület, 4. kerület, hogy ő 39%-on áll, miközben én 15%-on, és Barkóczi Balázs, bocsánat, ez 7 szám lesz, 40%-on áll. Majd április 12-én este a kivetítő táblán azt láthattuk, hogy 61% volt az én nevem mellett, 27% az ön neve mellett, ez 38.873 választópolgárt jelentett az én nevem mellett, és 17.368 embert jelentett az ön neve mellett. És ezt a 7 számot, ezt most csak azért mondom, mert önök most már szerintem több órája hallgatjuk önöket, és ebbe a buborékba élnek, amiben önök 39%-on állnak, és félelemről beszélnek, nem veszik észre, hogy közben megszűnt a metropol, megszűnt a pesti srácok, és az emberek a félelem helyett azt várják, hogy valóban föl legyen tárva, hogy miért lett uszoda víz nélkül, miért van lombkorona nélküli lombkorona sétányunk, vagy hova tűnt az a sok-sok milliárd, ami a lélegeztető gépekre volt oda irányozva. Úgyhogy legközelebb egy kicsit legyen szíves, pontosabban fogalmazzon.
7: Megadom a szót szintén 2 perces hozzászólásra Simicskó Istvánnak, a KDNP képviselőjének. Parancsoljon, képviselő.
11: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony. Egyetértek közös nevezőben, hogy valóban akik közpénzt loptak, azoknak felelniük kell a tetteikért. Viszont én arra... Takács Péter nekem is beszólátják. Tehát a következőt szeretném mondani, hogy én a következetesség oldaláról közelítenem meg ebben a 2 percben a mondandómat. Mégpedig néhány óra múlva, reméljük, hogy minél gyorsabban, mert fontos meccs lesz ma este, úgyhogy jó lenne hazaérni időben. De mégiscsak a férfi sorstársaim, bár biztos a hölgyek is nézik, de no, elmegy az időm, a következőre hívom föl a figyelmet. Tehát néhány óra múlva fogunk tárgyalni egy fontos napirendi javaslatot. Ez pedig a rendészeti feladatellátás racionalizásáról szól, ez egy módosító javaslat, és most pont itt a vitát nézve készülök már a jövőre, és elolvastam, hogy mi is szól a általános indokolásban ennek a törvénynek a módosításáról. A felesleges, párhuzamosságoktól mentes, költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteinek megteremtése érdekében indokolt a TEK, a Terrorellátási Központnak, és az Országgyűlési Őrségnek általános rendőrségi feladatok ellátása létrehozott szerv szervezetébe történő beolvadása. Tehát költséghatékonyság, felesleges párhuzamosságok, erőszpontosítás, összevonás. Hogy következik ebből az, hogy most egy új hivatalt akarnak létrehozni, miközben egyébként a közvagyon visszaszerzésében a rendőrség, a NAV, az ügyészség fel van jogosítva ezzel a feladat együttessel. Tehát ha racionálisan nézem, akkor alapvetően ilyen hivatalra nem lenne szükség, hogyha az állami meglévő szervek el tudnák végezni ezt a feladatot. Erre én nem kaptam világos indokolást. Egy biztos, hogy önök mondták ezt folyamatosan a választási kampány során, ez tény. Ez tetszik is néhány embernek nyilvánvalóan, de én arra hívnám fel a figyelmet, hogy ha egyszer összevonnak párhuzamosságokat elkerülésében, költségtérítés érdekében, akkor most miért hoznak össze egy újabb szervezetet, ami pontosan elvégzi párhuzamosan ugyanazokat a feladatokat, amit a rendőrség vagy a NAV vagy az ügyészség elvégez. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
7: Köszönjük szépen, képviselő úr. Visszatérünk az előre bejelentett felszólalókhoz. Horváth László következik, a Fidesz képviselője. Parancsoljon, képviselő úr.
12: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház. Nem fogom kihasználni az időkeretet, mert már annyi minden elhangzott abból, amit egyébként az előre megírt felszólalásomban én magam is megfogalmaztam, hogy ezt nem ismételném el, viszont felhívnám egy-két dologra a figyelmüket. Önök arra hivatkoznak, és nyilván ez a hivatkozás igaz, hogy önök arra kaptak felhatalmazást, hogy a korrupcióval szemben fellépjenek. Önök nagyon sok mindenre kaptak felhatalmazást, hiszen nagyon nagy a támogatottságuk, és nagyon sokan, nagyon sok félét várnak el önöktől. Joggal, mert hogy önök ezt megígérték. Ha ezt a sok várakozást közös nevezőre szeretném hozni, akkor azt mondanám, hogy az emberek azok önöktől legfőképpen jó döntéseket várnak. A jó döntéshez pedig egy pár dolog szükséges. Először is higgadtság. Tehát a higgadtság

0: a múlt felől közelítik meg ezt a törvénykezési aktust. És itt az első kérdés, amire megint csak feljön a figyelmet, hogy miért nem bíznak a mostani rendőrségben? Miért nem bíznak az ügyészségben? Miért nem, az ügyészekben, a felkészült, akkor ezek szerint az ügyészek is megbízhatatlanak, kollektíve, igaz? Kollektíve, így van, akkor ezek szerint a bíróság is kollektíve, meg a rendőrség is, nem tudom belügyminiszter úr mit szól ehhez, egész biztos, hogy más véleményem van, és úgy gondolja, hogy a rendőrség jól végzi a munkát, és szakmai alapon végzi a munkát. De ezek szerint a korrupció elleni egyébként jogos fellépésben önök a jogállamot se tartják elégségesnek, elégséges keretnek, és azért ez elgondolkozható, mert hogy minden szervezetük, minden erejük és minden eszközük megvan ahhoz, hogy fellépjenek a korrupcióval szemben. És a korrupció elleni küzdelem az nem lehet ürügy egy olyan szerv létrehozására, amely egyszerre vizsgál, nyomoz, vádat képvisel, vagyont vonhat zár alá, miközben a működése jogilag alig korlátozott, alig ellenőrizhető. És a jogállam az nem attól erős, hogy korlátlan hatalmat ad egy hivatalnak, hanem attól, hogy még a legerősebb intézmények is világos jogi korlátok és hatékony ellenőrzés mellett működnek. És hogyha ez az eszköz, mert ez a törvénykezés egy eszközt ad a kezünkbe, vagy ad az önök kezébe, ez az eszköz nem az elszámolás, hanem a leszámolás eszköze lesz. Ha ez az eszköz nem a biztonságot és a kiszámíthatóságot, a tervezhetőséget segíti, hanem a fenyegetés és a megfélemlítés eszköze lesz, akkor bizony rossz döntést hoztak. De a korrupció elleni küzdelemnek nem jogtalan gyanúsítgatásokra, becsületesen és tisztességesen működő cégek és vállalkozások ellehetetlenítésére, hanem konkrét bizonyítékokra, célzott vizsgálatokra és megfelelő jogi garanciákra kell épülnie. Úgyhogy azt gondolom, hogy a társadalomnak van egy alapvető igénye, az a biztonságra és kiszámíthatóságra való igény. Ez a döntés, ez nem feltétlenül, látva a vita hevületét, nem feltétlenül ebbe az irányba halad. És ha már számoknál tartunk, hát egyszer elhangzott a frakcióvezető asszonytól, Budosovan frakcióvezető asszonytól 60 ezer milliárd. Aztán Mellétei Barna képviselő úr 30 ezer milliárdról beszél. Mind a kettő egy őrült nagy szám, de hát valahogy akkor már egyeztessék egymás között a mondatokat, hogy most 30 ezer, amit előre kimondanak, kíváncsi lennék, hogy milyen alapon, egyébként, meg milyen megalapozottsággal mondanak ki, vagy akkor a 60 ezer a valós. De nehogy az legyen, nehogy az derüljön ki a végén, hogy itt a statuálás a lényeg, meg mindenki gyanús, aki nem gyanús, úgyhogy azt hiszem, hogy több higgadság, átgondoltság, kevesebb hevület és rendszerváltó buzgalom szükséges. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, képviselő úr. Visszatérünk a kétperces felszólalásokhoz. Sopov Ildikó Éva, a Tisza képviselője jelentkezett. Parancsoljon, képviselőasszony.
2: Köszönöm szépen, tisztelt ház. Én sem terveztem ezt a felszólalást, viszont van néhány szakmai szempont, szabályozási szempont, amit fontosnak találok elmondani. Én azt gondolom, hogy a jó szabályozás az, és ez az, amit önöknek sem szabad elfelejteni, ami ténylegesen a társadalmi és a gazdasági valóságból reagál. És az a szabályozás, ami most létrejön, az arra reagál, ami az elmúlt 16 évnek az eredménye. Egyben szeretném az Apáti képviselő úrnak és Simicskó képviselő úrnak a kérdését is megragadni, hogy miért önálló ez a szervezet, és miért nem mondjuk az ügyészség szervezetébe ékelt, szakosodott szervezetről van szó. Ugyanezt tudom mondani. Akkor, amikor olyan tranzakciók vizsgálatára van szükség, olyan polipszerűen létrejött összekapcsolódásokra, amit nyilván a korrupció és nem a számok világát akarom behozni, a korrupció nyelvével leírható, ott valójában az ügyészségi szervezetrendszerbe illesztett szakosodott szerverre nem lesz alkalmas. Miért nem lesz alkalmas? A jogszabály leírja, hogy a közvagyonvédelmi eljárás egy olyan, ami behoz civil limb elemeket is. Ez mit jelent? Olyan a büntető és vádhatóság.

0: bírósági eljáráson túlnyúló szempontokat, amit a jelenlegi szabályozási hatósági intézményi rendszer nem tud kezelni. Az a komplexitás, ami miatt szükség van egy ilyen speciális hatóságra, az pontosan az a 16 év, és annak a 16 évnek a reakciója, ami egy jó szabályozásnak egyben az ismérve is. Kérem, ezt vegyék figyelembe. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, képviselő asszony. Szintén 2 perces hozzászólással jelentkezett Máté Zsuzsa, a KDNP képviselője. Parancsoljon, képviselő
2: asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én sem terveztem szólni, csak bizonyos értelemben ennek a hivatalnak a felállítása, tehát ennek a híre, én úgy látom, és egy nemrégiben kapott információból ezt tudom, hogy megelőzte tulajdonképpen az eljárásainak a hírét, mégpedig egy olyan piaci cég, amelyik kockázatelemzést végez, most már egy olyan csomagot ajánl az ügyfeleinek a figyelmébe, amely az elmúlt 16 év kapcsán kockázatosnak ítélt piaci szereplőket listázza. Nem tudom, milyen módon történik ez a listázás egyébként, tehát hogy ez hogyan fordulhat elő, és amikor reggel a napirend előtti vagy felszólalásomban Vendettáról beszéltem, akkor tulajdonképpen erre is gondoltam, tehát megdöbbentő az, hogy magyar cégeket, több száz cégről beszélünk, valaki pénzért árusít, hogy kivel ne köttes vagy kössenek szerződéset piaci szereplők. Ugye a magyar gazdaság az egy kicsi gazdaság, egy mérhetetlenül kitett gazdaság. Tehát hogyha a saját cégeinket lábon lőjük, politikai bosszú gyanánt, vagy új szereplőknek teret adva, akár egyébként globális szereplőknek utat nyitva, az szerintem egy katasztrofális történet lesz, és ez a kis színes, ez erre engedjék meg, hogy erre a figyelmet fölhívjam, mert szerintem egyikünk sem szeretné azt, hogy ilyen irányba mozduljunk el. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, képviselőasszony. Normál felszólalásra jelentkezett Szalai Piroska, a Fidesz képviselője. Parancsoljon, képviselőasszony.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim. Én se előre írtam meg most, mert nem tudtam, hogy ehhez a témához hozzá fogok szólni, viszont két olyan gondolat fölmerült itt a vita közben, amire mindenféleképpen szeretnék reagálni, és ez nem fog beleférni 2 percbe, azért Normált kértem. Az első az az, ami normál gondolkodással nem adódna, hogy ennek a törvénynek a vitája közben beszéljük meg, vagy beszéljünk róla, de miniszterelnök úr is, és az önök képviselője is előhozta azt a tételt, miszerint a fiatalok innen Magyarországról elköltöznek, és hogy vissza kellene hozni a fiatalokat. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a múlt héten jöttek ki pontos adatok a vándorlással kapcsolatban. Magyarország az a két olyan ország egyike, aki a keleti blokk beli országok közül 1995 óta mindig pozitív külföldi vándorlási egyenleggel bírt. Tehát ez azt jelenti, hogy minden esztendőben többen jöttek hozzánk, mint ahányan elmentek tőlünk. A legutolsó adatunk, említette miniszterelnök úr, hogy Magyarországról 2025-ben közel 40 ezer magyar állampolgár költözött ki, a kiköltözőt az azt jelenti, hogy legalább 12 hónapig tervez külföldön élni. De elfelejtette mondani miniszterelnök úr a másik számot, miszerint 2025-ben 41.786 magyar állampolgár költözött be Magyarországra. Ebből 31.704 fő visszaköltözött, tehát korábban valamikor kiköltözött, aztán visszajött. Vagy azért, mert lejárt a megbízása a munkájának, vagy azért, mert külföldön tanult, megszerezte a végzettséget és hazajött. És hozzájuk jött még, vagy velük együtt, jött még 10.082 fő külföldön született, nem visszaköltöző. Hogy is van ez a pontos érték? Ahogy miniszterelnök úr is a feleségével ketten kiköltöztek egyik esztendőben Brüsszelbe, aztán visszaköltöztek öten, ketten vissza, a három gyermek meg külföldön, valószínű, nem tudom pontosan, külföldön született gyermekként jött velük együtt. Ez azt jelenti, hogy ha továbbra is a számokat szeretnénk hallani, és a nagyságrendekkel szeretnénk azért tisztába kerülni, hogy 1995 óta, amióta az Eurostat nyilvántartja az adatokat, 544 ezerrel többen költöztek be hozzánk, mint ahányan kiköltöztek. Ez az egyik tétel. A másik, ez a 30 ezer milliárd forint és környéke igazából. Mekkora nagyságrendileg mit jelent ez? Eleve folyamatosan azt halljuk, hogy mi az elmúlt 16 évben csak elsinkófáltuk a magyar állami vagyont. Azért azt érdemes látni, hogy Magyarország devizatartaléka történelmi magasságokban van, euróban megdupláztuk a 2010-es szintet 2025-re. Ez volt a legkisebb szorzónk, ugye, a devizatartalék. A devizatartalékon belül az aranytartalék, erről bizonyára tudnak épp eleget, hihetetlenül alacsony volt súlyát tekintve, 3,1 tonna, és ennek a 35-szöröse lett súlyban, értékben, forint értékben 140 szerese lett, nem annyival több, annyi szorosa lett, amivel átadta az országot önöknek, az önök kormányának az előző 16 év vezetése. És van egy másik, ennél talán fontosabb adat, ami jobban kötődik a mostani témánkhoz, ami arról szól, hogy a nemzeti vagyont elpocsékoltuk, vagy esetleg bővítettük. A nemzeti vagyon visszaszerzése az elmúlt 16 esztendőben, úgyhogy nem volt hivatal hozzá, csak úgy simán nemzeti vagyon visszaszerzés a külföldiektől, olyan mértékben történt meg, hogy csak a nyilvántartások szerint 10 ezer milliárd forinttal lett nagyobb az a 20-25 tétel, amit én nagyjából tegnap este összeszámoltam. Ezek részben bankok, pénzintézetek, részben telekommunikáció cégek. Vannak benne ipari szervezetek is, de vannak benne kulturális értékek is, a szeúzókincsektől a Munkácsi Krisztus tirogján keresztül többféle olyan tétel, amit nagyon egyszerű megtalálni. És ami a legfontosabb, azt gondolom, az, hogy a MOL-tól 2010-ben, amikor elkezdtünk kormányozni, szinte az első hónapokban meg kellett azt a lépést tenni, hogy az a korábbi kormányok oroszok felé eladott állami tulajdon részét visszavásároljuk. A közmű cégeinket, rengeteg önkormányzati is, Tarlós István főpolgármester úr is, önök ott a fővárosi önkormányzatban is ültünk együtt idejében is. Nagyon sok közmű céget vásároltunk vissza, mert érdekes módon 2010 előtt a magyar közmű cégeknek egy jelentős tulajdona külföldi közművállalatok, külföldi államok kezében volt. Ezektől egészen az utolsó ilyen nagyobb tételig, a Budapest Airportig azt gondolom tart a lista. Hogyha megnézzük azt, hogy a magyar költségvetésben az összes állami vagyonnal kapcsolatos bevétel 2010-ben mennyi volt, akkor 63,1 milliárd forintot látunk. A mostani költségvetésben, ez még nem lezárt tétel, vagy én legalábbis még nem látom végleges lezártnak, ez a szám, ez 350-450 milliárd forintra várható. Csak az MVM 200 milliárd forinttal fog ebbe a költségvetésbe szerepelni, a Budapest Airport 110 milliárd forinttal. Tehát 5,5-7,5 szerese az a költségvetési bevétel, amit mi a nemzeti vagyon visszaszerzéséből sikerült pluszban elérni, tehát emelkedni. És ez évente, tehát nem 16 év alatt összesen, hanem évente. Az előző napokban, valamikor talán egy héttel ezelőtt már a külföldi irányítású vállalatokról egy picit beszéltem, én most megismételném azt a számot, hogy külföldi irányítású nem pénzügyi vállalatok hozzáadott értéke a magyar GDP-ben 2010-ben 50% volt. Jelen pillanatban 43,6%. 2010-ben nálunk volt a legnagyobb az Európai Unióban ez az arány, Írország után, most még mindig a hatodik legnagyobb, tehát még mindig lenne feladat a nemzeti vagyon visszaszerzésében, de ezek a mutatók nyilvánosak lesznek később is. A 4 év múlva, amikor az önök mostani megbízatása lejár, azokat a számokat is fogjuk tudni látni. Én nagyon bízom benne, hogy önök ugyan a hivatalon kívül más munkákból, de a magyar nemzeti vagyon visszaszerzésében lesznek érdekeltek, és hasonló jó számokat hallhatunk majd, láthatunk majd. Ahogy látják, ezek a számok a 30 ezer milliárd forinthoz viszonyítva összemérhetetlenül nagyobb értékek természetesen. Ezek a számok olyan számok, amikből lehet finanszírozni a magyar társadalom jólétét valójában. Én nagyon bízom benne, hogy ez a 30 ezer vagy 60 ezer milliárd, majd ki fog ez szépen derülni, összeg, amiről most beszélhetünk, a hivatal bevételi oldala, az annak csak egy nagyon-nagyon kis része lesz, ami a kiadásokra menni fog, és ezek a bevételek is a magyar családok életkörülményeit javíthatják. Nagyon szeretném, hogyha ilyen mondatokat elmondhatnánk 4 év múlva is. Köszönöm tisztelettel.
1: Köszönjük, képviselőasszony. Most Mellétei Barna Mártonnak, a Tisza képviselőjének adom meg a szót. Parancsolja.
4: Nagyon szépen köszönöm a szót. Azt hiszem, hogy 3 kategóriájú beszédeket hallottunk. Az egyik a nagyon tágan értelmezetten a tárgyhoz kapcsolódó felszólások. A második voltak a hivatásos rettegtetőknek a hivatásos rettegtetése, és a harmadik volt a valódi hozzáadott értékkel bíró felszólások. Az elsőről, ami talán legutóbbi is volt, arról nem szeretnék különösen sokat beszélni. A rettegtetőkkel kapcsolatban Tuzson és Rétvány kollégák, bár egyik sincs itt, úgy látom, de az övéket mindenképp ebbe a körbe szeretném. Igen, kimentek. Sorolnám be. Egyfelől szeretném Velkei György kollégának a észrevételét megismételni. Én azt gondolom, hogy egyszerűen méltatlan és vérlázító az, hogy egy demokratikus, a parlament országgyűlés alá, tehát független, kormánytól független hivatal létrehozásáról szóló vitánál AVH-val rettegtetik a népet, a választópolgárokat, és talán saját maguk is elhiszik ezt a sületlenséget. Ez méltatlan tényleg valamennyi áldozatnak, akik az AVH-nak a AVH-nak látva volt. Egy dolog viszont biztosan kiderült ebből, Panyi kolléga úr is aztán megértette, de a rettegtetők is megértették, hogy az új parlament, az új országgyűlés, a Tisza frakció elkötelezett amellett, hogy működő igazságszolgáltatás legyen végre Magyarországon. Egy független hivatalt akarunk létrehozni, amely önmagában is, de ahogy a vezérszónoki beszédben mondtam, a többi szervvel együttműködve képes lesz reményeink szerint hatékonyan, soha nem látott hatékonysággal fellépni a korrupcióval szemben. Én örülök, hogy ezt mind Rétvári, mind Tuzson kollégák megértették, érezni lehetett a beszédekből a félelmet. A harmadik, amiről viszont szeretnék beszélni, talán több szót érdemel és fontosabb is, az pedig az, hogy voltak érdemi hozzászólások. És mindenkinek, akinek vaj van a füle mögött, aki elkövetett bűncselekményt, annak félnie kell. Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy olyan országban szeretnék élni, és azt gondolom, hogy erre kaptunk felhatalmazást, hogy megerősítsük ezeket a... Én azt gondolom, hogy arra kaptunk felhatalmazást, hogy próbáljuk meg garantálni azt, hogy független magyar igazságszolgáltás normálisan tudjon működni Magyarországon. Én nem tudok önnek mondani arról, hogy kinek kell, én csak azt mondom, hogy általánosságban tudom mondani, hogy mindazoknak, akik egyébként bármilyen korrupciós, vagy bármilyen közpénzt érintő bűncselekményekkel kapcsolatban hozható, én nagyon remélem, hogy akár az NBVH, akár az ügyészség, akár a rendőrségnek a látókerébe kerülnek, meghallgatják őket, és független magyar bíróság fog fölöttük ítéletet mondani. Remélhetőleg minél gyorsabban. A Ami az érdemi kérdéseket érinti, kezdjük talán Nacsa kollégának, a Nacsa képviselőnek a észrevételével. Én örülök, hogy a célokkal egyetért, és én azt hiszem, hogy ezt a vezérszónoki mondatomon is elmondtam. Én azt gondolom, hogy a túladon ülő képviselők tisztességesebbjei is drukkolnak ennek a hivatalnak. Én azt gondolom, hogy mind a Mi Hazánk, mind a Fidesz, mind a KDNP képviselők között sokan vannak, akik azt szeretnék, hogyha ez egy hatékonyan és jól működő intézmény lenne. Én azt kérem Nacsa kollégá úrtól és az összes többi képviselőtársamtól is, hogy ne csak általánosságban mondják el, hogy milyen garanciális problémáik vannak, hanem írják le, adjanak, terjesztenek elő indítványokat. Én szerintem eddig is összes általam valamilyen formában módosított jogszabály, vagy hozott jogszabályokkal kapcsolatban nyitott voltam a befogadásra. Most is így vagyok. Az én célom, hiszen az egész országgyűlésnek a célja az, hogy egy minél jobb jogszabályt fogadjunk el, ami hatékony is, és megfelelő garanciákat is nyújt mindenki számára. Ami meghallgattuk a hívvégi képviselő úrtól a romániai ügyleteket. Én szeretném jelezni, hogy ez nem a román korrupciós ügyészségnek a másolása, és én azt sem hiszem, hogy egyébként példaként a román korrupciós ügyészség lett volna a jogalkotás során a szemünk, illetve az igazságminisztériumnak a szeme előtt. Én értem a célját ennek a felsorolást, nagyon hosszan felsorolta, hogy kit milyen retorzió ért Romániában. Ezt úgy hívják a üzleti világban, hogy expectation management. Előrevetítjük azt, hogy mik lehetnek, mi lehet. Előfordulhat, hogy elvisznek politikusokat? Előfordulhat. Attól még, hogy egyébként elmondják, hogy ilyen előfordulhat, attól még semmi okszerű következtetés nem lehet arra levonni, hogy ez, mint Romániában, ott esetben egy koncepciós eljárásnak a része lesz. Ennek az intézménynek a célja, ennek az intézménynek a struktúrája pontosan azt garantálja, hogy egy független szerv lesz. Önök is, remélhetőleg a teljes sajtó is, és a magyar valóság látni fogja, hogy ennek a hivatalnak a vezetőjét azt teljesen nyilvános pályázaton mindenki által meghallgatottan fogja kiválasztani a jelen parlament. Én azt gondolom, hogy az, hogy egyébként garanciás szabályok vannak, és itt elhangzottak olyan észrevételek, mint például a munkaképviselőtől a költségvetési tételeket nem lehet csökkenteni, az is egy garanciás szabály. Én értem, amit mondott, hogy lehet ennek egy olyan hatása, hogy elvesznek a rendőrségtől vagy ügyészségtől. Én azt gondolom, hogy nem ez a hatása ennek, de erről az oldalról is azt nézve, ez egy garanciás szabály arra, hogy nem lehet elvonni tőle semmilyen forrásokat. Tehát neki a működésnek a függetlenség, az intézménynek a működése garantált. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy látni fogják, és önmagán attól, hogy itt rettegtetik a népeket azzal, hogy Marosvásárhelyi, Sepp-Szentgyörgy és egyéb ügyeket hoznak föl példaként, semmilyen, higgyék el, semmilyen okszerű következtést nem lehet levonni arra, hogy Magyarországon bármilyen hasonló történne. Semmilyen ilyen szándék nincsen. Felmerült az a kérdés is, hogy azt hiszem, ez Nacsa képviselőnál és vitályos képviselőasszonynál is felmerült, hogy kommunikál erről a hivatal, vagy nem kommunikál erről a hivatal, és hogy akkor milyen reputációs kockázatokat jelentenek. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a gazdasági versenyhivatal, aki egyébként közpénzek jellemzően, vagy nagyon sok esetben közpénzekkel kapcsolatos eljárásokat folytat le kartelvizsgálatokban, aminek egyébként szintén 6 hónapos eljárás ideje van, szintén 2x6 hónappal lehet, hogy véletlen, lehet, hogy nem meghosszabbítani, tehát nagyon hasonló az időintervallumban, amiben ezek az eljárások folynak. A versenyhivatal gyakorlatában az a gyakorlata, és erre jogszabályi feladatása is van, hogy az eljárás megnyitásakor kommunikáljon. Egy sajtóközleményt ad ki a versenyhivatal azzal kapcsolatban, hogy AB és C cégekkel szemben, jellemzően Kartesz több céggel szemben szokott elindulni. Eljárás van folyamatban, mert egyébként önmagában nem jelenti a bűnösségnek a kimondását, azt, hogy ők elkövették a terhükre rótt cselekményt. Én azt gondolom, hogy ebben semmi meglepő nincs egy jogi személy számára. Ilyen előfordul most is. Mondom, gyakorlata van, 10 éves gyakorlata van. Bocsánat, akkor nem tudom, hogy melyikötök mondta, de melyik képviselőtársa mondta, elnézést kérek, de hogy ez biztos, hogy elhangzott érként, én csak szeretném jelezni, hogy ma is van ilyen, ebben egy-egy hatósági, vagy akár büntetőügynek az elindítása önmagában nem dönti romba egy-egy vállalkozást. Főleg akkor nem, ha egyébként ő is, maga is tud kommunikálni ezzel kapcsolatban. Német Balázs, arra nincs kedvem reagálni a 7000 forintos szendvicsre, szerintem ez teljesen méltatlan vita lenne. Ja igen, volt felmerült az is, hogy hogyan lehetséges az, hogy bizonyos eljárási körben saját maga tudja elbírálni a panasz eljárást. Igen, bocsánat. Én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban lehet megfontolni, hogy itt hova lehet eszkalálni az ügyeket, de szeretném megkérdezni, emlékszik-e arra, amikor volt egy nagyon híres felvétel, ami arról szólt, hogy Rogániknak nem sikerült kihúzatni magukat az ügyészség iratokból. Majd ezzel kapcsolatban készült egy feljelentést elutasítottam, mert szerintem panasszal éltek, és az ügyészség elutasította a panaszt, és a fellevétel az nem túl meglepő módon szintén az ügyészség volt. Tehát van ilyen, az, hogy egyébként tudunk ezzel, én csak azt mondom, hogy soha nem látott eljárási problémáként, de szeretném jelezni, hogy nem az első és nem az utolsó eset, hogy további garanciákat lehet, hogy érdemes bevezetni. Én teljesen nyitott vagyok arra, hogy megfontoljunk mármilyen javító szándékot, de én azt gondolom, hogy ez nem egy példa nélküli visszaélésszerű gyakorlás vagy jogalkotás lenne. Igen. A mentelmi joggal kapcsolatban volt még kérdés, hiszen Bóka képviselő úrnál. Én azt gondolom, hogy a mentelmi jog is egyfajta garancia arra, hogy ez a egyébként független, tényleg a kormányzattól független szervezetőjével szemben ne lehessen mármilyen ügyet csak úgy elintani, és egyébként ezzel ellehetetlen a működését az intézménynek. Én azt gondolom, hogy mentelmi jognak a felfüggesztése kapcsán magánvádas ügyekben egyébként is mindig mindenhol az a gyakorlat, hogy kiadják. De azt is szeretném jelezni, hogy a rágalmazás, mint ilyen, nem nagyon hiszem, hogy felmerül, de pont az előbb említett okból kifolyólag. Tehát, hogy a versenyhivatal is közé teszi azt, hogy kivel szemben indított eljárást, én azt gondolom, hogy ez soha nem lehet, sosem minősület egyébként rágalmazásnak. Tehát nem hiszem, hogy ilyenről lenne szó. De ezzel kapcsolatban is, hogyha van valami észrevételük, akkor természetesen ezt meg lehet vitatni. Jó. Egyenis képviselő azt mondja, csak azt szeretném kérdezni, hogy olyat hallott ugye, hogy az ügyészség magához vonja nyomozást. Tehát például legutóbb a Magyar Nemzeti Banknál volt, tehát hogy vannak itt is olyan ügyek, ahol ugyanaz nyomoztat és egyébként emel vádat, most lesz egy másik hatóságnak hasonló jogkörei vannak ebben, semmilyen meg nem tudom, semmi lehetetlen, vagy semmilyen újszerű nincsen. Itt egyedül arról van szó, hogy létrehozunk egy olyan hatóságot, egy olyan hivatalt, amely hivatal nagyon sok jogkört kap. És ahogy az elején is elmondtam ennek, egyrészt én azt gondolom, hogy nyilván egy erőforrás korlátja, hogy mennyi ember tud fölvenni, ezért nyomoztathat és nyomozhat is, és vádat is képviselhet. De én azt is gondolom, amit már korábban mondtam más általunk előkészített jogszabálytervezeteknél is, önmagában a verseny, önmagában a hatóság közötti verseny is megteremti ennek a hatékonyság növekedését. Én azt gondolom, őszintén azt gondolom, tényleg lehet kinevethet, de én őszintén azt gondolom, hogy ha azt látja egy rendőrség, egy ügyészség, hogy konkurenciája van, tehát más el tud járni, ott esetben el tudja vonni a nyomozást, akkor hatékonyabban fog dolgozni. Meglátjuk, hogy ebben igazam van-e. Nekem ez az elképzelésem ezzel kapcsolatban. Általában többször elmondtam már, versenypárti vagyok. Én azt gondolom általában, hogy a verseny az segít. Horváth képviselőnek már csak annyit szeretnék mondani, hogy egyetértünk abban, hogy a politikában is verseny kell. Igen, sok-sok döntésünk pont erről szól. Horváth képviselőnek pedig azt szeretném mondani, hogy köszönjük szépen, mi is azt gondoljuk, hogy jó döntés kell. És én azt gondolom, hogy ezen a jogszabálytervezeten ez egy nagyon régi ígéretünk. Voltak ennek különböző verziói, pont nem látom, de mindegy is. Ja, hogy nincs itt, akkor azért nem látom. Több verzió született. Én is azt gondolom, hogy maga a programíráskor is gondolkodtunk, és azóta is, és kialakult egy ilyen verzió. Ennek a biztos lehet jobbá tenni, várjuk a javaslatokat, de ez nem egy elhamarkodott döntés volt. Ez egy régi ígéret, a választási kampányban a programban szereplő ígéret volt, aminek volt előkészített verziója, amihez képest egy másik verzió készült végül el, egy megérlelt döntés alapján tudja ezt a tisztelt ház most megvitatni. Köszönöm a szót, köszönöm, meghallgattam.
1: Köszönjük szépen, képviselő úr. Újra 2 perces hozzászólások következnek. Elsőként megadom a szót Bilisics Zita képviselőasszonynak, a Tisza képviselőjének.
5: Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előbb már Mellétei Barna Márton kollégám elmondta azt, amit szerettem volna AVH-nak nevezni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, a történelem relativizálása. Sajnálom, hogy Hegedűs Barbara képviselőtársam pont most megy ki. A történelmet sem ebben a házban, sem pedig bármelyik mandiner vagy bármilyen szennylapban ilyen rövidítéssel méltatlan nevezni. Kérem, tartózkodjanak ettől.
1: Köszönjük, képviselőasszony. Most Panyi Miklós következik, a Fidesz képviselője. Parancsoljon. 2 perces hozzászólás.
6: Igen, köszönöm a szót. Én is pár dologra reagálnék. Kifogásolták itt a hozzászólásoknak a keretei tartalmát. Csak szeretném jelezni, hogy ma reggel miniszterelnök úr házszabály elnesen beszélt 52 percet ebben a házban, ami alatt 46 percet egyébként az ellenzékről beszélt. Másik, hogy Molnár Zoltán úr, képviselő úr, ugye elhangzott, és ezt szerintem akkor jegyzőkönyvezzük, az egész ügyészséget 1800 ügyészre azt mondta, hogy ők korruptak. Ez elhangzott? Elhangzott, akkor ezt tegye tisztába, kérem képviselő úr, ezt kérem akkor tegye tisztába. És az intézmények és az elnevezések és a történelem relativizálása. Elhangzott, hogy milyen méltatlan az AVH megnevezés. Akkor tegyük már tisztába ezt a kószanosztrázást, ezt a mafiázást is, meg ezt a csaucseszkózást is egyszer és mindenkorra. Önök szerint méltó egy olyan maffia rendszerhez hasonlítani az elmúlt 16 évet, ami olasz maffia rendszerben 5000 embert gyilkoltak meg mindenféle aljas eszközzel, közte nőket és gyerekeket. Ilyen rendszerhez hasonlítják az elmúlt 16 évet, amiben nagyon sokan önök közül benne voltak, ilyen-olyan tisztségekkel, ilyen-olyan közbeszerzésekkel, hosszasan lehetne sorolni, önök ehhez a rendszerhez hasonlítják. Úgyhogy akkor én egyetértek, tegyük tisztába a fogalmakat, de akkor önök se használjanak olyan minősítéseket az elmúlt 16 évre, ami alaptalan, és a legméltatlanabb összehasonlításokat hozza elő, és... Ha már a számokról szó volt, és lejárt az időm, azt is örülök, örömteli hallani, hogy múlt héten még ami 60 ezer milliárd ellopott pénz volt, az a mai napra már csak 30 ezer milliárd forintra zsugorodott, tehát így a számok mentén tudunk szépen haladni, néhány hét eltelik, és akkor még beje vagyunk. Köszönöm szépen a szót!
1: Köszönjük, képviselő úr! Most megadom a szót Nacsa Lőrincnek, a KDNP képviselőjének.
7: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés! Köszönöm, képviselő, még maradt egy picit a terembe, válaszolnék is akkor, amit elmondott. Köszönöm a válaszokat, nyújtunk be módosító javaslatokat. Egy dologra nem tért ki, az az elnök és az elnök helyettesek nemzetbiztonsági ellenőrzése, ami kimaradt a javaslatból, szerintem baj, hogy kimaradt. Ugye államtitkár úrnak kellene válaszolni a vitában, nem nagyon nyomogatott gombot eddig a vitában, úgyhogy majd várjuk erre is a választ, de köszönöm. Az, hogy tud mondani példákat, akár az ügyészség történetéből, ami megtörtént, az nem biztos, hogy az jó példa, és azt kell erősíteni. Tehát én azt gondolom, hogyha egy szervezet a ráérkező panaszt, az eljárásával kapcsolatos panaszt ő maga bírálja el, tehát ez olyan, mintha ön benyújt a frakcióvezetői ellen egy panaszt, hogy rosszul vezeti a frakciót, és a frakcióvezető azt mondja, hogy magában leül az irodájában, és elbírálja, hogy vajon az ön panasza jogos-e vagy nem jogos. Lássuk be, ez nem vezet eredményre szerintem, és a garanciális elemeket csökkenti, én ennyit állítottam, erre is fogok benyújtani módosító javaslatot, hogy ezt szerintem kezeljük. És akkor mondok még egy dolgot itt, amit Panyi képviselő elkezdett a történelmi analógiába. Én elfogadom önöknek az érvelését az AVH-val kapcsolatban. Akkor fogadom el, ha az önök minisztere és miniszterelnöke visszavonja a tatárjárással kapcsolatos analógiát. Mert a tatárjárás során Magyarország egyharmadát kiirtották. Az életbe maradt nők felét megerőszakolták. Birtokokat, állatokat, vagyonelemeket égettek, felpusztítottak el. Ehhez ennél rosszabbnak nevezte a 16 évet az önök minisztere és miniszterelnöke. Tehát, hogy én elfogadom, hogy ne használjunk olyan történelmi analógiát, ami esetleg nem állja meg a helyét, de akkor ez legyen paritásos alapon, legyen kölcsönös, vonják vissza önök azokat az állításaikat, és mi is szívesen akkor megtesszük, hogy nem használunk olyan analógiákat, ami önöket ilyen módon vagy bárkinek az emlékét sérteti, de ezt önök is tegyék meg, mert rengeteg ilyen esemény, összehasonlítás történt az elmúlt időszakban. Ha a magyar történelmet nézzük és nem az olaszt, akkor ez például a tatárjárás, ahol nagyon sokunk, csak az nem közvetlen élő családi emlék, nagyon sokunk felmenői vesztették életüket. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót Balogh Mihálynak, a Tisza képviselőjének.
8: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház. Adódik a kérdés önöknek, hogy miért van szükség ezen hivatal felállítására. Erről ma már előttem sokan beszéltek, de én is szeretnék egy elég nyomós indokot ismertetni önökkel. Az önök kormányzásához köthető a történelem, de a magyar történelem egészen biztosan legnagyobb bankrablásra. Egy olyan bankrablás, amelyet a Netflix, de még maga a professzor is megirigyelne. A Magyar Nemzeti Bank alapítványain keresztül 100 milliárdok tűntek el, miközben a Matolcsiklán látványosan gazdagodott. Erről mondjuk nem tudom, hogy hallottak-e, vagy tényleg csak Origót és Mandinert olvasnak. A magyar emberek joggal várják el, hogy minden eltűnt közpénz sorsa kiderüljön. A felelősök elszámoljanak, és a jogellenes megszerzett vagyon visszakerüljön a közösséghez. Önök gyakran hivatkoznak a TISZA programjára. Megszámolták egyesével, mennyi vállalásunk volt. Mondjuk ezt nem értem, hogy miért nem ezt használták akkor a kampány alatt is, és miért hazudtak egy másikról. Minden esetre nagybetűkkel volt benne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. Hogyha gondolják a további vitapontokhoz, hogy újra tudjanak erre hivatkozni, beszélhetünk a miniszterelnök úrral, és talán egy dedikált példányt tudunk önöknek adni, és kiállíthatják a frakció irodájukba. Így hát a 2030-ra már önöknek is lesz egy kézzelfogható programja. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönjük. Két perces felszólalásra jelentkezett Mellétei Barna Márton, a TISZA képviselője, parancsolja.
9: Bocsánat, megszólítva éreztem, gyorsan válaszolok. Képviselő, a tatárjárás az nekem távoli. Én azt gondolom, azért nem bántó, ahogy ön is mondta, hogy tatárjárás az annyira rég volt, és senki nincsen közvetlen élményem. Emléke, de egyetértek önnel azzal, hogy a tatárjárás egy kicsit talán túl erős és szigorú fogalom. De a maffiát, az olasz maffiát, a Cosa Nostrával kapcsolatos hasonlatot és analógiát, nem nyilván nem az 5000 ember lábalól való eltételével kapcsolatban, de azt az összefonódó rendszert, ahol egyébként korrupció hátán van, ahol közpénzek tűntek el mindenféle módon, mindenféle turpis, tisztességtelen módon, azt az analógiát én tiszteletre szeretném fenntartani. Én azt gondolom, hogy ez egy valós, reális leírása az elmúlt 16 évnek, annak legalábbis a második felének mindenképpen. Köszönöm szépen.
1: Németh Balázs következik, szintén két perces hozzászólásra, parancsolja.
10: Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársak, köszönöm szépen. Csak egy mondat Mellétei Barna Mártonnak, sajnálom, hogy nem reagált az általam felvetettekre, de menjen nyugodtan. Értettük, hogy miért nem reagált. Müller Annának szerettem volna reagálni, de most a tanárnő sincs itt a teremben. Megismétlem szívesen szó szerint, hogy mit mondtam, nem tudom, hogy miért vette magára. Azt mondtam, hogy abszolút hiteltelen az önök részvétele a vagyon visszaszerzésről szóló vitában, miközben a jelek szerint már elkezdődött a pénzek kitalicskázása a vagyonból, az önök tudtával vagy tudta nélkül. Szó szerint ezt mondtam. Inkább egy feladványt adnék Müller Annának, nem tudom, hogy van-e még önök között itt matematika tanár, vagy közösen a frakcióvezető asszony is. Akkor abban segítsen, fejtsék meg együtt Müller Annának, minek van nagyobb valószínűsége? Annak, hogy valaki megnyeri a lottóötöst, vagy annak, hogy a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség a kormányváltás utáni első szerződését a 400-500 catering cég közül és a több mint 2000 vendéglátással foglalkozó cég közül egy olyan céggel köti meg ezt az első szerződést, amelyik egy olyan üzletembernek az érdekeltségi körébe tartozik, aki valójában a házi rendezvény szervezője Magyar Péternek, Radnai Márknak és a TISZA pártnak. Melyiknek van nagyobb valószínűsége ennek a szerződéskötésnek, vagy egy lottóötösnek? De arra is, hogyha már benn vannak a számolásban, választhatnának, minek van nagyobb valószínűsége a lottőtösnek, vagy annak, hogy pont az a jegyzőkönyv nem kerül fel az országgyűlés honlapjára, amelyből kiderülne, hogy Kulcsár Krisztián valóban egy fideszes képviselőtársunknak az édesanyját szitta trágár ocsmány módon itt az ülésteremben egy héttel ezelőtt, és még mindig itt van közöttünk, és nem adta vissza a mandátumát. Ez is egy jó matematikai feladvány. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt országgyűlés! Tisztelt országgyűlés, szeretném megkérdezni, hogy kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével. Egy kis türelmet kérek szépen. Mivel további felszólalásra senki nem jelentkezett, az általános vitát lezárom, illetve megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra 30 perces időkeretben. Parancsoljon, Bódis államtitkár úr, öné a szó.
11: Köszönöm szépen a szót. Megvártam, amíg vége a vita, és mindjárt Acsa a képviselő úr is az elnök alelnök jogállásával kapcsolatban megnyugtató választ fog kapni, ígérem. Nagyon sok hozzászóló volt, jegyzeteltem, és sorban is haladnék, csak Apáti képviselő úr válaszát venném, vagy kérdését venném előtérbe, hogyha már kimentette magát előre, akkor ne kelljen sokat lapozni a jegyzőkönyvben, és azonnal választ kapjon. Apáti képviselő úr egyébként olyan dolgokat vetett fel, amiket már nagyon, nagyon sok egyéb képviselő is jelzett a vita során, úgyhogy nagyon sok lesz az átfedés is, a későbbiekben majd csak külön reagálok azokra, amik egy-egy képviselőnél fordultak elő. Az első ilyen Apáti képviselő úr által felvetett kérdés, az a párhuzamosság kérdése több szervvel, ügyészséggel. Ő külön kiemelte, hogy az integritás hatósággal kapcsolatban is mi az MVVH-nak a viszonya. Hát ezzel kapcsolatban azt lehet elmondani, hogy az MVVH saját hatáskörbe vonhat ügyeket, amelyekért innentől kezdve kizárólag a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal járhat el, és felelősséggel is innentől kezdve kizárólag az MVVH tartozik. Ez azt jelenti, hogy egyszerre nem lehet az, hogy az ügyészség is és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatal is eljár. Magyarul nincsenek hatásköri összeütközések. Ezzel kapcsolatban még annyit mondanék, hogy igen, abban az esetben lehet ez, hogy specializált személyi állománya az MVVH-nak akkor vonhatja el saját hatáskörbe az ügyet, ha megállapítja, hogy az eljárás nem halad megfelelően, és szakmai alapon vállalja annak hatékonyabb lefolytatását. Ugye, amint azt említettük is, egyébként az MVVH-nál is ügyészek fognak eljárni, és ami az integritás hatóságot érinti, a hivatalnak a felállítása nem érinti az integritás hatóság hatáskörét és önálló független szervkénti minőségét. Ezzel kapcsolatban ezt tudom mondani Apáti képviselő úrnak. Kérdést tett fel, hogy az elnök-elnök helyettesek kinevezése határozott vagy határozatlan időre vonatkozik-e. Apáti képviselő úrnak azt tudom mondani, hogy a tegnap az országgyűlés által elfogadott alaptörvény 17. módosítása tartalmazza azt, ha jól emlékszem, az 5. cikk 4. bekezdés, ami alapján az elnök és alelnökök 6 éves határozott időre vannak megválasztva. Ezzel kapcsolatban egy másik kérdése is volt, hogy miért nem választhatók újra. Ez pedig azt vetné fel az újraválasztásuk, hogy abban a reményben olyan elvárásoknak akarnak megfelelni az elnökök, alelnökök, amelyek az egyszeri jelleg előírása a vezetői tisztségek politikai és intézményi függetlenségét szolgálná, és az újraválasztásból eredő befolyásolási kockázatokat a tisztségviselő az újraválasztás reményében elvárásoknak akarna megfelelni, de Apáti képviselő úrnak is csak ajánlani tudom, amit az összes többi képviselőnek, hogy amennyiben módosító javaslatokkal kívánnak élni, egész héten megtehetik, még úgy tudom jövő héten is, ugye a bizottsági eljárások során ezeket majd részletesen meg fogjuk tárgyalni. Drága a fenntartás, ezt is több képviselő úr említette, ahogy a Apáti képviselő úr is, hát ezzel kapcsolatban is elmondtuk többször, hogy az a vagyontömeg, amit vissza fog szerezni ez a hivatal, az lényegesen nagyobb, illetve felhívom arra is a figyelmet, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is döntöttünk már korábban egy törvényjavaslat kapcsán. Ez azt jelenti, hogy évi 6 milliárd forintot csak ennek a hivatalnak az eltörlésével megspórol az áram. Visszatérve olyan ügyekre, Tuzson képviselő úr volt ugye az első. Tuzson képviselő úr hát említette, hogy Európában ilyen intézmény nincs, valóban nincs olyan, de ilyen mértékű ipari korrupció sem volt Európában, ami itt az elmúlt 16 évben Magyarországon volt. Ezt is azért elmondanám a képviselő úrnak, ennyi lopás Európában, az Európai Unióban a legkorruptabb tagállam Magyarország. Sajnos. Említette Tuzson képviselő úr azt is, hogy ez a hatóság majd válogathat az ügyek között, ez abszolút nem így van. Szükségesség, arányosság, célhoz kötöttség elve az érvényesül. Ugye itt is ezt tudnám elmondani, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal hatásköre nem általános ellenőrzési jogkör, hanem szigorúan célhoz kötött közvagyonvédelmi feladatokra korlátozott. És itt szeretnék szó szerint egy mondatot felolvasni, a törvényjavaslat, ami itt előttünk fekszik, kimondja azt is, hogy az MVVH a feladatait a törvényesség, a függetlenség, az objektivitás, a pártatlanság követelményeinek megfelelően látja el, és a hatáskör gyakorlásával elérni kívánt célhoz képest szükséges és arányos intézkedéseket alkalmazhat. Ugye mit jelentenek ezek? Célhoz kötöttség, jogellenességhez kötött aktivitás, arányosság, függetlenségi garanciák, ezek jellemzik a hivatalt. Függetlenségi garancia, ez is rengeteg képviselő úrnál felmerült, semmilyen külső szerv által nem befolyásolható, nem irányítható, és politikailag sem az országgyűlési képviselők hozzák létre, nekik tartozik elszámolással, de a kormánytól abszolút mértékben független az MVVH. Ezzel kapcsolatban még Rétvári képviselő úr volt a következő felszólaló, hát sajnálom, hogy nincs itt Rétvári képviselő úr, pedig a beszédének az elején a korrupció elleni küzdelemről beszélt, és képviselő úr, hát ön beszélt itt az elején a korrupció elleni küzdelemről, és még tanácsot is adott, hát ez megmosolyogtató volt azért egy kicsit. Már csak azért is, mert a 6000 milliárd forintos uniós forrást az önök korrupciója miatt nem kapta meg a Magyarország, amelyet az Tisza kormány most hazahoz. Ezt megtapsolhatná ön is, hogy 6000 milliárd forint. Az ipari méretű korrupció miatt nem jött Takács képviselő úr eddig. Rétvári képviselő úr említette ezt is, hogy cél a politikai leszámolás, a gazdasági leszámolás, na csak képviselő más mondott, de majd arra is kitérünk. Ez nem az, hanem az ellopott közvagyon visszaszerzése. Olyan mondatot nem szeretnénk hallani, hogy elvesztette közpénz jellegét a magánvagyon, vagy a közvagyon. A hatáskori problémákat és kérdéseket is feltett képviselő úr, ugye erre már válaszoltam, hogy az ügyészség, az integritás hatóság és egyéb hatóságok hogyan működnek egymás mellett. Következő képviselő, hát Hídvégi képviselő úr volt a sorban. Hídvégi képviselő úr, én azt gondolom, hogy eltévesztette az épületet, ahol járt, tehát kiváló jogtörténeti előadást hallottunk Romániáról. Érdemben egy mondatot nem mondott erről az előttünk fekvő törvényjavaslatról, így erre reagálni sem tudok. A kétperces hozzászólások közül szinte egyedüliként Nacsa képviselő úrnak volt a témához kapcsolódóan kérdés észrevétel. Az egyik ez, hogy ön nem vitatja, nem kérdőjelezi meg a törvény célját, amit itt már Mellétei Barna Márton képviselőtársam is említett, de az frakcióvezető helyettes, vagy elnök úr pontosan ezt mondta, ő megkérdőjelezi még a törvénynek a célját is. Tehát először legalább egyeztessenek, mielőtt mondanak valamit. Illetve még egy fontos dolog, amit felírtam az ön hozzászólásával kapcsolatban. Ugye arról beszéltünk, hogy az MVVH belső jogorvoslati rendszere mihez hasonlítható. Itt azt mondta, hogy ez mintha egy közös képviselő döntés elleni panaszt maga a közös képviselő bírálna el. Hát tájékoztatásul mondom, hogy az ügyészségi rendszerben is a felettes ügyész bírálja el az alárendelt ügyészség döntése ellen benyújtott panaszt, és az MVVH szabályozása a bírósághoz fordulás lehetőségét nem szűkíti jobban, mint a klasszikus ügyészségi modell. Vitályos képviselő asszony, elnök asszony, szerencsére még a köznyelvet nem ön határozza meg, ezt azért el kell mondanom. Az országgyűlésnek tartozik, ugye beszámolása, külsőleg nem utasítható független hatóságról van szó, megismételni tudom magam, mert ugye ezzel kapcsolatban volt kérdés, illetve a 10 millió házmester országa, hát ezt említette ön, ezzel kapcsolatban is visszatérünk oda, amit önök már a választások óta folyamatosan folytatnak, csak fenyegetnek, félelmet szítanak ezzel kapcsolatban is, hiszen az MVVH közvagyonvédelmi vizsgálattal összefüggő hatásköre szűk, célhoz kötött és jogállami korlátok közé zárt, kizárólag a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás esetén aktiválható. Tehát még ezt a részt megismétlem. Kizárólag a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás esetén aktiválható. Ugye a félelem, amire itt utaltam is már többször, hogy bárki bárkiről bejelentést tehet. Most is így van ez, hogy a rendőrségnél, hogyha bemegyünk és feljelentést teszünk valakivel szemben, az első kérdésük az, hogy de ezt mire alapozzuk. Legyen valami bizonyíték a kezünkben, természetesen itt is erről lesz szó, hogy a hivatalbóli eljárásokat minden esetben megelőzi a kockázatértékelés, mely objektív, nyilvános módszertan szerint zajlik. És a közvédelmi vizsgálat csak közvagyonvédelmi kockázat megléte esetén folytatható le. Remélem, ezzel választottam a kérdésére. Nem és ezt a Bóka képviselő úr volt a következő, itt van még képviselő úr, igen. Visszacsatlakoznék ehhez, felírtam, hogy a hivatal bárkinél megjelent, nem, természetesen először hivatalbóli eljárás, bejelentést követően kell egy kockázatértékelés, tehát azt gondolom erre ezt is választottam. Célhoz kötött szükséges arányos eljárásról beszélhetünk, és ön is említette, illetve Nacsa képviselő úr, a nemzetbiztonsági ellenőrzés, hogy mindenkivel szemben kiterjed, kivéve az elnökökkel, alelnökökkel szemben nem. Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, de rájuk is kiterjed. A törvényjavaslat 93. paragrafusa tartalmazza, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzés az NVVH teljes személyi állományára kiterjed. Úgyhogy ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy választottam. Hegedűs képviselő asszony, ugye szintén a hatáskörök, amiket már tisztáztunk, illetve ön képviselő asszony kritizálta a közvagyon köré belső vagyontárgyakat, nincs itt képviselő asszony, mindegy, kritizálta, de tévesen a közvagyon fogalmát, ahogyan talán Bóka képviselő úrnál is ez felmerült, hogy társadalmi egyeztetés eredményeként ebben egyébként történt változás, benyújtott szövegben a közvagyon fogalma az pontosabb, szűkebb lett, úgyhogy erre kérem figyeljenek oda. Következő a horvát képviselő úrnak minden kérdésére választ kaptam, és vagy adtam, és még egyedül Szalai Piroska képviselőasszony volt az, aki részletesebben beszélt. Hát képviselőasszony, ön nem igazán az előttünk fekvő törvényjavaslattal kapcsolatban mondott itt statisztikai adatokat, hanem a külföldre kiköltöző, meg onnan hazaköltöző magyarok a szemben, illetve egy-két statisztikai számjelet, hát abban egyetértünk, hogy minél jobb eredményeket kívánunk ennek a hatóságnak, és reméljük, hogy az jogellenesen elvett közvagyon minél nagyobb százaléka visszakerül az állam tulajdonába. Az egyéb kétperces hozzászólások pedig nem a témával kapcsolatban voltak, ahogy én itt felírtam, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket.
1: Köszönjük, államtitkár úr! Szeretném felhívni mindnyájuk figyelmét, hogy a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 12 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés! Most soron következik Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervében szereplő energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés téper 359-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter úrnak a napi rendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben. Parancsoljon, miniszter úr!
12: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, képviselőtársak! Nagy örömömre szolgál, hogy ezt a javaslatot előterjesztettem a tisztelt ház elé. A mai nap során volt egy nagyon pozitív esemény, nem tudom, hogy föl tudja bárki is idézni, segítek. Ez az volt, hogy a magyar-szlovák vezetékről szóló törvényjavaslatot 100%-kal fogadta el ez a ház, amelyek én azért örültem, és most lehet tapsolni mindenkinek, és ennek azért örültem, mert erről beszéltünk már régebben is, mert én azt gondolom, hogy ebben a házban, meg ebben az országban kellenek, hogy legyenek minimumok, nemzeti minimumok. Magyarország energiaellátása, energiabiztonsága, az, hogy fel legyünk készülve bármilyen kiszolgáltatott helyzetre, az mindannyiunk érdeke, mint országgyűlési képviselőknek, vagy energetikai minisztereknek az a feladatunk, hogy mindent megtegyünk, hogy ez megvalósuljon. Ezért választottak meg minket, ezért kaptunk pozíciót. És én nagyon örülök, hogy arról a témáról, a termékvezetékről, ami egy opcionális lehetőséget ad arra, hogyha például dízelhiány van, mint ahogy láttuk itt most az orosz dízelexport miatt elég szorosak lettek a piacok, akkor Magyarország sokkal jobb helyzetben lesz. Ezek nem pártpolitikai dolgok, hanem szakmai dolgok, és ezekről a szakmai dolgokról szakmailag kell beszélni. Ezért örülök különösképpen, hogy ma itt lehetek és beszélhetek arról, ami Magyarország energiaellátásának a biztonságát javíthatja, jelentősen javíthatja, ami minden magyarországi polgár, minden magyar országgyűlési képviselőnek nyilvánvalóan az érdeke. Nem tudjuk ugye, hogy mi történik szerte a világban, a Hormuzi szorosban látjuk, hogy hetente változik a helyzet, bármilyen helyzet előállhat, ezért nagyon fontos, hogy értsük azt, hogy egy ország energiaellátásában, az energia mixben, amennyire csak lehet szuverének legyünk, amennyire csak lehet, tudjuk biztosítani az ország energiaellátását úgy, hogy bármilyen külső helyzettől Magyarországot meg tudjuk védeni. Most ebben a kontextusban természetesen nagyon fontos az Európai Uniós források hazahozatala. Erről beszéltünk már más kontextusban a mai nap során és előtte is. Én azt gondolom, hogy minden magyar ember számára ez egy óriási öröm volt, amikor a pénzügyminiszterek úgy döntöttek, a pénzügyminiszterek tanácsa, hogy Magyarország megkapja a neki járó, és a magyar emberek megkapják a nekik járó uniós forrásokat. A mi feladatunk természetesen az, hogy ezeket az uniós forrásokat felelősségteljesen, szakszerűen használjuk föl a magyar emberek, a magyar állampolgárok érdekében. Ezért fizetnek minket, és ezért vagyunk itt ebben a házban, ezért vagyunk pozícióban. Itt most a mai napon arról az 537 milliárd forintos összegről beszélünk, melynek a felhasználása, ezeknek az új forrásoknak a felhasználása nagyon fontos a magyar energiabiztonság szempontjából. Ezek az összegek, ezt szeretném hangsúlyozni, ezek azok, amik újonnan rendelkezésünkre állnak, és ezeket kell felelősségteljesen felhasználnunk. Hát hogyan lehet ezt az energiamixet szuverénebbé tenni? Hogyan tudjuk az országot abba a helyzetbe juttatni, hogy ne függjünk külső tényezőktől olyan mértékben, melyet nem tudunk kontrollálni adott esetekben? Beszéltünk már itt a házban, és mindenki tudja, Magyarország energiaellátásának jelentős része orosz relációból érkezik a fosszilis energiahordozók tekintetében, gázban, olajban. És ez azt mutatja nyilvánvalóan, hogy a fosszilis energia részaránya a magyar energiaellátáson belül főleg importból származik, hiszen a magyarországi gáz és a magyarországi kőolaj kitermelés alacsony szinten áll, és nem fog növekedni. Jelentősen. Egyébként valamennyit növekedett az elmúlt pár évben. Ezért nagyon fontos, hogy a megújuló energiákat, melyek nyilvánvalóan Magyarországon állnak rendelkezésre, ilyen a napenergia és a szélenergia, sokkal hatékonyabban, nagyobb tételben használjuk ki. Itt is érdemes szakmailag megjegyezni, hogy Magyarország a napenergia ellátás tekintetében a több mint 8 megawattnyi termeléssel jó pozícióban van, és ebből a pozícióból szeretnénk ezen a területen is továbbfejlődni. Azt mindannyian tudjuk, hogy a szélenergia fejlesztése az elmúlt 16 évben nem volt prioritás az energiamixen belül. 330 megawattnyi szélenergiával rendelkezik Magyarország termelési kapacitással. Ez jóval kevesebb, mint amennyit ez az ország itt Magyarországon ebből a megújuló energiából elő tudna állítani. Ez az 537 milliárd forint arra ad lehetőséget, hogy a magyar elektromos áramhálózatot, energiahálózatot, elektromos hálózatot tovább fejlesszük, és alkalmassá tegyük arra, hogy a megújuló energiákat sokkal nagyobb mértékben tudja a vásárlókhoz, a felhasználókhoz eljuttatni. Enélkül ez nem lenne lehetséges. Ezért nagyon fontos ez az 537 milliárd forint. Többször hallottuk a kritikát, hogy ez egy Facebook kormányzás, és nincsenek olyan dolgok, amiket ez a kormány megtett volna. Hát ezzel én természetesen teljes mértékben nem értek egyet, és mondok egy példát erre, ugye ez alatt az időszak alatt, mi hazahoztuk ezt az 537 milliárd forintot, és egyébként a 6000 milliárdot hazahoztuk két hónap alatt, ami azt gondolom az

Az holnap van, ezek a pályázatok le is zárulnak, és ezeket a pályázatokat ki fogjuk értékelni, és a magyar elektromos hálózat nyilvánvalóan növekedni fog. Tehát ezek konkrét cselekedetek egy kormánytól két hónap alatt, és ezt nem azért mondom, mert ez a dolgunk. Tehát én ezt elismerem, minket azért választottak meg, hogy ezt tegyük, csak szeretném mindenkivel, a Tiszás képviselőkkel, és nyilván az ellenzéki képviselőtársaimmal is megosztani, hogy bár nyilvánvalóan jelentős a részvételünk a Facebook és a TikTok tevékenységben is, ami egyébként egy fontos tevékenység, és minden választási kampányban javasolom használják, hogyha lesz ilyen a jövőben. De ettől függetlenül nyilvánvalóan minket azért választottak meg, hogy dolgozzunk, kormányozzunk, és mi azt gondolom, ezt próbáljuk megtenni. Ez egy nagyon fontos dolog szerintem, mert ez a hálózat képes lesz arra, hogy befogadjon addicionális napenergiát és addicionális szélenergiát. A szélenergia egy nagyon fontos energiaforrás, egy tiszta forrás. Nagyon jól kiegészíti egyébként a napelemek által gyártott energiát. És ugye Magyarországon van egy alapteljesítmény, amit a Paks 1 atomerőmű, aminek mind nagyon örülünk, hogy az működik, és jó színvonalon működik. Nemzetközi színvonalon működik egyébként operációs tekintetben, és ez egy jó dolog, pláne egy nukleáris erőmű esetében. De önmagában ez nyilvánvalóan nem elegendő ahhoz, hogy biztosítsa azt, hogy a magyarországi energiaellátás nem importfüggő, különösképpen néhány napszakban, amikor a napenergia termelés jóval alacsonyabb, ilyenek nyilván az esti órák, az éjszakai órák, és nagyon sok esetben a túltermelés miatt ezt a napenergiát, ami egy nagyon jó energia, ugye nagyon alacsony áron, vagy akár negatív áron kell exportálni ahhoz, hogy az egész elektromos hálózat működjön. Tehát ebben a kontextusban nagyon fontos az, hogy ezeket a hálózatokat mi fejlesszük, és így sokkal jobban föl tudjuk használni a napenergiát és a szélenergiát, amihez most visszatérek. Az energiatárolás nagyon fontos, hiszen ezek a megújuló energiák olyanok, hogy nyilvánvalóan előállításra kerülnek, bekerülnek a hálózatba, és vagy felhasználjuk, vagy exportáljuk őket. Az energiatárolás területén is tettünk lépéseket, csak azért mondom, hogy mindenki tudja, 700 megawattnyi energiatárolóra tettünk ígéretet, aláírtuk az Európai Uniós kollégákkal együtt, nyilvánvaló ezt nem Magyarország találta ki, de egy nagyon fontos dolog, hogy a megújuló energiák az Európai Unióban, és ugye mi az Európai Unió gazdasági részei is vagyunk, kulturálisan, történelmileg, politikailag, de nyilvánvalóan energia szempontjából is sokkal jobban járunk, hogyha egy irányba haladunk európai kollégáinkkal. És ezen belül a Visegrádi 4 sokkal erőteljesebben dolgozik együtt az energetikában, mint előtte. Számomra meglepő módon ez a koalíció előtte nem működött az energetika területén. Ennek működnie kell. Ez is egy olyan tevékenység, amit mi hoztunk most újra létre. És azt gondolom, hogy ez nagyban fog segíteni minket abban, hogy az Európai Unióban a magyar energetikai érdekeket sokkal jobban tudjuk közösen képviselni. Egyik része ennek ugye az energiatárolás, amely egy fontos tevékenység lesz a következő néhány évben. 2-3 gigawattnyi energiatárolót szeretnénk látni 2030-ig, hiszen ez is segíteni fog abban, hogy azokat a napszakokat, amikor nem áll rendelkezésre eregendő áram, ne kelljen importtal kipótolni. Nagyon sok szó esett arról, ugye, hogy igen, de akkor ki fogja ezeket a szélerőműveket finanszírozni. Ez egy másik nagyon jó hír, és ez így működik, és az üzleti életben általában így működik, hogyha az alapot biztosítja valaki, tehát az energiahálózatok, az elektromos áramhálózat Magyarországon képes lesz addicionális megtermelt energia felvételére, és hogyha van egy tiszta elképzelés arról, hogy mi legyen az energiamix, akkor itt a magántőkét is be lehet ebbe vonni, erről beszéltünk már, a mi becslésünk szerint kb. 2 milliárd eurónyi magántőke befektetne. Ez volt a becslésünk, mielőtt kiírtuk a

0: pályázatra a jelentkezést. És azt látjuk, hogy arra 700 megawattra, amit kiírtunk szélenergiára, jóval, de jóval több érdeklődő van. Ez még nem a pályázat, jóval több érdeklődő van. És azt is szeretném megjegyezni, hogy mivel Magyarország egy Európai Uniós ország, rengeteg magyar jelentkező van, aki erre szeretne pályázni, ami egy nagyon jó dolog. És vannak külföldi jelentkezők is, ezt már hallottuk egyébként. Az egy természetes dolog, hogy egy Európai Uniós ország, egy nyitott gazdaság, 80%-ában nyitott gazdaság, nyilvánvalóan megversenyezteti azt, hogy a lehető legjobb feltételek mellett kerüljön kialakításra ez. Miért fontos ez? Hiszen a leglényegesebb része ennek a fejlesztésnek az, hogy olcsóbbá váljon az energia, és a második legfontosabb, vagy lehet, hogy ugyanannyira fontos, hogy az energiabiztonság sokkal, de sokkal szilárdabb legyen, hiszen hogyha ezt a körülbelül 4 gigawattnyi termelést hozzáadjuk az energiamixünkhöz, az energiatárolókkal 2-3 gigawattnyi tárolásra vagyunk képesek, egy jóval kiegyenlítettebb energiaellátásra leszünk képesek. Itt volt szó egyébként már a mai nap során, meg előtte is okosmérőkről itt, ezzel kapcsolatban vannak félreértések, ezek opcionalitást biztosítanak. Tehát gyakorlatilag önök is látták a javaslatból, mindenki saját maga döntheti el, hogy szeretne a jelenlegi univerzális rendszerben, egyetemes szolgáltatási rendszerben teljes mértékben megmaradni, vagy szeretné esetleg a saját fogyasztását a rezsicsökkentett ár fölött, és ez nagyon fontos, ár fölött, bármilyen módon módosítani, ahogy egyébként az egész világon ez történik. Ez annyit jelent, hogyha valakinek módjában áll, akkor adott esetben abban a napszakban használja az áramot, az energiát, amikor az olcsóbb. De ez egy opcionalitás. És ezt a szót, vagy a lehetőséget szeretném hangsúlyozni. Az a jó megoldás, szolgáltatás a vásárlók számára, ami opcionalitást biztosít. Ami azt mondja, hogy ez nem nekem való, én szeretnék bennmaradni ebben az egyetemes szolgáltatásban, vagy valaki azt mondja, hogy megkapom az előnyét ugye a rezsicsökkentésnek, de én megpróbálok azon felül optimalizálni valamit. Tehát ezek az okosmérők, az, hogy tudjuk, ez ugyanolyan, mint ezek az órák, amik vannak a karunkon, hogy mióta rajta van azóta, úgy érzem, hogy még 200 lépést kell mennem. Tehát ezek jó dolgok, what gets measured gets done, ahogy a művelt norvég mondja, ugye amit mérünk, azt adott esetben tudjuk befolyásolni. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés. Nem kell túldimenzionálni, és nem kell ezektől a dolgoktól tartani, nincs mögötte semmilyen olyan szándék, hogy ez bármit előkészítene. Ebben a módosításban nyilvánvalóan az is fontos volt, hogy legyen társadalmi egyeztetés, ez megtörtént, kaptunk visszajelzéseket, ezeket a kollégák figyelembe veszik. Összességében, ha összefoglalom, itt ugye egy integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési rendszer van 120 napban meghatározva. Ez azért nagyon fontos, mert ezeket a tevékenységeket nyilvánvalóan 120 nap alatt kell a hatóságoknak elvégezni, és szeretném elmondani, hogy ezek a hatóságok jelen pillanatban nyilvánvalóan a kormány által irányítottak, tehát ez egy lehetőség arra, hogy gyorsabban, hatékonyabban bonyolítsuk le az engedélyezési eljárást ezekben a hivatalokban. Volt szó, és lehet szó egyébként a 199 méterről, de ezt se dimenzionálnám túl a szélkerekekkel kapcsolatban, hiszen ugye a szélenergia, mint minden energia, valamilyen módon előállításra kerül. Ennek az a módja, hogy egy 199 méteres szélkerék az sokkal hatékonyabban működik, mint egy 130 méteres. Ez egyébként Magyarországon a 199 méter a kijelölt területeken már használatban van. Mi azon a 25 kiemelt területen, térségben fogjuk ezt a 199 métert alkalmazni, mely területek ki lesznek jelölve arra augusztus 31-éig, hogy a szél erőműveket, a szél kerekeket ezen a területen fogjuk bevezetni. Ez nem változtatja meg a környezetvédelmi előírásokat, a helyi hatóságoknak ezt ugyanúgy engedélyeztetni kell, még ki kell adniuk az engedélyt. A 700 méteres távolság a lakott területtől ugyanúgy megvan. És az is nagyon fontos, hogy az összes többi környezetvédelmi madárvédelmi, denevérvédelmi vizsgálatokat és mindent el kell végezni, hiszen nyilvánvalóan ezt úgy kell elvégeznünk, és ugye Gajdos László barátom és minisztertársam a jó garancia arra, hogy mindent meg fogunk tenni, hogy ez a lehető legkörnyezetbarátabb módon kerüljön bevezetésre. De azt azért szeretném mondani, ez megújuló energia. Tehát fosszilis energiát fogunk lecserélni, remélhetőleg, erre a megújuló energiára. És most nem tartok arról egy expozét, hogy a fosszilis energiáknak milyen pozitív és negatív környezeti hatásai vannak, de azt hiszem abban egész biztosan meg tudunk egyezni, hogy a szélerőművek, amikor a környezetvédelemről van szó, a környezetünk védelméről van szó, egy sokkal optimálisabb megoldást jelentenek a magyar állampolgárok részére, és ami nagyon fontos, helyben vannak, Magyarországon van a szél, Magyarországon van a nap, és nekünk az a feladatunk, hogy egy megfelelő energiamixet hozzunk létre. Azért mondom ezeket el, mert szeretném kontextusába helyezni, hogy azért vagyunk itt, hogy ezt megvalósítsuk. Azért vagyunk itt, hogy a magyar embereknek sokkal biztonságosabb energiaellátása legyen, alacsonyabb áron. És ezt a lehető legoptimálisabban és a legkörnyezetbarátabban kell megoldanunk. De azt nem mondhatjuk, hogy semmit nem csinálunk. Tehát ez nem egy megoldás, hogy azt mondjuk, hogy azért, mert ezeket a dolgokat ezzel kapcsolatban meg kell oldani, nem teszünk semmit, hiszen akkor nem jutunk előre, és nem ez a célunk. Van egy-két változtatás még benne, könnyítés, ugye az energiatárolók esetében a kát, ugye a kötelező átvételnél a hálózati visszatöltésre könnyítést ad ez a jogszabálycsomag, illetőleg a geotermikus energiák bevezetésére is könnyítést ad ez a csomag minden más mellett, ami apróbb, és nem mennék végig az összes változtatáson. Tehát én azt gondolom, hogy ez a javaslat minden elemében összhangban van, egyrészt a hazai energetikai és gazdasági érdekekkel, mert ezt is szeretném hangsúlyozni, hogy erős, megbízható, szuverén energiaellátás nélkül nincs gazdasági növekedés, kiszolgáltatottak vagyunk. Ez egyébként egybevág a TISZA választási programjával, mert ugye ezt is ugye sokszor halljuk, hogy hol vannak a TISZA választási programjából az elemek. Hát itt vannak, ez az egyik. Itt vagyunk, ezen dolgozunk, ez konkrét, ehhez kérjük az önök és mindenkinek a segítségét. És egyben az Európai Unió energetikai és klímavédelmi alapelveivel. Hiszen mi európaiak vagyunk, az Európai Unióhoz tartozunk, és azt gondoljuk, hogy gazdaságilag, energetikailag előnyünkre válik, hogyha ezeken a dolgokon közösen dolgozunk. Ezek a javaslatok támogatják a villamos energiatermelést, a megújuló energiaforrások arányának növelését, ösztönzik, ahogy mondtam, a szélerőművi beruházások megvalósítását, és könnyítik az engedélyezési eljárásokat. A kormány számára teljesen egyértelmű, hogy az elsődleges cél hazánk energiaellátásának biztosítása, a lehető legalacsonyabb áron. Én ehhez kérek mindenkitől a következő 1 órára vagy 1:30 percre érdemi hozzászólásokat, hogy hogyan tudjuk ezt jobban csinálni. Szakmailag én azt gondolom ebben az ügyben biztosan egy hajóba nevezünk, és a végén nyilvánvalóan még össze fogom foglalni. Mindenkitől azt kérném, már előre is, hogy támogassa majd ezt a törvényjavaslatot, de nyilvánvalóan mindenkinek a véleményére kíváncsiak vagyunk. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, és ezzel megnyitnám a vitát. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Hatala Orosz Csabának, a TISZA képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
2: Tisztelt elnökasszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselőtársak, tisztelt ház! Az előttünk fekvő törvényjavaslat magas feszültségre kapcsolja a magyar gazdaságot, szelet forgat a magyar vállalkozások vitorlájába, és felvillanyozza a magyar háztartásokat. Ezért mindenkit kérek, Tiszán innen és túl, hogy támogassa ezt a törvényjavaslatot, mivel ez a törvényjavaslat az új magyar energiapolitika egyik építőköve. Egy olyan építőkő egyébként, amit az előző építők félredobtak, és mégis talán ez fog szegletkővé válni. De hol is kezdődik a törvényjavaslat története, mi a megörökölt helyzet problémája? Az elmúlt években világossá vált, hogy a magyar villamosenergia rendszert fel kell készíteni a megújuló energiaforrások térnyerésére. A hálózat fejlesztése, az energiatárolás bővítése és a rendszer rugalmasságának növelése nélkül a jövő energiaigényeit nem lehet biztonságosan kiszolgálni. Ezen a területen jelentős elmaradás halmozódott fel, melynek pótlását ez a törvényjavaslat szolgálja. Mert mi is jellemzi ma a magyar energia, a villamosenergia rendszert? Ideális esetben egy ország áramkínálata és kereslete összhangban áll, sőt, talán még van egy kis tartalék is. Amennyit termelünk, annyit fogyasztunk. Természetesen ez ritkán alakul pontosan így. Legtöbben a munka után mosunk és nézünk televíziót, nyáron pedig hűtjük a háztartásunkat, márpedig az áramot nem lehet korlátlanul eltárolni. Éppen ezért szükséges összhangba hozni, mennyi áramot termelünk, mennyit tárolunk és mennyit használunk fel. A korszerű energiarendszerek éppen ezért egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a hálózat rugalmasságára és az energiatárolásra. Én az elmúlt 5 évben hálózatoptimalizással foglalkoztam, és itt szeretném megjegyezni, hogy véletlenül sem a MAVIR kiváló munkatársait kritizáljuk. Egy olyan kifeszített rendszert látunk itt a villamos hálózatban, a magyar villamos hálózatban, amin semmilyen szuperszámítógép vagy szakember nem tudott volna érdemben optimalizálni a jelen állapotában. Erre a kihívásra ad választ a mostani törvényjavaslat. A villamos energia rendszer rugalmasságának növelésével, az energiatárolást ösztönzésével és a korszerű szabályozási megoldások bevezetésével felkészítjük a magyar energiarendszert arra, hogy nagyobb arányban tudja befogadni a megújuló energiaforrásokat, miközben az ellátás biztonság is erősödik. Az elmúlt időszak tapasztalata azt is megmutatta, hogy a hálózat fejlesztése nem halogatható tovább. Egy korszerű villamos energiarendszer nem csak biztonságosabb, hanem hosszú távon a vállalkozások versenyképességét is javítja, és kedvezőbb feltételeket teremt a beruházások számára. Tisztelt Országgyűlés! Így indul a mai energetikai törvénymódosítás története. A mai törvényjavaslat egy mondatban korszerűbbé, rugalmasabbá és versenyképesebbé tesszük a magyar energiarendszert. Ez a megújuló energiaforrások térnyerésének felgyorsításával kezdődik. Egyszerűbbé és gyorsabbá tesszük a szélerőművek engedélyezését, miközben továbbra is érvényesítjük a környezet és természetvédelmi szempontokat. Az előző kormányzat kifogta a szelet a magyarok vitorlájából, a Tisza kormány viszont beindítja a szélerőművek építését gyorsabban, felelősen, többet. Aki szelet vett, sikert arat. A meglévő villamos hálózat fejlesztésével folytatódik ez a program. A törvényjavaslat támogatja az energiatárolási kapacitások bővítését, valamint azt, hogy a hálózat biztonságosan kezelni tudja a megújuló energiaforrásokból származó változó termelést. Amikor több áram jön, többet fogunk tárolni. A fogyasztók számára is új lehetőségeket teremtünk. Az okosmérők, a rugalmas villamosenergia tarifák és az aggregátorok révén a háztartások és a vállalkozások tudatosabban igazíthatják a fogyasztásukat a rendszer működéséhez. Hangsúlyozom, ez nem kötelezettség, hanem lehetőség. Aki él vele, tovább csökkentheti energiaköltségeit, miközben a villamosenergia rendszer működése és kiegyensúlyozottabbá válik. Végül rendbe tesszük mindezek szabályozási alapját. Csökkentjük az adminisztratív akadályokat, gyorsítjuk az engedélyezési folyamatokat, átláthatóbbá tesszük az árszabályozást, és kiszámíthatóbb szabályozási környezetet teremtünk. Az új tervezettel a Tisza kormány okos és felelős fogyasztást tesz lehetővé. Aki jókor fogyaszt, okosan fogyaszt. Tisztelt Országgyűlés! A Tisza kormány okosítja, és kiegyensúlyozza az áramellátást. Visszaadja a felelős fogyasztást a magyar embereknek. Szívósabbá teszi a villamos hálózatot, végül jobb szabályozási alapra helyezi mindezt. Tehát joggal állíthatjuk, hogy ez a szabályozás szelet forgat a magyar vállalkozások vitorlájába, felvillanyozza a magyar háztartásokat, és magas feszültségre kapcsolja a hazai gazdaságot. Ennek eredményét pedig hazánk összes háztartása és vállalkozása élvezni fogja. Ezért tisztelettel kérem képviselőtársaimat, tisztán innen és túl, hogy támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm.
3: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Bencsik Jánosnak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának. 15 perces időkeretben parancsoljon, képviselő úr.
4: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, önök egy tapasztalt, fölkészült és dörzsölt energetikai minisztert választottak. Gratulálok. Sok mindenben egyetértünk kapitány miniszter úrral, de részletkérdéseket azért másként látjuk, így a lemezt meg fogom fordítani a későbbiekben, és a másik oldalról is néhány számot szeretnék ismertetni önökkel. Teljes egészében egyetértünk kormánypárti képviselőtársammal is abban, hogy a hálózatfejlesztés az elengedhetetlen. Az én szájízemhez képest egy kicsivel több fotovoltaika került beengedésre a rendszerbe az elmúlt években. Ezt a kis feszültségű trafok körzetek nem bírták el, ezért kellett beavatkozni 2 évvel ezelőtt, meg kellett állítani a további csatlakozásokat, rovancsot kellett tartani, föl kellett mérni a trafok körzeteket, hogy melyik mennyit tud még befogadni, és hol van szükség rendszer szintű fejlesztésre. Az a mögöttünk hagyott 2 évben ilyen jellegű beruházások 100 milliárdos nagyságrendben megvalósultak, így kapitány miniszter úréknak egy kicsi, hogy mondjam, könnyebbség volt elindulni, hogy néhány hét alatt ezeket a pályázatokat ismételten ki lehessen írni, hiszen mind az MVM, mind az Opus Titas, a D-MASZ keretein belül ezek a hálózatfejlesztési projektek, mint a projektek sikerrel befejeződtek, az okosmérési rendszerekkel, itt-ott amott ipari léptékű akkumulátor tározóknak a telepítésével. Tehát azt gondolom, hogy ebben egyetértünk, de hozzá kell tenni azt, hogy ez az 537 milliárdos beruházás a hazai hálózaton leginkább csak arra lesz elegendő, hogy a meglévő feszültségeket valamilyen szinten tudjuk kezelni, de olyan nagyon nagy mozgásteret, új megújuló energiás csatlakozásokra ez még nem fog tudni biztosítani. A napirend előtti felszólalások legelején miniszterelnök úr említette, hogy új korszak vette kezdetét a mai napon. Ha elolvastuk tüzetesen ezt a törvényjavaslatot, akkor valahogy igaz, mert megkezdődött a külföldi tőke befektetők stratégiai pozíció foglalása. Gyakorlatilag, ha megnézzük ennek a törvény javaslatnak a gerince, azokat az engedélyezési eljárásokat, természetvédelmi, környezetvédelmi, építés, hatósági eljárásokat, előírásokat teszi áramvonalassá, amelyek lehetőséget biztosítanak egy gyorsított eljárásban megvalósítható szélerőmű fejlesztésre. Leszögezzük, hogy a hálózatfejlesztési törekvések teljesen adekváltak, szükségesek, meg kell valósítani. Arra azért oda kell figyelni, hogy ez a domináns tőkeérdek, ez nehogy maga alá gyűrje a társadalmi igazságosságnak a szempontjait. Említette a miniszter úr, hogy nem kell aggódni, ezek a dinamikus fogyasztás, mérésre, szabályozásra, vételezésre alkalmas okos eszközök, ezek nem fogják magukkal hozni a rezsi csökkentés intézmény rendszerének a megváltoztatását, de ha már ez így szóba került, azért élünk a gyanúval, hogy esetleg, ha nem is a jövő héten, de azért a közeljövőben ez napirendre kerülhet, jegyzőkönyve van immáron, így fél év múlva visszatérhetünk majd erre a kérdésre is. Maga a törvényjavaslat ugye az így szól, hogy kiemelt cél, elősegítse Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervében meghatározott energetikai reformok végrehajtását, valamint az azokhoz kapcsolódó mérföldköveknek a követését. Gyakorlatilag azt is mondhatjuk, hogy ez egy uniós megrendelés, még akkor is, hogyha mi ugye az unióban vagyunk, egy egységes hálózat részeként, energetikai hálózat részeként éljük az életünket, de azért ez mégiscsak egy uniós megrendelés. A következő pont a preambulumban, hogy a törvény előre mozdítja a szélerőművi beruházások megvalósítását. Valóban. Kérdés az, tisztelt képviselőtársaim, hogy akkor ez most micsoda, egy nyílt és egyértelmű piacszerzési törekvés, vagy pedig az Európai Unió segítségnyújtása a magyarországi villamosenergia hálózat megerősítésére. Ez a törvényjavaslat könnyített pályát épít a meglehetősen erős, mondhatjuk azt, hogy a magyar tőke viszonyokhoz, a vállalkozók feltőkésítettségéhez képest végtelen tőkeerővel rendelkező nemzetközi mamut vállalatok számára. És ebben a versenyben, ezt miniszter úr is nagyon jól tudja, hogy nem adnak külön pontot a magyar címeres mez viseléséért. Tehát itt mindenki egyenlő feltételekkel indul, de akinek több pénz van a kosarában, a puttonyában, az nagyobb lehetőségekkel indul. Akinek komplett technológia van a fiókjában, az sokkal nagyobb előnnyel indul, ahhoz képest, aki mondjuk nem a turbinák gyártásában, hanem mondjuk az agregátori szerep betöltéséhez szükséges tudás, innováció birtokában kell, hogy legyen. Ezekben a pályázatokban a szakmai hozzáértésen, fölkészültségen túlmenően alapvetően a pőre tőkeerő fog számítani, és e szerint fognak majd augusztus végén eredményt is hirdetni. Szerepel a törvény javaslatban, hogy a cél a megújuló energiával kapcsolatos beruházások engedélyezési eljárásának az egyszerűsítése, felgyorsítása, gyakorlatilag a rendeleti kormányzás elmélyítésével. Kapitány úr rendeletben jelölheti ki azokat a könnyített térségeket, amelyeket már említett, melyek keretében környezeti természetvédelmi eljárások szabályait ugyancsak rendeletben határozhatja meg a továbbiakban. Tehát azért ez egy visszalépés, akárhogy is tűrik csavarjuk, a gyorsítás, a könnyített engedélyezés érdekében, de mégiscsak természetvédelmi és környezetvédelmi szabályozási szinten belül ez egy visszalépés, törvényi szintről megyünk kormányrendeleti, majd miniszteri rendeleti szintre. Jut eszembe, hogy holnap 600 forint fölé fog emelkedni a 95-ös benzinnek a ára, a dízelé pedig 615 fölé, de megvan a lehetősége miniszter úrnak, hogy rendeleti szinten saját hatáskörben korrigálja, hogyha szükségét látja. Ezt jelzem, hogy a védett ár fölé emelkedik már a benzin, a gázolaj pedig el fogja érni ezt a szintet. Volt egy vitánk néhány héttel ezelőtt, amikor én azt mondtam, hogy elhamarkodott a döntés, mert a Hormuzi szorosnak a békéje az nem fog helyreállni. Tehát nem kellene elkapkodni a védett üzemanyag áraknak a kivezetését, de miniszter úrnak természetesen megvan a rendeleti felhatalmazása. Ami nagyon érdekes ebben a törvényjavaslatban, hogy az engedélyezési hatóságnak 85 napja van az engedélyezési eljárás lefolytatására. Integrált környezet, természetvédelmi és építés hatósági eljárás. Amennyiben túllépi ezt a 85 napot, akkor az igazgatási díjon felül annak további 10%-át jelentő büntetést kell visszafizetnie az engedélyt kérő potenciális engedélyes számára. Azért ez fölvet egy kérdés, hogy a nagy igyekezetben minden szempontra való tekintettel születnek-e meg azok a környezetvédelmi és természetvédelmi döntések, engedélyek kiadása, ami a helyben és a környékben élőknek a szempontjait is figyelembe veszi. A könnyített térségekben transformátor állomásokra és ipari léptékű akkumulátor telepekre, azok létesítésére is egy ilyen egyszerűsített eljárásban kerülhet sor. Ha megnézzük azt, hogy itt egy 4 gigawattnyi szélerőmű kapacitás fejlesztésről beszélünk, és ugye benne van a törvénytervezetben rejtve a fél megawattnál nagyobb teljesítményű napelem parkok esetében is egy könnyített engedélyezési eljárás a mögöttes szükséges ipari léptékű akkumulátor tárolókkal együtt, akkor bizony elmondhatjuk azt, hogy egy ilyen 60-70 ipari léptékű akkumulátor telep építésére kerülhet sor. Hát most fog csak a vidéki Magyarország igazán akkumulátor nagyhatalommá válni, de vélhetően ezek már jó akkumulátorok lesznek. Mindeközben szűkíteni fogják a helyi közösségek érdekérvényesítésének a lehetőségét is. Lesz beleszólása az önkormányzatoknak, de korántsem olyan mértékű, mint amit az eddigi jogszabályok biztosítottak. Tehát valóban a törvénymódosítás az hozzájárul a villamos energiarendszer rugalmasságának a növeléséhez, az okos mérőknek a telepítése az lehetőséget biztosít a dinamikus árazásra, az aggregátorpiaci szereplők is nagyobb lehetőséget kapnak. Kérdés az, hogy ezek az aggregátorok, ezek ki tudnak-e kerülni a magyar piacról versenyképesen, vagy pedig külföldi intézményesített befektetők fognak érkezni. Illetve a kérdés az, mert hogy ennek ára van az aggregátori tevékenységnek is, a szabályozásnak, a kiszabályozásnak is. Kérdés az, hogy ennek az árát ki fogja majd megfizetni. Készül-e a kormány a rezsicsökkentés átalakítására, és miként fogja megvédeni a fogyasztókat az aggregátorokkal szemben, hogyha szükséges. Azért azt látni kell, hogy azért a szélpiac sem akkora piac, legalábbis a Shell az éppen most adja el a portfólióját, a német tengeri offshore portfólióját, és gáz alapú erőműveket épít, tehát fosszilis erőműveket, mert jobb üzlet kiszabályozási energiát fosszilis alapon előállítani a szélerőművek és a fotovoltaika számára, mint fotovoltaikával vagy szélerőművekkel energiát előállítani. Mekkora üzletről van itt szó? Ugye 4 gigawatt teljesítmény, 600 szélerőmű ezzel a 199 méteres magassággal. Ez önmagában egy ilyen 2500 milliárd forint, amit majd a befektető fog fizetni. Egy kedvező csatlakozási feltételt biztosítunk mi Magyarország részéről, amit ebből nem derül ki, hogy meg kell-e fizetniük, vagy nem kell megfizetniük. De azt kell látni, hogy 4 gigawatt ilyen teljesítménynek az integrálásához nem elegendő a 537 milliárdos beruházás, további 2000 milliárdra lesz még szükség. Hol fognak bekapcsolódni itt a hazai vállalkozások, ez egy fontos kérdés. Ugye egy ilyen beruházásban a turbina az 60-70% részesedéssel vesz részt, ilyet Magyarországon nem gyártanak, a dánok, a Vestas, a Siemens Németországban, a spanyolokkal együttműködve. Tehát vélhetően a 60-70%-a ennek a beruházásnak onnan fog érkezni. Hogyha megnézzük, akkor az alapozás az egy 10-15%-ot, a svájci cementgyárok fogják elvinni a nagy hasznot, a Schroeder folyami kavics az innen kerülhet ki. Talán a Siemens a csatlakozási feltételek kialakításánál valamit a magyarországi üzemeiből be tud szállítani. Logisztikába, a szállítmányozásba keveset fogunk szerepelni, talán néhány daru az rendelkezésre bocsájtható, de azt kell mondani, hogy összességében olyan túlságosan nagy hazai KKV részvételre, vagy hazai központtal rendelkező gazdasági társaságnak a beruházásokban való részvételére visszafogott esély van. Ugye mit jelent ez összességében? Azt jelenti, hogy az Európai Unióból érkező RRF pénzeknek egy jelentős része az Európai Unióba megy vissza, és ottani nagy gazdasági társaságoknak a bevételét és a profitját fogja majd erősíteni. Van még egy feszültségi pont, miniszter úr, a történetünkben, a közös történetben, hogy a 4 gigawattnyi szélkapacitás mellett még ugye van az energiastratégiában 4 gigawattnyi naperőmű fejlesztés is, ki kéne venni szerintem, vagy jól át kellene gondolni, mert extrém piaci hatások várhatók, hogyha bennmarad. Negatív ára már az még több órában fog napközben kialakulni, gigantikus akkumulátorparkokat kell létrehozni, a termelő és fogyasztói oldali lekapcsolásokra is el kell azért majd készíteni egy beavatkozási ütemtervet, hogyha erre sor kerül. lesznek kockázatok, költségek, amit itt maradnak, a hazai energiapolitikának és az energiakormányzatnak a feladatait szöszét fogja majd meggyűjteni, a haszon pedig gyakorlatilag az EU-ba fog menni vissza, még a vidékben, ha szeretjük, ha nem szeretjük, a megújuló energiának vagy szivattyústározós, vagy gázerőműves kiegyenlítési energiája van, vagy pedig ipari léptékű akkumulátorparkokat kell létesíteni. És még végül egy gondolat a geotermiáról, kiszámítható és egyszerűbb jogszabályi környezetet szeretne itt is a kormányzat teremteni, megszünteti ezzel a bányafelügyelet mellett működő szakmai tanácsadó testületet. De szerintem nem kellene. Tehát a Geotermikus Energia Bizottság éppen a szakmaiságot képviselte a bánya felügyelőség mellett, mert hogy itt többes haszonvétekről, egymással konkuráló haszonvétekről van szó, a termálfürdőkről, a termálkertészetekről, a lakossági intézményi távfűtésekről, és hogyha össze-vissza furkálunk és nem veszük figyelembe a szakmához hozzáértőknek a véleményét és a tanácsát, itt könnyen elüthetjük ezeket a haszonvéteket egyiket a másikkal, és a végén nem lesz termálfürdő, nem lesz távfűtés, és nem lesz turisztikai hasznosítási lehetőség, vagy mezőgazdasági lehetőség sem. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!
3: Köszönöm szépen, képviselő úr! Most megadom a szót Hargitay Jánosnak, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának. 15 perces időkeretben parancsoljon, képviselő.
5: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Ha nem Magyar Péter alakított volna kormányt, hanem a jóisten jelölte volna ki a minisztereket a lehetséges kínálatból, most tekintsük csak a képviselőket, ön nyilvánvalóan akkor is az energetikai kérdések minisztere lett volna, mert az előélete erre önt predesztinálja. Tehát akkor, amikor én ellenzéki képviselőként, nem szakemberként megszólalok, akkor nem ezt a tényt vitatom, sőt erre ráerősítettem, amikor nem is az, hogy kételyeket fogalmazok meg, én előre akarom bocsátani, hogy ellenzéki képviselőként ugyanúgy érdekeltek vagyunk mi mindannyian abban, hogy ez a program sikeres legyen, mint ahogy a Tisza képviselői és önök és ön személy szerint is nyilvánvalóan ebbe érdekelt, de kérdő mondatokat egyszerűen a pozíciónkból adódóan megfogalmazunk, ezt tette az előbb Bencsik János képviselő úr is. Ugye most azért vagyunk együtt, hogy a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervének megvalósítása érdekében energetika terén törvényeket módosítsunk. A dolog nem előzmény nélküli. 21-ben nyújtotta be az Orbán kormány először ezt a tervet, és aztán, amikor az oroszok kirobbantották Ukrajna ellen a háborút, 23-ban, tehát már a háború kirobbantása után ez a terv módosult. Milyen vállalásokat tettünk, erre akarok röviden kitérni, és arra is, hogy eddig 26 közepéig mit valósítottunk meg ezekből a tervekből, és ezt a munkát folytatja most nyilvánvalóan a Tisza kormánya. Vállalásaink voltak, energiahatékonyság javítása, magán is középületeket megcélozva, sőt az energiaszegénység csökkentése érdekében is tenni akartunk is, tenni is tudtunk, azt gondolom. Megújuló energiaforrások arányát növelni akartuk. Ezzel a projekttel, amit most indul, 537 milliárd elköltése nyilvánvalóan a megújuló energiaforrások aránya még inkább jelentős lesz a magyar energia mixben. Villamos energia hálózat fejlesztése, ennek sokszorosát tudnánk elkölteni, mint amire itt lehetőségünk van. Nyilvánvalóan az is kevés lenne, hogy ezeket a megkezdett folyamatokat ideális állapotba hozzuk. Energiaimport függőség csökkentése is vállalási céljaink között volt, miniszter úr erre a kérdésre mindjárt az expozéjának indítása elején is kitért. Közlekedés villamosítása különböző programok indításával, illetve folytatásával ez a vállalási elem is erősödni fog. energiahatékony vállalkozások, ilyen programok is indultak, hogy a vállalkozásaink energiahatékonyabban működhessenek. Nyilvánvalóan a KKV-k esetében a továbbiakban is erre lehetőség van. Mi az, ami teljesült konkrétum kapcsán? Én ilyen számadatokat tudok, hogy a lakossági napelemes programhoz 35 ezer háztartás tudott csatlakozni. Villamos energiahálózat fejlesztése nyilvánvalóan csak éppen, hogy elindult, most a folytatása várható. Energiatárolók, akkumulátorok telepítésének programja elindult, KKV-k, amikre már utaltam, energia hatékonyságának növelését szolgáló programokat az előző kormány is indított. Energiamobilitás segítő töltőhálózat kiépítése elindult, és nyilvánvalóan zajlik. A mostani beterjesztett törvénymódosításokba 5 célt azonosítottam, amit ezekkel a módosításokkal megvalósítani akar a kormány, és itt az elsőről érdemes sokat beszélni, ez talán a leghangsúlyosabb, a megújuló energia források bővítése kapcsán elsősorban a szélenergiára helyez hangsúlyt ez a törvénymódosítás. És itt jön az első kérdésem, és ez is összefügg az ön előéletével. Az alaptörvény módosítása során is elmondtam, hogy a jövőben mindig célszerű vizsgálni azt, hogy a költségvetés jövedelem tulajdonosai közül milyen pozíció átrendezés történik a jövőben. Erre nyilvánvalóan a mindenkori költségvetések fognak választatni, de ez a törvény is már erre rámutat. Akkor is megfogalmaztam azt, hogy a költségvetés jövedelem tulajdonosai közül az elmúlt időszakra, az Orbán érára visszatekintve azt gondolom, hogy a magánemberek jövedelem pozíciója, mint jövedelem tulajdonosok erősödtek, a hazai vállalkozások pozíciói erősödtek, az állam pozíciója, mint jövedelem tulajdonos erősödött, és ha valakiké nem erősödött, és nyilvánvalóan ez sérelmezik is, az a vállalkozások közül a multivállalkozások, akiktől azért jelentős forrás elvonás történt azért, hogy bizonyos programokat, mondjuk a rezsicsökkentést működtetni tudjuk. Hogy működtetni lehessen ezt a projektet. Ez a jövedelem átcsoportosítás súlyos 100 milliárdok kapcsán sok éven keresztül megtörtént. Mindig vizsgálni fogjuk azt, hogy mikor látunk visszarendeződési lehetőségeket. Mennyire volt az Európai Bizottságtól elvárás, ha meg akarjátok ti, drága magyarok, szerezni ezeket a forrásokat, mi a választási vereségünkkel ehhez nagyban hozzájárultunk, hogy önök sikeresen megszerezhessék ezeket a forrásokat. Mennyire volt a bizottságtól elvárás az, hogy ezt a szélenergia programot, ahogy tetszik, indítani kell? Saját akaratunk volt, vagy bizottsági elvárás is megfogalmazódott erőteljesen? Mert ha bizottsági elvárás is megfogalmazódott, akkor én is azt gondolom, amire itt Bencsik képviselőtársaim is utalt, hogy az a piacszerzésre is lehetőség a multivilág esetében. Mert ezeket a projekteket ön is utalt arra, hogy magántőke bevonással fogjuk megoldani, és ebbe azt olvastam ki a szavai közül, hogy ebben nyilvánvaló a magyar ipar lehetőségeit, tudását ezen a területen valamelyes sejtve. Itt, hát, ha úgy tetszik, a nemzetközi cégek szerepvállalásra szükség lesz. Pont egy nappal vagy egy héttel előtte korábban beszélünk erről a kérdésről, mert ha 15-e, az itt van egy karnyújtásnyira, 15-e után önök hírt adnak majd arról, hogy kik nyerték meg ezeket a lehetőségeket, akkor már talán fel se kellene tennem ezeket a kérdéseket, de itt az ön, miniszter úr, az ön válaszát várom ilyen szempontból. Aztán a következő cél, amit megjelölhetünk most már a szélenergiától ellépve, a villamos energiahálózat rugalmasságának növekedése, képesek legyünk arra, hogy a megnövekedő naperőművi kapacitás, szélerőmű kapacitást az egész rendszer fogadni tudja. A hálózatok digitalizációja erősödjön, okos mérési lehetőségek megvalósuljanak. Itt van megint egy kitérőm. az az anyag, amit én ismerek, az azt fogalmazza meg nekem, jogásznak, témában laikusnak, hogy a rezsicsökkentés áttörésére már ez a törvény ilyen szempontból lehetőséget biztosít. Mi miniszter úr szándéka nem csak holnap után, hanem legalább ebben a ciklusban mi várható a rezsicsökkentés kapcsán, akár ezeknek a fejlesztéseknek az utóhatásaként is. Energiatárolás ösztönzése, mint a harmadik ilyen cél megfogalmazódik itt az előterjesztésben. Negyedikként az energetikai infrastruktúra fejlesztését hozom szóba. Hálózatfejlesztés kérdéseit nyilvánvalóan üdvözölendő. Összességében nyilvánvalóan a cél az, hogy 537 milliárd forintot jól költsünk el, ez mindannyiunk érdeke, mert ez szolgálja a magyar gazdaság érdekeit. Ahhoz, hogy ez a feltételeket megteremtsesse, ez a törvénymódosítást öt törvényben nyúlunk bele, öt törvényben történik változtatás. Az első a bányászati eljárásról szóló 1993. évén 48-as törvény, a másik a környezetvédelméről, ennek általános szabályról szóló 95 évi 53. törvény, aztán még a villamos energiáról szóló 2007 évi 86. törvényt kell itt megemlítenünk, és negyedikként az energiahatékonyságról szóló 2015 évi 57. törvényt, és utolsónak a magyar építészetről szóló 2023. évi 100. törvényt. Ennek kapcsán Bencsik képviselő úr is tett néhány megjegyzést, amire én csak ráerősítek. Nyilvánvalóan itt a vizsgálódás tárgya, vagy a mi részünkről az, hogy a helyi közösségeknek, a településeknek milyen befolyása marad ezekre a megvalósuló beruházásokra. Ugye itt a 199-es építési magasság válik általánossá. Én egyébként elfogadom öntől azt az érvet, hogyha már csinálunk szélerőműveket, akkor ezek legyenek hatékonyak, és ne akarjunk kisebb szélerőműveket megépíteni, amikor a 199-es magasság mondjuk optimálisabb energiatermelést biztosít. Önnek volt egy olyan mondata, hogy ezeket a magas szélerőműveket csak ezekben a bizonyos térségekben fogják megvalósítani, de a törvény erre többre is lehetőséget ad. Tehát amikor innen egy kicsit a településeknek is beszélünk, a polgármestereknek, akkor azt is látniuk kell, hogy a jövőben a törvény kinyitja a lehetőséget arra is, hogy máshol is épüljenek ilyen magasságú szélerőművek. És igen, az a megjegyzés is fontos, hogy a törvényi szabályozás, ami a mi kezünkben van, az sok mindent a törvényalkotó kezéből kivesz, illetve pontosabban a törvényalkotó úgy dönt, folytatva azt a tendenciát, ami eddig is megnyilvánult, hogy sok kérdést az energetikai miniszter hatáskörébe tesz. Mondom, az előélete mindenre predesztinálja önt, de ellenzéki képviselőként az ön tevékenységét is éppen ezért figyelni fogjuk, de azt kívánom ellenzéki képviselőként, hogy racionálisan jól sikerüljön felhasználni ezeket a forrásokat, mert a magyar gazdaság érdekei ezt kívánják. Köszönöm a figyelmüket.
3: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Szabadi Istvánnak, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben, és ő a szószékről kíván szólni. Parancsoljon.
6: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. Az előttünk fekvő törvényjavaslat célja a Magyarország helyreállítás és ellenálló képességi tervében vállalt energetikai reformok jogi megalapozása. Én a továbbiakban majd ennek ugye a rövidített verzióját fogom mondani, ugye HET. Miniszter úr, rögtön az első kérdésem, és ne vegye zokon tőlem, hogy képes lesz-e ellenállni ez a terv a globális energiavállalatok profitéhes nyomulásának? Ez csak egy ilyen előzetes kérdés, miniszter úrhoz azért is kértem, hogy ne vegye zokon tőlem. Miniszter úr nyilatkozata szerint európai uniós forrásokból mintegy másfél milliárd eurót, azaz, ahogy hallhattuk is, 537 milliárd forintot fordítanak a hazai villamos energiahálózat korszerűsítésére, valamint a megújuló energiaforrások integrálására. Hát ez nagyon jó, és ennél még többet kellene, mert nyilván a rendszer az meg is kívánja. Nem értünk egyet az EU erőltetett zöld és digitális átállási tervének a feltétel nélküli végrehajtásával, amelyet a HET, azaz a helyreállítási ellenálló képességi tervben, hát az alapját képezi, de nem nagyon látunk benne ilyen különböző feltételeket. Nem tartjuk helyén valónak, hogy az Európai Unióban az energiapolitikát kritikátlanul a klímapolitikának rendelik alá. A Mi Hazánk mozgalom a hibrid energiapolitikát támogatja, ezt a múlt ciklusban is folyamatosan említettük, és most is fontosnak tartom kiemelni, amelyben ugyanúgy helye van az atomenergiának, mint más egyéb megújuló energiaforrásoknak. Az energiafüggetlenség elérése a cél, és úgy gondolom, hogy ebben a házban nem hiszem, hogy volna olyan képviselőtársam, akinek nem ez volna a célja, hogy Magyarország energia függetlensége mindenképpen kiépüljön. Mi nem akarjuk az atomenergiát kivezetni, mert konstans, kiszámítható energiának tartjuk, azonban nem értünk egyet a fosszilis tüzelőanyagok kiszorításával sem. Magyarországon csak fosszilis energiaforrásokból rendelkezünk elegendő tartalékkal, ami akkor is igaz, ha a megújuló energiaforrásaink jelenlegi 13%-os részesedését akár 5-10 éven belül meg is lehet kétszerezni. Prioritásaink közé tartozik a makói árokban lévő óriási földgázkészlet kitermelése, amely egyes szakemberek szerint 60 és 200 év közötti időtartamra a teljes magyar ellátást biztosítaná. Miniszter úr említette az expozéja során, hogy a magyarországi kitermelés alacsony szinten áll. Kérdezem miniszter urat, hogy miért? Miért nem lehet esetleg a hazai kitermelést fejleszteni, és annak a fejlesztésére plusz forrásokat biztosítani, hiszen a magyar embereknek, valljuk be őszintén, ez lenne a valódi érdeke, hogy legalább a földgáz tekintetében el tudjuk magunkat látni. Tisztelt Országgyűlés, támogatjuk a fenntartható energiaellátás irányába mutató jó intézkedéseket, az energia hatékonyság javítását a hosszú távú energiastabilitás kialakítása véget is indokoltnak látjuk. A szántóföldekre, és itt megemlíteném a jó minőségű szántóföldekre telepített villamos energiatermelő fejlesztések támogatása helyett, a hangsúlyt az energiatárolási megoldásokra helyeznénk, azon belül a háztartási akkumulátoros technológiák és a szivattyús tározós energiatározókra alapozva. A mikrovállalkozók támogatása érdekében H-tarifát vezetnénk be, hogy a versenyképessé tudjuk tenni azokat a vállalkozásokat, amelyek megújuló energiaforrást is használnak. A napelemek és akkumulátorok beszerzését, telepítését finanszírozó otthoni energiatároló programot az előző kormány határozatlan időre felfüggesztette, melynek indoka a források kimerülése és az áramhálózati kapacitás hiány volt. Ennek esik sajnos áldozatául a szaldó elszámolás és vele együtt a háztartási napelemek teljes addigi megtérülési modellje. Jó lenne, hogyha ebben is történne esetleg valamilyen változás, hogy esetleg ez ne essen áldozatul, és folyamatosan tovább nem csak 10 év, hanem egyéb időtartamban is lehessen ezt a fajta elszámolást biztosítani, hiszen vannak emberek, akiket pont ezzel lehetett arra rávenni, és látták is ennek a racionalitását, hogy akkor beruházzanak. A lakossági energiatermelés fejlődésének egyik legfontosabb feltétele ugyanis a kiszámítható és méltányos energiaelszámolási rendszer megléte, de a mostani törvényjavaslattal ezt nem látjuk biztosítottnak. Kérdésként merül fel tehát, hogy a kormány hogyan kívánja orvosolni a háztartások és a kisebb termelők által a hálózatba visszatáplált villamos energia átvételi árát, valamint a fogyasztói oldalon fizetett villamos energiára közötti jelentős különbséget, mert a lakosság által visszatáplált áram, hát óriási, égbe kiáltóan alacsony, és úgy gondolom, hogy botrányos az a felvásárlási ár, az eladási árhoz képest, ahogy átveszik a lakosságtól a többlettermelést. A törvényjavaslat alapján az okosmérővel rendelkező háztartások és a mikrovállalkozások önkéntes alapon dinamikus árazású áramvásárlási szerződést köthetnek, amit a miniszter úr említett is, és opcióként természetesen. Ez egy opció. Jelenleg mintegy közel 700 ezer hazai háztartásban van okosmérő, és a 2030-as cél 950 ezer új mérő, ezt egy nemrég indított 54 milliárd forintos uniós támogatású program segítené. A dinamikus árazás bevezetése kockázatot rejt magában, erre szeretném azért felhívni a figyelmet, mert ha a vevő felhasználásának, és a vevők felhasználásának nagyobb része a napi országos csúcsidőszakra esik, akkor jó eséllyel sokkal drágábban fogják vásárolni az áramot. Emiatt kérdésként merül fel, hogy az okosmérők felszerelése esetén feltétlenül a dinamikus árszabást kellene-e választani, ezt azért érdemes lenne átgondolni. Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat enyhíti a szélerőművek telepítési szabályait. Egyrészt ez lehet jó hír is. Miniszter úr nyilatkozata szerint 2030-ig uniós támogatással a jelenlegi szint több mint tízszeresére nőhet a szélerőművek kapacitása Magyarországon. A széltornyok eddigi 130 méteres magassági korlátját, ahogy hallhattuk is, 199 méteres váltja fel, de ezzel azért van egy olyan burkolt üzenet, nem úgy néz ki, hogy a háztartási szélerőművek létesítését fogják támogatni, hanem inkább az ipari jellegét. A védőtávolság pedig ugye a beépítésre szánt területek határától számítva az eddigi 12 kilométer helyett 700 méter lesz, tehát azért, ha belegondolunk egy település végén, egy családi ház közelében, vagy a kertjének a közelében 700 méterre lesz, azért az nem biztos, hogy az annyira fognak örülni az ott élők, és ráadásul megjelenik ez a könnyített térségek fogalma, ami annyit jelent, hogy az átlagosnál kedvezőbb széljárású területeken a hatóság gyorsított eljárásban és enyhébb feltételekkel adhat engedélyt a beruházóknak. Hát nyilván bízom benne, hogy miniszter úr objektívan fogja ezeket kezelni, és nem szubjektív módon. Első lépésként augusztus 31-én jelenik meg egy pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművű kapacitás hálózatra, csatlakoztatására, ami mintegy 1 milliárd eurós beruházás jelent. Hát, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház, megmondom, hogy mi fogalmazódott meg bennem, én ezt gyors le is írtam. A kérdés az, ami megfogalmazódott bennem, hogy a NER közeli cégek után, mert tudjuk, hogy azért az eléggé rátelepedett gyönyörű országunkra, a Tisza kormánya külföldi nagytőkés vállalkozásokat fogják előnyben részesíteni ezeknél a beruházásoknál, mert ha így lesz, akkor lesz egy új fogalom, ez nem a NER lesz, hanem a KER. Azt tudják mi, a külföldi együttbűnözés rendszerre. Tehát azért erre érdemes odafigyelni. Ugyanis azért nem szeretnénk azt megtapasztalni, ami volt a rabló privatizáció idején, hogy mondjuk francia szolgáltató cégnek fizettük a villanyáramot. Tehát ez csak egy ilyen intő jel ezzel kapcsolatban. A villamos energia hálózat fejlesztése nyilván évtizedek óta várat magára, pedig ezzel is sok energiát lehetne megspórolni, hiszen a hálózati veszteség éves szinten belföldi felhasználás 6-8%-át teszi ki, ez nagyon jelentős. 2025-ben 2818 gigawattóra volt, ami egyébként magában foglalja sajnos az illegális áramvételezés során szabálytalanul felhasznált árammennyiségét is. Ezzel több 10 milliárd forintos kárt okoznak az üzemeltetőknek, akik azért ne legyünk szerények, sajnos a fogyasztók számláiba építik ezt be. Tehát azok, akik tisztességesen fizetnek, azok fizetik ki ezeknek az árát is. Azért ez ellen hatékonyabb hatósági munkával eredményesen lehetne fellépni, hiszen nagyon sok helyen a napnál is világosabb és látványos, hogy pókhálóként mennek a vezetékek az oszlopokra akasztott kampókon át a nem fizető fogyasztókhoz. Ha ezen a területen egy sokkal keményebb fellépés lenne, akkor nyilván kevésbé terhelni meg a tisztességes áramfogyasztók költségeit. A HET keretén belül például a köznevelés részben nagyobb hangsúlyt kellene fektetni erre a problémára. Tisztelt miniszter úr, köszönöm szépen a figyelmét és a bólogatását. Bízom benne, hogy ez mindenképpen ez is majd megvalósul. Összességében a törvényjavaslat egyetlen fenntartások nélküli támogatható pontja, főleg a részemről is, a geotermikus projektek támogatása. Egyes szakemberek szerint már évtizedek óta mondogatják, hogy Magyarország egy geotermikus nagyhatalom lehetne, csak ezt ki kellene jól használni, és nyilván elengedhetetlen lenne a szakmával, a szakma képviselőivel való egyeztetés és ebben való sokkal nagyobb bővítés. Én bízom benne végezetül, hogy a HET alapjában csak nem az történik, amíg a Fidesz kormányipari napelemekkel, tehát nem az történik, hogy míg a Fidesz a ipari napelemekkel pakolta tele az országot, addig a Tisza kormány az EU elvárásának megfelelően majd a szélerőműveket fog telepíteni külföldi nagytőke bevonásával, tehát reméljük, hogy nem ebbe az irányba megyünk el. Ezáltal az uniós források jelentős része, sajnos nekem van egy olyan gyanúm, de ne legyen igazam,

0: nagyon fontos, hogy szépen ketyegjen. Ugye Paks 1-nek a üzemidő hosszabbítása aktuálissá válik, utoljára 2011-12-ben, még az én államtitkárságom idején indítottuk el az üzemidő hosszabbítást, nagyon hosszú folyamat. Azóta eltelt 15 év, öregedett ennyit az erőmű, még nehezebb lesz megszerezni a további üzemeléshez szükséges engedélyeket. Időben el kell kezdeni, ez prioritásnak kell lenni, nemzeti minimumnak kell lenni mindannyiunk között, hogy az üzemidő hosszabbítást figyelembe véve a biztonságos üzemeltetés, környezetvédelmi minden szempontokat, de hogy ez el tudjon indulni. A makójárokról esett szó Szabadi képviselőtársam részéről, azért itt mi egy kicsivel óvatosabbak vagyunk. Tehát mi a hagyományos kitermelés mellett pálcát törtünk, és segítettük is a kutató fúrásokat és a kitermelést, de ahol azért nem konvencionális, akár réteg repesztéses megoldással lehet csak felszínre hozni a szénhidrogént, azt azért mi nem támogatnánk, tehát nem egy gyér népsűrűségű Texasban vagyunk, hanem egy meglehetősen sűrű tanyavilágról beszélhetünk, sűrű lakossággal rendelkező tanyavilágról, tehát itt mi azért nagyon óvatosak lennénk. Ami a szivattyús tározós erőműnek a kérdését érinti, az előző kormányzati ciklusban ezzel kapcsolatosan készült tanulmány talán a minisztériumban megvan, talán érdemes lenne megnézni, talán Észak-Magyarországon, a Mátra erőmű környékén, illetve Borsodban nyílna erre olyan lehetőség, amely, hogyha a természeti környezetvédelmi feltételekkel is szinkronba hozható, akkor érdemes rajta elgondolkodni, de ez is egy nagyon véleményes területe a szabályozási kiegyenlítési energiabiztosításának. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, most a további képviselői felszólalások következnek 15 perces időkeretben. Megadom a szót Juhász Roland Csongor Tisza képviselőjének, parancsoljon.
2: Köszönöm, elnök asszony, miniszter úr, tisztelt ház. Ma először szólalok fel itt önök előtt az Országgyűlésben. És mielőtt megkezdeném a felszólalásomat, kérem engedjék meg, hogy választókerületem polgáraihoz szóljak. Köszönettel tartozom Miskolcnak, köszönettel tartozom Borsod-Abaúj-Zemplén egyes számú választókerület minden lakosának, akik bizalmukkal felhatalmaztak. Az a több mint 32 ezer szavazat, amely számomra nem csak a győzelmet jelentette, hanem az esküt. Esküt arra, hogy minden nap az embereket fogom szolgálni. És köszönettel tartozom a Tisza-szigetek közösségeinek is. Azoknak az önkénteseknek, akik hittek akkor is, amikor sokan még kételkedtek. Akik bebizonyították, hogy a történelem nem a hangosakat, hanem hanem a kitartóakat igazolja. Ez a mandátum nem csak az enyém, ez Miskolcé, ez Borsodé. Ez a mandátum minden emberé, aki hitt abban, hogy Magyarország képes lesz a történelmében új fejezetet nyitni. Köszönöm a bizalmukat, hajrá Miskolc! Tisztelt ház! Az energia nem baloldali, nem jobboldali, nem kormánypárti és nem ellenzéki. Az energia nem ideológia, az energia biztonság, az energia szuverenitás. Az energia a magyar családok havi számlája, a magyar vállalkozások versenyképessége, Magyarország jövője. Éppen ezért az energiapolitikában nincs helye politikai makacságnak, nincs helye dogmáknak, és nincs helye olyan rossz döntéseknek, amelyeknek végül mindig a magyar emberek fizetik meg az árát. Ki kell mondanunk az igazságot? Az Orbán kormány súlyos stratégia hibát követett el, amikor évekre ellehetetlenítette az új szárazföldi szélerőművek építését. Ezzel nem csupán a technológia fejlődését akadályozta meg, hanem energiafüggetlenségét és a magyar emberek érdekeit is háttérbe sorolta. Miközben Európa előre ment, mi egy helybe toporogtunk. Miközben más országok új energiaforrásokat építettek, mi újabb függőségeket építettek.

0: építettünk. Miközben Európa az olcsóbb és kiszámíthatóbb energiaellátás felé haladt, Magyarország elvesztegetett 16 évet. Az elvesztegetett időt már nem tudjuk visszahozni, de a jövőt még fel tudjuk építeni. Magyarországnak megbízható, megfizethető és kiszámítható energiaellátásra van szüksége. És ezt a kiegyensúlyozott energiamix képes csak biztosítani. Nem szabad egyetlen technológiára építeni. A szélenergia és a napenergia nem egymás riválisai, hanem egymást kiegészítő energiaforrások. Amikor az egyik kevesebbet termel, a másik sokszor többet. Együtt csökkentik az importfüggőséget, stabillá teszik az energiaellátást, és erősítik Magyarország energiaszuverenitását. A mai szélturbinák korszerű, hatékony és megbízható technológiát jelentenek. Európa számos országa ezért fejleszti ezt a területet. Magyarországnak sem szabad lemaradni a jövő energiaforrásairól. De emellett természetesen megvédjük a helyben élők érdekeit és természeti értékeinket. A szélerőmű csak ott épülhet, ahol ennek a feltételei adottak. De azt sem engedhetjük meg magunknak, hogy egy korszerű technológiát politikai előítéletek miatt kizárjunk. Tisztelt képviselőtársaim! Az energiapolitika valódi mércéje nem az, hogy hány törvényt írunk, hanem az, hogy a magyar családok és vállalkozások mennyit fizetnek a hónap végén. Ezért a Tisza kormány világos vállalást tett. A családokat védő rezsicsökkentés továbbra is fenntartja, mert a magyar családok biztos megélhetése nem lehet vita tárgya. Tisztelt Ház, elvesztegettünk 16 évet. 16 évet, amikor politikai döntések sokszor felülírták a szakmai szempontokat. 16 évet, amikor nem a jövőbe, hanem a múltba néztünk. A Tisza kormány arra kapott felhatalmazást a magyar emberektől, hogy helyrehozza mindazt, amit az előző Orbán kormány elrontott. Mi nem kirabolni jöttünk, hanem újjáépíteni a hazánkat. Nem megosztani akarjuk az országot, hanem megerősíteni. Olyan energiapolitikát építünk, amely egyszerre védi a családokat, segíti a vállalkozásokat, növeli Magyarország energiafüggetlenségét és kiszámíthatóbb jövőt teremt. Ez a törvényjavaslat erről szól, egy erősebb, versenyképesebb és energiafüggetlenebb Magyarországról. Ezért kérem Önöket, támogassák és szavazzanak igennel a törvényjavaslatra. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével 15 perces időkeretben? Nem. 2 percre Balla Mihály fideszes képviselőkért szót megadom. A szót parancsoljon, képviselő úr.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt Ház, tisztelt miniszter úr, ön a bevezető expozíció elején mondta, hogy tényleg a nemzeti minimum az, hogy egyetértettünk például az interkonnektorok kialakításában, akár a magyar-szlovák relációban is, a hálózatépítésben. És ugye mai napon pontosan egy olyan energia törvényről tárgyalunk, aminek a középpontjában a szélerőművek állnak. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, egy olyan világ, ahol tényleg körültekintőnek kell lenni. És én egy kicsit meglepődtem azon, hogy Juhász Roland képviselőtársam azt mondta, hogy nemzeti minimum az energia nem baloldali és nem jobboldali, ehhez képest folyamatosan az előző 16 évről beszélt. Miközben tudjuk jó, hogy csomó olyan tanulmány elkészült, amelyet a jelenlegi kormány is tud használni a különböző energetikai fejlesztéseknél. És hogyha a szélerőműveket nézzük, akkor azért tényleg felvetődnek olyan kérdések, amelyeket lehet, hogy egy kicsit árnyaltabban kell majd tekintenünk ebben a törvényben. Egyrészt, hogy ki képesek ma Magyarországon ekkora szélerőműveket építeni. Milyen természeti és tájesztétikai jelenség az, hogyha van egy településtől 700 méterre egy 200 méter magas szélturbina. Tehát ezek mind olyan kérdések, amelyek tényleg válaszokat kell adni ahhoz, hogy egyértelmű legyen, hogy ezek segítséget, energiabiztonságot, diverzifikációt jelent, vagy különböző lehetőséget az energia megtermelésére, és természetesen az energiatárolására. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyetértünk, hogy nincs bal és jobb oldali energia kérdés, hanem arról szól a dolog, hogy mennyire tudjuk ezeket az energetikai fejlesztési lehetőségeket kihasználni, és ebben mennyi tudnak részt venni adott esetben magyar vállalkozások, vagy olyan szereplők, akik Magyarországon fizetnek adót. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Bújdosa Andreának adom meg a szót Tisza képviseletében. Parancsoljon 2 percben.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony. Azért gondoltam, hogy hozzászólok, mert ugye örülünk annak, hogyha van egy sikeres magyar vállalkozás, aki az Európai Unióban is sikeres. Energia területén van ilyen magyar vállalkozás, és hát nem szoktuk azt mondani mondjuk a horvát, osztrák, román vagy egyéb fogyasztóknak, és nem is örülnénk, hogyha bárki azt mondaná nekik, hogy ne tankoljanak a MOL kutakon, mert a MOL nem ott adózik, hanem Magyarországon adózik. Hát erről szól az Európai Unió, hogy vannak sikeres magyar vállalatok, akik Magyarországon is sikeresek, és külföldön is sikeresek. És az, hogy ma Magyarországon milyen kapacitások vannak bármilyen területen, bármilyen ipari területen, az annak a gazdasági és iparstratégiának az eredménye, amit a Fidesz 16 éve hozott. Tehát az, hogy vannak-e olyan vállalkozások, akik képesek egy energia korszerűsítésre, az annak az eredménye, hogy például a szélerőmű területet, hát hogy mondjam, fekete bárányként kezelte teljes mértékben az előző kormányzat. Úgyhogy ezt önöknek, saját maguknak kell feltenni a kérdést, hogy van-e olyan kapacitás, ami képes a magyar energiastratégia diverzifikációs céljait elérni. Egyébként benne van a 2030-as energiastratégiában ez a terület is, a tárolókapacitások bővítése, és azt is, hogy miért nem valósították meg azt az energiastratégiát, vagy miért nem jutottak előrébb abban az energiastratégiában. Nyilván ehhez az Európai Uniós források hiánya is hozzájárult, úgyhogy csak ezért reagáltam, mert ezt annyiszor előhozták ezt a kérdést, de örüljünk annak, hogy vannak sikeres magyar vállalkozások, és törekedjünk arra, hogy olyan környezetet alakítsunk ki, ahol a magyar vállalkozások képesek nagyon változatos kapacitásokat építeni a magyar piacra, és az Európai Uniós, és akár világpiacra is.
1: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Ráki Zsolt, Tisza képviselője nyomta meg a gombot. 2 perces időkeretben megadom a szót, parancsoljon.
4: Tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt ház. Azt gondolom, hogy az energia az mindannyiunk életére, minden vállalkozásra nagyon-nagyon komoly hatással van. Mi termelünk zöld áramot, 2011 óta biogáz üzemet üzemeltetünk. És nem értem azt, hogy a zöld áramot, amikor eladjuk, értékesítjük a hálózaton, az 35 forint átlagáron tesszük, amikor pedig vásárolunk energiát, az 135 ér. Ez mondjuk a tavalyi átlagár. Hogy nagyon-nagyon mélyen bele kell nyúlni az egész rendszerbe, és rendszerhasználatba is. Úgyhogy ezt szeretném felvetni, ezt a kérdést. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, további felszólalásra senki nem jelentkezett. Az általános vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra, 30 perces időkeret áll rendelkezésére. Parancsoljon, kapitány úr.
5: Köszönöm szépen, igen szeretnék. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm képviselőtársaim. Köszönöm azt is, hogy szakmai volt a vita, a hozzászólások szakmai jellegűek voltak főleg, Nyilvánvaló voltak politikai részei is, hiszen itt az országházban vagyunk, tehát ez természetes, én azt gondolom, de nagyon jó, hogy tudunk ezekről a dolgokról úgy beszélni, azt is látjuk, hogy hol értünk egyet, és hol vannak a különbözőségek, ami teljesen rendben van, én azt gondolom. Úgyhogy nem próbálok minden kérdést megválaszolni, de voltak hasonló kérdések, úgyhogy végigmegyek rajtuk. Ha nem válaszolok meg minden kérdést, elnézést kérek, nyilván ma tudunk róla beszélni a későbbiek során itt az országházban, ha valami fontos kimaradt volna. Amit én hallottam, az az, hogy támogatást hallottam a háztól arra, hogy ezeket a forrásokat felelősségteljesen, jól, professzionálisan a magyar emberek érdekében felhasználjuk, és mi megígérhetem, mindent meg fogunk tenni, hogy ez így legyen. Nem lesz hibátlan, hiszen senki nem hibátlan, de egészen biztos, hogy ezt a magyar emberek érdekében fogjuk tenni, semmilyen más csoport érdekében nem. És erre még visszatérek. Ugye 537 milliárd forintról beszéltünk, és hallottam azt, hogy ennél több kell, hát egyetértünk, tehát az 537 milliárd forint nem fogja megoldani a magyar elektromos hálózat összes problémáját, hiszen tudjuk azt, hogy a hálózatok, legyen az víz, távhő, áram, bármilyen más, hát nincsenek jó állapotban, hogy itt egyik felszállásomban a közútról beszéltem, és számomra lehet, hogy naív vagyok, ez meglepő volt, hogy 51%-a az utaknak az ilyen kritikus állapotban van, a másod, harmad, negyed szintű utaknak. Úgyhogy így van, tehát ezen a területen is, és az elektromos áramhálózat azért jobb karban van, mint a közúthálózat, de ennek ellenére nyilvánvalóan azért, hogy ez olcsóbb legyen, azért, hogy ez működjön, többet kell tennünk. Lesznek magyar források, nyilvánvalóan magyar költségvetési források a hálózat karbantartására, fejlesztésére, és a jó ír az, hogy lesznek még Európai Uniós források, mert mi aktív tagjai vagyunk az Európai Uniónak. Én ezért céloztam arra, hogy a Visegrád négyekkel létrehoztam újra, vagy kezdeményeztem, hogy újra dolgozzunk együtt, ami egyébként mindenki számára nagy öröm volt. Azért lássuk azt be, mint magyarok, az nem jó, amikor bármilyen oknál fogva a Visegrád négy nem úgy működik, ahogy kéne. Tehát ez mindannyiunknak egy jó tanulság. Lehet bármilyen idealisztikus ellentét, azért a szomszédainkkal együtt sokkal erősebbek vagyunk, és sokkal jobban tudjuk az érdekeinket képviselni. Sokat beszélünk a szuverenitásról, hát tenni is kell érte, és a szuverenitáshoz az is hozzátartozik, hogy az embernek a saját klubjában örüljenek. Tehát amikor oda megy, és ez nem azt jelenti, hogy egyetértünk, az első felszólalásomban nem értettem egyet-két dologgal, és el is mondtam, de azt is elmondtam, hogy jó, hát most egyelőre még ezt megelőlegezzük a bizalmat, de majd a következő lépcsőben visszatérünk rá. Tehát nem is arról van szó, hogy egyet kell érteni, csak fontos, hogy bent legyünk egy klubban, és én azt hiszem, hogy ezt a kultúrát kell meghonosítanunk. A hibrid politikáról beszélt Szabadi képviselő úr, és ebben a nukleáris energiáról beszélt. Én azt gondolom, hogy ebben teljes mértékben egyetértünk, és úgy tűnik nekem, hogy mindenki egyetért, akik felszólaltak. Ugye számunkra a nukleáris energia nagyon fontos. Tehát ez egy alaprésze a magyar energiaellátásnak. Tagjai vagyunk a nukleáris szövetségnek az Európai Unión belül. Én ugye egyből csatlakoztam, hogy oda mentünk. Ez egy olyan szövetség, az Európai Uniós országok tagállamainak az energetikai miniszterei között, akik úgy gondolják, hogy a nukleáris energiának igenis szerepe van az energia mixben, és egy nagyon fontos része az energia mixnek, hiszen ez CO2 kibocsátással nem rendelkezik, és hogyha ez jól, professzionálisan van menedzselve, akkor ennek a biztonsági része is sokkal jobban kezelhető, mint ahogy azt néhány országban esetleg gondolták. Az országok száma itt a nukleáris szövetségen belül nő, és egyre nagyobb az a hatás, amivel úgy mi együtt tudunk dolgozni. Az államtitkárunk Tóth András elment a szlovákiai atomerőműbe, ahol az üzemanyag átállást csinálták, és én is nagy örömmel konstatáltam Pakson, nyilvánvalóan egy kritikus helyzetben, de nagyon-nagyon jól működik a paksi atomerőmű. És ezért egyetértek azzal is, amit azt hiszem Bencsik képviselő úr mondott a tartós üzemidő hosszabbításról, számunkra prioritás. Tehát a Tisza kormány számára a tartós üzemidő hosszabbítás Paks 1-en egy nagyon nagy prioritást élvező része annak, amit a csapat most csinál, hiszen számunkra nagyon fontos, hogy ennek a megvalósítását egész alaposan át tudjuk tanulmányozni, és mi azt gondoljuk, hogy ha ezt meg lehet jól valósítani, akkor ez egy nagyon fontos része lenne a magyar energia mixnek tovább haladva. Én megelőlegezném azt, hogy nyilvánvalóan ezt vizsgáljuk, és ezen a csapatok dolgoznak, de beszéltünk nyilvánvalóan a paksiakkal, a hivatallal is, látunk már eredményeket. Én optimista vagyok ezen a területen. Ez az atomerőmű, én azt gondolom, jól működik, és van rá reális esély, hogy ezt a üzemidőt meg lehet hosszabbítani. Az fontos lenne, én azt gondolom, a magyar energiaellátás számára. Tehát én azt gondolom, ebbe egyetértünk. A földgázról, meg a fosszilis energiáról, ugye én azért mondtam, a fosszilis energia általában nyilvánvaló környezetszennyező, mint a megújuló energiák. Jó, ezen is majd akkor beszélgetünk, meg vitatkozunk szakmailag, de a lényeg az, hogy van realitás is. Tehát ugye a realitás az az, hogy Magyarország kőolajkészletei limitáltak, bár jó volt látni, hogy az elmúlt néhány évben a kitermelés nőtt, az hasznos volt, mert ez is adott valami fajta védettséget. Itt a makói földgázról volt szó, két különféle vélemény volt ezzel kapcsolatban. Én is inkább Bencsik képviselő úrral lennék, hogy hát ennek a kitermelését azért én megint csak azt mondom, hogy bízzuk a szakemberekre, és arra is, hogy ezt lehet-e nyereségesen kitermelni. Ugye én ezen a területen dolgoztam, olaj- és gázterületen dolgoztam, az egy dolog, hogy vannak készletek. A nagy kérdés az, hogy ki lehet-e termelni őket nyereségesen, és környezetkímélően, mert amikor Bencsik képviselő úr azt mondta, hogy ez hagyományos technológiával, amikor ők nézték, ezt nem lehetett volna megfelelő módon kitermelni. Itt a repesztéses réteg technológiát említette, hát én se tanácsolnám, hogy környezetvédelmileg ezt megpróbáljuk a magyar tanyavilágban. De ha ennek van üzleti haszna, akkor az egészen biztos, hogy lesznek olyan cégek, akik ennek a kitermelésével foglalkoznának környezetbarát módon. Ez idáig nem történt meg. Én egyébként is azt gondolom, hogy hosszú távon kell gondolkozni egy ország életében, a magyar energia mixben, a nukleáris részben megegyeztünk, és a megújuló rész az, ami nagyon fontos, és az összes többit azt viszont importáljuk, és ezzel tisztában kell lennünk. Egy másik visszatérő elem volt, én azt gondolom, itt a külföldi, tehát a NER után a KER, itt ugye ez volt a Szabadi úrnak a szójátéka. Én Bújdosó frakcióvezető asszonnyal értek egyet. A mi célunk az az, hogy mi magyar vállalkozásokat hozunk, amennyire csak lehet helyzetbe, és én azt gondolom, hogy a házban ezzel, én gondolom mindenki, mint megközelítéssel egyetért, ez is egy jó dolog. De ugye az azt jelenti, hogy olyan, mint a sport, tehát akkor játszatni kell, lehetőséget kell teremteni, és ugye ezért volt egy picit a kritika, hogy ugye mivel itt a szélenergiában Magyarország nem nagyon játszott, nem alakultak ki erre megfelelő kapacitásokat, ezeken kell változtatnunk. És a másik, hogy ezeken a területeken is célszerű lenne, és ugye frakcióvezető asszony ugye a MOL-t említette, mint regionális vállalatra, és én, mint korábban ugye versenytárs, most viszont nagy örömmel konstatálom, hogy tényleg ez nem csak egy jó versenytárs, hanem egy jó működő vállalat. Büszkék vagyunk rá, hogy jó néhány országban működik, ez egy regionális nemzetközi vállalat, magyarországi központtal. Célszerű ezeken a területeken is, az áram területén is megpróbálni azt, hogy magyar vállalatok adott esetben külföldi területen is képesek legyenek helyzetbe kerülni. Ehhez viszont az kell, hogy aktívan részt vegyünk ezekben a tevékenységekben. És itt jön az, hogy amikor beszélünk július 15-éről, és itt volt egy pici kis konfúzió, és ez biztos az én hibám, elnézést kérek érte, 15-én, ami lejár, az a hálózati tenderek, tehát azok nem a napelemes tenderek, és ugye azokban DSO-k és TSO-k vesznek részt, tehát magyarországi vállalatok, olyanok, mint az MVM, az E.ON és a többiek. ennek a hálózatnak a fejlesztésében, és én azt gondolom, hogy az jó, hogy ott láttunk egy versenyt, főleg magyar szereplőkkel, de van köztük külföldi szereplő is. Én azt szeretném kérni mindenkit, hogy ne féljen a külföldi szereplőktől, az extrém helyzet mindig a rossz. Az a rossz, hogyha csak külföldi cégek dominálnak egy országot, vagy ha csak magyar cégek dominálnak egy országot, mert akkor nem látunk semmiféle jó versenyt. És én azt is szeretném mondani, hogy az önmagában, hogy egy vállalkozás magyar, az nem elegendő az üzleti életben. Magyarnak kell lennie, és versenyképesnek. Úgy kell tevékenykednie, hogy a versenyben mutassa meg, hogy ő neki ott helye van, és nekünk segítenünk kell mindenféle módszerrel, amivel az állam tud segíteni, és ezért fontos az is, amiről itt nem beszéltünk, hogy a hazahozott pénzekből, mint egy 1,6 milliárd eurót tudunk fordítani a KKV-k fejlesztésére, a KKV-k helyzetbehozására az MFB-n belül, és ez lesz az, ahol mi célzottan próbálunk magyar vállalatokat helyzetbe hozni. Itt a kampány során, és elnézést kérek ezért, én nagyon sokat beszéltem arról, hogy én szeretnék magyar unikornisokat látni, magyar vállalkozásokat látni, akik megállják a helyüket Magyarországon, de külföldön is. És ugye ebből nem láttunk nagyon sokat az elmúlt 30 évben. És ez nem azért van, mert nincs Magyarországon tehetség, hiszen rengeteg óriási tehetség van, én tudom, hiszen az üzleti életben jártas vagyok. Helyzetbe kell hozni őket, segíteni kell őket, nem csak az energetika területén, hanem a gazdaság területén is, azért, hogy legyenek magyar vállalkozások olyanok, mint a Bolt, vagy a Skype, vagy a Kifli, akik gyakorlatilag nemzetközi sikereket érnek el, és ez mindannyiunk feladata, és ennek a kormánynak is feladata, nem csak az energetikáról beszélek, hanem a gazdaságról, úgy en bloc. Uniós megrendelés, ennek a teljesítése volt egy-két ilyen kérdés is. Hát, hogyha valaki elolvassa ugye a programunkat, meg hallgatta, amit mondtunk, mi azt gondoltuk, és azt gondoljuk, hogy ez az energiamix a rendes megoldás a magyar energiaipar számára. Az egy jó dolog, mert egyébként hát nyilvánvalóan nincs új a nap alatt, hogy az Európai Unióban is úgy gondolják, hogy egy megfelelően egyensúlyba helyezett energiamix az, ami hasznos lehet. Ezért beszéltem például a nukleáris szövetségről, mert sokan nem tudják az Európai Unión belül, hogy milyen szerepet kezd játszani, de kombinálva ugye a megújuló energiákkal ez egy megfelelő energiamix nagyon sok európai ország számára. Ez nem egy EU piac szerzési lehetőség, ez egy európai támogatás, amelyet mi nyilvánvalóan felhasználunk a magyar emberek érdekében úgy, hogy ez megfelelő versenykörülmények között legyen, és kérek szépen egy pici türelmet abban, ugye a DSO-król, TSO-król, a hálózatról beszéltem, ott nyilvánvalóan magyarországi vállalatok fogják a prímet vinni, és én kérnék szépen egy kis türelmet augusztus 31-ig, és látni fogjuk, hogy itt is egy kiegyensúlyozott mix lesz abban, hogy kik vesznek részt ennek a tevékenységnek a lebonyolításában, hiszen a magyar vállalkozásoknak is meg kell tanulniuk, hogy ezt hogyan kell csinálni, és mi mindenféleképpen megpróbálunk erre lehetőséget biztosítani. Volt egy-két dolog még, ami fontos volt. Volt egy, a Bencsik képviselő úrtól egy fontos dolog, ugye a szél és a nap energia, és hogy kicsit óvatosabban haladjunk a napenergiával. Óvatosan haladunk, tehát nyilvánvalóan ez egy jó szakmai tanács, megfelelő arányt kell kialakítani, úgyhogy erről itt gondolom fogunk még beszélgetni. De ez már egy jó dolog, hogy a különféle opciókról beszélgetünk szakmailag. A geotermről annyit, hogy itt volt egy olyan kritika, hogy megszüntetjük a Geotermikus Energiabizottságot. Hát gyakorlatilag ők hosszabb időt vettek igénybe egy állásfoglalás elkészítéséhez, mint a bányahatóságnak szüksége volt az érdemi vizsgálat elvégzéséhez. Tehát mi nem nagyon láttuk ennek a tevékenységnek a hasznát, tehát ez egy gyorsítás volt a részünkről, és remélem ebben az esetben nekünk van igazunk. A dinamikus árazásról és itt a megbújó gyanakvásról, hogy dinamikus árazás, okosmérő, rezsicsökkentés. Meg tudom erősíteni, hogy a dinamikus árazás a rezsicsökkentett ársáv fölött valósul meg, tehát minden magyar választópolgár eldöntheti, hogy óhajt-e a rezsicsökkentett ársáv fölött, ami már nyilvánvalóan a rezsicsökkentett mennyiség fölött, óhajt-e dinamikus árazást, próbál-e valamit változtatni a fogyasztói szokásain, vagy nem. Ez egy lehetőség, ez egy opció, semmi más. Én azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség, és majd eldöntik a vásárlók, a lakosság, hogy élnek ezzel. Ezt meglátjuk majd valós életben. Volt szó a 6-8%-os veszteségről az elektromos hálózatban, ez így van, ezért van szükség arra, hogy ezt az elektromos hálózatot rendbe tartsuk. Ez ugyanolyan, mint a vízhálózatunk, rengeteg energiát pazarolunk Magyarországon. Azért távfő is az első utam Kazincbarcikára vezetett éppen Csabával, ahol ugye a távfő szolgáltatás omlott össze. 50-60 év alatt nem sikerült ugye ezeket a csöveket felújítani. Ezekre pénzt kell mindig fordítani. Nekem az lenne a tanácsom, megint csak politikától függetlenül, az jó lenne, hogyha beállnánk egy olyan európai működésre a következő 20-30 évben, attól függetlenül, hogy épp ki van kormányon, hogy ezekre a dolgokra költsünk. Higgyék el nekem, a munkám során én majdnem 50 ezer ilyen egységnek voltam a vezetője, egy pár évig nem kört az ember erre, az teljesen rendben van, és utána 10-15 év múlva, amikor már ő nincs is az állásban, akkor jön valaki, és neki kell azzal foglalkozni. Tudom, hogy nehezebb ez, de mi szeretnénk több pénzt költeni a fenntartás. És ezért fontosak az Európai Uniós források, hogy ne csak magyar forrásból, a magyar adófizetők pénzéből, hanem az Európai Uniós forrásokból, ami jár nekünk, abból is tudjunk ezekre költeni. Én végezetül annyit mondanék, hogy a környezetvédelmi szabályokat be fogjuk tartani, a helyi hatóságoknak lesz lehetőségük nemet mondani. Igen, beszélhetünk arról, hogy a 12 kilométer vagy a 700 méter a jó távolság. Hát abban aztán meg tudunk egyezni, 12 kilométer az környezetvédelmi, zajvédelmi szempontból jó, csak akkor nincs szélerőmű. A 700 méter, én azt gondolom, nemzetközileg elfogadott távolság, de itt is szeretném hangsúlyozni, a helyi hatóságoknak lehetőségük lesz ebben állást foglalniuk. Én végezetül azt tudom mondani, hogy mindenkinek köszönöm szépen a véleményét, és mindenkitől azt kérném, hogy itt a magyar energiaellátás érdekében azért, hogy elinduljunk egy úton, megfelelő szintre tudjunk eljutni a következő 4-5 évben közösen, támogassák ezt a javaslatot, mi mindent meg fogunk tenni a minisztériumban, hogy ezt megfelelően használjuk föl. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm a szót.
1: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 12 óráig van lehetőség. Tisztelt országgyűlés, soron következik az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés TPER 340-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Pósvai Gábor belügyminiszter úrnak, napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben. Parancsoljon, miniszter úr!
6: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A tisztelt ház elé terjesztett az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat célja, hogy a magyar rendészeti szervek feladatellátása korszerűbbé, hatékonyabbá és átláthatóbbá váljon, miközben megerősíti Magyarország közbiztonságát és a magyar emberek védelmét. Természetesen a belügyi ágazatban is vannak jó dolgok, de azt is ki kell mondani, hogy a közbiztonság helyzetén van mit javítani, a problémákról már az elmúlt hetekben is rengeteget beszéltünk. A rendvédelem feladata most nem az, hogy a korábbi szervezeti struktúrát őrizze, hanem hogy a lehető leghatékonyabban garantálja az emberek biztonságát. A Tisza kormány többek között azt vállalta, hogy helyreállítja a rendvédelem helyzetét. Ez nem csak a bérrendezést, a jogállami működés biztosítását, hanem bizonyos esetekben strukturális változtatást is jelent. Utóbbi esetben azt is szögezzük le, a cél nem a működő képességek lebontása, hanem azok még hatékonyabb összehangolása. A biztonság az ország működésének az alapja. A magyar állam egyik legfontosabb feladata, hogy garantálja polgárai biztonságát, megvédje az ország alkotmányos rendjét, valamint biztosítsa a közrend és a közbiztonság fenntartását. Ugyanakkor a magyar emberek joggal várják el, hogy biztonságukat a lehető legmagasabb szakmai színvonalon a rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb felhasználásával garantálja a magyar állam. A biztonsági környezet az elmúlt években alapvetően megváltozott. A 21. század biztonsági kihívásai gyorsabb információáramlást és szorosabb együttműködést követelnek meg. Ez az átalakítás pedig ezt a célt is szolgálja. A rendvédelmi szervek racionalizálása során a belügyminisztérium átfogó vizsgálatot végzett a rendvédelmi szervek feladat ellátásának rendszerében. A feladatok ellátása csak olyan rendészeti szervezetrendszerrel lehetséges, amely gyorsan reagál a változó biztonsági kihívásokra, hatékonyan működik, és a rendelkezésre álló emberi, technikai és pénzügyi erőforrásokat a lehető legcélszerűbben használja fel. Az elmúlt évek tapasztalatai is azt mutatták, hogy a rendészeti szervezetrendszerben több olyan feladat és hatáskör alakult ki, amely részben átfedéseket eredményezett az egyes szervezetek között. Ezek a párhuzamosságok nem csak többlet adminisztrációt és többletköltséget jelenthetnek, hanem lassíthatják is a döntéshozatalt és a feladatok végrehajtását. Ezen felül volt és van több olyan feladat, amit a különböző szervek párhuzamosan láttak el, és az azonos feladatot végzők között sokszor indokolatlan volt a bérkülönbség. A kormány tehát ennek korrigálásáról, a rendvédelmi rendszer strukturális megújításáról döntött. Ezt a kormány az egységes rendőrségi feladatellátásról szóló kormányhatározatban egyértelművé tette. Olyan rendészeti szervezetrendszer kialakítására törekszik, amely mentes a felesleges átfedésektől, gazdaságosabban működik, ugyanakkor megőrzi mindazon speciális képességeit, amelyek a magyar rendvédelem eredményes működését szolgálják. A reform alapelve egy feladat, egy felelős szervezet. Olyan rendvédelmi struktúrát hozunk létre, amelyben minden szervezet egyértelmű profillal, világosan meghatározott felelősségi körrel és közvetlen szakmai irányítás mellett működik. Ennek érdekében felülvizsgáltuk a jelenlegi szervezeti struktúrát, és arra a következtetésre jutottunk, hogy indokolt azoknak az átfedéseknek a megszüntetése, amelyek mellett a speciális szakmai képességek változatlanul megőrizhetők és továbbfejleszthetők. Az integráció célja tehát egy egységesebb, hatékonyabb és átláthatóbb rendészeti struktúra kialakítása, amely biztosítja az azonos feladatokat ellátó szervezetek egységes szakmai irányítását és működési feltételeit. Ezeknek az átalakításoknak, vagy ennek az átalakításnak a fő célkitűzése a következők. Egységes rendőri irányítás kialakítása a különböző rendészeti feladatokat végző szervezetek felett. A párhuzamos feladatellátás lehetőség szerinti megszüntetése vagy minimalizálása. Az eltérő szervezeti, technikai és bérezési rendszerek egységesítése. A működési hatékonyság növelése. Azonos vagy hasonló tevékenység esetén egységes bérstruktúra kialakítása. A szervezetek közötti rivalizálás megszüntetése. A rendészeti és bűnügyi feladatok kiegyensúlyozottabb elosztása. A meglévő szakmai képességek, valamint a vezetői és végrehajtói állomány megtartása, különös tekintettel a speciális képességekre. Tisztelt Ház! A kormány és a belügyminisztérium az integrációt több lépcsőben tervezi végrehajtani. Elsőként lezajlott az érintett rendészeti szervek, azaz az Országos Rendőrfőkapitányság, a Terrorelhárítási Központ, a Készenléti Rendőrség, a Nemzeti Nyomozóiroda, valamint az Országgyűlési Őrség feladatainak és működésének teljes körű átvilágítása, a párhuzamos feladatok feltérképezése és a szervezeti racionalizálás lehetséges irányainak számbavétele. Ezt követően a szakmai egyeztetéseket az egyes szervezetek vezetőivel lefolytattuk, és a javaslat társadalmi egyeztetésére is sor került, melynek eredménye az elkészült, most benyújtott, jelenleg is tárgyalt törvényjavaslat. Itt szeretném megköszönni az összes szervnek, többek között a Terrorellátási Központ megbízott főigazgatójának, tábornok úrnak és a segítségét, aki egyébként most jelen van velünk a parlamentben, mert nagyon sokat dolgoztunk közösen ennek a javaslatnak a kidolgozásában. Amennyiben az országgyűlés megszavazza ezt a törvényjavaslatot, amiben számítunk az önök támogatására, további lépésként kerül sor az új struktúra kialakításához szükséges jogi, személyügyi és gazdasági intézkedések megtételére a teljes átállás végrehajtása érdekében. A javaslat fontos módosítása a Terrorellátási Központ önálló rendvédelmi szervként történő működésének megszüntetése, valamint feladatainak és speciális képességeinek a rendőrség szervezetébe integrálása. A Terrorellátási Központ, vagyis a TEK nevét megőrizve, a Belügyminisztérium közvetlen irányítása helyett az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül, ezzel is elősegítve a szakmai irányítást. Országos hatáskörű szervezetként a készenléti rendőrséggel azonos jogállásban működik tovább, és vezetője az Országos Rendőrfőkapitány különleges egységeiről felelős főkapitány helyettese lesz. Fontos hangsúlyozni, hogy a terrorizmus elleni fellépés képességei nem szűnnek meg. Éppen ellenkezőleg a cél az, hogy ezek a képességek egységes vezetési rendszerben még hatékonyabban és szorosabban működjenek együtt a továbbiakban. A terrorcselekmények megelőzésével, felderítésével, megszakításával, valamint a veszélyes személyek elfogásával kapcsolatos feladatok továbbra is kiemelt rendőrségi feladatot jelentenek. Ezért a TEK minden olyan képessége megmarad, amely a terrorizmus elleni fellépéshez vagy a magas kockázatú rendőri műveletekhez szükséges. Mindez úgy, hogy a rendőrségen belül egységes vezetési rendszerben működik tovább. A Terrorellátási Központ profilja tehát letisztul, és a jövőben azt a két fő feladatkört fogja ellátni, amit megalapításakor feladatul kapott. Vagyis speciális műveleti tevékenységet Magyarországon, vagyis belföldön. Ezen felül személyvédelmi feladatokat belföldön és külföldön egyaránt. A TEK innentől kezdve egységesen látná el valamennyi védett vezető személyvédelmét, ezzel megszűnik a Terrorellátási Központ, a készenléti rendőrség és az országgyűlési őrség által ezidáig ellátott három különálló személyvédelmi rendszer. Egységes szakmai irányítás, felszerelés, képzés és bérrendszer jön létre. A törvényjavaslat másik jelentős szervezeti változtatása az országgyűlési őrség jelenlegi formájában történő megszüntetése. A kormány álláspontja szerint azok a feladatok, amelyeket jelenleg az országgyűlési őrség lát el, különösen a létesítménybiztosítás és a személyvédelem egyes elemei megfelelő szervezeti keretek között a rendőrség által is biztosíthatók. Az országgyűlési őrség eddigi feladatai tehát meg fognak oszlani. A személyvédelem a jövőben az átalakuló TEK-hez, az objektumvédelem pedig a készenléti rendőrséghez kerül. Ezáltal egyszerűbbé válik a feladatmegosztás, csökkennek a párhuzamos működésből fakadó költségek, miközben az országház és az állami vezetők biztonsága továbbra is maradéktalanul garantált. Ugyanakkor itt is fontos hangsúlyozni, hogy elismerve az országgyűlési őrség objektumvédelmi feladatainak specialitásait, az általuk őrzött létesítmények kiemelt közjogi szerepét, méltóságát, az országgyűlési őrség a jövőben a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább. Állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat, illetményüket. Fontos, hogy a tárgyalási rend fenntartásához kapcsolódó, az országgyűlési őrség közreműködésével végrehajtható kivezetési feladatkört a rendőrség nem veszi át. A szabályozásból hatályon kívül helyezésre kerülnek azok a rendelkezések, amelyek az országgyűlési őrség e tárgykörben fennálló közreműködésére, illetve a tárgyalási rend fenntartásával összefüggő testi kényszer alkalmazására vonatkoznak. A hatalmi ágak megosztása és az országgyűlés autonómiája tehát nem sérül. A készenléti rendőrség is profiltisztításon megy keresztül. A szervezettől kikerülnek a személyvédelmi és a Nemzeti Nyomozói Iroda működéséhez kapcsolódó bűnügyi feladatok. Ugyanakkor ide kerülnek az országgyűléshez és a képviselői irodaházakhoz kapcsolódó létesítménybiztosítási feladatok. Ezzel feladatrendszerre letisztul, a bevetési jellegű feladatoktól rendszeridegen nyomozó hatósági feladatokat a jövőben nem látja el. Kikerül a készenléti rendőrségből, és országos hatáskörű területi szervként folytatja tovább tevékenységét, és ezen felül bekerül a tevékenységi közé a terrorfelderítés a Nemzeti Nyomozó Iroda esetében. Innentől kezdve operatív és nyílt nyomozati tevékenység egy helyen lesz a Nemzeti Nyomozó Irodán belül. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv belső felépítését érintő, ugyancsak a rendőrségi feladatok racionalizálására irányuló módosítások a jelen törvényjavaslat elfogadását követően a kormánynak a rendőrség szerveit, valamint feladat és hatáskörét tartalmazó kormányrendeletének a módosítása útján hajthatóak végre. Az előzőekben bemutatott feladatracionalizálás nem jár képességvesztéssel. Megmarad a TEK valamennyi speciális műveleti képessége, objektumai, felszerelése, az országgyűlési őrség összes szakmai képessége, a speciális ruházata, és az infrastruktúra is, és minden más is, ami a hatékony munkához szükséges. A TEK jelenlegi állománya a jövőben is ugyanazt a feladatot fogja végezni, mint eddig, nem feltétlenül ugyanebben a szervezetben. Ugyanakkor az állomány úgy őrzi meg illetményét, hogy ezzel a szervezeti változással kinevezésre kerülnek beosztásukban. A TEK ez idáig nem rendelkezett saját állománnyal. Az itt feladatot ellátók más rendvédelmi szervek állományából kerültek ide vezénylésre, mely vezénylés bármikor megszüntethető volt. Fontosnak tartjuk a speciális képességek és az azt biztosító állomány megtartását. Ezért azt a döntést hoztuk, hogy az állomány védelmében teszünk azért, hogy a vezénylésükből adódó bizonytalanság megszűnjön. A TEK-nek a jövőben saját állománya lesz. Az előzőekben bemutatott változás közel 1900 főt érint. Közülük nagyságrendileg 1700-an látnak el olyan személyvédelmi, objektumvédelmi vagy terrorfelderítő feladatot, mely kiemelt jelentőségű. Ezen állománycsoportok tagjai megőrzik életményüket, sőt, egyes esetekben életményük emelkedni is fog. Őket közel 200 fő funkcionális feladatot ellátó jogász, személyügyes, gazdasági, logisztikai munkatárs segíti. Mivel az ő feladatrendszerük lényegi elemeiben nem különbözik a rendőrségen hasonló feladatkörben foglalkoztatott kollégáiktól, így esetükben az ugyanezen feladatokat ellátó más szerveknél dolgozó kollégák bére lesz az irányadó. Célunk, hogy azonos feladatért közel azonos bérezésben részesüljenek az érintettek, különben az egyes eltérések feszültséget okoznak a rendszerben, ahogy az eddig is volt. A szervezeti változásokkal összhangban számos törvény technikai és tartalmi módosítása is szükségessé vált. Ezek a módosítások biztosítják, hogy a hatáskörök, eljárási szabályok és jogszabályi hivatkozások minden érintett jogszabályban egységesek és egyértelműek legyenek. A kormány meggyőződése, hogy a biztonságos Magyarország alapja jól szervezett, hatékonyan működő és korszerű rendészeti rendszer. Olyan szervezeti és jogi kereteket alakít ki, amelyek megszüntetik, egyszerűsítik a feladatellátást, ezáltal hatékonyabbá is teszik a tevékenységet, ugyanakkor változatlanul biztosítják mindazokat a speciális képességeket, amelyek a magyar emberek biztonságának védelméhez nélkülözhetetlenek. A javaslat egyszerre szolgálja a közbiztonság megerősítését, a hatékony állami működést és a felelős gazdálkodást. Az átalakítás eredményeként a rendvédelmi rendszer szerkezete többé nem a szervezetek közötti történeti kompromisszumokat, hanem a feladatok természetes szakmai kapcsolódását követi. A reform célja változatlan, minden meglévő képesség megőrzése mellett egy korszerűbb, áttekinthetőbb és erősebb rendvédelmi rendszer létrehozása. A változtatások hatására a rendvédelmi szervek gyorsabban, összehangoltabban és hatékonyabban tudnak reagálni a biztonsági kihívásokra. A magyar emberek biztonsága nem csökken, hanem tovább erősödik, és mindamellett a törvényi bírói kontroll, az ügyészi felügyelet és a parlamenti ellenőrzés változatlanul megmarad. Röviden összefoglalva tehát a törvényjavaslat célja, kevesebb párhuzamosság, világosabb felelősségi rend, gyorsabb döntések, erősebb rendvédelem. Mindezekre tekintettel kérem tehát Önöket, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt országgyűlést, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Diószegi Juditnak, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának. 15 percben parancsoljon, képviselőnő.
7: Hát akkor most jó. Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság ülésén belügyminiszter úr meghallgatásán, ami nagyon jó, proaktív és együttműködő hangulatban telt, a bizottság tagjai részéről felmerült a kérdés, hogyan fogja Pósfai úr miniszterként megreformálni a rendvédelem szervezetrendszerét, ezen belül a terrorelhárítási központ érdekelte legjobban Önöket. A kérdés súlyát jól mutatja, hogy a belügyminisztérium első lépésként átfogóan felülvizsgálta a rendvédelmi feladatellátást. A vizsgálat, ahogy miniszter úr is mondta, rávilágított, a jelenlegi struktúra hiányosságai és költséges párhuzamosságai megosztják az erőforrásokat, lassítják a döntéseket és megbonyolítják a szakmai koordinációt. A kormány az egységes rendőri feladatellátásról szóló 1173/2026-os kormányhatározatában egyetértését fejezte ki és egyértelműen rögzítette, a felesleges párhuzamosságoktól mentes, költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteinek megteremtése érdekében elengedhetetlen a terrorelhárítási központ tevékenységének felülvizsgálata, a szervezet speciális képességeinek megőrzése és folyamatos továbbvitele mellett. A határozat végrehajtására, a szervezeti intézkedések és a jogalkotás előkészítésére a kormány a belügyminisztert és a pénzügyminisztert jelölte ki. A mai napon általános vitára bocsátott törvényjavaslat többek között ennek a felelősségteljes és átfogó munkának az eredménye, és ezúton is köszönet illeti a minisztériumi munkatársokat, az érintett szervezetek vezetőit és a minisztérium által megbízott munkatársakat is. A reform legfontosabb vezérelvét a következőképpen foglalhatjuk össze. Az átalakítás megőrzi a meglévő szakmai tudást, képességet, viszont megszünteti a párhuzamosságokat, egységes szakmai irányítást és bérstruktúrát hoz létre, valamint hosszú távon növeli a rendészeti rendszer működési hatékonyságát. Hogy hogyan? Engedjék meg, hogy elmondjak egy hasonlatot, mielőtt a részletekre térnék. Pont ma van a 2026-os labdarúgó világbajnokság első elődöntője, Franciaország játszik Spanyolországgal, ugye este 9 órakor, és nézzük meg, mi lenne, ha a pályán az alábbiakat látnánk. Ha például az egyik csapatban ugyanazt a pozíciót egyszerre többen próbálják megjátszani, az vajon növelné-e a védelem erejét, vagy inkább zavart ütközéseket és erőforráspazarlást szülne? Tovább megyek. Ha három edző dirigálna egy térfélen különböző csapatokból érkező, de egy célért küzdő játékosokat, szintén nem biztos, hogy a leghatékonyabb megoldást találnánk meg, ha nyerni szeretnénk. Vagy gondoljunk abba is bele, hogyha a csapat néhány játékosa a legjobb felszerelést kapja, a többiek pedig megélek futottak még kategóriát esetleg, vagy valami teljesen mást, ilyen lehet például a stoplist cipő, akkor az veszélyezteti vajon a sikert. Kérem, gondoljanak a most javasolt rendészeti feladatellátásra úgy, mint egy ilyen professzionális, jól összehangolt csapatjátékra, amelynek a tétje ebben az esetben közösségeink és állami vezetőink biztonsága. A törvénytervezetben megfogalmazott reformmal minden szereplőt a saját egyértelmű pozíciójába állítunk, megszüntetve az átfedéseket, hogy egy együttműködő, gyors és ütőképes egységet alkothassanak. A jövőben így a rendészeti struktúra tisztán szakmai feladatcsoportok mentén szerveződik, ahol minden szervezet világosan meghatározott felelősségi körrel és közvetlen szakmai irányítás mellett működik. Hogyan lehet ez egy csapat? Ezen elv mentén, ahogy miniszter úr is mondta, a terrorelhárítási központ beolvad az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervbe, az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá, és a jövőben területi szervként folytatja a munkáját változatlan névvel. A szervezet profilja is letisztul, és a jövőben két feladatkört lát el, a speciális műveleti tevékenységeket, mint például a terrorcselekmények megszakítása, a veszélyes elkövetők elfogása, a magas kockázatú rendőrű műveletek végrehajtása, és minden olyan különleges beavatkozás, amely kiemelkedő felkészültséget és azonnali reagáló képességet igényel. Valamint személyvédelmi feladatokat belföldön és külföldön, a TEK a jövőben egységesen látja el valamennyi védett vezető személyvédelmét, és emellett biztosítja krízishelyzetek esetén a magyar állampolgárok külföldről történő kimenekítését és evakuálását is. A párhuzamosságok felszámolását egy letisztult, átfogó szervezeti integrációval valósítjuk meg. A terrorelhárítási központ, a készenléti rendőrség és az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatai a jövőben egyetlen közös szervezetben összpontosulnak, egységes szakmai irányítás, felszerelés, képzés és bérrendszer jön létre. Ennek köszönhetően pedig a költséghatékonyság elve is érvényesülni fog. Ugyanezen elv érvényesül a bűnfelderítési és nyomozóhatóságok feladatok kapcsán. A Nemzeti Nyomozóiroda fogja egységes országos szervezetként végezni a kiemelt operatív felderítést és nyomozást, ideértve a terrorfelderítést is. A készenléti rendőrség profilja is letisztul, átadják a személyvédelmi és nyomozati feladatokat, ezzel egyidejűleg pedig átveszik az országgyűléshez és a képviselői irodaházakhoz kapcsolódó létesítménybiztosítási feladatokat, így a készenléti rendőrség Magyarország meghatározó bevetési, objektumvédelmi és létesítménybiztonsági szervezetévé válik. Az országgyűlési őrség jelenlegi szervezeti formájában 2026. október 1-ével megszűnik, feladatai fennmaradnak azonban, a személyállomány megtartása mellett, de már egy fókuszáltabb felosztásban. A házelnök személyi védelmét az ORFK irányítása alatt működő TEK, az országház és a kapcsolódó objektumok védelmét a készenléti rendőrség, a tűzbiztonsági feladatokat a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság veszi át. A strukturális átállás jogszabályi hátterét 4 törvény érdemi módosítása biztosítja. A rendőrségről szóló törvény módosításával rögzítjük az új integrált feladatköröket. Az országgyűlésről szóló törvény módosításával az új szervezeti felépítéshez igazodva biztosítjuk a parlament és a képviselői házak fizikai védelmét. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény módosításával garantáljuk a hivatásos állomány kiszámítható munkajogi helyzetét, besorolását és az illetmények megőrzését. És a büntetőeljárásról szóló törvény módosításával az igazságszolgáltatási és nyomozóhatósági rendszert igazítjuk ehhez a letisztult struktúrához. Ezen a 4 sarokkő törvényen túlmenően a javaslat több mint 60 további ágazati törvényt módosít, és miniszteri rendeleteket helyez hatályon kívül. Ennek egyik oka rendkívül praktikus. A napi bűnöldözési és védelmi munkához elengedhetetlen a folyamatos információáramlás. A közlekedési, egészségügyi, fegyverzeti, telekommunikációs és bűnügyi nyilvántartásokat szabályozó törvényekben eddig nevesítve szerepelt a TEK és az országgyűlési őrség. Ahhoz, hogy az új struktúrában eljáró egységek, legyen szó terrorcselekmények megszakításáról vagy személyvédelemről, továbbra is törvényesen és akadálytalanul hozzáférjenek a munkájukhoz szükséges adatokhoz, ezeket a jogszabályokat mind egyenként hozzá kellett igazítani az új intézményi szerkezethez. A törvényjavaslat elfogadását követően a zöggenőmentes gyakorlati átállást a következő lépések segítik elő. Elsőként meg kell alkotni a szükséges végrehajtási rendeleteket, ezt követően az új struktúrához kell igazítani az érintett szervezetek működési szabályzatait, ezzel párhuzamosan el kell készíteni az új állománytáblákat, végül pedig le kell bonyolítani a teljes személyügyi, infrastruktúrális, technikai és logisztikai átállást. Tisztelt jelenlévők, zárásként hadd nyomatékosítsam a reform legfőbb üzenetét. Az átalakítással megőrizzük a meglévő szakmai tudást és képességet, gyakorlati tapasztalatot, megszüntetjük a párhuzamosságokat, egységes szakmai irányítás és bérstruktúra jön létre, ezek pedig mind-mind a hatékonyság növelését segítik elő. Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy a T/341-es számú az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm a figyelmüket!
1: Köszönöm szépen, képviselő asszony, most megadom.

kormányzat indoklása szerint a rendészeti feladat ellátása racionalizálását szolgálja, a párhuzamosságoknak a megszüntetését, ahogy ezt hallottuk képviselő asszonytól is, illetve öntől is, illetve a hatékonyság növelését célozza. Kicsit nehezen fogadom be általában, amikor azt mondják, hogy költséghatékony legyen a rendőrség, meg a rendvédelem működése, meg a biztonság. Hát ez a terület, ahol a biztonságon nem szabad és nem is lehet spórolni, mert a biztonság egyrészt, ahogy elhangzott az ülésem, érték. Ugyanolyan értelemben, ahogy a szabadságot, meg a boldogságot meg mindig is értékként tartottuk számon, de a biztonság azonban termék is, amelynek ára van. És erre bizony nyilván költeni kell, mint hogy költöttünk a kerítésre, a fizikai védelemre, költöttünk az elmúlt időszakban a terror cselekmények megelőzésére, és költöttünk a rendvédelmi szervekre, nyilván soha nem elég a rendvédelmi szervekre és a honvédelmi szervekre költeni. Én azt gondolom, hogy mégiscsak van néhány kétség bennem, mert a határozottan állítom, és azt gondolom, hogy józan is ezt mondja, hogy a terrorfelderítésnek és az elfogásnak vagy a műveletnek egy kézben van a helye. És a TEK nemzetközi szinten is kiemelkedő gyakorlatot vezetett be, és nemzetközi szinten is elismerték a TEK-nek a tevékenységét. És a felépített modell attól volt hatékony, hogy fogalmaztunk, hogy a sok bába között nem veszett el a gyerek. Ugye megmutatta a Bataclan tragédia 2015-ben, hogy amikor egymással rivalizálnak a szolgálatok, vagy nem adják át, vagy éppen átadják, de nem megfelelő módon egymásnak az információkat, akkor milyen tragédia következhet be. Azonban, ahogy látom, ezt természetesen önök is figyelembe vették, és elemezték azt a helyzetet, és elemezték az elmúlt években bekövetkezett terrorcselekményeket, és azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogy elemezték, miniszter úr. A lényeg az, hogy a terroreltási központnak abban volt az ereje, hogy beérkezett az információ, tehát az információ beérkezése, elemzése, értékelése, és az erre készített műveleteknek a tervezése, az nyilvánvalóan egy kézben volt, ezt biztosította a TEK, és nyilván Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország volt, mert azt kijelenthetjük, mert ez tény, hogy az elmúlt 16 évben nem volt terrorcselekmény Magyarországon. És igen, jól mondta miniszter úr, én is erre akarok erősíteni. Ha körülnézünk a 21. század biztonsági kihívásait, megnézzük, akkor azt látjuk, ez a legfőbb értékünk. Ez a legfőbb az, amire áldoznunk kell, mind a honvédelem, mind a rendvédelem területén, mert a 21. század biztonsági kihívásait, ha föl kell sorolni, mindet nem tudjuk, de azt látjuk, most a globális klímaváltozásról lehet vitatkozni, azt akkor elengedem, de etnikai villongások, terrorcselekmények, háborúk különböző országokban, olyan háborúk, amelyek valamilyen formában bennünket is érintenek, mert ha nem érintenének, akkor most nem emelkedne az üzemanyag ára védett ár fölé. Ha nem érintene bennünket, akkor a drúzsvát, ahogy fogalmazott miniszter úr, nem zárták volna el. Tehát a háborús konfliktusok bizony Magyarországot is érintik, hát csak ne legyen ez közvetlen érintkezés a jövőben sem. Tehát, és ha azt nézzük, akkor azt látjuk, hogy a terrorelhárításnak ma prioritásnak kell lennie. Mert nemzetgazdaságok emelkednek és hanyatlanak, a világ számos pontjain találkozunk a migrációval, hiszen hontalan népek tömegei vándorolnak. Még 1970-ben 1,7-tizede volt a világ lakosságának nemzetközi migráns, ez most 3,6%. Tehát nem csak az arányok, nem csak a számok növekednek, hanem az arányok is, mert 1970-ben jóval kevesebb ember volt, mint most, 2,5-szer annyian lakunk a Földön, mint 1970-ben. És annak a 3,6%-a. És nyilván a TEK-nek ebben fontos szerepe van, illetve lehet. Tehát én azt gondolom, hogy a TEK átszervezése ez az önök felelőssége, az önök joga, az önök feladata, és a mi dolgunk az, hogy természetesen támogassuk azt a törekvést, de én azt gondolom, hogy a Nemzeti Nyomozó Irodánál, ezt most nem tudom megítélni, nyilván ismerem, szolgáltam 30 évet egyenruhában és éppen a rendvédelembe, de nagyon remélem, hogy a terrorfelderítés azért nem egy egyszerű bűnügyi felderítés lesz, de hát nyilván a szakemberek jobban tudják, és én ebben nem is szeretnék most negatívan állást foglalni. Azonban a országgyűlési őrség. Ugye nem csak arról van szó, hogy van egy országgyűlési őrség, és azt adminisztratív módon átpakoljuk a rendőrséghez. Az én, vagy a mi meglátásunk bennél azért sokkal több van, hiszen itt a hatalmi ágak megosztásának elvéből is kell kiindulni. Nem akarok visszamenni Montesquieu-ig, mert azt mindenki tudja.

0: De mégiscsak abból kell kiindulni, hogy a megosztott hatalom az ellenőrzött hatalom. És ez biztosítja az állampolgár jogainak az érvényesülését és a fékek és egyensúlyok szerinti működést. Tehát ebből azt akarom mondani, azzal, hogy az országgyűlési őrség átkerül a rendőrség alá, vagy tagozódik a rendőrség alá, így a törvényhozó hatalom szervezeti és fizikai függetlensége szűnik meg a végrehajtó hatalomtól. Tehát azzal, hogy az önkezébe kerül és a rendőrségi vezetők kezébe az országgyűlési őrség, ez azt jelenti, hogy az országgyűlés védelme egy közvetlenül a kormány irányítása alá kerül. És emlékeztetném önöket, hogy az országgyűlési őrséget 1912-ben Tisza Kálmánnak a miniszterelnöksége ideje alatt hozták létre, a parlament autonómiájának védelme érdekében. A parlament autonómiájának védelme érdekében. Hiszen független a végrehajtó hatalomtól és független a másik hatalmi ágtól is. Tehát nyilván ennek a több mint 100 éves hagyománynak a felszámolása egyrészt tartalomjelentéssel bír, tehát ami itt feladott az országgyűlési őrségnek. Csodálkozom egyébként, hogy az országgyűlés elnöke ezt így hagyta, hiszen az ő védelmét is ellátja egyben is az általa irányított szervezetét. Tehát egy a lényeg, hogy az elmúlt 100 évben kétszer nem volt önálló őrsége a parlamentnek. A Rákosi korban és a Kádár korszakban. Ebben az időben a belügyminisztérium látta el, amikor az országház csak egy funkcionális szavazógép volt. Én azt gondolom, hogy ebbe az irányba nem kellene visszalépni, hiszen a parlamentarizmus tisztelete, a hatalmi ágak megosztása és ennek tisztelete, ez ki kell fejeződjön ilyen szimbolikus dolgokba is, de ez több, mint szimbólum, hiszen a parlamenti őrségnek azért van olyan szerepe, ugye, hogy a rend fenntartása az országgyűlés ülésein, és kivezethetheti az ülésteremből a képviselőt. Illetve a kitiltás ideje alatt, ha kitiltják, akkor pedig biztosítja azt, hogy ne érkezzen vissza. Na most a helyzet az, hogy az helyes egyébként a jogszabályban, hogy az országgyűlés őrség feladatköre, ha átkerül a végrehajtó hatalomhoz, az nem helyes, de az igen, hogy a végrehajtó hatalom őre ne emelhessen kezet országgyűlési képviselőre. Ha tehát rendetlenkedik az országgyűlési képviselő, és az elnök kivezetteti, akkor hogyan vezeti ki a végrehajtó hatalomnak a tagja, a törvényhozó hatalomnak a tagját, hiszen ez nem lehetséges, akkor viszont miért van az a szankció megtartva, hogy ezt a rendfenntartást továbbra is az országgyűlési őrség vigye tovább, mert ez, miniszterem, most teljesen korrekt akarok lenni, meg az is voltam, úgy gondolom, de olyan szabályt hozni, meg olyan szankciót, ami nem kikényszeríthető, annak nem sok értelme van. Tehát én azt gondolom, hogy erre valamilyen megoldást akkor kell találni. Hozzáteszem, nem értek egyet azzal, hogy az országgyűlési őrség átkerül a végrehajtó hatalomhoz. Egyáltalán nem. Mert ez a parlamentarizmusnak a tiszteletének felrugása, meg a parlament autonómiájának a nem tiszteletben tartása, és így nehezebb is lesz. De rendben van, de ez nem lesz kikényszeríthető. Másik az, hogy azt mondta ön, fölírtam, hogy a illetmények ugye megmaradnak a beolvadás után is, ennek örülök, a bérfeszültséget meg majd nyilván valamilyen módon kezelni kell, amennyibe lesz, de hát erre minden eszközük megvan. Tehát összességében, tisztelt képviselőtársaim, a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség tagjainak munkájáról én azt gondolom az elmúlt időszakban is csak pozitívan lehet nyilatkozni. Mind a két szervezetnek a tagjai profi módon, jól felkészülten, elkötelezetten és hivatástudattal végezték a feladatukat. Tisztelet és köszönet érte. Tisztelet az irányító vezetőknek, és külön tisztelet Hajdú Jánosnak, hogy felépítette ezt a szervezetet, és biztosították Magyarország védelmét. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Köszönöm szépen, képviselő úr! Most a KDNP képviselőcsoportja képviseletében megadom a szót dr. Simicskó Istvánnak. Parancsoljon, képviselő úr, 15 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt országgyűlés! Az előttünk fekvő törvényjavaslat célja, ahogyan azt miniszter úr ismertette, a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség, hogy úgy fogalmazok, hogy beolvasztása az országos rendőrfőkapitányság szervezetébe. Úgy is fogalmazott miniszter, hogy integrálásra integrálásra törték meg ennek a két szervezetnek a rendőrség szervezetébe. Ugye én jó néhány integrációt megéltem már. Az ön miniszteri meghallgatáson és bizottságülésen említettem a határőrség integrációját. És ugye az a kérdés, hogy egy integráció jobbá teszi a helyzetet, vagy pedig kockázatokat hordoz magában. Ha valamely szervezet szerintem jól működik és jól végzi a dolgát, akkor nem biztos, hogy kötelező kitalálni valami újat, hogy még jobban végezzék a munkájukat. Szerintem eddig is egységes irányítás alatt volt a rendvédelmi szerveknek az irányítása. És azt kell, hogy mondjam, hogy ütőképes egységet, erről beszélt a elnökasszony is, akarnak létrehozni. Viszont én azt láttam és azt tanultam meg az eddig életem során, hogy az emberiségnek van egy óriási találmány, ez a munkamegosztás. És ezt a szakmai alapon végezzük, akkor ez egy hatékony emberi munkavégzés lesz. Mindenki ért valamilyen speciális területhez. És szerintem a TEK az pont ilyen volt. Tehát mesterszinten értett a terrorelhárításhoz. A működésüket jól mutatja az, hogy nem volt Magyarországon terrorcselekmény, hála Istennek. Vagy legalábbis nem sikerült megvalósítani olyat, mint amiket számos nyugat-európai városban láthattunk az elmúlt mondjuk 11 néhány évben. Tehát én is szeretném megköszönni a TEK munkatársainak a tevékenységét. Azt hiszem, hogy mindannyiunk biztonságáért sokat tettek az elmúlt években. Tehát az alapkérdés az, hogy ha valami jól működik, akkor miért kell változtatni. Én értem a költségcsikkentési szempontokat, amit miniszter úr említett. Azt kérdezném meg, hogy volt-e olyan hatásvizsgálat, amely például a költségek megtakarítására is vonatkozik, tehát hogy mennyi pénzt remélnek ettől megspórolni a tárcánál, hogyha ezeket a szervezeti lépéseket meglépik. A következő észrevételem, amit már egyébként korábban pont a Vagyon Visszaszerzési Hivatal létrehozásánál említettem, hogy ugye arról szól az indokolás itt a törvényjavaslatnál, hogy megszüntetni a felesleges párhuzamosságokat. Tehát csak zárójelben jegyzem meg, hogy milyen érdekes, hogy a rendőrségnek egyébként van feladata, és a NAV-nak is van feladata, meg az ügyészségnek most is van feladata, hogyha valaki, hogy is mondjam, illetéktelen módon, törvénytelen módon jutott közpénzhez, ennek a felderítése ma is létező feladat a rendőrség számára is. Tehát ez akkor nem okozott problémát ennek a párhuzamosságnak a megszüntetése, illetve egy új szervezet létrehozása, ami nyilvánvalóan költséggel fog járni. Tehát az országgyűlési őrséggel kapcsolatosan Takács képviselő sok mindent elmondott, valóban egy nagyon szép hagyomány szűnik meg önöknek, mint Tisza. Az lesz a történelmi tettük, hogy Tisza István létrehozta, és Tisza párt megszünteti az országgyűlési őrséget. Tehát én ezt újra gondolnám az ön helyükben, mert kiváló munkát végeztek. És valóban így van, hogy mert itt elhangzottak olyan megjegyzések, hogy az előző házelnöknek a magánhadsereget, ezek túlzások, enyhén szólva is. Itt most nem hangzott el szerencsére, de volt már ilyen kinyilatkozás. Talán a miniszter úrtól is, de egy biztos, hogy az országgyűlésnek van egy most kevésbé nagy tekintélye, de reméljük, hogy egyszer majd lesz, tehát respektje, és én azon képviselők közé tartozom, hogy mindig fölhívom figyelmet arra, hogyha itt a felszólásunkat elmondjuk, akkor itt jegyzőkönyv készül, és ha valaki olyan kifejezéseket és obszén megjegyzéseket használ, pro és kontra, az meg lesz örökítve. Tehát amikor majd a unokáink bejönnek és elolvassák bejönnek és elolvassák majd a felszólásainkat, akkor ne kelljen szégyenkeznünk ezért. Tehát én értékelem miniszter úrnak a hozzáállását, korrekt volt a bizottsági meghallgatása, és szerintem én elmondtam ott is, hogy az új ORFK parancsnoka szerintem kiváló rendőr, tehát ezek jó személyi döntések voltak, de én azt hiszem, hogy azzal, hogy az országgyűlés autonómiáját ért aggódunk ebből a szempontból, biztonsági szempontból, ez egy jogos érvelés volt Takács képviselő részéről. Tehát valóban gróf Tisza István akkori házelnök hozta létre 1912-ben a képviselőházi őrséget, ami szerintem az elmúlt időszakban szintén példaértékű munkát végzett. Az állomány tagjai bizonytalanságban vannak, csak jelzem miniszter úrnak, tehát nem akarnék itt neveket felsorolni, nem akarom őket nehéz helyzetbe hozni, de engem is megkérdeztek többen kibe jövet a parlamentbe, hogy mi lesz az ő sorsuk, mi lesz az egyenruhájuk, azt most úgy hallottam, hogy megtarthatják. Ezek is valóban apró gesztusok, ezek fontos dolgok. Én emlékszem a határőrség megszüntetésénél, integrációjánál, akkor a zöld parolint sem tarthatták meg a sapkájukon, és bizony-bizony nagyon sokan szívükre vették ezt az integrációt. Tehát ez mindig bizonytalanságot szül, a kiszámíthatóság fontos tényező a rendvédelmi szerveknél. Én csak erre hívnám fel a figyelmet, ezekre a szempontokra, miniszter úr, én azt hiszem, hogy mind az országgyűlési őrség állománya, mind a TEK állománya tisztelettudóan és tisztességesen végezték a munkájukat. Úgyhogy remélem, hogy ebben az új helyzetben, nyilván ők most kétharmada mindent meg tudnak szavazni, de gondoljanak rájuk tisztelettel, és remélem, hogy nem lesz nehezebb a helyzetük. Bérfeszültség kialakulhat, hogyha megtarthatják. Én úgy tudom, hogy az országgyűlési őrség illetménye magasabb, mint a rendőrség átlagos illetménye. Tehát én nem szeretném azt, hogy az országgyűlési őrség bármilyen keretek között, bármilyen irányítás alatt most készíti a rendőrség fogja irányítani őket, csökkenne az illetményük, tehát szerintem meg kell becsülni az ő eddig végzett munkájukat is, és a jövőben is. Úgyhogy ez persze okozhat bérfeszültséget, de nyilván önök ezt tudják majd rendezni. Úgyhogy összességében én persze látok aggályokat ebben a törvényjavaslatban. Nem vagyok benne biztos, hogy különösen az országgyűlési őrség esetében, hogy ez egy jó döntés. Ettől függetlenül nyilván önök ezt meg fogják szavazni. Meglátjuk majd, hogy módosító javaslatot nyújtunk ebbe az elkövetkező napokban. Úgyhogy még egyszer hadd köszönjem meg az országgyűlési munkatársainak a tevékenységét és a TEK-nek is, és valóban Hajdú János altábornok is, aki valóban fölépített egy kiváló szervezetet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
3: Köszönjük szépen. Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végéhez értünk. Most a további képviselői felszólalások következnek 15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Cseh Tamás képviselő úrnak, a Tisza képviselőjének. Parancsoljon, képviselő úr.
4: Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselőtársaim! Nem hiszem, hogy 15 percig igénybe fogom menni a figyelmüket, tekintve arra, hogy Simicsko István képviselőtársam jelezte, hogy ez a mérkőzés fontos, és azzal gondolom, nem nincs ezzel egyedül ebben a teremben. Tekintettel arra, hogy ez az első felszólalásom a parlamentben, engedjék meg, hogy először is köszönetet mondjak a Tolnamegye 3-as választókerületében élő szavazóknak, hogy megválasztottak. Köszönöm nekik, és innen is üzenném a közérdek mindenek előtt, ahogy eddig, úgy ezután is. Tisztelt képviselőtársaim, a híres közgazdász John Maynard Keynes szólt így: a nehézség sokszor nem az új gondolatok megtalálásában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. A történelem és a most már ellenzéki szerepben működő korábbi állampárti koalíció története jól igazolja a fenti állítást. Amikor egy rendszer már nem csak működteti önmagát, hanem egyenesen bele is szeret a saját működésébe, onnantól a hibáit is erénynek kezdi látni. És ez mindig, de tényleg mindig a hanyatlás kezdete. Egy felelős kormány nem kirakatot rendez, hanem országot vezet. Ha azt látja, hogy egy rendszer egyszerűbben, gyorsabban és hatékonyabban is működhet, akkor nem az a dolga, hogy konzerválja a múltat, hanem az, hogy meghozza a szükséges döntéseket. Ez volt az az erő, és ez az a képesség, amit megláttak, és aminek bizalmat is szavaztak az emberek szűk két hónappal ezelőtt, és pontosan erről szól a rendészeti feladat ellátás racionalizálásával összefüggő Téper 341-es számú törvényjavaslat is. Nem arról szól, hogy gyengítjük a rendvédelmet, nem arról, hogy bármi összeomlana, veszélybe kerülne, nem vészel tudás, nem tűnnek el képességek, és nem válnak feleslegessé emberek. A felesleges párhuzamoságokat szüntetjük meg, egyértelművé tesszük a felelősségi viszonyokat, és erősebbé tesszük a magyar rendőrséget. A TEK kiváló szakemberei ugyanúgy végzik majd a feladataikat, az országgyűlési őrség munkatársainak tapasztalatára ugyanúgy számítunk, csak éppen egy átláthatóbb, egységesebb szervezeti rendszerben. Mi jól tudjuk, hiszen nem felejtettük el, honnan jöttünk, a magyar embereket nem az érdekli, hogy egy-egy szervezeti egység neve hogyan szerepel egy táblán vagy egy bélyegzőn. Őket az érdekli, hogyha baj van, időben megérkezzen a segítség, hogy a terrorfenyegetés ellen a lehető leghatékonyabban lépjünk fel, hogy a rendőrség gyorsan, szervezetten és magas színvonalon dolgozzon. Ez nem presztízs kérdés, hanem szervezési kérdés. És ha lehet ugyanazt a feladatot párhuzamosságok nélkül, kevesebb bürokráciával, világosabb irányítással ellátni, akkor ezt meg kell tenni. Tisztelt képviselőtársaim, a jó vezető nem attól jó vezető, hogy soha semmi nem változtat, hanem attól, hogy felismeri, ami 10 vagy 20 éve megfelelő volt, az nem biztos, hogy ma is a legjobb megoldás. A világ folyamatosan változik, a bűnözés módszerei is változnak, a biztonsági kihívások is változnak. Ha pedig minden változik körülöttünk, akkor a közösséget alkotó emberekért felelős állam sem maradhat mozdulatlan. Aki ezt korszerűsítés helyett esetleg támadásnak nevezi, az valójában nem a törvényjavaslatot bírálja, hanem magát a fejlődés lehetőségét utasítja el. Mi viszont hiszünk abban, hogy a magyar államnak mindig képesnek kell lennie a megújulásra. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy tolmácsoljam a terepen szolgálatot teljesítő rendvédelmi kollégák gratulációját és elismerését ahhoz a döntéshez, hogy a belügyminisztérium élén végre egy a civil életből érkezett, a jól működő munkahelyi közösségek és hatékony szervezetek építésében már komoly eredményeket elérő személy áll, aki nem csak változtatni, hanem jó irányba változtatni lesz képes. Posvai miniszter úr, gratulálok! Ez a törvény tehát nem elvesz a rendvédelemből, hanem hozzátesz. Nem gyengít, hanem megerősít. Nem szétválaszt, hanem egységesebbé teszi a működést. Az előző kormányokkal ellentétben, akik azt mondták, senkit nem hagyunk az út szélén, hanem belöktek az árukba, a Tisza kormány tisztelve és elismerve a rendvédelemben dolgozó valamennyi kollega munkáját azt mondja, senkit nem hagyunk hátra. Minden tekkesnek, országgyűlési őrnek, rendőrnek tudnia kell, mi a mi üzenetünk. Kollegák, minden veletek kapcsolatos döntésünket az határozza meg, hogy ti, kigyógyulva az elmúlt 16 év terrorjából, elkötelezetten és jó érzéssel állhassatok feladataitok végrehajtásához, abban a tudatban, hogy nem csak szakmai vezetőitek, de a magyar emberektől kapott felhatalmazással bíró kormány és az országgyűlés is mögöttetek állnak és támogatnak ebben. Ezért arra kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
3: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót Borics Mihálynak, a Tisza párt képviselőjének. Parancsoljon, képviselő úr.
5: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő társaim. Először is engedjék meg, hogy én is köszönetet mondjak Fejér megye 2. választókörzetében lévő választópolgároknak a szavazatokért és a bizalmukért, valamint a szigettagoknak és az önkénteseknek, akik segítették a kampányom alatt a munkámat. Köszönöm a tapsot az ön nevükben is. És hát megfogyva bár, de törve nem, örülök neki, hogy ahogyan a Honvédelmi és Rendészeti Bizottságra mindig is jellemző volt, így a délután folyamán egy igazi kulturált vitát és kulturált hanglemet tudtunk felvenni, hiszen ennek a háznak a falai már rengeteg vitát láttak, hallottak, megéltek, de azt gondolom, hogy abban mindannyian egyetérthetünk, hogy a rend és Magyarország, az itt élő és az itt látó emberek biztonsága soha nem képezheti vita tárgyát. Ahhoz, hogy ez a rend és a biztonság a lehető legstabilabb lábakon álljon, elengedhetetlen a most társadalmatban vagy törvényjavaslat elfogadása, aminek a legfőbb célja, hogy egységesebb rendőri szervezetet hozzon létre, megszüntesse az átfedő feladatokat és csökkentse a párhuzamos működést. A javaslat indoklása szerint ennek egyik legfontosabb eleme, hogy a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség beolvadjon a rendőrség kötelékébe. Emiatt számos törvény egyszerre módosul, hogy mindenhol az új szervezeti felépítés szerepeljen. Ahelyett, hogy több külön rendvédelmi szerv látna el egy egymáshoz hasonló feladatokat, a javaslat szerint ezek egy nagy része egy szervezeten az általános rendőrségi feladatokat ellátón belül működne tovább 2026. október 1-től. Ez nem azt jelenti, hogy megszűnnek a terrorelhárítási vagy a parlamenti őrzési feladatok, hanem azt, hogy azokat a jövőben a rendőrség szervezetén belüli egységek végeznék. Ezzel együtt egységesebb irányítás, gyorsabb együttműködés várható a jövőben. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a feladatrendszerek egyértelmű elhatárolása során alapvető cél a speciális képességek és az azt ellátó személyi állomány megtartása. Várakozásaink szerint az érintett hivatásos állomány valamennyi tagja az új szolgálati helyén a továbbiakban is ellátja majd feladatát. Jelenleg a TEC-nél alapvetően vezényelt hivatásos állomány teljesít szolgálatot, ez azt jelenti, hogy a szervezetnek nincs saját hivatásos állománya, hanem más rendőri, illetve más rendvédelmi szervektől vagy nemzetbiztonsági szolgálatoktól vezényeltek dolgoznak ott. Saját állományként jelenleg a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány és a munkavállalók dolgoznak a szervezetnél. A vezénylés minden rendőrségi állományból vezényelt esetében megszűnik, és a törvényjavaslat tételesen rendelkezik arról, hogy mikor kerül sor a törvény erejénél fogva történő áthelyezés alkalmazására, illetve mikor kell a vezénylés megszüntetésének szabályai szerint eljárni. Az új szervezeti keretek között a rendőrség területi szervként működő terrorelhárítási központ már saját rendőri állománnyal fogja ellátni feladatait. Az országgyűlési őrség megszűnik önálló költségvetési szervként működni, nem tartozik majd közvetlenül a mindenkori országgyűlés elnökének irányítása alá, a személyvédelmi feladatait a jövőben a rendőrség kötelékében látja el, úgy, ahogyan a TEC is. A módosításokat követően tehát az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv működése nem gyengül. A hétköznapi ember ebből elsősorban annyit érzékel majd, hogy a rendvédelmi szervek gyorsabban, összehangoltabban és hatékonyabban tudnak reagálni a biztonsági kihívásokra. És végül szeretném kihangsúlyozni, hogy az előterjesztés nem új rendőri jogosítványokat vezet be az állampolgárokkal szemben, hanem elsősorban a rendészeti szervek szervezeti átalakításáról szól. Az átlagember számára ezért inkább közvetett, mint sem közvetlen hatásai várhatók. Éppen ezért kérem a tisztelt képviselőket, támogassák az előterjesztést. Köszönöm szépen.
3: Köszönjük, képviselő úr. Szeretném megkérdezni, hogy kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével. Ha nem, akkor az általános vitát lezárom. Megkérdezem viszont az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. 30 perces időkerete van, belügyminiszter úr, parancsolja.
2: Nem lesz szükségem 30 percre. Jó. Köszönöm szépen a hozzászólásokat mindenkinek, valóban, mert ugye a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságban is azt gondolom, hogy szakmai és hatékony párbeszéd zajlott, és most is voltak gyakorlati szakmai és elvi kérdések, amikre megpróbálok reagálni. Először is kezdeném azzal, hogy ugye a hatékonyság mit jelent. Szerintem az én számból nem hangzott el a költséghatékonyság, de hogyha esetleg igen, akkor az ilyen szempontból nem volt megfelelő. Nem ez a célja ennek a törvénytervezetnek. Valóban ez egy költséges dolog, a biztonság, a közbiztonság, az emberek biztonsága. És amikor a hatékonyságról beszélünk, akkor nagyon különböző hatékonyságról lehet beszélni, az eszközök megosztásáról, párhuzamosságok megszüntetéséről. Ha csak azt vesszük, hogy milyen lehetőségei voltak egyik vagy másik szervnek, most direkt nem mondom ki a különböző szervek nevét, hogy nem szeretnék felesleges feszültségeket kelteni, de hatékonyság az erről szól. Ha a költségeket nézzük, ugye Simicskó képviselő úr kérdezte, hogy készült a hatástanulmány, inkább költségnövekedésről beszéltünk, szerencsére nincs itt Kármán András pénzügyminiszter úr, amikor erről beszéltünk. Ugyanis többségében lesznek azok, akinek emelkedni fog a bérük, pontosan azért, hogy bérfeszültséget csökkentsük. Tehát, hogyha például azokat a személyvédelmi munkatársakat veszük, akik a készenléti rendőrségtől átkerülnek a terrorelhárítási központhoz, nekik meg fog emelkedni a bérük, ez kb. 250 főt jelent. Úgyhogy inkább költségnövekedésről beszélünk, illetve
6: azt is bele kell kalkulálni, hogyha valaki ezt az új helyzetet nem fogadja el, ennek is költsége lehet adott esetben, és ezzel számolunk a törvénytervezet vagy törvényjavaslat esetében. De ugyanígy hatékonyságról beszélünk, amikor beszélünk az információ áramlásról, az információ megosztásáról. Ugye most voltak olyan tevékenységek, akár a személyvédelem is három különböző helyen volt, nyomozati cselekmények is különböző helyeken voltak, úgyhogy szerintem a hatékonyság növekedés az itt is tetten érhető. A következő, ugye Takács képviselő úr több mindent is megfogalmazott, a terrorfelderítés, ez egy hosszú beszélgetés volt közöttünk, ugye ezek a szakmai kérdések fölmerültek, és most jelenleg az a döntés született, hogy a felderítés, speciálisan a terrorfelderítés, ez el fog különülni a többi nyomozati tevékenységtől, de a Nemzeti Nyomozóirodán belül lesz. Azt majd az idő eldöntő, hogy melyik hatékonyabb, vagy melyik esetleg a jobb megoldás, de valami azt nem szabad szem elől téveszteni, hogy az egységes irányítás ez megmaradjon, ami mondjuk a teken belül ezen a területen megvolt. Az egész törvényjavaslat célja az egységesítés, tehát ilyen formán nem szeretnénk valami más végeredményt elérni. Az országgyűlési őrséggel kapcsolatban. Ugyan önöknek több tapasztalata van ezen a területen, de én úgy tudom, hogy ez 2013-ban élett újjá. Előtte civil teremőrök voltak, illetve a köztársasági őrezred az ORFK irányítás alatt látta el ezt a feladatot. Tehát azt gondolom, hogy az nem teljesen igaz, hogy ez mondjuk 1912-től kezdve folyamatosan létrejött, vagy rendelkezésre állt. Úgyhogy mi igazából visszatérünk egy korábbi feladatmegosztáshoz. Hogy ez jó vagy rossz, ez azt gondolom megint csak egy elvi kérdés. A kikényszeríthetőség valóban egy olyan gyakorlati kérdés, amit majd tisztázni fogunk, de az biztos, hogy azt szerettük volna azért minél inkább függetleníteni a végrehajtó hatalomtól, amire ön is utalt. De az országgyűlési őrségnek a története azért azt gondolom, hogy tiszteljük, de nem 1912-től folyamatosan ebben a formában volt jelen. Természetesen még rengeteg feladatunk van, a berendezés, rengeteg operatív feladat, amit folyamatosan különböző szervek vezetőivel el kell látni, és ahogy itt korábban elhangzott a cél, hogy október 1-től álljon föl ez a végleges struktúra. Biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben is még rengeteg olyan gyakorlati kérdés lesz, amire ki kell térnünk, és nincsen, vagy lehet, hogy van bizonytalanság, de szeretnénk ezt minden inkább eloszlatni. Tehát például, amit Simicskó úr is felvetett, az országgyűlési őrség ruházata, illetménye meg fog maradni, sőt, külön parlamenti főosztályt, vagy parlamenti őrség főosztályát szeretnénk létrehozni. Tehát különösen tekintettel vagyunk azokra a speciális feladatokra, amikről már korábban itt közösen beszéltünk, tehát szeretnék eloszlatni ilyen szempontból minden bizonytalanságot. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy itt a felmerülő kérdéseket továbbra is folyamatosan jó, hogyha átbeszéljük, hogyha bármilyen bizonytalanságot tapasztalnak, vagy nyitott kérdés van, akkor állok rendelkezésre, majd a bizottságon belül is biztosan föl fog merülni még több olyan kérdést, amit szakmailag tudunk kezelni, de azt gondolom, hogy ez egy előremutató törvényjavaslat. Vannak olyan szakmai kérdések, amiket majd az idő fog eldönteni, és én is szeretném megragadni az alkalmat, hogy minden a rendvédelem területén dolgozó munkatársnak megköszönjem a munkáját. Itt szerintem olyan szavak nem hangzottak el az én számból, hogy magánhadsereg, magánőrség, pontosan konstruktívan szeretnénk a jövőbe tekinteni. Minden olyan szakmai képességet, tudást megtartva vagy továbbfejlesztve, ami eddig is rendelkezésre állt, közösen dolgozni egy jobb és biztonságosabb Magyarországért. Köszönöm szépen!
3: Köszönjük szépen, miniszter úr! Tisztelt országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt országgyűlés, most soron következik a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés téper 340 számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Bejelentem, hogy az előterjesztést nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja az országgyűlés. Elsőként megadom a szót Kaproncai Balázs államtitkár úrnak, a napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben parancsoljon államtitkár úr.
7: Tisztelt Elnök asszony, tisztelt országgyűlés! A kormány programjában vállaltuk, hogy biztosítjuk a nevelési oktatási intézmények szervezeti, szakmai és gazdálkodási autonómiáját. További vállalásunk volt, hogy megerősítjük a munkavállalói érdekképviseletek jogait, és újjáépítjük a valódi érdekegyeztetést a kormány, a munkáltatók és a szakszervezetek között. Jelen törvényjavaslatunk e vállalások első lépéseként az első 100 napban megvalósítható módosításokat tartalmazza. Az intézményi autónia megerősítése körében a nevelőtestületek visszakapják a tőlük korábban elvont döntési, véleményezési, egyetértési jogokat, mégpedig két fő területen. Az intézményi belső dokumentumok elfogadásánál, valamint az igazgató megbízásával kapcsolatosan. Ez tehát egyfelől azt jelenti, hogy az intézmény igazgatója és a nevelőtestület együtt dönt a szervezeti és a működési szabályzat, az éves munkaterv és a pedagógiai program tartalmáról. Az SMS elfogadásához ki kell kérni az óvodaszék, az iskolaszék, a kollégiumi szék és a diák önkormányzat véleményét is. A fenntartó nem a teljes dokumentumot hagyja jóvá, csak azokhoz a pontokhoz kell jóváhagyása, amelyekből ránézve többlet kötelezettség hárul, kivéve az egyházi intézményeket, ahol a hitéleti szempontok továbbra is érvényesíthetők. Másfelől az igazgatói megbízás tekintetében a munkáltatói jogkörgyakorló, azaz a fenntartó döntését meg kell előzni a nevelőtestület vezetői programról szóló véleménynyilvánításának, valamint a jelölt személyéről az alkalmazotti közösség támogató vagy elutasító véleménye kikérésének. A véleményezés garanciális okokból titkos szavazással fog történni. A munkatársak felett az alapvető munkáltatói jogokat az önkormányzati, magán, az egyházi fenntartású intézményeknél az igazgatók gyakorolják. A tankerületi fenntartású intézményeknél azonban e jog a tankerületi igazgatót illette. Az intézményi autonómia kiszélesítéseként a tervezet a tankerületéknél is az intézmény vezetőjét jogosítja fel az érdemi döntés meghozatalára. A tankerületi igazgatónak csak akkor lesz ebbe beleszólása, ha az adott döntés, így a kinevezés, a jogviszony megszüntetése, a besorolás és a havi illetvény megállapításába jogszabályba ütközik, vagy a költségvetési fedezet nem áll rendelkezésre. Mindezekkel kapcsolatban távlati tervünk az, hogy a tankerületi központok működési rendszere átfogóan is felülvizsgálatra fog kerülni. A mostani lépések azok, amelyeket viszonylag gyorsan, a következő tanítási év kezdetéig el lehet fogadni. Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslatunk másik nagy célkitűzése a közoktatásban dolgozó kollektív munkaügyi jogainak helyreállítása. Az első ezek közül a köznevelés területén működő szakszervezetek sztrájkjoga előtti korlátozások lebontása. A korlátozás elvi alapja az volt, hogy a gyermekek, tanulók egészséges fejlődéséhez, művelődéséhez való jogát az alaptörvény a munkavállalók sztrájkjogához hasonlóan védi. Ezért a sztrájk alatt is biztosítható, még elégséges szolgáltatás, az előző országgyűlés a sztrájktörvény felhatalmazása alapján külön törvénnyel határozta meg. A még elégséges szolgáltatás fenntartását mi is szükségesnek tartjuk, de annak mértéke nem lehet a sztrájkjog ellehetetlenítésének eszköze, nem vehetik ki a nyomásgyakorlás fegyverét a munkavállalói érdekképviseletek kezéből. A sztrájk lényege ugyanis pont az, hogy a mindenkinek fáj, fáj a munkáltatónak, fáj a munkavállalónak, de a szolgáltatás igénybevevőjének is. A törvényjavaslat a sztrájk alatti intézményi gyermekfelügyeletet 17 óra helyett csak 15 óráig javasolja biztosítani, amelyre összevont intézményi keretek között is sor kerülhetne. Az órák megtartását pedig nem minden diák, csak az érettségizők számára írja elő, és ebben az esetben is csak az érettségit megelező 3 hónapon belül megtartott sztrájk esetén, és csak akkor, ha a sztrájk időtartama egybefüggően, vagy 1 hónapon belül összesen az 5 munkanapot elérte. Természetesen a sajátos nevelésű igényű és a beilleszkedési, tanulási nehézségekkel érintett gyermekek fokozott védelmét, valamint a kollégiumban elhelyezett tanulók felügyeletét is biztosítani kell. Megítélésünk szerint ezáltal a jövőben egészséges egyensúly valósulhat meg a sztrájkjog és a gyermekek jogai között. E megoldás további előnye az is, hogy a sztrájkot nem kell, hogy esetről esetre megelőzze, amíg elégséges szolgáltatásról való egyeztetés, ami a sztrájk folyamatot is indokolatlanul lelassítaná. Hangsúlyozzuk, hogy az elégséges szolgáltatás megállapítása mindenkinek fontos. A sztrájkról szóló törvény értelmében, ugyanis ha a felek nem tudnak megállapodni az elégséges szolgáltatás mértékéről, arról a bíróság dönt, a bíróság döntéseig pedig a sztrájkok nem gyakorolható. Ugyanakkor azt is fontosnak tartom kiemelni, hogy az elégséges szolgáltatás mértéke elsősorban nem a munkáltató, munkavállaló érdekeiről szól, hanem a gyermekekről, tanulókról és a szüleikről. Ahogy az például a közlekedési sztrájkok esetén is elvárható, hogy legalább minimális körülmények között járjanak vonatok, úgy elvárható, hogy a köznevelés terén bekövetkező sztrájkjog esetén is a legsérülékenyebb vagy a legfontosabb élethelyzetben álló gyermekek tanulók neveléséhez, oktatáshoz való joga ne sérüljön. A munkavállalói jogok tekintetében további fontos változást, hogy visszaállítjuk a munkáltatónak a szakszervezeti tagdíj levonására és átutalására való kötelezettségét, természetesen ez csak abban az esetben, ha a foglalkoztatott erre megbízást ad. Nagy jelentésű lépés az ágazati és munkáltatói érdekegyeztetés kiszélesítése is. A konzultációs jog gyakorlásának már nem lesz feltétele a 10%-os tagság, elegendő az, hogyha az adott szakszervezet az ágazatban működik, illetve az adott munkáltatónál képviselőttel rendelkezik. Tisztelt Országgyűlés! A kormányprogram vállalása alapján a törvényjavaslat benyújtását a korábbi gyakorlathoz képest szélesebb körű egyeztetés előzte meg civil szervezetekkel, beleértve az oktatás szakmai szervezeteit, a munkavállalók érdekképviseleteit és a nem állami fenntartókat is. Az egyeztetésen tett számos észrevételt beépítettük a tervezetbe. Például az ágazati érdekegyeztetésben való részvétel feltételének meghatározását, vagy az igazgatói pályázatok kapcsán az előkészítést érintő jó gyakorlatok további alkalmazásának lehetőségét. A társadalmi egyeztetés során a civil szervezetek megelégedéssel nyugtázták az egyeztetési folyamatok kiszélesítését, amelynek fenntartása továbbra is kiemelt célkitűzésünk. Arra kérem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogyha egyetértenek az ismertetett szabályozási javaslatokkal, támogassák ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm mindenki megtisztelő figyelmét.
3: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Szűcs Dórának, a TISZA képviselőcsoportja vezérszónokának. 15 perces időkeretben parancsoljon, képviselő asszony.
8: Köszönöm szépen. Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A mai napon a T-341-es törvényjavaslat tárgyalásakor ismét nagyon fontos lépést teszünk az oktatási rendszerünk megújítása érdekében. Tesszük ezt az iskolai autonómia megerősítésével és a pedagógusok sztrájkjogának rendezésével. A minőségi, értékalapú oktatás valódi szupererő, mellyel megváltoztathatjuk, jobb helyé varázsolhatjuk a világot. Ahhoz pedig, hogy a jövőben létezzen egy sikeres, versenyképes Magyarország, ezt a szupererőt kell minden magyar fiatal számára teljes egészében hozzáférhetővé tennünk. Kell-e, lehet-e ennél nemesebb feladat a közügyekkel foglalkozók számára? Aligha. Ugyanakkor nehéz szívvel állok itt, mert látom, mekkora károkat okozott az elmúlt kormányzati ciklusok alatt a korábbi vezetés az oktatásban. Láttam azokat a tanárokat, akik pedagógusi munkájuk legproduktívabb éveit kiüresített hatáskörrel bíró intézményvezetők, esetleg a rendszerrel küzdő igazgatók, vagy a legtöbb esetben pártpolitikai bólogató jánosok kicsinyes irányítása mellett töltötték. Láttam, hogy milyen józan ésszel értelmezhetetlen adminisztratív keretek között dolgozni, és láttam, milyen lemondani az intézményi önállóságról. De láttam diákokat is, akik már nem is terveztek ebben a hazában tanulni, dolgozni, családot alapítani, mert tudták, hogy a politikai elit rátelepedett az üzleti, a tudományos, az egyetemi rendszerekre, felszámolta a függetlenségüket, kiüresítette a tehetségre, szakértelemre épülő rendet Magyarországon. És kérem, izlegessék a következő mondatot. Láttam rendőri irányítás alatt működni az oktatást 2026-ban Európában. Képviselőtársaim, az oktatás az egyik legfontosabb alappillére, a gondolkodás szabadsága, az iskola, az intézmények autonómiája. 1088-ban Bolognában az egyetemisták már tudták, mit jelent az oktatási intézmények autonómiája. És oda jutottunk, hogy 938 évvel később, 2026-ban azért dolgozunk, hogy újra szabadság költözhessen az iskolák falai közé. Báró Ötvös József, a Batthyány és Adrási kormány vallás és közoktatásügyi miniszterének szavai nem lehetnének aktuálisabbak. Csúnya a zsarnokság, de a fortélyos elnyomás még undokabb. Gondoljuk csak a státusztörvényre, melynek egyes elemeit próbáljuk most korrigálni. Magyarország az orbáni kormányok alatt megtett mindent annak érdekében, hogy az oktatás irányítása sem demokratikus, sem kiszámítható ne legyen, és az oktatásban résztvevő képviseleti jogai megsemmisüljenek. A parlamentnek bemutatott törvényjavaslat elsődleges célja, hogy az orbáni esztelen edukációs irányítás úton visszaforduljunk. Tisztelt képviselőtársaim, élőláncot, villasztást, szolidaritási kiállást szerveztem és tüntetéseken vettem részt, mert nem tűrhettem a tanárok meghurcolását, a karaktergyilkosságokat. Kérdem én, ki kér elnézést a tanári társadalomtól? Ki adja vissza ezeket az éveket a gyerekeknek? Kedves ellenzéki képviselőtársaim, keresem a tekinteteket, ki fogja ezt megtenni? De örülök, mert ennek a rendszernek vége, mert pontosan tudom, hogy tanítani valódi szenvedély. Tudom, mennyire hálás feladat sok száz pedagógussal és több ezer diákkal együtt dolgozni, vagy akár ingyenes oktatási felületet biztosítani számukra, mely a legkétségbeesettebb időkben támaszt nyújthat nekik. És tudom, milyen fontos felélénkíteni a kíváncsiságot, a kritikus gondolkodást, megérteni az élethosszig tartó tanulás fontosságát a fiatalokkal, és hogy ez mekkora, soha el nem fogyó erőt biztosít számukra. És ezért vagyok büszke, hogy 2024 őszétől a Tisza oktatáspolitikájának kidolgozásában részt vehettem. A működő Magyarország koncepciója garancia arra, hogy végre elkezdődjön az érdemi közös munka. Ebben a koncepcióban az iskolaigazgató szövetséges nem ellenség, akinek valódi munkáltatói és gazdálkodási jogosítványai vannak. A diák a legnemesebb érték. A tanár egyenrangú partner, aki mentor, közösségépítő, akinek jogai vannak a kötelezettségei mellett, akinek szakmai önállósága van. És a szülő a legfontosabb támasz. Ebben a koncepcióban az önállóan gondolkodni képes, a helyi viszonyokat jól ismerő és azokhoz az intézményi működést organikusan illeszteni képes szakember valódi szövetséges. A működő Magyarország oktatáspolitikája támasz ahhoz, hogy Magyarország elmozdulhasson az összeszerelő ország státuszából. De nincs sok időnk. Tempót kell váltanunk, mert a világ elszágult mellettünk. Nincs idő várakozni, nincs idő tétlenkedni. A nyugati termelői értéklánc nyitottabb természetű. A munkaerő képzésre, a felnőttkori tanulásra is tud hangsúlyt helyezni. Szívesen veszi a magas hozzáadott értékű beszállítói partnerek munkáját. Ez a magasabb hozzáadott érték pedig kizárólag megfelelő színvonalú, nyitott és autonóm oktatással érhető el. És ennek fontos kulcsa maga a pedagógus. A pedagógusi aktivitás, az ösztönző tanári hozzáállás, a fejlesztésre, fejlődésre, valódi törekvésre jövő oktatásban annak alapfeltétele. Az ilyen pedagógusi karakterjellem egyáltalán nem magától értetődő. Ezért nagyon fontos, hogy visszaállítsuk a pedagógusok megbecsülését és a pedagógus pálya presztízsét. Mert csak gondoljunk bele, biztos nyugdíjrendszert szeretnénk a jövőben? Ehhez jól képzett, versenyképes munkaerőt kell képeznünk. Vagy esetleg biztos egészségügyet szeretnénk? Ehhez felkészült gazdasági vezetőket, modern tudással felvértezett orvostársadalmat kell képeznünk. És nem utolsó sorban, egy jobb hazát szeretnénk? Ehhez magasabb érzelmi intelligenciával rendelkező, összetett problémákat, együttműködő megoldásokhoz szokott generációt kell nevelnünk. Az oktatáspolitika modernizálása, felszabadítása szükségszerű, hiszen a ma aktív dolgozó társadalmi rétegnek az utánuk jövők munkája fogja nyújtani a biztonságot, és így tovább, generációról generációra. Képzettebb elmék, gondolkodó dolgozók a magyar gazdaság beindításának hosszú távú évtizedekre szóló biztosítékai. Hiszem, hogy valódi értékteremtéssel, erős pozícióval, büszke magyarként állhatunk emelt fővel a világban. És végül, mint képviselő és három gyerekes édesanyja szólok önökhöz, mit kívánhat egy szülő többet, mint azt, hogy a gyermekének legalább egy kicsivel jobban menjen a sorsa, mint az övé. Ebben a munkában, ennek a célnak az elérésében kérem minden jó érzésű magyar támogatását. Tisztelt képviselőtársaim, azt gondolom, hogy az oktatás közös ügyünk, és ezért kérem önöket, hogy pártállástól függetlenül támogassák a javaslatot. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
3: Köszönjük, képviselőasszony. Most megadom a szót Cirbus Gábornak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben.
9: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház! A T340 számú törvényjavaslat tartalmaz támogatható elemeket, azonban számos pontja kérdéseket vet fel a végiggondoltságot és a valós szándékokat illetően. Éppen ezért különösen fontos, hogy ne csak azt nézzük, milyen új jogosítványokat sorol fel a törvényjavaslat, hanem azt is, hogy ezek közül melyek azok, amik a gyakorlatban is javítják az iskolák működését, és melyek azok, amelyek talán inkább az újabb bürokratikus terhek növelését eredményezik. A kormány egyik fő érve az, hogy erősíti a nevelőtestületek szerepét. Valóban a javaslat szerint a pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, az éves munkaterv, valamint az intézményi beszámolók elfogadása a nevelőtestület döntési jogkörébe kerül. Üdvözlendő, hogy a javaslat erősíteni kívánja a nevelőtestületek szerepét az intézmények életében. Ez első hallásra jól hangzik, de ha megnézzük a gyakorlatot, már korán sem ilyen egyszerű a képlet. Jó példa erre a köznevelési törvény 27. paragrafus 3. bekezdés módosítása. Ne értsenek félre, nem vagyunk az ellen, hogy egy pedagógus közösségnek beleszólása legyen a saját magát érintő éves munkatervbe. Ez eddig is így volt, csak világos és egyszerű felelősségi körökkel. Eddig az igazgató csinált egy munkatervet a nevelőtestület bevonásával, majd azt a fenntartó jóvá hagyta, eddig is az új szabály szerint is erre 30 napja volt, lesz. Az új rendben visszaáll a 2020 előtti bonyolultabb rendszer. Az igazgató előkészíti, a nevelőtestület meg kell, hogy szavazza minden évben, és ezt követően jön a fenntartó, aki pedig egyetértési jogot gyakorol a munkaterv azon elemei tekintetében, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul. Ez egy háromszereplős döntéshozatali rendszer, amely könnyen hosszabb egyeztetéseket, több adminisztrációt és lassabb döntéshozatalt eredményezhet. Felmerül, hogy egy három különböző jogokkal rendelkező szereplő közötti bonyolult egyeztetési folyamat nem további terhet jelente majd, vagy más esetben ennek elkerülése érdekében a gyakorlatban nem a korábbi dokumentumok konzerválását eredményezi-e. Tehát, vajon nem az lesz a következmény, hogy a konfliktusok és az újabb egyeztetések elkerülése érdekében évről évre ugyanazokat a dokumentumokat veszik majd elő minimális változtatásokkal? Tisztelt ház! Beszélnünk kell egy másik fontos aggályról is. A javaslatban több olyan pont is van, ami valódi joghatást nem vált ki. Nem szeretnék bizalmatlan lenni, de ezekről nehéz eldönteni, hogy valójában jelentéktelen technikai módosítások vagy olyan törvényhelyek megnyitása, amiket a bizottsági szakaszban módosítani kívánnak. Például a köznevelési törvény 55. paragrafus első bekezdésében szereplő szövegcsere. Ez a szakasz rendezi a tanulók kötelező tanórai foglalkozásáról való felmentésének szabályait, amennyiben a tanuló egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. Felmerül a kérdés, hogy részletes vita, illetve a TAP szakaszban ehhez hozzá kívánnak-e nyúlni, vagy valóban törvénymódosítást tartottak indokoltnak azért, hogy betűket számokra írjanak át. De a köznevelési törvény 31. paragrafus kapcsán tisztázni kell azt is, tervezik-e a nem állami fenntartású, például egyházi iskolákban a felvételi szabályok módosítását. Vagy terveznek-e változtatni azon szabályokon, hogy a települési önkormányzat csak óvodát tarthat fenn. Esetleg a pedagógusok életpályájáról szóló törvényben érdemben is módosítani kívánják a határozott időre való kinevezés szabályait, vagy valóban azért tartottak fontosnak törvényt benyújtani, hogy a 3 évre való kinevezhetőség szabályai esetében a 3-as immáron ne betűvel, hanem számmal rögzítse a törvény. A Tisza zászlajára tűzött átláthatóság megkövetelné, hogy erre a kormány világos választ adjon. Tisztelt képviselőtársaim! A legegyértelműbb aggályaink azonban a sztrájk szabályok módosításával kapcsolatban vannak. A veszélyhelyzet idején bevezetett korlátozások felülvizsgálata indokolt lehet, de ez nem jelentheti azt, hogy közben megfeledkezünk a gyermekekről és a családokról. A javaslat szerint a sztrájk idején kötelezően biztosítandó gyermekfelügyelet délután 5 óráról 3 órára csökken az általános iskolákban. Egy iskolai sztrájk esetében is kiemelten fontos a gyermekek és szülők jogainak és érdekeinek szem előtt tartása. Ne a dolgozó szülőket, kisebb gyerekeket büntessük, hozzuk nehéz helyzetbe azzal, hogy a felügyelet délután 3 után már nem biztosított. Ki fog vigyázni arra a 8 éves gyermekre délután 3:30-kor, akinek a szülei csak 5 órakor végeznek a munkahelyükön? Ez a módosítás a dolgozó szülőket és a gyerekeket hozza nehéz helyzetbe. Különösen azokat a családokat, ahol nincs nagyszülő, nincs segítség, és ahol a munkahelyen nem alkalmazkodik az iskolai sztrájkhoz. A vitánk nem a sztrájk intézményéről szól, hanem arról, hogy józan a tanulók és a családok érdekeit is figyelembe vevő szabályozás szülessen. Ugyanígy az érettségiző tanulók esetén javasoljuk, hogy az érettségiző évfolyamok számára és továbbra is a tanórák 100%-át tartsák meg az érettségi tantárgyakból, ne a gyerekek lássák kárát az iskolai sztrájknak. Ugyancsak komoly aggályokat vet fel az érettségizők felkészítésének új szabályozása. Ma egyértelmű garancia védi az érettségire készülő diákokat. A kötelező érettségi tantárgyakból biztosítani kell a szükséges felkészítést. A javaslat ezt a garanciát fellazítja. Mostantól az órák 100%-ának megtartása attól függne, hogy a sztrájk pontosan mikor történt, hány napig tartott és milyen időszakot érintett. De egy 12-es diák továbbtanulási esélyei nem függhetnek ilyen feltételektől. Az érettségén senki sem kérdezi, hogy volt-e az osztályban többnapos sztrájk. A felvételi ponthatárok nem alkalmazkodnak ahhoz, hogy egy adott évben kevesebb felkészítő óra jutott a diákoknak. Ezért továbbra is indokoltnak tartjuk, hogy az érettségiző évfolyamok számára minden esetben biztosítani kelljen a teljes felkészítést. De aggályosnak tartjuk azt is, hogy a többi tanuló tekintetében eltörlésre kerül, hogy valamennyi tantárgyra vonatkozóan megtartandó a tanítási órák 50%-a. Ezekről módosító javaslatot is be fogunk nyújtani. Persze felvetődnek olyan technikai kérdések is, hogy hol és milyen körülmények és biztonsági garanciák mellett fognak majd megvalósulni az 50 fős összevonások és felügyelet, hiszen a köznevelési intézmények infrastruktúrájának figyelembevételével ekkora befogadó kapacitású tanterem alig ha áll rendelkezésre. Az iskolák auláját pedig a sztrájkhoz igénybe szokták venni a sztrájkolók, az iskolai tornatermekben viszont a balesetek előfordulásának kockázata 50 fős közösség és a jogszabálytervezetet által a gyermekfelügyeletekre kijelölt munkakörök figyelembe vételével kiemelt. Tisztelt Ház! Ez a törvényjavaslat tartalmaz előremutató elemeket, de annak támogathatóságáról addig nem tudunk nyilatkozni, míg a fent említett aggályokat nem rendezik, és nem kapunk megnyugtató válaszokat a javaslat egyes részeit érintő valódi politikai szándékról. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!
3: Köszönjük, képviselő úr. A KDNP képviselőcsoportja jelezte, hogy két felszólaló ismerteti a frakció álláspontját. Elsőként megadom a szót dr. Simicsko István képviselő úrnak. Parancsoljon.
2: Bár a hölgyeké az elsőség, de most elnökasszony szava mérvadó, és nyilván nem szabad kritizálnunk az elnökasszony levezetését, úgyhogy

0: szövetségben történik, és egy irányba haladnak a nevelési szempontok alapján. Bár hozzáteszem, hogy ez a felgyorsult, rendkívül pragmatikus világ, eredménycentrikus világ, amiről ön is beszélt, nekem nem feltétlenül tetszik. Beszélt ön is, én is múltkor említettem az érzelmi intelligenciának a fontosságát, és mindig a klasszikus Pestalozzi jut eszembe, a svájci pedagógus, aki azt mondta annak idején, hogy a nevelés az nem áll másból, mint példaadásból, példamutatásból és szeretetből. Tehát a gyermekeinket úgy ennek szellemében kell nevelnünk. És nekem minden tiszteltem a pedagógusok ki, hiszen valóban nagyon sokat tesznek azért, hogy milyen nemzedékek nőnek föl. Nálam ez elvi kérdés volt mindig is, hogy három hivatásrendet meg kell becsülni maximálisan, és akkor működik jól egy állam, ha ezt megteszi. Nyilván erre meg kell teremteni a forrásokat is, de egy biztos, hogy ha ezt a három hivatás gyakorló közösséget megbecsüli, akkor jól működik egy állam. Ez a három hivatás nem más, mint akik a biztonságunkra felügyelnek és ügyelnek, hogy békében és biztonságban élhessünk, rendvédelmi dolgozók, katonák, stb. Az egészségügyben dolgozók, tehát az orvosok, az ápolók, akik ha mi magunk vagy szeretteink betegek lesznek, akkor tisztességes gyógyító munkát fognak elvégezni, és azt a tudást, amivel rendelkeznek, ezt alkalmazzák. És hozzáteszem, hogy a nagylányom orvos, és az ő könyvében olvastam egy kiváló mondást, amely arról szólt, hogy csak jó ember lehet jó orvos. Tehát ez az ember központúság, hozzáteszem zárójelbe, hogy ez majdnem minden szakmára egyébként áll. Tehát alapvető kívánalom és szempont, hogy jó embereket neveljünk, és ne gátlástalanokat. Egy biztos, hogy, és a harmadik pedig a pedagógus társadalom. Tehát ezt a hivatásrendet is meg kell becsülni. Lehet, hogy követtünk el ebben, mármint a kormányzat, az előző kormányzat hibákat, lehet, hogy nem értette meg a pedagógusok nyelvét és elvárásait. Egy biztos, hogy ez a törvényjavaslat valóban, ahogy a Cirbus Gábor képviselőtársam említette, mutat pozitív irányokat is. Én egyetértek azzal, hogy az iskola igazgatóknak a jogkörét bővíteni kell, vissza kell adni a hatásköröket. Hiszen azért mégiscsak azért az iskoláért ők felelnek elsősorban, és nem szerencsés, hogyha nem tudnak személyügyi kérdésekben sem dönteni, vagy adott esetben minden forrás kívülről érkezik, tehát az igazgatói jogkörnek a szélesítésével egyet tudok érteni. Azzal is egyetértek, amit Cirkus Gábor említett, azért én értem ezt a sztrájkjog kérdést, és persze lehet így dönteni, nem vonjuk meg a lehetőséget, hogyha a pedagógusok valamilyen oknál fogva tiltakozni akarnak. Ez egy alapvetően szabad ország, bár nekem a régi tanáraim azt mondták még a szocializmusban, hogy szabad ember szabad országban azt csinál, amit szabad, de ettől függetlenül szerintem fontos, hogy kapjanak ilyen lehetőséget, ha de reméljük, hogy annyira jól fognak kormányozni, nem lesz sztrájk, tehát a pedagógusok támogatni fogják önöket, legyünk optimisták. De egy biztos, hogy a gyermekek felügyelete egy sztrájk esetében valóban szerintem is kételyeket mutat. Tehát aggasztó, hogy ez az időtartam lecsökken a jelenlegi 17 óráról, tehát 7-től 17 óráig, ez lecsökken 15 órára, tehát 3 óráig biztosítja az iskola a felügyeletet, a gyermekfelügyeletet. Ezt gondolják szerintem végig, akár módosítót is be lehet még nyújtani, azt hiszem, csütörtök reggelig, vagy délig. Tehát ezt mi is aggályosnak látjuk. Összességében vannak pozitív elemek, nyilván nem látjuk még a végét, nem látjuk, hogy ez mit fog szülni a pedagógus társadalomban. Mondom, vannak előremutató jelek, ezért vannak biztató részei a javaslatnak, ehhez gratulálok. Egyébként pedig szerintem érdemes még egyszer átfésülni, és a részlet szabályozásokat áttekinteni. Szerintem akkor érdemes lesz erről újról beszélni. Hát nyilván a pedagógus világról és a nevelésről hosszasan lehetne értekezni, de mivel most már 3-4-8 is elmúlt, 9 órakor kezdődik a fontos mérkőzés, természetesen hajrá Magyarország, de most ebben az esetben hajrá Spanyolország, de nyugodtan lehet ellen szurkolni francia vonalon is. Úgyhogy én jó szurkolást kívánok mindenkinek, és kérek engedélyt távozni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
1: Köszönjük, képviselő úr. Szeretném önöknek jelezni, hogy nem önkényesen döntöttem, úgyhogy Simicsko képviselő úrnak adtam meg először a szót, a frakció ebben a sorrendben adta le önöket. Most dr. Máté Zsuzsáé a szó, parancsoljon, képviselő asszony.
2: Igyekszem nem hosszan beszélni, meg húzni az idejüket, különös tekintettel, hogy itt a képviselő társaim már a lényeget elmondták. Egyetlen gondolat, hogy amellett, hogy én ugyan nem pedagógusok, vagy csak egyetemi oktató van a családban, de négy gyermeket nevelve a legnagyobb tisztelettel tekintek a tanártársadalomra, illetve az óvodapedagógusokra, ugyanígy, mert az ember látja azt, hogy milyen heroikus küzdelmet folytatnak, és ez most teljesen

0: független a politikai tértől. Egyszerűen egy olyan világban élünk, és ez a nyugati társadalom egészét jellemzi, amikor a pedagógus pálya nem vonzó. Ugyanis a családi diszfunkciót kellene kompenzálnia, tulajdonképpen nem csak oktatni kell, hanem nevelni is egy értékvesztett világban, ami egy elképesztően nehéz kihívás, és annyit azért árnyalnék itt az előző 16 éven, hogy én nagyon-nagyon örültem akkor, amikor ez a nagyon vágyott béremelése a pedagógusoknak végre elkezdődött és megtörtént, és szerintem emellett azért nem menjünk el, és azt is próbáljuk megbecsülni, szerintem ez egy fontos érték, hogy Magyarországon nőtt a pedagógus képzésbe jelentkezőknek a száma, és itt, hogyha autonómiáról beszélünk, nekem ez egy fontos kérdés, hogy itt az NKN a pedagógus képzéssel mi lett, és bízom benne, hogy ez is meg fog tudni oldódni, és ezt az értéket nem veszítjük el. És ami pedig ezt a törvényt illeti, szerintem is több előremutató rész van benne. Helyes a nevelő testületeknek a nagyobb beleszólása, az igazgatói autonómiának a növekedése. Jó az, hogyha, vagy üdvözlendő, hogy átláthatóbbá válik a pályázatoknak a véleményezése, és bővülnek a szakszervezetek jogosítványai. Számomra is itt ez a szakszervezeti vagy sztrájk kérdés az, ami a legnagyobb dilemma, ezt szintén ugye szülőként tudom mondani, bár már nem akkorák a gyermekeim, de azért azt... Az egy nehéz dolog, hogy 15 órakor egy szülő hogyan tudja megugrani azt, hogy mondjuk a kis csemetéért egy sztrájk alatt valahogy oda érjen, tehát itt érdemes szerintem ezt mérlegre tenni. És ez az 50 fős csoport megosztás, tehát ott is, hogyha különösen, hogyha kicsi gyerekekről beszélünk, 50 gyermekre felügyelni, úgyhogy az ő biztonságuk az rendben legyen, az szerintem az kérdéseket vet föl, és érdemes ezt a részét átgondolni. Mindazonáltal az, hogy az autonómiája az iskoláknak növekedjen, szerintem az egy jó irány, és ez számomra támogatható, úgyhogy nem húzom az időt tovább. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönjük, képviselő asszony, a vezérszónoki felszólalások végéhez értünk. Tisztelt Országgyűlés, most a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért nemzetiségi szószóló felszólalása következik. Megadom a szót Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószólónak 15 perces időkeretben, aki nemzetiségi nyelvén ismerteti felszólalásának első mondatait, majd magyarra fordítja azokat. Parancsoljon.
2: Ďakujem za slovo, pani predsednička. Köszönöm a szót, elnök asszony. Vážený pán štátny tajomník, vážená predsedníčko, poslanci, hovorcovia. Vo svojom dnešnom príhovore chcem vás oboznámiť so stanoviskom Výboru pre národnosti v Maďarsku k návrhu zákona TL/340 o modifikácii niektorých zákonov súvisiacich s verejným školstvom. Národnostný výbor návrh prerokoval na svojom riadnom zasadnutí včera 13. júna. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselők, nemzetiségi szószólók! Mai felszólalásommal szeretném önökkel megismertetni a Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának álláspontját a T340-es számú, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló tervezetre vonatkozóan. A Nemzetiségi Bizottság a tervezetet tegnapi, már július 13-ai ülésén vitatta meg. Előre szeretném bocsátani, hogy a bizottságunk munkája során kiemelt figyelmet szentel minden a közneveléssel összefüggő jogszabálytervezetnek, mivel úgy látjuk, hogy a hazai nemzetiségek megmaradása szempontjából kulcsfontosságú, hogy a közoktatásra vonatkozó törvényi háttér bármely érdemi változásának nemzetiségi vonatkozásaira a plenáris üléseken is felhívjuk a jelenleg lévő képviselők és kormánytagok figyelmét, illetve hogy adott esetben módosítási kezdeményezéssel éljünk. Talán nem haszontalan, ha elmondom, hogy a nemzetiségi oktatási intézmények háromféle fenntartásban működnek. A legtöbb ilyen intézmény fenntartói ma is a tankerületek. Emellett kisebb számban vannak országos vagy helyi nemzetiségi önkormányzatok által működtetett nemzetiségi óvodák, iskolák vagy több célú intézmények, és végül, de nem utolsó sorban akad néhány egyházi fenntartású intézményünk is. A most napirendre tűzött törvénytervezet szándékával és tartalmával egyetértünk. A korábbi időszakban, bár a nemzetiségi önkormányzati fenntartás nagyban hozzájárult az odatartozó intézmények autonómiájának érvényesüléséhez, azért a többi, akár a tankerületi vagy az egyházi fenntartás esetében igen gyakran szembesültünk a kívülről történő irányítás hátrányaival. Ugyanakkor az igazgatói hatáskörök visszaadása a jelen tervezetben a bizottsági vita során felvetett aggályokat is. Egyrészt üdvözöljük a szándékot, hogy az intézmény életét befolyásoló alapvető döntések meghozatala visszatér az iskolát irányító igazgató hatáskörébe. Szintén üdvözöljük azt a tényt, hogy az intézményi élet demokratizálódása jegyében fontos szerepet kapnak újra az intézményi nevelőtestületek és alkalmazotti közösségek. Egyetértünk azzal is, hogy a pedagógiai program azon elemeivel kapcsolatosan, amelyek tekintetében a fenntartóra többlet feladat hárul, továbbra is szükség lesz a fenntartó egyetértésére. Azonban ezt az egyetértési jogot nem korlátoznánk csupán a többletkötelezettségek vállalására. Ennek oka elsősorban a nemzetiségi jelleg erősítése, illetve annak biztosítása, hogy az intézményekben folyó munkatartalma összhangban legyen az adott nemzetiség országos önkormányzatának programjával. Ugyanakkor talán nem mindenki számára közismert, hogy a nemzetiségi iskolákban, elsősorban is a kisebb létszámú nemzetiségi közössége esetében igen nagy a pedagógus hiány. Ebből következően az igazgatók kiválasztásánál is szembesülünk olyan problémákkal, hogy nemigen jelentkeznek a vonatkozó pályázatokra, illetve hogy a végül kinevezett intézményvezető prioritásai között nem feltétlenül a nemzetiségi jelleg, a nemzetiségi nevelési oktatási szempontok szerepelnek az első helyen. Éppen ezért egyes szószólók felvetették, hogy talán kiegyensúlyozottnak kellene lenni a jogszabálynak az intézményi és fenntartói kezelnie a jogszabálynak az intézményi és fenntartói autonómia kérdését. Ez különösen igaz olyan nemzetiség esetében, amelyik az utóbbi években hozta létre oktatási intézményeit, amelyeknél még a szükséges dokumentumok, követelmények és pedagógiai programok kidolgozása is folyamatban van, illetve ezek kidolgozása az alapító országos önkormányzat vagy az érintett nemzetiségi szószóló aktív részvételével zajlott. Itt elsősorban az ukrán iskolákra gondolok, ahol a létesítő országos ukrán önkormányzat és az ukrán nemzetiségi szószóló jelenleg lényegesen nagyobb szerepet játszik az intézmények életében, mint amilyet az előttünk fekvő tervezet biztosít a fenntartó számára. Ugyanakkor ezek az intézmények azért jöttek létre és azt szolgálják, hogy az ukrán nemzetiségi tudat átadása intézményi szinten is hangsúlyos legyen. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján pozitívan fogadjuk azt a szándékot is, hogy a pedagógus társadalom visszakapja a véleménynyilvánítás szabadságát, akár sztrájk formájában is. Ugyanakkor fontos eleme a tervezetnek, hogy részleteiben tartalmazza a sztrájkjog visszaadása mellett az úgynevezett elégséges szolgáltatás tartalmát és szervezési feltételeit a közoktatás területén. Ez elsősorban az érintett szülők számára fontos garanciális eleme a tervezetnek, de ezen feltételek ismeretében a pedagógusok is megalapozottan dönthetnek az esetleges sztrájk megkezdéséről. Még egy megjegyzés, a vitában felmerült, hogy a tervezet szerint a tanévkezdésre az intézmény munkatervet készít, amely tartalmazza a szabadon meghatározható tanítás nélküli munkanapokat is. Kérdésesnek tartjuk, hogy a tanév kezdetekor az intézmény igazgatója és nevelőtestülete birtokában van minden olyan információnak, amely szükségessé teheti a tanítás nélküli munkanap elrendelését. Tisztelt Ház, tisztelt Államtitkár úr! Összegezve, a Magyarországi Nemzetiségi Bizottsága mind a jelen tervezetben megfogalmazott szándékokkal, mindazok céljával egyetért. Az esetleges módosító javaslat benyújtásáról a mai vitában elhangzó felvetések ismeretében döntünk majd. Gyakorlom vám az apozornaszt, köszönöm a figyelmüket.
1: Köszönjük szépen, szószóló úr. Most 2 perces felszólalásra megadom a szót Virág Gabriella Mária asszonynak, a Tisza párt képviselőjének. Parancsoljon, képviselő asszony.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház. Tudom, hogy meccs van, úgyhogy nagyon rövid lesz, de fontosnak tartom, hogy ez itt is elhangozzon a parlamentben, a külső-pesti tankerületről lesz szó, amihez a 18, 19 és a 20. kerület tartozik, ebből a 18. kerület egy része és a 19. kerület az én választókörzetem. A tiszások tudják, én nem vagyok pedagógus, orvos vagyok, úgyhogy csak anyaként, nagymamaként találkoztam az oktatással, de annyi panaszt és annyi visszásságot, amennyit én erről a tankerületről és annak a vezetőjéről is hallottam, az amellett nem tudok szó nélkül elvenni. Pedagógusoktól, iskolaigazgatóktól, szülőktől, személyes és szakmai kérdésekben egyaránt nagyon-nagyon sok panasz érkezett. Amelyik iskola tehette, az kimenekült ennek a tankerületnek az óvóvédő szárnyai alól, egyházi fenntartásba, nemzetiségi önkormányzati fenntartásba. A 18. kerület önkormányzata az már meg is keresett azzal, hogy ők szeretnék az összes iskolájukat minél hamarabb visszakapni, és ettől a tankerülettől bocsánatra szóért, de megszabadulni. A 19. kerületi önkormányzat sem nagyon boldog a helyzettel, de hát ők egy kicsit rosszabb anyagi helyzetben vannak, úgyhogy nem tudják vállalni az egyébként nagyon lerobbant épületállományú iskolák visszavételét és rendbehozatalát. Úgyhogy én csak bíztatni szeretném a kormányzatot és az oktatási minisztériumot, hogy azon az úton, amit ezzel a törvénycsomaggal, amit most benyújtottak, amin elindultak, azon menjenek bátran tovább, és ne hagyjanak a külső pesti tankerülethez hasonló kis királyságokat továbbiakban Magyarországon. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen! Tisztelt Országgyűlés, most a további képviselői felszólalások következnek 15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Horváth Nándor Zsolt képviselő úrnak, a Tisza képviselőjének.
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! 2023-ban szereztem meg a történelem tanári diplomámat, és amíg gyakoroltam ezt a gyönyörű hivatást, mindig arra tanítottam a diákjaimat, hogy a múlt nem azért van, hogy ítéletet mondjunk felette, hanem azért, hogy megértsük azt, levonjuk belőle a tanulságokat, és bölcsebben formáljuk a jövőnket. Amikor közös felelősséggel az ország sorsáról döntünk, akkor a múlt tapasztalatait szem előtt tartva érdemes megvizsgálnunk a ma előttünk fekvő törvényjavaslatot is. És ha már így elrévedezünk a múlt rejtelmeiben, Cirbus Gábor képviselőtársam bürokratikus teherről beszélt. Hát, kedves képviselőtársam, én végcsináltam a teljesítményértékelési rendszert, és minden tisztelettel, na az volt az igazi bürokratikus teher. Többek között ezért szüntettük meg. A magyar oktatás története világosan megmutatja, hogy az az iskola rendszer azokban az időszakokban tudta legeredményesebben betölteni a küldetését, amikor a szakmai autonómia, a kiszámíthatóság, az oktatásban dolgozók megbecsülése biztos alapot jelentett a mindennapi munkához. Amikor Eötvös József 1868-ban megalkotta a népoktatási törvényt, nem hivatalt épített, hanem szakmát. A rendszer tartóztopává a megbecsült pedagógust tette. Az a törvény azért működött, mert egy egyszerű belátásra épült. Az iskola annyit ér, amennyit a tanára, és a tanár annyit tud adni, amennyi bizalmat kap. Ez a javaslat is arról szól, hogy a szakmai döntéseknek ott van a helyük, ahol a gyermekeket név szerint ismerik. Az elmúlt bő évtized ugyanis megmutatta, milyen súlyos mellékhatásai vannak egy túlcentralizált rendszernek. A 2013-at követően kialakított működési modellben az iskoligazgatók úgy viselték a teljes vezetői felelősséget, hogy közben megfosztották őket a vezetői munka legfontosabb eszközétől. Attól a lehetőségtől, hogy maguk választhassák ki, és alkalmazhassák azokat a pedagógusokat, akikkel az intézmény szakmai munkáját kívánják megvalósítani. Az Orbán rendszerben eljutottunk odáig is, hogy egy tankerületi vezető szabta meg az iskolaigazgatónak, hogy kiszólalhat fel egy tanévnyitón. Az a vezető, akinek megmondják, kinek adhat szót a saját közösségében, az nem partner, hanem ügyintéző. Ahol a felelősség és a döntés elválik egymástól, ott a döntés elszakad a valóságtól. Tisztelt ház, ez a törvényjavaslat erre a hibás rendszerlogikára ad választ. A következőkben engedjék meg, hogy három pontban rendszerezzem a felszólalásom téziseit az előttünk álló törvényjavaslat vonatkozásában. Először is, a javaslat visszaadja a döntési szabadságot azoknak, akik értenek hozzá. Az állam garantálja a finanszírozást és a béreket, de a szakmai munkát visszahelyezi a tanáriba. Ez azért jó, mert a helyi igényeket nem egy minisztériumi íróasztalnál, hanem a tantestületekben ismerik a legjobban. Másodszor, mert véget vet a fentről diktált arc nélküli kinevezéseknek. Ez a módosítás azért jó, mert az iskolaigazgatók végre valódi vezetők lesznek, akik maguk választhatják meg a csapatukat, mindezt a közösség bizalmával a hátuk mögött. Ezzel helyreállítjuk a vezetői tekintélyt és a szakmai méltóságot. Harmadszor, a felesleges konfliktusok helyett kiszámíthatóságot teremt. A sztrájkjog kiüresítése eddig csak káoszhoz és polgári engedetlenséghez vezetett. Ez a szabályozás pedig azért jó, mert békét hoz, tisztázza a játékszabályokat, megvédi a gyermekek és a szülők érdekeit, miközben nem tapossa el a pedagógusok jogait sem. Emlékezzünk a Kölcsei gimnáziumból azonnali hatállyal elbocsájtott tanárokra. Volt diák, aki egyszerre veszítette el a magyar tanárát, a matematika tanárát és az osztályfőnökét. Felteszem a kérdést, kinek volt ez jó? Hát persze, hogy senkinek. Ellenben most a törvényes sztrájkjog kiszámíthatóságot hoz. A javaslat pontosan garantálja a gyermekfelügyeletet reggel 7 és délután 3 óra között. Tisztelt képviselőtársaim, ez a javaslat alapozást. Nem old meg mindent egyszerre, egy csapásra, de az alapoknál dől el, hogy megáll-e az épület. Az oktatási reformok közül azok bizonyultak tartósnak ötvöstől napjainkig, amelyek a pedagógus szakma bizalmára építettek. És azok koptak el, amelyek a bizalmat ellenőrzéssel akarták pótolni. A tanári szoba nem kormánypárti és nem ellenzéki. Aki igennel szavaz, az nem egy kormánynak szavaz bizalmat, hanem azoknak a pedagógusoknak, akik holnap reggel is belépnek az osztályterembe, és akik jobban tudják bármelyikünknél, mire van szüksége a gyermekeknek. Kérem tisztelt képviselőtársaimat, támogassák a javaslatot. Köszönöm a figyelmüket.
1: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót Rápli Róbertnek, a Tisza képviselőjének. Parancsoljon, képviselő úr.
5: Tisztelt házelnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, korábbi pedagógusként és iskolaigazgatóként, valamint képviselőként is szívből üdvözlöm ezt a javaslatot, ezt a törvénymódosítást. Fontos és előremutató változás, hogy a törvényjavaslattal erősödik az intézmények szakmai önállósága, bővül az igazgatók jogköre, munkáltatói jogköre is, és a nevelőtestületek ismét valódi döntési lehetőséget kapnak az iskola működését meghatározó egyes kérdésekben. Ezek közül én most két területet emelnék ki saját tapasztalatból, ez az igazgatóválasztás és a sztrájkjog kérdésköre. Az elmúlt másfél évtizedben a Fidesz kormányok szisztematikusan és fokozatosan fosztották meg a nevelőtestületeket attól a joguktól, hogy érdemben beleszólhassanak a saját intézményvezetői kinevezésébe. Saját életutamat idézem, 2012-ben, mikor először pályáztam igazgatónak, még önkormányzati fenntartású intézmény volt, és a közoktatási rendszer volt érvényben, vagy törvény volt érvényben, kígérték a nevelőtestület véleményét, diák önkormányzat, szülői munkaközösség véleményét, a szakszervezetek véleményét, és ezeket a munkáltatónak figyelembe kellett venni a kinevezéskor. Aztán 2017-ben már a nemzeti köznevelési törvény volt érvényben, és a klikhez tartoztunk, hiszen központosítás történt az oktatási rendszerben. Ekkor is ki kellett kérni ezeknek a fórumoknak a véleményét, de már nem volt kötelező figyelembe venni, amikor a tankerületi vezető klikkelnök vagy a minisztérium döntést hozott. És eljutottunk a mélypontra 2022-be, amikor a következő igazgatói kinevezésem és pályázatom volt, akkor már nem kérték ki a véleményt, úgy változott a jogszabály, hogy egyáltalán nem kellett kikérni a nevelőtestület, a diák önkormányzat és a többieknek a véleményét. Az más kérdés, hogy én magam azért megszavaztattam a tantestület, hogy bizalmat élvezek a körükben, különben nem adtam volna be a pályázatomat. Ez a folyamat hűen tükrözi, hogy mit gondolt a Fidesz kormány a társadalmi és szakmai egyeztetésekről, és hogyan építette le szintről szintre a demokratikus vívmányokat, mind az oktatásban, mind az élet más területein. Ezért tartom a mostani törvényjavaslat egyik legfontosabb pontjának, hogy az igazgatói pályázatok során a nevelőtestületek szava ismét visszakapja a törvényes súlyát és méltóságát. Tisztelt országgyűlés! A sztrájkjog intézménye vörös posztóként lebegett a korábbi kormányzat szeme előtt. Egy kiterjedt, valódi érdekérvényesítésre alkalmas sztrájkjog ugyanis összeegyeztethetetlen volt azzal az illiberális és autokrácius autokratikus társadalomképpel, amelyet ránk kényszerítettek. Nem volt hát véletlen, hogy drasztikus törvényi korlátozásokkal szinte teljesen kiüresítették a pedagógusok ezen alkotmányos jogát. A pedagógusok bátor tiltakozási hulláma a Fidesz rezsimben bosszú hadjáratot és méltatlan tanári elbocsátásokat vont maga után, amelyet az ország nyilvánossága döbbenten figyelt. Arról azonban kevesebb szó esett, hogy a színfalak mögött milyen politikai nyomásgyakorlás, fenyegetés, csuklóztatás zajlott, ahogy képviselőtársam említette, Ötvös Józseft idézve, a fortélyos elnyomás. Engedjenek meg néhány személyes példát. Volt, amikor a térségünk meghatározó fideszes politikusa kicsit viccesen odajött hozzám, és mondta, hogy igazgató úr, ugye nem akarnak többet szájkolgatni. Egy másik alkalommal nem volt ilyen barátságos a fideszes tótum faktum. Egy pályáztatási eljárás során zárt ülésen rótta fel nekem a bizottsági elnök, hogy a tantestületünkből többen csatlakoztak az országos munkabeszüntetéshez. Ő már így fogalmazott, nem felejtem el a szavát. Hogy gondolják, hogy csak úgy beszüntetik a munkát az iskolában? Majd hozzátette, hogy ha meg akarom tartani a vezetői pozíciómat, akkor gondoskodjak róla, hogy a jövőben ne tüntessen senki. Egy alkalommal elkövettem azt a súlyos vétséget, hogy a személyes közösségi oldalamon profilképként kirattam a fekete esernyő emblémát, szolidaritásomat kifejezve a megfélemlített kollégákkal. Nem kellett 24 óra, és egy bejelentés követően a felettesem azonnal behivatott elbeszélgetésre. Végül az a skandalum is megtörtént velem, hogy 2022-ben egy szabályos igazgatói pályázatás követően 5 év helyett csak 1 évre kaptam meg a vezetői kinevezésemet. Indoklás nem volt, hiszen már nem kötelezte a munkáltatót a jogszabályára, hogy megindokolja. A felettesem csak annyit mondott, idézem, hát az biztos, hogy nem szeretik a minisztériumban, hogyha sztrájkolnak az iskolákban. Hát tisztelt országgyűlés, ilyen idők jártak, így viszonyult a Fidesz a demokratikus véleménynyilvánításhoz és azokhoz, akik ezt vezetőként nem tiltották meg. Ezért is tölt el elégedettséggel, hogy a most tárgyalt törvénymódosítások egyértelműen helyreállítják és garantálják az előző kormány által megnyilvánult sztrájkjogot. Az előttünk fekvő törvényjavaslat világosan konkretizálja a még elégséges szolgáltatás tartalmi elemeit. Ezáltal úgy biztosítja a köznevelési dolgozók jogainak szabad gyakorlását, hogy közben egyetlen pillanatra sem sérül a gyermekeknek és a tanulóknak az oktatáshoz, fejlődéshez, művelődéshez való egyébként alaptörvényben rögzített joga. Képviselőtársaim felszólalására válaszolok, 34 év pedagógus tapasztalat és 14 év pedagógus tapasztalat mondatja velem, teljesen mindegy, hogy mi van a törvényben. Én nem láttam, és biztos, hogy nem fogok látni olyan pedagógust, aki ne ügyelne a gyerekre, vagy aki ne készítené föl érettségire, akkor is, hogyha esetleg a sztrájk ideig óráig elvitte az idejét. A pedagógusok nem ilyenek. Tisztelt országgyűlés! Abban, hogy ma a Tisza minden korábbinál nagyobb társadalmi felhatalmazással egy alkotmányos rendszerváltást hajthat végre, elévülhetetlen szerepe van a pedagógus társadalomnak, és nem kevésbé a velük szolidáris szülői és diák közösségeknek. Ezzel a törvényjavaslattal azon pedagógusok, iskolaigazgatók, érdekvédők előtt is tisztelgünk, akik nem törtek meg a Fidesz rendszer súlya alatt. Tisztelgünk azok előtt, akik bátran az egzisztenciájukat is kockára téve kiálltak az igazság és egymás mellett, hozzájárulva ahhoz, hogy ma egy demokratikus Magyarországot és egy korszerű, emberséges oktatási rendszert építhessünk. Hálásan köszönöm, köszönjük mindjájuknak.
1: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót Gregszel Liliana szószóló asszonynak, szintén 15 perces időkeretben parancsolja.
6: Köszönöm a szót, elnök asszony. Шановна пані голово, шановний пане державний секретарю, шановні депутати та представники національних меншин, тисталь елнок асонь, тисталь államtitkár úr, тисталь képviselők és nemzetiségi szószólók. A Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának a T/340-es számú a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló tervezetre vonatkozó véleményével egyetértek. Azonban szeretném megvilágítani egy kicsit, hogy miért lenne fontos például az ukrán nemzetiségi oktatás-nevelés esetében, és vannak még olyan nemzetiségek, amelyeket ez érint, az országos nemzetiségi önkormányzatok által alapított nemzetiségi iskolákra vonatkozólag a fenntartói jogok szélesebb körű megtartása. A hazai nemzetiségek megmaradása szempontjából kulcsfontosságú a nemzetiségi nevelés-oktatás, mellyel kapcsolatban a nemzetiségek jogairól szóló törvény széleskörű jogokat, lehetőséget biztosít az őshonos nemzetiségek számára. Sajnálatos módon az ukrán nemzetiség az elmúlt évtizedekben nem élt ezzel a jogával, és sajnos csak 2021-ben nyílt arra mód egy tankerületi iskola keretében, hogy az ukrán nemzetiség szülők beirathassák a gyermeküket ukrán nemzetiségi kiegészítő oktatásra. Köszönöm mindenkinek, aki ezen dolgozott. Az igazi áttörést az jelentette, amikor már az országos önkormányzattal 2023-ban megnyitottuk a Lesze Ukrainka ukrán nemzetiségi kiegészítő iskolát. Először két telephelyen, Budapesten és Nyíregyházán, majd elindult az oktatás 25-ben Miskolcon is, illetve 2026-ban elindítjuk az ukrán nemzetiségi kiegészítő oktatást a Lesze Ukrainka iskola keretén belül Sárváron és Győrön. Is. 2025-ben az megújult országos ukrán nemzetiségi önkormányzattal elkezdtünk dolgozni azon, hogy megnyithassuk az első 5 napos ukrán nemzetiségi általános iskolát és gimnáziumot, és ezt nagyon-nagyon komoly és hát odaadó munkával az országos ukrán nemzetiségi önkormányzat vezetésével és az oktatási bizottsággal készítettük elő, és különben a kormány is támogatta ezen törekvésünket. Így tudtuk elindítani az oktatást ebben az 5 napos általános iskolában idén, tehát 25 szeptemberében az alsó tagozaton, és hogyha minden jól megy, be is adtuk az engedélykérést, és meg is kaptuk, akkor most 26 szeptemberében már a felső tagozat is elindul, hiszen a szülők látták az Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat erős munkáját és befektetett munkáját, és bizalmat szavaztak ennek az iskolának, tehát most szeptemberben már több mint 80 gyerek fog járni a Tarasz Sevcsenko Ukrán Nemzeti iskolába. De ehhez az kellett, hogy az Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat és én jó magam is nagyon-nagyon aktívan dolgozzunk. Idén, április 22-én olyan helyzet állt elő, hogy át kellett vennünk a 2024-ben az Ukrán Hagyományok Háza által alapított kétnyelvű, magyar-ukrán kétnyelvű iskolát, és például ebben a helyzetben nagyon rövid időnk volt, hogy átvegyük ezt az iskolát, és hogy ne dőljön be ez az iskola, ahol különben ukrán menekült tanárok alkotják a tantestület többségét, de ugyancsak az Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat oktatásával, bizottságával nagyon sokat dolgoztunk azon, és itt szeretném megköszönni a nemzetiségi POK szakértőinek is a segítségét, illetve a volt oktatási államtitkárságnak is a szakértőinek és vezetőinek a segítségét, hogy ezt ilyen gyorsan át tudtuk venni, és nem bukott be az iskola. Tehát ott elég nehéz lett volna az, hogy mondjuk a nevelőtestület készítse el mondjuk a pedagógiai programot, tekintettel arra, hogy ahogy mondtam, a nevelőtestület többsége az ukrán menekült, tehát ezért kellett nekünk, mint fenntartónak, leendő fenntartónak dolgozni ezeken a dokumentumokon, így a munkaterven is például, nem csak a pedagógiai programon. Tehát mindezek azok az okok, ami miatt természetesen nem szeretnénk mi a gyevi bírók lenni, mindig kivételek, hanem tényleg valóban azon, amit szlovák szószóló úr is mondott, hogy hatalmas elmaradásból az elmúlt 3 évben hatalmas erőfeszítéssel tudtunk azon dolgozni az Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat képviselőivel, hogy beinduljon az ukrán nemzetiségi oktatás. És számunkra ez azért nagyon fontos, mert én személy szerint is láttam azt, hogy egy generáció elveszett az ukrán nemzetiségből azért, mert nem volt iskolánk. És sajnos azok az emberek, mondjuk úgy az én korosztályom, akik 16-17 évesen aktívan részt vettek az ukrán nemzetiség életében, mivel előtte sem volt iskola, és utána sem volt számukra iskola, tulajdonképpen asszimilálódtak. És ezt szerettük volna elkerülni, és nekem kifejezett célom volt ez ukrán nemzetiségi szószólóként. Félreértés ne essék, nem az orosz agresszió miatt kezdtük el ezeket az iskolákat alapítani, hanem már 21-ben azt fogalmaztam meg én a szószólói programomban, hogy szeretnénk intézményesíteni az ukrán nemzetiségi oktatást, mert nem szeretnénk még egyszer azt, hogy elveszítsünk egy generációt. Éppen ezért, ahogy mondtam, nem gyevi bírók szeretnénk lenni, de javasolnánk megfontolásra ezen jogszabálytervezettel kapcsolatban, hogy vegyék figyelembe ezeket a sajátosságokat, és mindazonáltal, ahogy mondtam a felszólalásom elején, egyetértek a szellemiségével ennek a javaslatnak, és köszönöm szépen mindenkinek, aki dolgozott rajta, és aki támogatja ezt, de megköszönöm, hogyha figyelembe veszik a sajátosságot, hogy az ukrán nemzetiségi önkormányzat, és még néhány olyan országos önkormányzat, aki alapított ilyen típusú iskolákat, azok megtarthassák a fenntartói jogaikat, és hatással tudjanak lenni az iskola életére, az iskola működésére, azzal, hogy fenntartói jogkörben maradnak bizonyos döntések. Nagyon szépen köszönöm, hogyha ebben tudnak támogatni. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönjük szépen, szószóló asszony. Szeretném megkérdezni, hogy kíván-e még valaki a felszólalás lehetőségével élni. Amennyiben nem, akkor az általános vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, államtitkár urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra 30 perces időkeret áll rendelkezésére.
7: Nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök, hogy egy ilyen konstruktív és nagyszerű szakmai hozzászólásokat hallottam itt ma este, és szeretném elmondani azt, hogy ezzel a törvényjavaslattal azért alapvetően az volt a célunk, hogy egy korszerűbb, kiszámíthatóbb és szakmaival sokkal erősebb köznevelési rendszer felé megtegyük az első lépéseket, ahol a pedagógusok is olyan környezetben dolgozhatnak, amely szervezeti és munkavállalói autonómiájukra kiemelt figyelmet fordít. Az volt a célunk, hogy az intézmények nagyobb szakmai mozgástérrel, világos felelősségi viszonyok mellett végezhessék el a munkájukat. Egyéb iránt a korai gyakorlathoz, korábbi gyakorlatokhoz képest sokkal szélesebb körű egyeztetés előzte meg ezt a törvényjavaslatot a civil szervezetekkel, beleértve az oktatásszakmai szervezeteket, a munkavállalók érdekképviseleteit és a nem állami fenntartókat is. Az egyeztetésen tett számos észrevételt építettünk bele a tervezetbe, például az ágazati érdekegyeztetésben való részvétel feltételének meghatározását, vagy az igazgatói pályázatok során az előkészítőst érintő jó gyakorlatok további alkalmazásának lehetőségét. A hozzászólásokkal kapcsolatban én jó magam 25 évig voltam igazgató, ugye most ezzel a feladatommal fel kellett adnom, és rengeteg SMS, munkaterv, továbbképzési terv, pedagógiai program, éves munkaterv elkészítésében vettem részt. Ahogy Cirbus úr is mondta, képviselő úr, hogy megnövekszik a papír munka ezekkel. Nem látom, hogy ez így lenne alapvetően, ugyanazokon a részeken megy ez keresztül, igazgató, tantestület, fenntartói szervezeteken keresztül. Azonban nagyon jónak tartom azt, én magam azért ősztén szóval 25 év után lehetne, ugye ön is azt mondta, hogy egyformává és egysikúvá fognak válni ezek a munkák. Lehet, hogy én magam nem nagyon voltam sose a papír munkának az élharcosa, látják a kollégáim ezt az asztalt, nem tudják, hogy mi történik itt én velem, de inkább talán az volt a végén már mindig egyforma, mert én mondtam azt, jó ez így, és akkor maradjunk meg ebbe, de most ezzel a rendszerrel, hogyha ezt a pedagógusoknak a kezébe kerül ez, és talán ők azok, akik ebbe a több munkát belerakják, és ők látják azt, hogy ezt miképp is kell elkészíteni, mi az, amit az ő saját magukra tudják szabni, akár az SMS-ben megjelenő dolgokat is, vagy a pedagógiai programban megjelenő újdonságokat, azt az igazgató is szerintem örömmel fogja venni és helyeselni, majd pedig ezt ugye majd a fenntartó tudja elfogadni. Az érettségivel kapcsolatban ugye ez mindenképpen az van benne, hogy a kötelező érettségi tantárgyakkal keretében a tanóráknak, az érettségi tanóráknak a 100%-a megtartandó, ha a sztrájk, az esetleges sztrájk az érettségi előtt 90 nappal lenne, úgyhogy azt hiszem, hogy ők ebben ott akkor nem fognak semmiféle hiányt szenvedni. A sztrájkkal kapcsolatban, ugye itt a 17 vagy a 15 órával kapcsolatban pedig azért mi igyekszünk nagyon úgy dolgozni a következő 4 évben, hogy lehetőség szerint ne kerüljön erre sor, hiszen azért dolgozunk, hogy mind a pedagógusok, mind a szülők, mind a diákoknak a megelégedésére és fejlődésére legyen ez. Azonban, hogyha véletlenül valami ilyesmire kerülne sor, azért elsősorban igyekeznénk az egyeztetésekkel ezt a problémát megoldani, és még mindig azt gondolom, hogyha esetleg odáig kerülne ebbe a sor, és az egy olyan téma lenne, amit talán még a szülők is helyeselnének, vagy elfogadnának, akkor lehet, hogy azt mondanák, hogy akkor elmegyünk 3 órára azért a gyerekért, hogy megoldódjon ez a probléma, de lehet ebben vitatkozni, hogyha ebben beküldenek majd módosító javaslatot, azért erről majd még mindenképpen tudunk vitázni. A nemzetiségi oktatással kapcsolatban pedig igyekszünk a javaslatokat is figyelembe véve. Még eddig nem beszéltünk személyesen, de várom ezt a percet, és akkor ezekről majd tudunk érdemben személyesen talán egy picit hosszabban is beszélni. Így aztán így, ahogy mondtam, a vita során azért több olyan felvetés is elhangzott, amely rámutat a köznevelés előtt álló kihívásokra. A munkánknak természetesen ezzel a törvényjavaslattal nincs vége. Ősszel koncepcionális változtatásokat jelentő módosítások elékészítésébe is bele fogunk fogni. Gondolunk itt például a tankerületi rendszer áttekintésére, az alaptantervet érintő korszerűsítésre, a foglalkoztatási kérdések egyéni jogviszonyt érintő vetületeire. Nagyon szépen köszönöm a képviselőknek a munkáját, akik a törvényjavaslat jobbátételével kapcsolatos munkában részt vettek. Bízom abban, hogy a tisztelt országgyűlés ezt támogatni fogja. A köznevelés hosszú távú fejlesztését szolgáló folyamat első lépéseként benyújtott törvényjavaslatot. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és tényleg nagyon köszönöm az építő jó hozzászólásokat. Igyekszünk minél jobb tervekkel előállni majd a jövőben is. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen, államtitkár úr! Szeretném tájékoztatni önöket, hogy a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt országgyűlés! Soron következik az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés TPER 339-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót dr. Svéd Tamás úrnak, az Egészségügyi Minisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben parancsolja.
8: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, köszönöm szépen a szót, és köszönöm szépen mindazoknak, akik ezen a késői órán még kitartanak, de még egy fontos ügyben szeretném egy időre a figyelmüket kérni. Elsőre úgy tűnhet önöknek, hogy egy egyszerű adatkezelési módosításról kell dönteniük. A törvényjavaslat hátterében azonban egy tragédia áll, melyet megelőzhettünk volna, és mely miatt szégyenkeznünk kell. Magyarország a 21. század elején szifilisz járványal néz szembe, melyben magzatok és újszülöttek halnak meg évente emelkedő számban. Egy olyan fertőzésben, amelyet az orvostudomány régóta ismer, és amely időben felismerve egyszerű antibiotikum kezeléssel gyógyítható. A vizsgálat rendelkezésre áll, a kezelés rendelkezésre áll, Mégis előfordul, hogy az orvos vagy védőnő, aki segíthetne, nem szerez időben tudomást a betegségről. Nem engedhetjük meg, hogy manapság egy gyermek azért veszítse el az életét, mert a szükséges adatok nem jutnak el ahhoz, akinek cselekednie kell. Ez a törvényjavaslat ezért nem pusztán adatkezelési kérdés, azt szolgálja, hogy a rendelkezésre álló leletből időben diagnózis, kezelés és valódi segítség legyen. A járvány súlyosságát az adatok mutatják. A 2010-es években bejelentett fertőzések száma 7-800 körül stagnált, 2022-től viszont meredeken emelkedett, 20-24-ig több mint a kétszeresére nőtt. 2025-ben Magyarországon összesen 2467 szifiliszes megbetegedést jelentettek, 2026. július elejéig az eddig bejelentett szifilisz megbetegedések száma pedig 1367. A tavalyi év hasonló időszakának előzetes adata 782, tehát az idei adatok a tavalyihoz képest most 75%-os emelkedést mutatnak. 2025-ben a legtöbb bejelentett megbetegedést Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Bács-Kiskun megyében regisztrálták. A négy megye együttesen az összes vidéki szifiliszes megbetegedés több mint 53%-át adta. Különösen aggasztó a magas incidenciai járások kialakulása és a gyerekkori szifilisz gyakoriságának növekedése. 2024-ben a 2 és 19 év közötti korosztályban 154 jelentett eset volt. A gyermekkori szifilisz nem csak egészségügyi, hanem gyermekvédelmi és igazságügyi kérdés is. A járvány okozta a legnagyobb tragédia a vele született szifilisz esetek és a halálesetek számának drámai növekedése. 2021 óta az addigi évi 0-tól 5-ös esetszám meredek emelkedésnek indult, 2023-ban 13, 2024-ben 42, 2025-ben már 91 vele született szifiliszes esetet jelentettek, a vele született fertőzéses esetek közül 19 esetben méhen belüli magzati halálozás és 7 esetben újszülött halálozás következett be 2025-ben. 2026. július 6-ig pedig összesen már 81 vele született megbetegedést igazoltak, amelyek közül 18 eset méhen belüli halálozással, további 4 eset újszülött halálozással végződött. A szifilisz megfelelő időben felismerve penicillin kezeléssel eredményesen gyógyítható. Ennek ellenére ma az orvosok olyan szindrómákkal szembesülnek, amiket már történelminek tekintettünk, sokan eddig csak irodalmi élményeikből ismertek. Fiatal felnőttek kerülnek kórházba a szifilisz idegrendszeri szövődményeivel. Tisztelt Országgyűlés! Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adatai szerint az elmúlt évtizedben Európában több mint kétszeresén nőtt a bejelentett szifiliszes esetek száma. A növekedés különösen jelentős a nők körében, ami a vele született szifilisz előfordulásának emelkedésében is tükröződik. Ez az európai kedvezőtlen tendencia azonban önmagában nem indokolná az európai viszonylatban kirívóan kedvezőtlen magyarországi helyzetet. A szomszédos Romániában 10, Szlovákiában 4 vele született szifilisz esetet jelentettek 2024-ben, szemben a magyar 42 esettel. Milyen okok állnak a háttérben? Ahogy a legtöbb betegség esetében az okok itt is összetettek, közéjük tartoznak a mély szegénység, a marginalizáció, a társadalmi kirekesztettség, a hátrányos helyzetű térségekben és a magas kockázatú közösségekben a célcsoportok problémáihoz igazított egészségfejlesztés, egészségkommunikáció és a célzott szűrőprogramok elmaradása, a szexmunkások számára elért kötelező egészségügyi vizsgálatok magas ára, az iskolákban a szexuális edukáció elmaradása és általában az egészségkommunikáció hiánya, a hiányos szexuális egészségismeretek és így az alacsony óvszerhasználat, a szexuális úton terjedő fertőzések kockázatának alulbecsülése. Hozzájárult a járvány kialakulásához az egészségügyi ellátórendszer elhanyagulása is, és így az utóbbi években nagy mértékben fokozódott diszfunkcionalitása is, a hiányos, töredezett betegutak, a bőr- és nemi beteggondozó hálózat szétesése, az országos intézet megszűnésével a megfelelő szakmai irányítás, illetve a szakemberek hiánya, a gyenge utánkövetése, kezelések elmaradása. És végül, de nem utolsó sorban a járványügyi rendszer elégtelenségei, a kontaktuskutatás és a partnerek kezelésének elmaradása. Így történhetett meg az, hogy Magyarországon 2025-ben 26 magzat és újszülött halt meg vele született szifilisz következtében, idén július elejéig 22. Ez elfogadhatatlan. Kötelességünk őszintén kimondani, hogy az állam magára hagyta ezeket az újszülötteket, és nem csak őket, mert alig tett valamit a járvány megfékezése érdekében. Mindössze annyi történt, hogy 2025. novemberében országos szakmai program indult, amelynek részeként valamennyi szülészeti osztályon rendelkezésre állnak a szifilisz gyors tesztek, így szükség esetén a szülés előtt lehetőség nyílik a fertőzés azonnali felismerésére és a megfelelő újszülött ellátás megkezdésére. Ez az intézkedés azonban messze nem elegendő a járvány megfékezéséhez. A komplex probléma komplex megoldásokat is igényel, de meg fogjuk fékezni a járványt, összefogva a szakmával, civil szervezetekkel, az érintett közösségekkel, ágazatközi együttműködéssel. Mindezok az okok kezelendők, amiket a korábban felsoroltam. Intenzív egészségkommunikációra, hatékony iskolai egészségfejlesztésre van szükség, és nem kampányok formájában, hanem az iskola életébe, a képzésbe szervesen beépülve. Területi alapú és közösségi szűrőprogramokat kell indítani az érintett közösségek bevonásával. A szociális ágazatnak, az egészségügynek és a civil szervezeteknek együttműködésben kell biztosítaniuk, hogy a felzárkózás és egyéb szociális programoknak megfelelő egészségnevelési, egészségkommunikációs tartalmuk is legyen. Újra kell szervezni a betegutakat, a szűrést, kezelést, partnerértesítést együtt biztosítani tudó ellátóhelyeket kell kialakítani, megfelelő monitoring rendszert kell kiépíteni, hogy ne vesszenek el a betegek az ellátórendszerben. Biztosítani kell a megfelelő szakorvos és gondozói ápolói utánpótlást, a szakmai továbbképzéseket. A szifilisz járvány megmutatta azt is, hogy nem célszerű szélne kereszteni a tűzoltókat, amikor nincs tűz, mert előbb-utóbb lesz. A Fidesz kormányok alatt a korábban erős és kerő felhatalmazással bíró tiszti orvosi szolgálatot meggyengítették, átszervezték és átkeresztelték, regionális szerveit kormányirodákba olvasztották, laborhálózata szétesett, munkatársai elfogytak. Sokan azt reméltük, hogy tanulva a koronavírus járványból az előző kormány újra meg fogja erősíteni a népegészségügyi intézményrendszerét, ez sajnos nem történt meg. Így ezt a feladatot, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ megerősítését és újjászervezését is nekünk kell megoldanunk. De a legégetőbb feladatunk a járvány megfékezése kapcsán, hogy a veleszületett szifiliszt megelőzzük. Célunk a veleszületett szifilisz eliminációjának elérése Magyarországon. Tisztelt Országgyűlés, ez a törvénymódosítás az első lépés ennek érdekében. További intézkedésként módosítani fogjuk a várandóságyák szifilisz szűrésének rendjét oly módon, hogy minden várandós esetében végezzenek specifikus szifilisz tesztet, ne csak az első trimeszterben, hanem a második trimeszterben is, illetve azon várandósok esetében, akik nem vesztett részt várandós gondozáson vagy magas kockázatúnak számítanak, az országos tisztifőorvos módszertani level alapján a szülőszobán végezzenek gyors tesztet. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 47. törvény jelen módosítása most az első, kicsi, de jelentős lépés. Biztosítsa, hogy a várandó szifilis tesztjének eredményét a várandóst kezelő bármely orvos és védőnő is megismerhesse, még akkor is, ha az a várandós korábban tett önrendelkezési nyilatkozatba foglalt korlátozás elesik. Így módon csökkentve annak a kockázatát, hogy egy fertőzött várandós elveszen az ellátórendszer szem elől, és ne részesüljön megfelelő kezelésben. A terápia elmaradása nem csak a várandós egészségét veszélyezteti, hanem a magzatét is. Ezért az államnak meg kell védeni az újszülött egészségét, még akkor is, ha ennek érdekében korlátoznia kell a várandós anya digitális önrendelkezési jogát. Önök lehet, hogy azt gondolják, hogy nem történhet meg, hogy egy várandós korlátozza a szifilisz teszt eredményéhez való hozzáférést, és nem fordul a betegségével orvoshoz. Sajnos a valóságban a kezelés még akkor is elmaradhat, ha nem korlátozzák a hozzáférést a teszt eredményéhez, pláne akkor, ha még ez is megtörténik. A megismert történetek alapján sajnos sokszor a várandós gondozás keretében nem végzik el a kezelést, ehelyett a bőr és nemi beteg gondozóba utalják a fertőzött várandósokat, amelyek jelentős részben szintén nem kezelik őket, hanem tovább utalják nagyobb, jellemzően egyetemi centrumokban, így viszont önmagában a kezelőhelyre való eljutás is gondot jelent sok betegnek. Másrészt sajnos az egészségért és egészségtudatosság szintje igen alacsony Magyarországon, különösen a veszélyeztetett társadalmi csoportokban, ráadásul igen erős félelem él az emberekben a szexuális úton terjedő betegségek miatti stigmatizációtól. Mindez oda vezet, hogy a még diagnosztizált betegek egy része sem jut megfelelő kezeléshez. A kezelőorvosok mellett a házi orvos, a védőnő van olyan helyzetben, hogy a teszteredmény ismeretében cselekedni tudjon a magzat egészsége érdekében. Ehhez viszont meg kell tudniuk ismerni a teszteredményét. A járvány megfékezése érdekében fontos lépés, hogy a diagnosztizált fertőzés esetén a megfelelő járványügyi intézkedések megtörténjenek. Ennek érdekében a törvénymódosítás rendelkezik arról is, hogy ezentúl a szifilis fertőzést a személyazonosító adatokkal együtt kelljen jelenteni a járványügyi felügyeleti rendszerben. A fertőzés jellegéből fakadóan a járvány megfékezésének egyik fontos eszköze a partnerkutatás, a fertőzött partnerek diagnosztizálása és kezelése. A módosítás egyúttal a gyermek és az őt örökbefogadó szülők megfelelő tájékoztatásához fűződő érdekének érvényesülését szem előtt tartva rendezi az örökbefogadott gyermekek egészségügyi dokumentációnak kezelésével kapcsolatos jogtechnikai kérdéseket is. rendelkezés első pillantásra technikai jellegű módosítását, hogy hát tényleges jelentőség azonban túlmutat ezen, hiszen hozzájárul a jogbiztonság erősítéséhez, valamint ahhoz, hogy az örökbefogadó szülők a gyermek egészséget érintő releváns információk ismeretében megfelelő felkészültséggel és felelősséggel láthassák el a szülői feladataikat. A törvényjavaslat egyben jogtechnikai, jogszabályszerkesztési probléma feloldására tesz javaslatot. A gyermekvédelmi és az egészségügyi adatkezelési törvény ugyanis 2026. szeptember 1-i hatállyal módosításra kerül a titkos örökbefogadással érintett gyermek egészségügyi adatainak kezelése vonatkozásában. Egy időközbeni módosítás következtében azonban kodifikációs diszkrepancia merült fel, ezért a gyermekvédelmi törvény vonatkozó szabályainak más törvényi szakaszokban történő elhelyezése javasolt. A 2026. szeptember 1-én hatályba lépő szabályozást a javasolt módosítás tartalmilag nem érinti, az megegyezik a korábban kihirdetett törvény szövegével. A szifilész járvány megfékezéséhez szükséges intézkedéseket ki kell dolgozni, és a beavatkozásokat meg kell kezdeni. Van azonban, ami egy perc késlekedést sem enged meg, meg kell előznünk a vele született szifiliszes megbetegedéseket. Ha ez nem sikerül, mert a várandós nem vesz részt a gondozáson, vagy a harmadik trimeszterben fertőződik, akkor fel kell ismernünk a szifilis fertőzéssel született újszülötteket, és azonnal kezelnünk kell őket. A törvényjavaslat ehhez nyújtja az első eszközöket, nem engedhetjük meg, hogy a 21. században magzatok, újszülöttek halljanak meg szifiliszben. Ezért kérjük a tisztelt országgyűlés támogatását azoknak az újszülötteknek az érdekében, akik a mi segítségünkre szorulnak. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor. 15-15 perces időkeretben elsőként megadom a szót dr. Ruzsa Diánának, a TISZA képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon!
9: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Ma sem leszek olyan hosszú. 22 éve dolgozom orvosként, és ez idő alatt rendszeresen találkozom betegekkel, több ezerrel találkoztam, és a kezelésük során mindig egy kérdés merül föl, hogy mit lehetett volna tenni korábban. És ugyanez van akkor, amikor a mentő szirénája hajnalban megszólal, és beviszi a beteget a sürgősségre, legyen sztrókja, infarktusa, más betegsége, ellátja az orvos legjobb tudása szerint, de mindig eszébe jut az, hogy hol lehetett volna ezt más irányba fordítani, ezt a folyamatot. Amit rólam tudni kell, hogy nem csak én vagyok orvos, hanem orvos családban nőttem fel. A szüleim orvosok, férjem szülésznő, gyógyász, én kardiológus vagyok, és a szélesebb családban kevés olyan szakterület van, ami ne lenne, vagy ne képviselné magát. És pont ezért nekünk teljesen természetes, hogy beszélgetünk komplikáltabb esetekről, és talán az egyik legfontosabb, amit megtanultam tőlük, az az, hogy az igazi orvosnak az a sikere, ha megőrzi a beteg egészségét, és sokkal nagyobb sikere az, hogyha megelőzünk egy betegséget, mintha már csak kezelni tudjuk. És ezt tapasztaltam a munkám során is, és valahol a várandós gondozásnak is pont ez lenne a lényege, hogy időben felismerjük a betegséget, és ezt kezeljük. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ez a törvényjavaslat nem csak egy technikai módosítás, hanem inkább egy új egészségügyi szemlélet bevezetése Magyarországon. Az, hogy az egészség megőrzése fontosabb, vagy legalább olyan fontos, mint a betegségek kezelése. És egy kis történelmi visszatekintést nézünk, akkor nemrég volt Semmelweis nap, és hát különös érzés Semmelweis Ignác hazájában szifiliszről beszélni 2026-ban. Amit tudni kell, hogy a szifiliszt körülbelül 70 éve úgy gondoltuk, hogy magunk mögött hagytuk, 28-ban Fleming felfedezte az antibiotikumot, penicillint, az elterjedt, 40-es, 50-es évekre leginkább azt hittük, hogy legyőztük. És Semmelweisnek sem maga a kézfertőtlenítés volt a nagy öröksége, hanem az, hogy felismerte, hogy a megelőzése életeket menthet. És ahogy mondta államtitkár úr is, most szembe kell néznünk egy olyan betegséggel Európa közepén 2026-ban, aminek tudjuk az okát, szűrjük a várandósainkat egyébként rendszeresen, és penicillin gyógyítani tudná. És hát a statisztikai számok azok tragikusak, mert az a 26 és az a 22 meg nem született gyermek, az 26 és 22 olyan család, akinek a legboldogabb napja a legtragikusabbá vált. Úgyhogy ezért fontos ezt a járványt megelőzni. Úgyhogy én még egyszer megkérdezem mindenkitől, hogy megtette a rendszer mindent időben. Mert az elmúlt évtizedekben az egészségügyi rendszer igazából a 89-es rendszerváltás óta volt intézményátnevezés, voltak épületfelújítások, de valójában szemléletváltás nem volt. És a modern egészségügy pedig a prevenciót helyezi a központba. És úgy gondolom, hogy ez a törvény most ez egy szemléletváltáshoz vezet Magyarországon, és ennek köszönhetően legalább egy családdal kevesebb lesz közeljövőben, aki egészséges gyermeket tud hazavinni, akkor már jó úton haladunk. Mert szerintem az ország egészségügyi rendszerének a legfontosabb fokmérője az az, hogy hány lakosunkat tudjuk egészségben megtartani. Úgyhogy ezért kérem, hogy támogassák a törvényjavaslatot. És még egy gyors személyes megjegyzés. Örülök, hogy Máté képviselő asszony itt van, és szomorúan látom, hogy a Mi Hazánk, aki magzatmodelleket osztogat, és rendszeresen a meg nem született gyermekét védi, most itt nincs itt jelen, amikor valójában gyerekéletekről van szó. Köszönöm.

adatkezelési jogszabályváltozásnak is, de egyetértek államtitkár úrral abban, hogy ez nem az. Örülök, hogy hivatkozott a WHO-ra, ahogy bizottsági elnök asszony, képviselő asszony ezt nem tette meg, pontosan az Európai Unióban is, az európai régióban pont a duplájára emelkedtek az esetszámok, a Semmelweis Egyetem kutatása szerint Magyarországon ez hasonló. Tehát nem magyar jelenségről van szó. Még egyszer mondom, lehet biztos kiemelni olyan országokat, ahol kedvezőbbek az adatok, de a magyar tendencia pont az európai átlagnak felel meg. És cselekedni is kell. Egy államtitkár úr mondta, ez egy összetett kérdés, és számos intézkedést kellett hozni az előző időszakban is. Azt említette államtitkár úr, hogy bevezettünk 2025. novemberében egy új szűrővizsgálatot, ami valamennyi szülészeten elérhetővé tette a szűrést. Azt szemérmesen elhallgatta, hogy nem előzmény nélküli a mostani törvényjavaslat, ugyanis ennek a szakmai munkának az előkészítését 24-ben, amikor radikálisan emelkedtek az esetszámok, megkezdtük. Ezért lehetett belőle 25-ben szűrő vizsgálat. Önök nagyon sokszor beszélnek úgy, mintha a történelem április 12-én kezdődött volna, de ez nem így van. Előtte nem a sötét középkor volt. Ugyanúgy szakmai egyeztetéseket folytattunk, mind a szakmával, nőgyógyászokkal, neonatológusokkal, bőr és nem gondozó szakemberekkel, a járványügyi hatóság akkori vezetőivel, akik először jelezték a problémát. Egyébként most szomorúan állítottam meg, hogy az országos tiszti főorvos járványügyi helyettesét, Galgóczi Ágnest felmentették, aki egy nagyon kiváló szakember volt. Szerintem ez hiba, de ez már csak ilyen mellékmegjegyzés. Állítólag kirúgásának az volt az indoka, hogy karrierista. Ezt nem tartom elfogadhatónak, de ezt tényleg csak ilyen mellékszálként jegyzem meg. És hogy önök is értsék, akik Facebook kormányzást folytatnak, ezekről az egyeztetésekről én rendszeresen a Facebookon is beszámoltam, tehát ezért nem gondolom, hogy minket azzal kéne vádolni, hogy mi a szakmát kihagyjuk ilyen előkészítésekből. Most a reakciómon túl, ja, és igen, az is nagyon fontos, hogy államtitkár úr megemlítette, hogy mennyire fontos, hogy az egészségnevelést és a prevenciót minél korábbi életkorban kezdjük meg. Teljes egyetértés van köztünk. Ezt elfelejtette megdicsérni, az iskolai egészségnevelést pont az én államtitkárságom alatt sikerült 2024-ben berakni a tantervbe. Tehát a felső tagozatba, és ha majd egyszer megkérdezik tőlem 20 év múlva, hogy mi volt a legnagyobb eredménye az én államtitkári periódusomnak, akkor azt fogom mondani, hogy ez, az iskolai egészségnevelést bevittük az iskolába, ami egy óriási és fontos előrelépés volt. Most a reakcióimon túl a törvényről azt tudom elmondani, hogy egyetértek államtitkár úrral. Ez nagyon fontos. Meg kell teremteni a lehetőséget, hogy minden kezelőorvos hozzáférjen, és a védőnök is hozzáférjenek a releváns egészségügyi adatokhoz. Milyen jó, hogy 2017-ben az Orbán kormány bevezette az ESZT-t, ami gyakorlatilag világon egyedülálló módon minden köz- és magánszolgáltató bekapcsolásával teljes körű hozzáférés biztosíthat megfelelő GDPR kompatibilitás mellett az egészségügyi adatokhoz. Tehát a törvénynek ezt a részét is én kimondottan jónak tartom. A javaslat másik lényeges eleme a szifilis és a vele született szifilis személyazonosító adatokkal együtt jelentendő fertőző betegségek között szerepeltetése. Ez is hasznos és előremutató, tehát igazából a szakmai kérdésekben egyetértés van közöttünk. Azt sajnálom, hogy ilyen politikai vörösfarokként mindig hozzá kell tenni azt, hogy a Fidesz lerombolta az országot. Az előbb elmondtam, ezt miért nem tartom igaznak. Külön ki kell emelni, hogy a javaslat az érintett önrendelkezés nyilatkozatában foglalt korlátozás áttörését csak igen szűk körben a születendő gyermek élete és testi épsége védelmi érdekében teszi lehetővé, és az adatok megismerésének tényéről az érintettet tájékoztatni kell. Ez is egy fontos garanciális elem egyébként, és helyes, hogy benne van a törvényben. Az információs önrendelkezés alapvető érték, de a magzati élet és a születendő gyermek testi épsége is ugyanolyan védendő érték, amely indokolhatja az arányos célhoz kötött és ellenőrizhető beavatkozást. A törvényjavaslat több ponton arra a szakmai felismerésre épít, hogy a megelőzéshez, a kezeléshez, a magzatvédelméhez gyorsabb, egyértelműbb és biztosabb információ áramlásra van szükség. Éppen ezért a Fidesz álláspontja felelős és világos, ezt az irányt is támogatjuk. Ezért a vitában nem az a kérdés, hogy szükség van erre a törvényre.

0: Szabályozásra egyetértünk. Erre szükség van. Államtitkár úr is utalt arra, hogy a végrehajtásban lesz itt az igazi kulcskérdés, az ördög a részletekben rejlik. Tehát én azt szeretném külön hangsúlyozni, ez a törvény, ez egy jó alapot teremt a szabályozásra és a beavatkozásra, de a végrehajtási rendeleteket utána az ebből ezek által előírt kötelezettségeket megfelelően ellenőrizni kell és végrehajtatni kell. Ebben természetesen partnernek kell lenni az egészségügyi ellátóintézményeknek. A törvényjavaslat másik fő eleme a titkos örökbefogadáshoz kapcsolódó egészségügyi dokumentáció kérdését is rendezi. A gyermekvédelmi törvény új szabálya szerint az örökbefogadás engedélyezését követően a gyermekvédelmi szakszolgáltatás átadja az örökbefogadó szülőnek a gyermek EST-ben tárolt egészségügyi dokumentációját. Én milyen jó, megint csak mondom, hogy van EST, de olyan módon anonimizálva, hogy a gyermek származására, illetve a gyermek és hozzátartozói azonosítására alkalmas adatok ne legyenek felismerhetőek, ez szintén támogatható szabályozási irány. Tisztelt Ház, összességében tehát a törvényjavaslat olyan kérdéseket rendez, amelyeknél az államnak egyszerre kell védeni az egészséget, az életet, a személyes adatokat és a gyermekek érdekét. Ez nem mindig egyszerű egyensúly, de a benyújtott javaslat alapvetően helyes irányba tesz lépést. A Fidesz képviselőcsoportja támogatja, hogy a várandósok ellátásában résztvevő szakemberek időben hozzáférjenek azokhoz az információkhoz, amik a születendő gyermek védelme szempontjából nélkülözhetetlenek. Támogatjuk, hogy a szifilisz és a vele született szifilisz jelentése egyértelmű törvényi jogalapot kapjon. Támogatjuk azt is, hogy az örökbefogadó gyermek egészségügyi dokumentációja az örökbefogadó szülő számára hozzáférhető legyen, megfelelő adatvédelmi és anonimizálási garanciák mellett. Ugyanakkor azt kérjük a kormánytól, hogy a törvény elfogadását követően a végrehajtási szabályokról, a szakmai protokollokról és az adatvédelmi garanciák gyakorlati érvényesítéséről is adjon majd egy egyértelmű tájékoztatást. A törvény fontos alap, de a valódi egy eredmény majd az lesz, államtitkár úr, ha kevesebb gyermek születik megelőzhető fertőzéssel, és a várandósok időben valóban megkapják a szükséges ellátást, ha mindehhez az érintettek emberi méltóságának és az adatainak védelme mellett, mindez az emberi méltóság és adatok védelme mellett történik meg, a törvényt a Fidesz támogatja. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, képviselő úr, a vezérszónoki felszólalások végéhez értünk. Most megadom a szót 2 perces hozzászólásra Gurzó Mária asszonynak, a Tisza képviselőjének, parancsolja.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt jelenlévők! Engedjék meg, hogy tájékoztassam önöket, hogy a szifilisz betegségnek a primér, elsődleges lappangó fázisában, mint a későbbi szakaszokban szájüregi elváltozásai vannak. Ezért a legtöbbször az első tünetek szájüregben jelentkeznek. És ezek egy aftaszerű, aftához nagyon hasonlító fekélyes elváltozás, ami nagyon sokáig persisztál, terápiára nem reagál, és mindig egyszerre megjelenik kétoldali nyaki nyirokcsomó duzzanatokkal, amelyek szintén nem fájnak. Ezért a legtöbbször a priméren fertőzött, tehát a fertőzésnek a korai szakaszában a fogorvos, a szájsebész és a háziorvossal találkozik először a beteg. Ezért arra szeretném kérni a minisztériumot, hogy egy körlevél formájában tájékoztassák az összes érintett fogorvost, szájsebész, háziorvost, nőgyógyászt és az összes érintett intézményt, hogy tájékoztassák arról az érintetteket, hogy hazánkban megháromszorozott a betegségeknek a száma. Tájékoztassák a kezelő orvosokat a megfelelő betegutakról, tájékoztassák az adekvált terápiáról, és kérjük meg a fogorvosokat és szájsebészeket, házi orvosokat, hogy elevenítsék föl a szifilisszel kapcsolatos tudásukat. Hiszen egy minél gyorsabban felállított diagnózis, egy minél hamarabb felállított terápia akár emberéleteket is menthet. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, képviselő asszony. Szintén 2 perces hozzászólásra jelentkezett Máté Zsuzsa, a KDNP képviselője, parancsoljon.
3: Köszönöm szépen. Valóban direkt maradtam itt, pontosan a téma miatt, ami számomra nagyon fontos, és egyetértve mindenkivel, tehát ezt a minden lehetséges meg kell tenni ahhoz, hogy ezt a valóban itt a 21. század elején meglepő újraindulását a szifilisznek ezt mérsékelni lehessen, különös tekintettel ugye a magzatokra és a gyermekekre. Itt egy kitérőt engedjenek meg annyit, hogy azért ennek van egy értékrendi, tudom, hogy ez most ilyen furán hangzik, de egy értékrendi vetülete, és nem véletlen, hogy Európában emelkedik ez a szám. Tehát az, hogyha a szexualitást arra redukáljuk egy ilyen életszükségletre, tehát a promiszkuitás uralkodik el, akkor sajnos ennek a következménye az, és a nevelés ilyen értelemben az erkölcsi nevelés és a felelős szexualitásra való nevelés, nem egyszerűen csak az óvszere, a felelős szexualitásra és a testnek az értékére, az önértékre való nevelés nagyon fontos. És itt a, nagyon szomorú volt a magzatoknak a 26 és 22 magzatnak az elvesztését hallani, és nagyon egyetértettem azzal, hogy itt a női önrendelkezésnek a korlátozása is fel kell, hogy merüljen, hiszen emberéletekről beszélünk. És egy emberélet is, ahogy önök mondták, ha megmenthető, akkor boldogok vagyunk. És ennek a fényében vagyok mégis szomorú. És itt vissza kell térjek a szívhangrendeletre, ahol ne tegyék ezt, kérem. Ha egy, ha kettő, ha három kisbaba megmenekülhet, és család és édesanya, az egy közös, nagy sikerünk. És minden egyébben, tehát hogyha ezt másképp gondolják, vagy más módon akarják, én a legnagyobb, legőszintébb módon partner leszek, de hogy az életvédelem kérdése, a szitokszó legyen itt, az szerintem az nagyon-nagyon szomorú. Vagy nem is titokszó, akkor korrigálom ezt a jelzést, de hogy ilyen felzúdulás és taps fogadja azt, hogyha ennek az eltörléséről van szó, ez szerintem méltatlan. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Most a további képviselői felszólalások következnek 15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Szabó Alexandra képviselőasszonynak, a Tisza képviselőjének.
4: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselőtársak! Mielőtt elkezdeném a megírt beszédemet, azért szeretnék reagálni erre az értékrendi vetületre, mert Máté képviselőasszony azt meg tudja nekem mondani, hogy milyen értékrendje van annak az intrauterin gyermeknek, vagy magzatnak, vagy éppen megszületett újszülöttnek, aki már úgy kezdi az életét, hogy károsodott azért, mert szifilisze van az anyukájának? Hogyan, ki, felteszem még azt a kérdést is, hogy ki az, aki korlátozta az iskolában a szexuális edukációt? Ki az, aki miatt nem szabad beszélni ezekről? A fő kérdés egyébként szerintem az, hogy hogyan történhet az meg 2026-ban, hogy egyetlen egy gyermek is maradandó egészségkárosodással szülessen meg azért, mert a kezelő orvosa nem láthatta meg azt a laboreredményt, ami egyébként már a rendelkezésére állt. Ez az a kérdés, amiről most mi vitázunk. A törvényjavaslat középpontjában ez van. A vele született szifilisz, orvosi nevén a konnatális szifilisz, sokak számára csupán egy latin kifejezés, egyesek számára statisztikai adat, amivel ugyanolyanok vagyunk, mint az Európa, tehát beilleszkedünk. Pedig mögötte emberi sorsok állnak, ahogy már itt hallottuk. Orvosként azonnal beugranak azok a képek, szerencsére életben nem láttam, de azok a tankönyvi képek, amik soha nem lehet elfelejteni, olyan kis öreg ember kinézetű gyerekek, akiknek nagy a hasuk, véres, gennyes náthájuk van, tenyéren, talpon megjelenő hólyagokkal. Elképzelhető, hogy ezek a fertőzött gyerekek soha nem fognak hallani, soha nem fognak látni. Jelentheti a csontok maradandó fejlődési rendellenességeit, súlyos idegrendszeri károsodást, értelmi fejlődési zavart, maradandó mozgásszervi deformitásokat. A legsúlyosabb esetben, ahogy mint hallottuk, vetéléshez vagy halva születéshez is vezethet. És talán ez a legmegrázóbb ebben az egészben, hogy ennek a tragédiának a lejelentős része megelőzhető lenne, hogyha időben felismerjük a fertőzést, és megkezdjük a filléres penicillin terápiát. Rendelkezésünkre áll tehát egy szűrővizsgálat, rendelkezésünkre áll a hatékony kezelés, rendelkezésünkre áll ugye az EST vagy a felhő, akkor mégis hogyan fordulhat elő, hogy egyetlen egy gyerek is megelőzhető károsodást szenved? Azért, mert a jelen szabályozás értelmében az információ nem mindig jut el a szakemberhez. Nem jut el a várandós gondozást végző orvoshoz. Nem jut el a szülést levezető orvoshoz. Nem jut el a védőnőhöz. És ez a törvényjavaslat ezen kíván változtatni. Örülök, hogy Takács képviselőtársam is egyetért ebben, de akkor felteszem a kérdést, hogy ez eddig miért nem történt meg. Tavaly is 20, idén is körülbelül 20 gyermek már meghalt, vagy intrauterin elhalásban, vagy pedig a születése után. A törvényjavaslat nagyon pontosan meghatározza, hogy kizárólag azok az egészségügyi szakemberek juthatnak ezekhez az adatokhoz hozzá, akik közvetlenül részt vesznek, vagy a várandós gondozásban, vagy a születendő gyermek ellátásában. Tehát a hozzáférés az célhoz kötött, naplózott és ellenőrizhető. Ez tehát egy arányos, garanciákkal körülbástyázott megoldás, amely egyszerre védi a személyes adatokat és a megszületendő gyermek egészségét. Tisztelt képviselőtársaim, néha egyetlen egy labor véreredmény időben történő megismerése dönthet egy egész gyermek életéről. Egyetlen információnak a hozzáférhetővé tétele arról dönthet, hogy egy gyermek egészségesen születik-e meg, vagy egy egész életen át tartó, megelőzhető betegség következményeivel kell élnie. Ezért én is erre a törvénytervezetre nem adatkezelési szabályként, nem egészségügyi jogszabályként, hanem gyermekvédelmi törvényként tekintek. Mert minden olyan intézkedés, amely nagyobb esélyt ad arra, hogy egy gyermek egészségesen jöhessen világra, az a legnemesebb értelmében vett gyermekvédelem. Ha képesek vagyunk egy időben megismert laboreledménnyel megelőzni egy gyermek hallásvesztését, látásvesztését, idegrendszeri sérülését, vagy az életének az elvesztését, akkor erkölcsi kötelességünk azt megtenni. Ezért kérem a képviselőtársaimat, hogy támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen, képviselőasszony. Most 2 perces felszólalások következnek. Elsőként megadom a szót Rúzsa Diana képviselőasszonynak, a Tisza képviselőjének.
5: Most leszek, ha már megszólított államtitkár úr. Nem mondtam statisztikát, mert előttem az államtitkár úr felsorolta a különböző adatokat, és egyébként nagyon örülök, hogy bevezették, de azt is megemlített államtitkár úr a beszédében, a gyors tesztet a szülészeteken, ami rendelkezésre áll, és köszönjük, hogy betetszetek vezetni az iskolai szexuális oktatást. Nem kritika volt ez a törvényjavaslat, hanem egyszerűen csak szeretnénk, ha még jobb eredményt érnénk el, ezért ezeket a tevékenységeket kibővítjük. De egyébként, ha statisztika, akkor azért azt hozzátenném, hogy az Európa Unióban igen, növekszik, 2-szer annyi lett, a Semmelweis Egyetem is így mérte, de sajnos az összeurópai esetek 62%-át Bulgária, Portugália és Magyarország adja együttesen. És ebből a 3-ból Bulgáriában van csak több vele született szifiliszes újszülött országosan, mint mi. Úgyhogy, de nagyon szépen köszönöm, hogy támogatják, és szerintem akkor így együtt jobb lesz. Köszönöm.
1: Köszönjük, képviselőasszony. Most Máté Zsuzsa következik, a KDNP képviselője, szintén 2 perces hozzászólással.
3: Köszönöm szépen, csak képviselőasszonynak reagálnék. Hát nem tudom, hogy sikerült levonni azt, hogy én a magzaton belüli gyermekek értékrendjére tettem volna bármiféle utalást, természetesen a felnőtt társadalomra, mindannyiunkra gondoltam, nem csak a jegyzőkönyv kedvéért is. És még azért egy számot engedjenek meg, hogy 2025-ben 20.400 honfitársunk nem születhetett meg, abortusz következtében. Tehát azért ez a szám is hangozzék el ebben a házban. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, képviselőasszony. Most megadom a szót Gáspár Leventének, a Tisza képviselőjének. Parancsoljon, képviselő úr.
6: Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. 25 éve dolgozom a szülészetnőgyógyászatban. Amikor a pályát kezdtem, alapszabály volt, hogy a terhesség első megjelenésekor szifilisz szűrővizsgálatot végzünk. Alig-alig akadt pozitív leletünk. Döbbenten észleltük azt a tényt 2024-ben, hogy megindult egy exponenciális növekedés a vele született szifiliszek számában. Ekkor történt ez a törvénymódosítás, hogy nem csak az első megjelenéskor, hanem a szülőszobán jelentkezéskor is kötelező volt a vizsgálat elvégzése. Miért történhetett ez? Az volt a probléma véleményem szerint, hogy nagyon sok a társadalomban önmagában megemelkedett a szifiliszes betegségek száma, és a gondozatlan terhességek, akik nem jelentkeztek kisterhesen a gondozáson, azok kimaradtak a szűrésből. És akkor találkoztunk a betegséggel, amikor már a szülőszobán megjelent gondozatlan terhesként, és ott kellett volna megcsináljuk a szűrővizsgálatot. 2 éve ezeket a vizsgálatokat elvégezzük, akkor is elvégezzük, ha korábban bekerül valamilyen oknál fogva a kórházba a kismama, vagy ambulánsan jelentkezik terhes gondozáson. A probléma az, hogy hazamegy, és ilyen esetekben ma már nincs papír alapú leletadás, és hogyha később jelentkezik a szülőszobán a terhességével, előfordul az, hogy bent van a kórházi vagy az EST rendszerben a pozitív lelet, de a kórházban nem tudjuk azt lekérni. Ezt a problémát orvosolja ez a törvényjavaslat. Szeretném jelezni azt, hogy ez az európai tendencia, ami van a szifiliszes számának növekedésében, valószínűleg egy nagyobb csomagban lesz majd kezelhető és javítható a statisztika, viszont ezek az intézkedések az újszülöttkori szifiliszes betegek számának a csökkentésében biztos, hogy eredményt fognak elérni. Szeretném még kihangsúlyozni azt, hogy egy szifiliszes beteg, amikor a szülőszobán jelentkezik, és tudjuk a diagnózist, mint elhangzott, nagyon jól kezelhető, az újszülöttek kezelése megtörténik, ugyanakkor a kismamák, hozzátartozók kezelése is meg fog történni. Fontos viszont kihangsúlyozni azt, hogy a kismamákat ellátó egészségügyi dolgozók szempontjából is nagyon fontos a diagnózis, mert teljesen más, hogyha úgy állnak hozzá egy szülésvezetéshez, egy beavatkozáshoz, hogy diagnózisunk van, vagy úgy, hogyha tudjuk, hogy nincs ez a fertőző betegség. Azt is fontosnak tartom, hogy ezt a törvényt a GDPR rendelkezéseivel összhangba hozták. Az egészségügyi adatok érzékeny adatok, a nem úton terjedő betegségeké különösen, így fontos az, hogy csak a beteg ellátásában résztvevő orvosok fognak hozzáférni az adatokhoz, és ők is csak utólagos ellenőrzési lehetőséggel. Ezért javaslom a törvény támogatását. Köszönöm.
1: Köszönjük. Köszönjük szépen, képviselő úr. Nem látok több felszólalót, és szeretném megkérdezni azért, hogy valaki kíván-e még hozzászólni a vitához. Amennyiben nem, akkor az általános vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, államtitkár urát, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Hogyha igen, akkor 30 perces időkeret áll a rendelkezésére.
7: Köszönöm szépen, a 30 perccel biztosan nem szeretnék élni. Az Egészségügyi Minisztérium nevében szeretném megköszönni a képviselőknek a kitartást, és azt is, hogy megosztották velünk észrevételeiket és javaslataikat. Külön is köszönöm az egészségügyi végzettségű képviselőknek, hogy a tudásukat, tapasztalataikat és érzéseiket is megosztották velünk, segíteni így megérteni és átérezni is ezt a kialakult szomorú helyzetet. Magács képviselő úrnak, ahogy Rúzsa képviselőasszony is jelezte, mi azért alapvetően tényeket soroltunk. Tényeket soroltam akkor is, amikor elmondtam, hogy mennyivel emelkedett Magyarországon ezen megelőzhető halálesetek száma az elmúlt években, hány csecsemő, hogyan emelkedett ez a szám. Akkor is, amikor azt mondtam, hogy az elmúlt évtizedben kétszeresére emelkedett Európában ezen eseteknek a száma, és akkor is, amikor azt mondtam, hogy Magyarországon az elmúlt év csak egy év alatt több mint 75%-kal. Ez egy elég jelentős méretű emelkedés. Tényeket soroltam akkor is, amikor az egészségügy széttörezett betegútjairól beszéltem, az NNGK, korábbi tiszti orvosi szolgálat leépült laborhálózatáról beszéltem, arról, hogy mennyivel gyengült a járványkezelés az elmúlt évtizedekben, és hogy ez hogyan vezetett a jelenleg kialakult helyzethez. Én azt mondom, hogy egy orvos nem relativizálnia kell a tényeket, nem megmagyaráznia kell a tényeket, hanem tudomásul vennie kell a tényeket, és építenie rájuk, amikor betegségeket kezel, és figyelembe veszi őket ahhoz, hogy megfelelő gyógymódokat találjon. Képviselőasszony, szeretném ismételten visszautasítani azt, hogy mi bármi módon abortuszpártiak lennénk. Én egy orvos vagyok. Abszolút az élet pártján állunk valamennyien. Nagyon szeretnénk, hogyha minél több egészséges, boldog gyermek születne Magyarországon, azt is nagyon szeretnénk, hogy minél kevesebb abortusz történne. Csak ezt lehetőleg, ha már így ide kevertük ebbe a helyzetbe, amikor más gyermekekről van szó, ne egy hazugságra alapozott, áterőltetett szabályrendszerrel tegyük meg. Abszolút hazugság volt, hazudott ebben a témakörben Réfári Bence, amikor azt állította, hogy egy szakmai ajánlásra alapozták ezt a szabályt, hazudott ugyanebben a témakörben Gulyás Gergely is. Nem igaz, hogy bármi köze volt ehhez a szakmának, a szakmára ezt ráerőltették, és így ráerőltettek a szakmára egy olyan rendeletet, ami többek közt egy olyan vizsgálatot tesz kötelezővé, ami potenciálisan magzatkárosító, és nem is érte el így módon a kívánt hatásokat. Egyébként hazudott erről még jelenlevő Takács Péter képviselő úr és illetve Németh Balázs képviselők, amikor engem korábban teljesen fals módon és kiforgatva idéztek ugyanebből a vitából egy korábbi megszólalásomból. Bármikor visszanézhető a megszólalás, tisztázható, hogy én valójában mit mondtam. Ezzel együtt akkor a másik megjegyzésre is reagálva, teljesen egyetértünk abban is, hogy megfelelő neveléssel és oktatással sokat lehetne segíteni. Abban szeretném kicsit módosítani Rúzsa képviselőasszony mondatait, nem a szexuális felvilágosítást kezdték el önök az elmúlt két évben, kizárólag az egészségnevelés épült be, és az is felső osztályban. Azokban az országokban, ahol tisztességes szexuális felvilágosítás kezdődik már kora gyermekkorban, akár az óvodától, iskolától kezdve, azokban az országokban valóban a gyermekek később kezdik a szexuális életet, kevesebb a nemi betegség, kevesebb a nem kívánt terhesség, ebben teljes mértékben egyetértünk, és szeretnénk is beépíteni ezeket az elemeket a magyarországi oktatásba. De akkor most visszatérve ehhez a betegséghez, ahhoz, hogy valóban változtatni tudjunk, először őszintén szembe kell néznünk azzal, hogy jutottunk idáig. Mi vezethetett oda, hogy a 21. század második negyedében egy már legyőzöttnek, magunk mögött hagyottnak itt betegség járványt okoz Magyarországon, és ebben a betegségben magzatokat és újszülötteket veszítünk el. Szembe kell néznünk az eddigi évek mulasztásaival és hibáival, korábbi járványok tanulságainak elmaradt levonásával, a népegészségügy és a járványügyi védekező intézményrendszer meggyengítésének következményeivel. Ezután pedig azonnal cselekednünk kell, szembenézés. Vissza kell építenünk, meg kell erősítenünk az egészségügyi rendszer megfelelő szerveit, köztük az NNGK intézményeit. Meg kell erősíteni a nemi beteggondozókat, újra kell építeni a szakemberi utánpótlást és a képzést, rendezni kell a betegutakat. Erősíteni kell a szűrést, a kezelést és utánkövetést, megismerhetővé kell tennünk a diagnózisokat a kezelő személyzet számára, és el kell nyernünk azokat is, akik ma kiesnek az ellátásból. Fékezzük meg a járványt, ne engedjük, hogy ma Magyarországon, hazánkban újszülöttek halljanak meg egy megelőzhető vagy egyszerű gyógyszeres kezeléssel gyógyítható betegségben. Az önök előtt álló törvényjavaslat ennek a folyamatnak egy legelső lépése. E cél érdekében kérem az országgyűlés tagjait, hogy a későbbiekben szavazatukkal is támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Egyben köszönöm szépen, hogy kitartottak és meghallgattak.

0: Köszönjük szépen, államtitkár úr! Tisztelt országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt országgyűlés, mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk, most a napirend utáni felszólalások következnek. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Balajti István, a Tisza képviselője, Gyömrői Fekete István általános iskola címmel. Megadom a szót, képviselő úr, 5 percben parancsoljon.
1: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház! Engedjék meg, hogy ma egy olyan ügyről beszéljek, amely túlmutat egy település határain, és amely valójában arról szól, hogy képesek vagyunk-e lépést tartani azokkal a változásokkal, amelyek az elmúlt években végbementek Magyarország agglomerációs térségeiben. A választókerületemhez tartozó Gyömrő kapcsán szeretnék ma szót emelni egy iskola ügyében. De valójában nem csak egy iskola ügyéről van szó, hanem több száz gyermekről, családokról, pedagógusokról és egy közösségről, amely hosszú évek óta türelmesen vár arra, hogy végre megoldódjon egy mindenki által ismert probléma. Gyömrő lakossága 20 év alatt megduplázódott. Míg 2 évtizeddel ezelőtt körülbelül 10 000 ember élt a városban, ma már több mint 20 000 mondhatják otthonuknak Gyömrőt. A főváros közelsége, a térség kedvező adottságai egyre több családot vonzott ide. Ez önmagában örömteli folyamat, hiszen minden település számára jó hír, ha fiatal családok érkeznek, ha gyermekek születnek, ha egy közösség gyarapszik. Csak hogy a népesség növekedést az infrastruktúrának is követnie kell. És itt kezdődnek a problémák. A Fekete István általános iskola eredetileg 414 gyermek befogadására épült. Ma pedig több mint 600 gyermek jár oda. A tanuló létszám 2010 óta 235 fővel növekedett. Ez gyakorlatilag egy teljes iskola létszámának felel meg. Az iskola vezetése, pedagógusok és a helyi közösség évek óta próbál alkalmazkodni ez a helyzethez, de eljött az a pont, amikor az alkalmazkodás már nem elegendő. A Gyömrő iskola mindent megtett, amit megtehetett. A régi intézményben tanórákat tartottak a könyvtárban, a régi karbantartó műhelyben, szertárakat alakítottak át tantermekké, használták a folyosókat, használták a tanárit. Még az igazgatói iroda is oktatói helységé vált, mert a gyermekeknek helyet kellett biztosítani. Az iskola pedagógusai évről évre kiváló szakmai munkát végeznek, versenyeredményeket érnek el, és olyan intézményt működtetnek, amelyre Gyömrő méltán büszke lehet. Már 2018-ban elkészült az a szakmai tanulmány, amely egyértelműen jelezte, hogy a várható gyermeklétszám miatt új iskola építésére lesz szükség. Hosszú szakmai egyeztetések után 2019-ben megszületett a döntés. A régi iskola helyén egy teljesen új, korszerű intézmény épül. Az építkezés idejére az iskola tanulói és dolgozói egy a város szélén elhelyezett konténeriskolában tanulnak és tanítanak idéglenesen. Legkésőbb 2022. szeptemberében a feketés diákoknak már konténerben kellett volna tanulniuk, és 2024-ben már az új iskolában kellett volna megkezdeni az oktatást. Sajnos nem így lett. A konténeriskola végül 2025-ben készült el, így az intézmény tanuló és dolgozói a 2025-26 éves tanévet itt kezdték meg. A régi épület azóta üresen áll, nemhogy az építkezés, még a bontás sem kezdődött meg. Pedig a tervek elkészültek, a beruházás előkészítése megtörtént, a közbeszerzési eljárás lezárult, és az idei év májusában kiviteli szerződést is aláírták. Ma már egyetlen kérdés maradt nyitva. A beruházás finanszírozásához szükséges kormánydöntés. Ennek hiányában ugyanis a szerződés nem tud hatályba lépni, a határidő pedig szűkös, de még tartható lenne, ez 2026. november 6. Ha addig nem születik meg a szükséges döntés, akkor ismét bizonytalanná válik egy olyan beruházás, amelyre a helyi közösség már hosszú évek óta vár. Éppen ezért arra kérem a kormányt, hogy a szükséges döntések meghozatalakor kiemelt figyelemmel kezelje ezt a beruházást. A gyömrőiek nem egy új igényt fogalmaznak meg, hanem azt kérik, hogy az előkészített, megtervezett és a szerződéssel rendelkező beruházás végre elindulhasson. Mert a gyömrői családok, diákok, intézmény és városvezetők annyi, de annyi ígéretet kaptak már az elmúlt 8 évben. Kérem, hogy a Tisza kormány biztosítson forrást ahhoz, hogy a bontás, majd az építkezés megkezdődhessen. Köszönöm a figyelmet.
0: Köszönjük szépen, képviselő úr. Szeretném megkérdezni, hogy a kormány nevében svéd államtitkár úr esetleg válaszol-e? Nem. Köszönjük. Szintén napirend utáni felszólalásra jelentkezett dr. Koncz Áron, a Tisza képviselője a nem felsőoktatási keklák megszüntetésének választókerületi jelentősége címmel. Parancsoljon, képviselő úr!
2: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Azért kértem szót, hogy szavazataim után felszólalásokkal is támogassam a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok az úgynevezett kekvák megszüntetésére irányuló intézkedéseket, egyben rávilágítsak ennek történelmi jelentőségére választókerületem egyik példáján keresztül. Budapest 4-es számú választókerületének vagyok, kimondhatatlanul büszke egyéni országgyűlési képviselője. Ez a választókerület a 2. kerület teljes területét és a 3. kerület hegyvidéki részét foglalja magába. A főváros egyik, ha nem a legzöldebb, legélhetőbb, de számomra biztosan a legszebb része. A 2. kerületben 3 úgynevezett nem felsőoktatási kekva is található. A Millenáris, az Opni és a Klebersberg kastély. Egyik jelentősebb, szebb, értékesebb, mint a másik. A Millenáris példáján keresztül érthető meg talán a legjobban a kekva konstrukció eredendően mérgezett lényege és megszüntetésének jelentősége a helyi közösség életében. A Millenáris a Hungexpo után a 2. legnagyobb, belvárosi lokációja miatt viszont a legértékesebb budapesti rendezvényhelyszín, 7 hektár, azaz 70 ezer négyzetméter egybefüggő belbudai zöld terület, Budapest egyik legforgalmasabb közösségi közlekedési csomópontjában, a Szélkámán tér közelében. Ezen a felbecsülhetetlen értékű telken épített és újított fel az állam az adófizetők forintjaiból egy páratlan rendezvény- és konferenciaközpontot. A néhai Ganz gyár 4 ipari műemlékcsarnoka és további épületek több 10 000 négyzetméter rendezvénytér, majd 800 férőhelyes mélygarázs. Az adófizetői forintjainkból létrejött egy több mint 17 milliárd forintos érték, ami a hasznosítása révén évente több milliárd forint árbevételt is könnyedén megtermel. Csodás beruházás gondolhatnánk. A pártállam azonban mást gondolt. 2021-ben kitalálta, hogy ezt a vagyonelemet is ingyenes vagyonátadás keretében inkább egy alapítvány tulajdonába adja. Az alapítvány teljhatalmú vezetését pedig élethosszíglan rábízza, kezdetben az előzetes letartóztatásban ülő Láng Zsolt korábbi fideszes polgármesterre és országgyűlési képviselőre, később pedig a most hiányzó Szentkirályi Alexandra fideszes országgyűlési képviselőre. És itt még nem álltunk meg. Az ingyenesen átadott, mai értéken több 10 milliárdos érték mellé közel 2 milliárd forint pénzbeni juttatást is adott az állam ennek az alapítványnak. Az igazi trükk az volt, hogy a kekvákra vonatkozó törvény szerint az átadott közvagyon az átadás pillanatában elveszítette közvagyon jellegét. Az alapítvány kuratóriuma szabadon gazdálkodhatott, mondjuk úgy inkább szabadon garázdálkodhatott az átadott vagyonnal. Eladhatta, megterhelhette, hasznosíthatta anélkül, hogy közfeladat ellátási vagy a közvagyonnal való elszámolási kötelezettsége lett volna. Sem beszerzési, sem értékesítési oldalon nem kellett versenyeztetnie, vagy közbeszerzést kiírnia. Azt csinált vele, amit akart. Így ez a közvagyoni elem is a NER szűk elitjének magánvagyonává vált. A közelmúltban elfogadott 16. alaptörvény és kekvatörvény módosítás és az azóta elfogadott kormányhatározatok ezt az állatlan állapotot szüntetik meg néhány hét leforgása alatt. A többi nem felsőoktatási kekvával együtt a Millenárist működtető alapítvány is megszűnik 2 héten belül. A millenáris minden vagyonelemével együtt visszakerül állami tulajdonba, és a kijelölt minisztérium irányítása mellett kap egy szakmailag hozzáértő, a közjót és a közérdeket szem előtt tartó vezetőt. És ami számomra, mint a kerület parlamenti képviselője számára legalább ilyen fontos, hogy a kerületünk lakóközössége gazdagodik egy olyan közösségi térrel, ami a jövőben az itt lakók egyik legfontosabb találkozóhelye, a városrész új közösségi szívcsakrája lehet. Ez a közvagyoni elem a kerület 80 ezer lakójának igényeit fogja szolgálni néhány ember pénztárcája helyett. Ebben a gyors, de történelmi jelentőségi átmenetben igyekszem mindenben támogatni a kijelölt közlekedési és beruházási minisztériumot, hogy a millenáris újra a közösségé legyen. És ugyanígy fogunk eljárni az OPNI, a Semjén Zsolt vezette Klébezberg kastély, illetve az ország összes nem egyetemi kekvájának megszüntetése esetében is. Így fogják ezek a közvagyoni elemek újra a közjót szolgálni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és jó szurkolást kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. Nem kíván államtitkár úr reagálni. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom Önöket, hogy az Országgyűlés következő ülésére a Házbizottság ajánlása szerint kerül sor. Én a magam részéről megköszönöm a munkájukat, szép estét, jó szurkolást, jó pihenést kívánok. Az ülés bezárom.